Jézussal. De ezeknek az emberi sorsoknak van egy nagyon komoly mennyei kimutatása, nyilvántartása, jegyzetelése, dokumentálása. Ki mit tett az életében, miért és hogyan. És aki üdvösséget kapott az Úr Jézus halálának elfogadásával, annak a neve föl van írva a bárány jegyzőkönyvébe, amit így is szoktak nevezni, az élet könyve. De nézzük csak, mit is mond ezekről maga az Úr? A Jelenések könyve 3. fejezetében ezt olvassuk. Így szól az Úr a szárdiszi gyülekezethez, miután megfedte őket. De vannak nálad néhányan Szárdiszban, akik nem szennyezték be a ruhájukat, és fehér ruhában fognak járni velem együtt, mert méltók rá. Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába. Annak a nevét nem törlöm ki az élet könyvéből, hanem vallást teszek a nevéről az én atyám előtt és angyalai előtt. Akinek van füle, hallja meg, amit a lélek mond a gyülekezeteknek. Nos, itt a fehér ruha a krisztusi cselekedetek jelképe. A Máté 10-ben Jézus elmondja azt is, hogy ez hogyan lesz. Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei atyám előtt, aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom a mennyei atyám előtt. És ezután mi lesz? János apostol mondja, aki előtt megnyíltak a mennyek ajtói, a Jelenések 20-ban. És láttam, hogy a halottak, nagyok és kicsik, a trón előtt állnak, és könyvek nyittatnak ki. Egy másik könyv is kinyittatott, az élet könyve, és a halottak a könyvekben írottak alapján ítéltettek meg az ő cselekedeteik szerint. A tenger is kiadta benne lévő halottakat, a halál és a pokol is kiadták a náluk lévő halottakat, és megítéltetett mindenki a maga cselekedetei szerint. És a halál és a pokol belevettetett a tűz tavába. Ez a második halál, a tűz tava. Ha valaki nem volt beírva az életkönyvébe, az a tűz tavába vettetett. Azt hiszem, ember ehhez hozzátenni nem igen tud, hiszen az Úr szavai mindent elmondtak. Nekünk már csak egy dolgunk van, vigyázni, hogy nevünk ott tündököljön a bárány könyvébe, saját üdvösségünkre és az Úr dicsőségére. És akkor íme itt vannak a következő kérdések a jövő hétre. 1781. Mit jelent, amit Jánosról mondott Jézus? Ő a legnagyobb, akit anya szült. Mégis, aki legkisebb a mennyek országában, az nagyobb nála. 1782. kérdés. Hogy futottak el a tanítványok a Gecsemáné kertben? Ki volt az első vagy az utolsó? 1783. kérdés. A keresztnél megtért százados azonos volt a kapernaumi századossal? 1784. kérdés. Mikor lépett életbe az új szövetség? 1785. kérdés. Mi történt a sírban?

0: Most pedig búcsúzom, kedves hallgatóink, műsorunk már a véget ért. A mikrofonnál Sajámos Éva, szerkesztő műsorvezetőt hallottátok, a technikát pedig kedves barátom Nagy Gábor kezelte. Heti adásunk mindig kedden van, 15 óra 30-kor, és az ismétlés pénteken 15 óra 20-kor. Találkozzunk a jövő héten is. Jó, mi majd nagyon igyekszünk itt lenni, de remélem, hogy ti is, és addig is, Isten kegyelmében gazdagon megélt örömteli és boldog napokat, és áldott pünkösd várás kívánok minden kedves hallgatomnak, miközben Isten áldjon mindnyájunkat!
1: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.

0: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.
1: Nagy örömmel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Sajámosi Éva vagyok, ennek a Tanúságtevés ragyogása című adásnak a szerkesztő műsorvezetője. Nos, műsorunknak az a célja, hogy a földi történésekben figyeljük meg és vegyük észre, értékeljük Isten jelenlétét, tetteit és működését. Éppen ezért korábbi adásainkban már megvizsgáltuk több bibliai személy életét, hogy meglássuk, mit és hogyan formált benne Isten, amiből mi is sokat tanulhatunk. Így aztán már számtalan adásunkon keresztül arra voltunk kíváncsiak, hogy itt a mában, a mi saját életünkben, hogyan tudjuk észrevenni mennyei atyánk munkásságára utaló jeleket. Mert ha a kis dolgokban nem vagyunk képesek felfedezni Istent a saját személyes életünkben, hát akkor a nagy dolgokban sem, ami pedig komoly bajok forrása lesz. Éppen ezért most ismét górcső alá veszünk egy réges-régi történetet, melynek legnagyobb ámulatunkra igazi mai hatásai is vannak, hiszen csak a korszak változott, a ruha és a hasonló külsőségek, de az emberi természet sajnos ugyanaz maradt. Hát akkor kezdjünk is, de előtte még szeretnék áldott feltámadás ünnepet kívánni mindnyájunknak, a saját lelkünkben is.

Ruth könyve. A generációk jegyében kezdtünk el foglalkozni Ruth könyvével, de már az elején megláttuk, hogy ennél sokkal többről van szó, Isten hatalmas tervének beteljesítéséről, mely később az üdv történetet jelentősen befolyásolja. Már nagyon sok mindent megtudtunk például Pérec jelentőségéről Betlehemben, a sógorházasságról, az éhínségek okáról, a családról, ahol a férj és a két fiú is meghalt idegenben. A három gyászról és a két menny ragaszkodásáról anyósukhoz, aztán az egyik visszafordul, és Ruth a másik, Naomival, elindul mindkettőjük új élete felé haza Betlehembe. Tehát az Úr tervéhez, hiszen most alakítja ki Jézus családfáját, a szükséges férfi ág már megvolt, még egy pogány nőre volt szükség az ős szülőkhöz. Ruth lett a kiválasztott, aki sok-sok próbán ment keresztül, mire alkalmassá vált a szíve és a lelke erre a hatalmas feladatra. Na, akkor most lapozzunk. Látjuk, hogy Isten időzítése szerint éppen árpa érés idején érkezik haza két asszony a nincstelenségbe, mert itt és így van lehetőség a találkozásokra. Ruth, aki éhezett és szomjazott, Isten gondoskodó szeretetének engedélyével, mely törvényt a zsidóknak adta, elmegy, és a gazdag Boáz földesul földjén szedegeti össze a betakarítás nyomán elhullott magvakat. Isten újból lép. Boáz is kimegy a mezőre, bár higgyétek el, hogy eredetileg ott és akkor semmi dolga nem volt. De meglátja, és megszereti Ruthot, aki kívül szép és csinos, belül pedig elragadó tulajdonságokkal rendelkezik. Megszólítja, majd megengedi, hogy maradjon, és igyon a szolgák edényéből. Nem kis dolog. És Boáz egyszer csak letelepszik, és miért nem ott marad Ruth közelében. Aztán eljön az ebédidő. Nézzük csak, hogy folytatódik a történet. Igen, most, a húsvét hetében, igen, érdemes elgondolkodnunk Ruth alázatán és engedelmességén, ahogy Adonáj kegyelmét keresi. Ez a szeretet és engedelmesség előképe az Úr Jézus engedelmességének és szeretetének az Atya felé. Nos, akkor folytassuk a történetünket. Tehát Boáz szeretettel fordul a nő felé, engedélyt adott arra, hogy maradjon, szolgáinak megparancsolta, hogy ne merészeljék őt bántani. Csak egy megjegyzés még, ami ide kívánkozik. Amilyen tisztelettel beszélt az aratás vezetője Boáznak, a gazdának, amikor érdeklődik Ruth iránt, el se tudnám képzelni, hogy bárki is bántotta volna az asszonyt, de a gazdának ezt mégis hangsúlyoznia kellett, hiszen ez is egy jel volt az ő egyetértésére és kedvességére. Tehát eljött a délidő. Az evés idején ezt mondta Ruthnak Boáz. Gyere közelebb, lányom, vegyél te is a kenyérből, és máldj bele a falatodat az eceteslébe. Ő tehát leült az aratok mellé. Boáz pörkölt gabonával is kínálta, ő pedig evett és jól lakott, sőt, még maradt is neki. Azután fölkelt és tovább szedegetett. Boáz pedig megparancsolta a szolgáinak. Hadd szedegessen a kévék között is, ne bántsátok érte, sőt, szándékosan is húzogassatok ki neki a kévékből, és hagyjátok ott, hadd szedje föl, és meg ne szídjátok. Vagyis mit látunk? Isten tovább szőtte a szerelem fátylát,
Mit is jelentenek nekünk ezek a mondatok? Boázt vonzott a Rút személyisége, és maradt, hogy egyen a szolgáival. Hol? Hallás közelben és látás közelben Rúthoz. Az asszony azonban bizonyára nem volt sok ennivalója, még mindig dolgozott, hajlongott, szedegetett, fáradozott. Boáz meg gondolkodott. Na hát, még Héber asszonyba se láttam olyat, hogyha egy gazdag ember ilyen kegyben részesíti, akkor is csak alázattal hátra vonul, nem incselkedik a férfivel, nem közeledik, nem tesz félreérthető szavakat, hanem megköszönve az együttérzést, és azt, hogy elfogadta őt Adonáj, hiszen Boáz áldása ezt sugallta, tovább dolgozott ez a pogánynő. Na hát. És ekkor Boáz ismét megszólalt, mert Isten szemében Rút ismét vizsgázott, mégpedig kiválóan. Boáz ismét felé tekingetett. Gyere csak ide, bátran leányom, van itt kenyér bőven. Nem lehet étlen szomjan dolgozni, vegyél belőle, és mártokas te is a hűsítő ecetes lébe, ülj le, egyél. Ugye milyen jó volt megismételni? Mert ekkor Rút csendes hálát mondott, és szép lassan oda ment a fa alatti árnyékba, leült a szolgáló leányok körének a széléhez, és csendesen köszöntötte őket. Azok felé tartották a kenyeres kosarat, és ő egy kisebb falatot kivett, majd megköszönte. Boáz ezt is látta, és csodálkozott. De a lányok tudták ám, hogy ennyi étel kevés, ezért még az ölébe tettek pár darabot, és jó étvágyat kívántak neki. Majd az egyik fölállt, és kis edényben hozott neki az ecetes üdítőből is, ne kelljen már átbucskáznia az ismeretlen embereken. Rút szépen megköszönte, és megette a felét. A másik felét pedig ruhájába rejtette, hogy hazavihesse anyósának, Naominak. Bár nem ez volt a célja, de Boáz ismét csak bólintott magában. Hát igaz volt, amit mondtak erről az asszonyról, hogy mennyire szereti és gondozza az én idős rokonomat, Naomit. Amikor pedig egy kis pihenés után eljött a dolgok sora, Boáz pörkölt gabonával kínálta, ő pedig evett, jól lakott, sőt még maradt is neki, amit ismét anyósának rejtett el a ruhájában. Aztán csendben fölállt és visszament dolgozni. Boáz megerősítette a parancsát, senki nem merje bántani ezt az asszonyt, sőt, gondoskodjanak arról, hogy bőve jusson neki gabona. Kész akarva szórják el, olykor-olykor, és legyen előtte kéve is gazdagon. Nos, itt most Boáz ennél többet tenni nem tudott. Ahogy jólelkű zsidó nagyúrhoz illett, és ahogy a bontakozó szerelem engedte, ő mindent megtett, ami Isten tervét előre vitte. Nos, ugye látjuk, hogy az Úr soha semmit nem tesz az ember ellen. Ha valaki nem hajlik az ő indítására, akkor szól még egyszer vagy kétszer, aztán másik utat keres, más embert tisztel meg a tervével. De itt erről szó se volt. Boáz és Rút pont azon a csodálatos úton haladt, amit az Úr tervezett neki, mert, mint már tudjuk, minden ember céllal születik a földre. Ők boldogan belesimultak Isten tervébe, és ez nagyon nagy áldást hozott az életükbe.

az alázat jutalma. Olvassuk tovább a történetet, amit Isten mosolyogva szemlélt a mennyből. Így szedegetett a mezőn egész esti grút. Amikor kicsépelte, amit szedegetett, majdnem egy vékára való árpa lett. Fölvette és bement a városba. Megmutatta az anyósának, hogy mit szedegetett. Azután elővette és odaadta neki azt is, amit meghagyott, miután jól lakott. Akkor ezt kérdezte tőle az anyósa. Hol szedegettél, és hol dolgoztál ma? Áldott legyen, aki a pártfogásába vett. Ő megmondta az anyósának, hogy kinél dolgozott, és ezt mondta. Boáz a neve annak a férfinak, akinél ma dolgoztam. Ekkor azt válaszolta Naomi a menyének. Ó, áldja meg őt az Úr, aki nem vonta meg szeretetét az élőktől és a holtaktól. Azután azt mondta neki Naomi, hozzátartozunk ez az ember.

bántanak más mezőn. Ruth tehát Boáz szolgáló leányainak a nyomába járva szedegetett, amíg be nem fejeződött az árpa és a búza aratása, az anyósánál lakott. Nos, ismét tegyük csak föl a kérdést, mit jelentenek nekünk, Isten akaratára, időzítésére nézve ezek a sorok. Bontsuk ki. A munka Ruth részéről nem fejeződött be azzal, naponta, hogy az aratók hazamentek pihenni, mert neki még dolga volt. Kicsépelte azt a magállományt, amit szedegetett. De mi a cséplés? Egyszerűen. A tisztát elkülönítem a szeméttől. Jaj, de már nagyon kevesen ismerjük ezt a szót. A cséplés a mezőgazdaságban az érett, learatott gabona, mint a búza, árpa, rozs feldolgozási folyamatának egyik lépése, amelynek során a magvakat elválasztják a szártól és az értéktelen pejvától. Célja a tiszta szem termény kinyerése az őrléshez vagy a tároláshoz. Hagyományosan kézzel, cséphadaróval vagy állatokkal végezték ezt a műveletet. Úgy csinálták, hogy a kiterített gabona kalászait ütögették vagy hengerelték, amivel a szép és érett szemek tisztán kipörögtek. Tehát egyértelmű, hogy Ruth nagyon keményen dolgozott. És ezt látjuk is, hiszen a Biblia hitelesen leírja az egynapi munka áldását, ami egy véka volt. A véka egy űrmérték, illetve mérőeszköz. Mondjuk úgy körülbelül 10 kiló. Na, most gondoljuk el, hogy mennyit kellett ezért hajlongani és csépelni. Egy-egy szemér, külön-külön. Én őszintén bevallom, csak csodálattal tudok adózni Ruth szorgalmának, ugyanakkor azt gondolom, hogy ezt az ember feletti erőt Isten ajándékozta neki, amit ő a jó célra fordított. Tehát Isten itt is beavatkozott. Eszembe is jut az a bibliai igazság, amit Pál mondott. Mindenre van erőm nékem a Krisztusban, aki megerősít engem. Nos, a krisztusi megerősítés már az Ószövetségben is működött. Nos, ezután Ruth hazament a városba, ugye, és mindent boldogan megmutatott az anyósának, majd elővette az ételt, a rejtegetett kenyeret, a pörkölt gabonát, amit csak neki tett félre. Aztán Ruth is jól lakott az otthon készített ételből. De Naominak föltűnt a hazahozott eledel minősége és mennyisége, és akkor kérdezte meg, hol szedegettél ma, lányom? És kiderült, hogy Boáznál, és Naomi áldást mondott a férfire. Áldja meg őt az Úr, aki nem vonta meg szeretetét az élőktől és a holtaktól. Holtaktól. És mit jelentett ez? Naomi már tudta, hogy Boáz a rokon, és tettével nem csak őt segítette, hanem ezzel áldást adott halott rokona Naomi férje emlékének is. És hogy Ruth is értse, még hozzátette. Hozzátartozunk ez az ember, a legközelebbi rokonaink egyike. Na hát, ez aztán igazi hír volt Ruthnak. Eszébe se jutott, hogy ő valami rokonnál dolgozik, és ha eddig véletlenül fölvetődött volna a szívében, hogy a gazda jó indulatának valami köze lenne hozzá, akkor ez a buborék már is szétpattant, hiszen itt csak és kifejezetten a rokoni közeledésről volt szó, gondolta magában csendesen. Aztán halkan még hozzátette. A gazda még azt is mondta, hogy maradjak csak az ő földjén egészen az aratás végéig, és hogy senki se bántson. Elmentemben még valami mást is hallottam, és alig akartam elhinni. Valami mást? De mit, lányom, mondjad? Mintha azt mondta volna az embereinek, hogy kész akarva ejtsenek el nekem kévéket, hogy több jusson. De hát nem biztos, nem tudom, hogy jól értettem-e az ő beszédét.

Meg hát ki is mondana ilyet, a sajátját pocsékba tegyék? Nem, nem, azt hiszem rosszul hallottam. De ezeken a szavakon Naomi mélyen elgondolkodott. Kis időre csend szállt a csöpnyi házikóra. Hallgattak mindketten. Ruth alig hitte el, hogy milyen édes érzés kúszik föl a szívébe, amikor Boázra gondol. Naomi pedig azon tört a fejét, hogy a zsidó szokásokon belül vajon mit jelenthet, mit üzenhet neki és menyének Boáz viselkedése, közeledése és feltűnően nagy jó indulata. Gondolt ő erre is, meg arra is, de csak ennyit mondott lefekvés előtt, és azt is halkan. Jól teszed, lányom, ha az ő szolgáló leányaival jársz. Igen, akkor nem bántanak más mezőn. De a gondolata már messzire járt. Ruth tehát Boáz szolgáló leányainak a nyomába járva szedegetett, amikben nem fejeződött az árpa és a buza aratása. Nos, ettől a beszélgetéstől fogva Naominak csak az járt a fejében, hogy vajon Adonáj áldása-e, hogy ilyen kegyesen alakul a sorsuk itt Betlehemben? Hogy mit és miért mondott Boáz a menyének, hogy miként lehet, hogy ez a gazdag, jó megjelenésű és melegszívű férfi eddig még nem is házasodott meg? És miért nem? Aztán latolgatni kezdte a rokoni szálakat, melyek férje Elimelek nyomán még föllelhetőek voltak a városkában. Számlálgatta lehetőségeket, miközben takarított, főzött, gondozta a kicsinke földjüket, etette a kevéske állatkájukat, melyeket már a szorgalmasan gyűjtögetett magok árából vásároltak maguknak, és közben, olykor-olykor, csendesen el is mosolyodott, és ezt mondogatta magában. De hogy mit? Azt a következő részben majd mi is pontosan megtudjuk. Nos, kedves hallgatóim, tehát történetünket a jövő héten innen folytatjuk. Remélem, hogy igen érdekesnek és izgalmasnak találjátok ti is.

0: Most pedig, kedves hallgatóim, műsorunk már a véget ért. Áldott és kegyelemteljes húsvéti ünnepeket kívánok, szeretettel búcsúzik tőletek, a viszonthallás reményében Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezető és kedves barátom, technikai munkatársunk Nagy Gábor. Ezúton is sok örömet és boldogságot kívánunk Istenünk védelmében. Találkozzunk hétfőn délután 17:30, és az ismétlésben szerdán délután 15:45. És mi? Hát itt nagyon igyekszünk itt lenni, de addig is Isten áldjon minnyájunkat!
1: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a Tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.

0: Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. János evangéliumának témái. A könyv bemutatja Jézus életének és szolgálatának részleteit. Segít megérteni emberi kapcsolatainak, beszélgetéseinek mondani valóját a történelmi és környezeti összefüggések hátterében. Az apró részletekből, témákból, mint egy szőttes mintázata rajzolódik ki a teljes kép, János evangéliumának üzenete. János evangéliumának témái.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos Biblia tanulmányozást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, ahogy azt írva találjuk Ezékiel könyvében, és ott a 36. fejezet 24. versétől a 27. versig terjedően a következőképpen. Kihozlak benneteket a népek közül, összegyűjtelek az országokból, és beviszlek benneteket a saját földetekre. Tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok. Minden tisztátalanságtól és minden bálványoktól megtisztítalak benneteket. Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Eltávolítom testetekből a kőszívet, és hús szívet adok nektek. Az én lelkemet adom belétek, és gondoskodom róla, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok, és teljesítsétek.

0: Kedves Urunk, sok évezred távolából szól ez a profécia, és szólít meg bennünket is. És köszönjük, hogy te nem csak ígérgettél soha, hanem amit ígérted, az be is váltottad. Köszönjük neked az új szív elnyerésének a lehetőségét. És köszönjük, hogy te azt akartad, hogy valóban igaz legyen a te fiadban, az Úr Jézus Krisztusban, ami megváltásunk, és az is, hogy aki Krisztusban van, az új teremtés, és a régiek elmúltak, és újjá lett minden. Azért könyörgünk, Uram, hogy hagyd tükrözze az új életet, az a Biblia tanulmány, és amiről most beszélgetni fogunk, és kérünk, tedd nézőink, hallgatóink szívében is sóvárgó vágyjá az új életet, hogyha még nem tapasztalták volna meg. Akik pedig benned élnek, veled élnek, kérünk, erősítsd, gyarapítsd őket ezáltal a tanulmány által is. Az Úr Jézusért kérünk. Amen.
1: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és azokat is, akik hallanak bennünket, akikkel hétről hétre a Biblia, a Szentírás fölé hajolunk, és együtt tanulmányozzuk Isten igéjét. Szeretettel köszöntjük őket is. A samaritánusok bizonyságtétele az 5. tanulmányunk, amit most át fogunk venni. Néhány kis megjegyzés a samaritánusokról. 722-ben az asszír birodalom elfoglalja a 10 törzs területét, amelyet korábban Izraelnek neveztünk, szétszórja az ott élő embereket, legalábbis nagy részt, akik soha nem térnek vissza, akik elfelejtik majd gyökereket, nyelvüket, kultúrájukat, és legfájdalmasabb a vallásukat is. Egy kis csoport ott marad, és az asszír birodalom más területről ide telepít le embereket, akiket szintén elfoglalt. Az volt az arszpoétikájuk, hogy ha valakit így áttelepítenek egy más országba, egy népcsoportot, az 100-150 évig biztos, hogy nem lázad. Ha a saját országokban maradnak, akkor 20 év múlva, 30 év múlva, amikor lehetőségük lesz, a szabadságért újból harcba szállnak. Az ott maradtak, a 10 törzs területén maradtak, és az oda betelepített idegenek, ezek egyesültek, és ők lettek a samaritánusok. A samaritánusok is monoteisták voltak, az izraeliták Istenét fogadták el, sőt a Tórát is elfogadták, de a többi iratokat, a prófétákat és egyéb írásokat, azokat nem, de a samaritánus Tóra szó szerint megegyezik Mózes 5 könyvével. Még talán annyit, hogy amikor ezek a deportálások bekövetkeznek, akkor az Istenhez hűséges körök, ott is voltak ilyen kis csoportok, azok elmenekültek az országból, lemenekültek délre, Júdába, a 2 törzs területére, és magukkal hozzák a törvény iránti nagyobb elkötelezésnek a vágyát. Ezért elindul egy ilyen törvény irányi tisztelet, a törvény betartása iránti tisztelet. Ők voltak a farizeusok, és azt mondták, hogy azért következett be a fogság, mert nem voltunk hűségesek Isten törvényéhez. Majd a délieknél is ugyanez fog bekövetkezni, és ugyanez lesz az eredmény. Tehát a samaritánusok hosszú évszázadokon keresztül fennmaradtak, megszilárdultak, megkérgesedtek, kővé váltak, hideggé váltak, és Jézus kortársai már csupán úgy jelennek meg előttünk az új szövetségből, mint a bírálók, mint a törvénynek külső megtartóinak csoportja, de igazából belülről nem kívánták megtartani a törvényt, nem is akarták megtartani. De azért van nekik is egyfajta bizonyságtételük, és pozitív, amikor ők kialakulnak, akkor egy pozitív szemléletet hoznak az Isten népe köré. Ennyi kis bevezető után nézzük a vasárnapi gondolatsort a találkozás körülményei címmel, János Evangélium 4. fejezet első 9 verse. Székely Marika, mit mond számunkra az ige?
2: Amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítványt szerez és keresztel, mint János, bár maga Jézus nem keresztelt, hanem a tanítványai, elhagyta Júdeát és elment Ismaét Galileába. A Samárián kellett pedig átmennie, és így jutott el Samária egyik városához, melynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob forrása. Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál. Az idő dél felé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá: adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta: hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriakkal.
1: Köszönöm szépen. Egy különleges helyzet. Samária saját területén épített egy anti-jeruzsálemi templomot, hogy ellensúlyozza az ő saját vallásukat. Ezt néhány száz évvel korábban lerombolták, és ezen a Garizim hegyén ott voltak még gyakorlatilag a romok, az emlékek, de a samaritánusok ezt úgy vették, mint hána a templom. És ide nem nagyon tette be erre a térségbe. Jeruzsálemből hithű zsidó a lábát inkább ki is kerülték, inkább egy-két napi járóföldel többet gyalogoltak, csak hogy ne kelljen samaritánusokkal találkozni. És pont ez volt az érdekes a samáriai asszony részéről is, hogy azt mondta, hogy hát mi nem tartunk kapcsolatot, és te most tőlem kérsz inni? Kinek milyen meglátása van, Anikó?
3: Igen, én pont ezt szerettem volna hangsúlyozni, és érdekes módon a legutóbbi tini alkalmon följött ez a samáriai dolog kérdése, és ugyanezeket a témákat vettük végig, és azt is, hogyha valaki akár a Biblia hátulján, vagy az interneten keres egy olyan térképet, hogy Palesztina Jézus korában, akkor nagyon jól látszik, hogy Galilea, Samária és Júdea, ez ilyen sorrendbe helyezkedik el, és hát Samária oda ékelődik Júdea és Galilea közé. Tehát ha tetszik, ha nem, úgymond át kellett volna menni, hogyha a két rész között valaki közlekedik, de hogy annyira nagy volt az utálat, már elnézés, vagy nevezzük ellenszemnek,
1: előítélet,
3: igen, hogy inkább pogány területen keresztül kerültek Dekapoliszon, meg Pereán keresztül, csak hogy ne kelljen egy hithű zsidónak Samária területére betenni a lábát. És természetesen nem csak ilyen történelmi dolgokat beszéltünk, hanem egy picit lefordítottuk a mai helyzetre, hogy azért bennünk is vannak előítéletek, meg egy fiatalban is vannak, soroltak is ők, hogy mik vannak, ezt most nem akarom részletezni, de hogy ez valahogy úgy zsigerből jönne, hogy vannak olyan emberek, olyan népcsoportok, még olyan osztálytárs is, akit úgy szívesen mellőznénk, és bármit megteszünk annak érdekében, csak hogy ne kelljen vele szóba állni, beszélgetni, és hát természetesen tovább vittük, hogy de Jézus nem ez. És ebből a történetből is látjuk, hogy Jézus nem ez, mert Jézusnak Samárián keresztül kellett menni. Hát ki kényszerítette? Hát a szeretet kényszerítette, mert tudta, hogy azok az emberek is ugyanúgy rászorulnak Isten irgalmára, szeretetére, mint a zsidók, és ő nem személyválogató, és nem a zsidók messiása, hanem ő az egész világért jött, és ebből a történetből is ez majd világosan látszik.
1: Az igazi szeretet előítéletmentes, ugye? Marika, aztán Tibor, Gyula.
2: Visszatérnék arra, hogy miért ment Jézus Galileába? Mert ugye János is, keresztelő János is keresztelt, neki is sok híve volt, és Jézust is követték, és egyre többen követték, és a tanítványai egyre több embert kereszteltek. Na most ugye a tanítványok között egy versengés lehetett volna, hogy na most ki marad Keresztelő János mellett, és ki követi Jézust, és hogy ne legyen ilyen feszültség, ezért Jézus inkább elment, mert Keresztelő János és Jézus között soha nem volt feszültség. Tehát Keresztelő János alázatos volt Jézussal szemben, mert azt mondja, hogy nekem kisebbednem kell, és Jézusnak kell növekedni. És mind a ketten Isten üzenetét mondták, amit az Úrtól kaptak. Tehát Keresztelő János is ugyan azért dolgozott, mint Jézus.
1: Köszönöm szépen, Tibor.
0: Talán érdemes most így a történet elején még hozzátenni valamit mindahhoz, ami elhangzott a történelmi háttérből, mert hogy nem csak az a 722 volt, meg aztán később Júdás Makkabeusék, akik lerombolták a Garizim hegyen az úgynevezett samaritánus templomot, vagy ellen.
4: De azt, hogy mi figyelünk a másikra, nem csak mondjuk a magunkét, mert ez egy idő után nem fogja érdekelni az embert, hanem a megértés készségével hallgatjuk a másikat, mert sokszor ez a készség hiányzik belőlünk, és ez kisiklatja sokszor az egyébként jól induló beszélgetéseket is.
1: Köszönjük szépen, Jakó Gyula testvér, aztán Marika.
5: Tegyük fel a kérdést, ha mi ismernénk úgy az asszonyt, ahogy Jézus ismerte, akkor mi lenne a hozzáállás?

0: És Jézus nem véletlenül egy ilyen asszony tud, olyan múltú asszony, amilyen, ahogy a Szentírásban le van írva, ilyen múltú asszony tud felhasználni erre a hatalmas célra. És hát ez a missziónak a döbbenet sikere, mert én, ha valaki a szóban, valaki értelmes, művelt, vagy kiválasztom, hogy kinek teszek bizonyságot, de Jézus nem. Tehát ezt egy olyan célra tudta felhasználni, hogy teljesen döbbenet érte magát, az egész népességet.
1: Köszönjük szépen, Marika.
2: Ugye itt az élet vizét ajánlja Jézus, és aki azt kéri, az kap. És mi lesz belőle? Élő víznek buzgó forrása. Tehát ahogy Anikó is mondta, hogyha átvesszük az életvizét, akkor mi is sok ember felé tudjuk ezt az élő vizet közvetíteni.
1: István?
3: Csak egy mondatot, amit a Laci mondta nyitottságról, hogy itt két fontos dolgot említenék ezzel kapcsolatosan, megint aláhúznám, hogy a Jézus a szívekbe lát. És a jézusi módszer, ugye, hogy tulajdonképpen a kérdései kapcsán jön elő az asszonynak a nyitottsága. Tehát tanítja, vezeti rá az asszonyt a kérdéseink keresztül, hogy megvallja a hitét tulajdonképpen, mert ez a lényeg ennek.
1: Köszönöm szépen. A nő azt mondja, hogy add nékem azt a vizet, hogy meg nem szomjózzam, és ne jöjjek ide meríteni. Erre Jézus valamit mond. János evangélium 4. fejezet 16. verse, Tokics Marika.
4: Jézus így szólt hozzá, menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza.
1: Azt látjuk, hogy kezd párbeszéd kialakulni, és amikor a formaságokon túllépnek, akkor Jézus egy nagyon fontos dolgot mond, amit ez a nő szeretett volna mindenki elől elrejteni, talán hadd mondjam így, amit szégyelt is, ami szégyenfoltot hozott az ő családjára, az ő életére. És nézzük meg, hogy ez az asszony nem fordult szó nélkül sarkon, és nem hagyta ott Jézust, hanem Jézus még tovább folytatja. És ebben a párbeszédben szépen lassan a szeretet átalakítja ennek a nőnek a zord, hideg, kemény kőszívét, és hús szív válik belőle. István?
3: Az is érdekes, hogy tulajdonképpen az asszony racionális gondolkodásán hogy lép túl a Jézus tulajdonképpen, mert teljesen logikusan gondolkodni, hogy ne kelljen ide jönnem a kúthoz járni, és kisebb volna a találkozás kockázata. És akkor megint egy bombát elhelyez Jézus, már bocsánat, hogy így fejezem ki, hogy azt mondja, hogy hívd ide a férjedet. Hát ez az asszony szempontjából egy értelmetlen kérdés volt, ugye, mert hát ha magyarázkodni akart volna, akkor két jó megoldást, idézőjelben megoldást is mondhatott volna. Egyrészt, hogy törvényes módon elváltam, és a másik megoldása az, hogy özvegy vagyok, és nincs férjem. De nem ezt válaszol, mert megint rátapint a lényegre, ugye, mert azt mondja, hogy 5 férjed volt, és most csak egy illettársad van. Most hogy nem a férjem. Tehát itt megint az, hogy a Jézus úgy tereget, hogy tudja, mi van a szívében. Tehát ennek az egész lényegére vezeti rá, és itt értjük meg azt, hogy tulajdonképpen miért napközben ment az asszony a kútra vízért, mert miért nem reggel vagy az este órában, mint a többiek, hogy ne kelljen találkozni másokkal. És ennek mi volt az oka? Tehát a Jézus a szívében lát, és a szívén keresztül vezeti, tanítja az asszony.
1: Gondoljuk el, hogy van az életben egy nagy titkunk, és akkor ide jön egy ismeretlen, a legnagyobb sajnálatomra még zsidó is, és akkor az én legnagyobb titkomat itt egyszerűen kimondja. Ez valami fájdalmas lehetett, Anikó.
5: Igen, de az Úr Jézusról tudjuk más helyről, hogy azt mondta, hogy nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. És már bocsánat, jó orvosként nem azt kezdte el magyarázni, hogy ez is jó, az is jó, amaz is jó, minden jó, hanem azt az egy nagyon-nagyon beteg pontot arra rávilágított. Én, ha elmegyek orvoshoz, nem azért megyek el már, bocsánat, hogyha össze-vissza dicsérjenek, hogy mi minden jó, hanem mondjuk azért, mert fáj a fogam. Most mondok egy példát, és a fogammal foglalkozzanak. Most ez az asszony, ő nem számított arra, hogy Jézus az áldott orvos, de ő tudta, Jézus tudta, hogy hova kell nyúlni, és hol kell gyógyítani. És bocsánat, amikor az a gennyes fekély, már elnézést, hogy ilyen képet használok, de kifakad, mert nincs férje, és akivel most él, az nem a férje, és ki tudja, hogy mi minden van a múltjában, ezt lehetne elemezni történelmi tanulságokból is, hogy mennyi volt a nők megbecsültsége, milyen könnyen adtak vállólevelet abban az időben, és még sorolhatnám, milyen könnyen bocsátották áruba a nőket, mint a világon, a mai napon is nagyon sok helyen. De ezzel most én nem szeretnék beszélni, mert a Szentírás sem beszél, de ez egy fájó pont volt. Egy nagyon csúnya kelevény, és Jézus gyógyítani akart. És amikor engedte, hogy kijöjjön ez a seb, akkor utána lehetett újra folytatni a beszélgetést, és újra tovább vezetni ezt az asszonyt.
1: És ez a beszélgetés fájdalmas volt, de nem megalázó, ahogy egy zsidó föntről meg tudott alázni egy samaritánust, hanem érezte Jézus szeretetét, érezte Jézus elfogadását, és hogy Jézus ezt az egész helyzetet tisztába teszi, rendbe hozza, megoldja. László.
6: Én megint csak az asszony nagyszerűségét emelném ki, ugyanis azzal, hogy folytatja tovább a párbeszédet, és semmit nem tagad, tulajdonképpen egy erkölcsi magaslatot mutatott meg nekünk, volt tartása az asszonynak, és ez nem elutasításban jelentkezett, hanem a múlt vállalásában. A kérdés, mi mindig fölvállaljuk a múltunkat? Gondolkodjunk rajta, mindig fölvállaljuk a hibákat is, amikor nem úgy jártunk el, ahogy kellett volna. Nem folytattam.
1: Köszönöm szépen, Marika.
2: Jézus belelátott az asszony lelkületébe, de belénk is belénk lát, és a Szent Lelke által, a lelkismeretünk által hányszor figyelmeztet, hogy valami nem jó. Tehát nem csak a samáriai asszony kap tanítást, mi is kapunk, ha odafigyelünk.
1: Köszönöm szépen. A szerdai gondolatsor, Jézus kijelentése, János evangélium a 4. fejezet, 17-től 26. versek. Tokics Marika.
4: Az asszony így válaszolt, nincs férjem. Jézus erre ezt mondta, jól mondtad, hogy nincs férjed. Mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed. Ebben igazat mondtál. Az asszony ekkor így felelt. Uram, látom, hogy próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták az Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt. Hidd nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így felelt. Tudom, hogy eljön a messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki, én vagyok az, aki veled beszélek.
1: Köszönöm szépen. Tibor?
7: Azt hiszem, hogy itt tiszta világos választ kapunk arra, hogy miért is kellett Jézusnak átmenni. Mert volt ott egy asszony, aki olyan szinten volt megvetett és a többiek szempontjából nézve lecsúszott, hiszen abban az időben azért az élettársi közösség nem azt jelentette, mint manapság, hogyha van, akinek van papírja, van, akinek nincs. Abban az időben ez a megvetett állapotnak az egyik legvége volt. És ez az asszony azt mondja, hogy tudom, hogy jön a Mesiás. Na de ki áll vele szóba? Hát a kortársai nem. Nőtársai nem. A férfiak, hogy minek nézik azt most, hagyd ne mondjam el, de mindenki kitalálhatja. Mit gondolnak róla? Kivel beszéljen erről? Az van a Szentírásban, hogy még az ajkamon sincs a szó, te már egészen érted ezt, Uram. És az is van a Szentírásban, hogy közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. És tessék mondani, ennek az asszonynak a szempontjából ez mit jelent? Ő hogy közeledjen ahhoz az Istenhez, akinek a törvényében maximum megvetéssel fog találkozni az ő saját személyét illetőleg, meg ítélettel? És akkor egyszer csak kimondja ezt a szót, hogy én tudom, hogy jön a Mesiás, ez is külön megérne egy egész beszélgetést, és akkor azt mondja Jézus, először neki, ezt soha nem mondta senki másnak, én vagyok, aki veled beszélek. Ezért kellett menni, mert ez a lélek, ez elmerült volna. És Krisztus meg azért jött, hogy megkeresse és megtartsa azt, aki elveszett.
1: És ha ez még hozzátennénk, hogy a héber nyelvben kétféleképpen lehetett kimondani, hogy én vagyok. Az egyik úgy, amikor az égő csipkepokorban Isten kijelentette, így senki nem jelent, ezt senki nem mondta, sem a hétköznapi életben, sem a vallásos világban. Erre volt egy másik kifejezés. De Jézus most ezt, az ősi, isteni kijelentést mondja, hogy ani, hú, én ő vagyok, az vagyok. Tehát, és ezt nagyon jól tudta a samaritánus nő is, hogy ezt csak az Isten mondhatja, és ezért mondja, hogy látom, te próféta vagy, és elfogadja.
6: A Tibor gondolatához csak annyit mondanék, ugye arról beszélt, hogy még ajkaimon sincs a szó, és te már tudod az én gondolatomat. Azonnal Nehémiás jutott eszembe, amikor ugye engedélyt akart kérni arra, hogy engedje el a király vissza Izraelbe, hogy csak egy fohász tudott mondani. És ez elég volt ahhoz, hogy Isten meglágyítsa a király szívét. Ezt csak mellékesen mondtam. Arról szeretnék valamit mondani, hogy ugye az asszony fölvetette, hogy ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben kell imádni Istent. Ugye az isteni tulajdonságok közé soroljuk a mindenütt jelen valóságot. A mindenütt jelen valóságból pedig az következik, hogy az Isten imádatának nincs kikötött helye. Isten bárhol lehet imádni, ha a szívből teszi az ember. Mert nem a hely a lényeg, hanem a lelkület. Ha igazságban imádjuk, lélekből és igazságban, akkor teljesen mindegy, hogy hol van az ember és milyen szituációban.
1: Köszönjük szépen. Samaritánusok bizonyságtétele. Két bibliaversünk lesz, János Evangélium 4. fejezet 27-től 32-ig, illetve 39-től 42-ig. Kulcsár Anikó.
5: Tanítványai éppen ekkor jöttek meg, és csodálkoztak azon, hogy asszonnyal beszél, de mégsem mondta egyikük sem, mit akarsz, vagy mit beszélsz vele. Az asszony pedig ott hagyta korsóját, elment a városba, és szólt az embereknek, jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ez a Krisztus? Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá. Közben kérték őt a tanítványai, Mester, egyél. Ő pedig azt mondta nekik, nekem van eledelem, amit egyem, amiről ti nem tudtok. Abból a városból pedig a samáriaiok közül sokan hittek benne az asszony szava miatt, aki így tanúskodott, megmondott nekem mindent, amit tettem. Amikor tehát a samáriaiak Jézushoz értek, kérték őt, hogy maradjon náluk. és ott maradt két napig. Az ő szavának sokkal többen hittek, az asszonynak pedig meg is mondták, már nem a te beszédeidért hiszünk, hanem mert magunk is hallottuk és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője.

Meggyengült az engedelmességben. A szó frázisá szürkült. Napjainkban inkább beszélni, filozofálni szeretünk Jézusról, sem mint követni őt. Pedig Jézus ma is így hív minket. Jöjj és kövess engem. Mi viszont úgy, hogy jöjj és hallgass engem. Jézus hívásának két üteme van. Először magához hív, azután magával visz az emberek közé. Az embereknek ma nem szép szavakra és elméleti fejtegetésekre van szüksége, hanem abban kell segítségükre lennünk, hogy Krisztus gyakorlati követőivé válhassanak. Az Új Szövetség egyik legeredményesebb bizonyságtevője az a samáriai asszony volt, akivel Jézus Jákob kutyánál találkozott. A samáriaiak és a zsidók között kemény előítéletek rontották a testvéri kapcsolatot. Jézus lerombolta az előítéletek falát, és megoldáshoz segítette ennek az asszonynak az életét. Noha Jézus nem biztatta, hogy menjen tanúbizonyságot tenni róla az emberekhez, ez az asszony mégis, otthagyva a vedret, elment. Nem ő akart mindenkit mindenről meggyőzni, hanem követésre hívott. Az emberek pedig engedelmeskedtek. De nem az asszonynak lettek engedelmes követői, hanem Jézusnak. Ők maguk vallottak így hitükről. Már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk, és tudjuk, hogy ő valóban ő a világ üdvözítője. Erre a felismerésre azonban nem lehet eljutni engedelmesség nélkül. A hit engedelmességben realizálódik. Enélkül a hit hiedelem csupán.

Nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat. Mindenkit hívunk, fogjuk folytatni. További bizonyságok Jézussal címmel a 6. tanulmányunkat. Most pedig egy imával fejezzük be. Úrunk Istenünk, te néked köszönjük meg, hogy a samaritánusok között voltak nemes lelkűek is. Te néked köszönjük meg, hogy amikor megjelent a Messiás, akkor ők feladták korábbi szembenállásukat, és elfogadták a zsidó messiást. Mi is ilyen samaritánusok vagyunk, Urunk. Mi is sokszor egy más világban éltünk, mozogtunk, és mi is, amikor meghallottuk hívó szavadat, azonnal követtünk téged. Add, hogy erről tudjunk hitelesen beszélni a mai embereknek. Ehhez segítsél bennünket. Jézus nevében. Amen.

A könyv bemutatja Jézus életének és szolgálatának részleteit. Segít megérteni emberi kapcsolatainak, beszélgetéseinek mondani valóját a történelmi és környezeti összefüggések hátterében. Az apró részletekből, témákból, mint egy szőttes mintázata rajzolódik ki a teljes kép János evangéliumának üzenete. János evangéliumának témáit.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Ki az, aki hallott már az Érted podcastről? Érted podcast. Olyan csapat indította ezt el, aki szeretné, hogyha jobban megérthetne kérdésekre választ, illetve olyan témákat, amelyek beszélgetést igényelnek, átbeszélést igényelnek, és bár néha úgy gondolunk a keresztény életre, mint lefektetett szabályok sorozatára, azt tapasztaljuk, hogy mégsem így van ez, hanem vannak dolgok, amelyeket jó átbeszélni, körüljárni, megérteni kicsit jobban. És ennek apropója ez az Érted podcast, ennek apropóján született. És itt van az Érted podcast részéről Petyár Lóránd, és ugye a Hevat, és nem csak a Hevat miatt, de a mai este beszélgető társa Mike Pál. Most Lóri ül a forrószéken, általában ő szokta ezeket a beszélgetéseket moderálni, és így ma este én kaphattam meg ezt a mikrofont. És hogy is van, az a nyúl viszi a vadászpuskát ma este, vagy akasztják a hóhért, úgyhogy most ő ül a forrószéken, és ő válaszol a kérdésekre, vagy ezek közül néhányra. És ez a 21 kérdés gyűlt össze, és most én így bizonyos embereknek háttal ülök, de ígérem, hogy most csak a megkérdezettekre fogok nagyon-nagyon figyelni, és a ti segítségeteket pedig abban kérem, hogy addig ne hagyjuk őket felállni, ameddig nem mondjuk azt, hogy értem. Jó? Megegyezhetünk? És mivel én nem látok mindenkit, ezért szükségem van segítségre abban, hogy tudjam, hogy mindenki érti-e. Úgyhogy ha úgy érzitek, hogy valamire nem válaszoltak eléggé kimerítően, vagy ha úgy érzitek, hogy már rég értitek, akkor segítsünk nekik, jelezzük, hogy ezt oké, tudjuk, megvan, mehetünk, lapozhatunk, mert ugye 21 kérdés van, és úgy tudjuk, hogy mind a 21-re szeretnénk választ találni. Így van? Tehát aki beküldt ezeket a kérdéseket, szeretne választ találni a kérdésére, vagy nem? Egyre biztosan, de arra az egyre, amit ő küldött be. No, akkor mivel nem tudjuk, hogy ki melyiket küldte, ezért most igyekszünk mindenkinek válaszolni, jó? No, kezdjük el. Nagyon érdekes kérdések gyűltek össze, és úgy döntöttünk, hogy olyan sorrendben fogjuk őket feldolgozni, ahogyan azok beküldése kerültek, úgyhogy a leges-leggyorsabb kérdező kérdésével indítjuk ezt a mai beszélgetést. És akkor, tadadam, az első kérdés. Hogy van az, hogy akárhogy akarom, nem tudom elfogadni magam? No, kedves, tisztelt urak, hogy van ez? Van-e valakinél kész válasz erre?
1: Jelentem, készültünk egyébként, tehát hogy gondolkoztunk ezeken a kérdéseken, és egészen biztos, hogy ez nagyon akut és fontos kérdés, ha már első kérdésként érkezett be, és hogy nagyon-nagyon foglalkoztatja a kérdezőt. És én erre azt tudom mondani, és szeretném jelezni előre azt, hogy néha lehet, hogy olyan határozottnak tűnök, és az is vagyok egyébként, határozott is vagyok bizonyos dolgokban, de nem szeretetlenül akarok határozott lenni, tehát hogy senki ne érezze magát kérdezőként akár megsértve vagy megbántva, mert hogy ez mind az ő érdekében történik, vagy a kérdezők érdekében akkor, amikor mi nyilván, hogy az Isten válaszait keresünk, és az Isten válaszait nyúlunk, és azt nem azt jelenti, hogy mi nem harcolunk ezekkel. Tehát a kérdésre. Az, hogy nem tudod elfogadni magad, az bizonyos esetekben hálátlanság. Amikor megvan a füled, orrod, szemed, lábad, mindened, épp értelmed, vannak lehetőségeid, háttered, szüleid, szeretet tesz körül téged, és nem tudod elfogadni magad, akkor valójában azt mondod, ezt üzened ezzel annak a teremtőnek, aki téged megalkotott, hogy nem csináltál jó munkát, hogy te nem jól képzelted ezt így el. Viszont, tehát hogy nem ennyire egyszerű ez a kérdés, mert hogy máskor szerintem önmagunk elfogadása nem hálátlanság, hanem a hitnek egy nagyon komoly harca, főleg olyan esetekben, amikor, mit tudom én, van egy nagyon nagy testi fogyatékosságod. vagy hurcolsz magaddal dolgokat, amik a családból jönnek, abból az örökségből, abból a batyúból, amiről hallottunk. És ilyenkor nagyon egyetérzően tudom mondani azt, hogy nagyon nehéz elfogadni, hogy Isten így is, ahogy vagy, a magad hibáival téged használni tud. Nem egy olyan harc ez, ami most jelent meg egyébként az emberiség életében. Annak idején Jézustól is kérdezték egy születése óta vak ember esetében, hogy hát mondd már meg, hogy mit csinált ez a szegény pára. Ki vétkezett? Ő vétkezett? Valakinek vétkeznie kellett, mert össze szoktuk kötni a bűnt a büntetéssel, és ilyen okokozati összefüggéseket keresünk. És megkérdezték Jézus, hogy mondd meg, ki vétkezett, hogy ez most vakon született? Az ő? Az apja? Az anyja? A nagyapja? Valaki-e? És képzeljétek el, Jézus mit válaszol? Azt mondja, hogy senki nem vétkezett. De egy biztos, hogy céllal történt, hogy van mögötte isteni terv, mert azt mondja Jézus, hogy mindez azért történt, hogy nyilvánvalóvá legyenek az Isten cselekedetei. Ami magyarán azt jelenti, ettől az, hogy önmagadat elfogad, a magad hibáival, defektusaival küzdelem, de sokat segít az, hogy tudod, hogy Isten téged így is használni akar, és használni is tud. Én ezt a választ találtam magamnak az ige tükrében.

0: Tudnál-e ehhez hozzátenni még valamit?
1: Na, annyit mondanék ehhez, és köszönöm, Pali, nekem ez sokat mondott, amit most válaszoltál a feltett kérdés, hogy hogyan fogadja el magam, ha akárhogy küzdök, nem tudom elfogadni magam. Nekem is, én sokat küzdködtem ezzel. Őszinte legyek, még néha küzdök is. Nagy az orrom, furán megy a lábam, hadarok, kudarcaim vannak munkaterületén, akár férként is, vagy apaként is, és akkor ilyenkor fogadd el magad, mert valószínű, ezek is ott lehetnek benned, hogy teljesíteni akarsz, mégse tudsz, és akkor ha magad előtt nem tudsz teljesíteni, hogy tudsz az Úr előtt? És ugye meg, mit mond a 2 Korintus 6.18? Azt mondja itt Isten, atyátokká leszek, ti pedig fiaimmá és lányaimmá lesztek. Így szól a mindenható Úr. Tehát érted? Ez az Isten, akinek nemrég ünnepeltük a megváltási fantasztikus művét, hogy meghalt értünk és feltámadt értünk, azt mondja nekünk, hogy az atyánká lesz a mindenható Úr, mi pedig a fiai és leányai leszünk. Hogy ezt kell racionalizálnom magamban, és ezt kell te is racionalizálnod magadban, hogy te a fia vagy, te a lánya vagy, és az érzéseket pedig rúg fel. Az övé vagyok, és ez határoz meg, és innentől kezdve elfogadom magam, hogy Uram, hát ha fiaddá, lányoddá fogadtál, akkor hogy ne fogadnám én el magam, és köszönöm. És indítson ez hálára, mint ahogy Pali mondta.
0: Tehát akkor az önmagunk elfogadása az tulajdonképpen az arról való meggyőződés, hogy az Isten gyermekei vagyunk, függetlenül attól, hogy milyenek vagyunk.
2: Igen, tehát nagyon nehéz szerintem úgy elfogadni magunkat, hogy esetleg azt gondoljuk, hogy egy kozmikus baleset végterméke vagyunk, és nem egy isteni tervezésnek és az isteni szeretetnek a gyümölcse. De ha abba gondolsz bele, hogy Isten különös gonddal és szeretettel alkotott meg téged, akkor szerintem ez sokat segít rajtad. Illetve, ha neked egy tökéletesen működő tested van például, vagy életed, most nyilván nekem is, tehát én kamaszkoromat így éltem végig, hogy elképesztően nem mertem strandra járni, mert olyan sovány voltam, hogy minden bordám látszott. Most már azért nem megyek, mert kövér vagyok, tehát hogy mindig van valami probléma. Tehát, hogy és tudom, hogy ezek hatalmas harcok a ti korosztályatokban, de gondolj mindig arra, hogy vannak olyan emberek, akik rengeteg defektust hordoznak az életükben, és amikor te amúgy jól funkcionál a testedre azt mondod, hogy ez rossz ötlet volt, akkor bele sem gondolsz, hogy mit jelent egy nehezen működő testben élni, és hurcolni betegségeket és nyomorúságokat.
0: Köszönjük szépen. No, ez volt az első kérdés és válasz kör. Mit szóltok? Folytathatjuk így?
1: Persze.
0: Oké, és főleg itt szemben lévőktől kérek szépen megerősítést, vagy hangokat a hátam mögül.

0: Jön a második kérdés. Ha kételkedem, akkor nem fogad el az Úr? Írja a Bibliában, hogy aki nem hisz, nem kedves az Úr előtt. Egyszer már meggyőződtem az újjászületésemről, miért hitetlenkedek akkor mégis? Nem fogadhat el az Úr. Igaz?
1: Lóri, most akkor te kezd.
2: Zsidók 11.6, ezt idézi a kérdező. Hit nélkül pedig senki nem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Én próbálok röviden válaszolni, nagyon kíváncsi vagyok a Pali válaszára. Én nem mernék ilyet mondani, hogy nem fogad el az Úr, de elfogad. Én sokkal inkább a sátán csapdáját látom a mögött. Mit szokott ő tenni? Rávesz a bűnökre, belevisz a kísértésekbe, és figyelme, mikor belevisz egyszer, kétszer, háromszor, enszer a kísértésbe, akkor annyira megutáltatja önmagaddal magadat, hogy azt mondja, hogy te nem is méltó arra, hogy már menj Istenhez. Te már nem is hiszed, te nem is vagy hívő ember. Ki vagy te, aki kiáltani mersz a kegyelemért, vagy a bocsánatért? Tehát ejteti veled, hogy egy semmi vagy, egy senki vagy, és nehogy már mert. Tehát rávesz a bűnre, rávesz enszer a bűnre, aztán meg arra veszel, hogy már ne is legyen merszed neked Istenhez közeledni, ne is higgyél benne. De sokkal inkább magunk kellene tartani azokat az igéket, amik benne vannak a Bibliában. Aki hisz, az megmenekül. Aki segítségé hívja az Urat, az meg fog menekülni. Aki elkezdte bennetek a jó munkát, be is végzi a Krisztus Jézus napjára. Vagy senki nem ragadhatja ki őket az én kezemből, akiket nekem adott az Atya, mondja János 10-ben Jézus, hogy nincs az a hatalom, abszolút semmi, ami kiragadhat bennünket Jézus Krisztusnak, Istennek a kezéből. Tehát, hogyha az ő kezében vagyok, akkor abszolút semmi. Még ha néha úgy is érzem, hogy nem bízok benne, vagy nem hiszek benne, vagy még két igét olvasnék, aztán át is adnám a szót. Filippi 1.6. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, Isten, el is végzi a Krisztus Jézus napjára. Aztán ez 1 Péter 1.3.7 így szól. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket, Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által, most figyelj, élő reménységre, arra az el nem múló szeplőtlen és herhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Na most még figyelj. Titeket pedig Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, ami készen van, hogy nyilvánvaló legyen az utolsó időkben.
1: Tökéletes kerek válasz egyébként. Én csak annyit tennék hozzá, kicsit árnyalnám a megfogalmazást, mert hogy arra hívnám fel a figyelmet, hogy a kételkedés és a hitetlenkedés között van különbség. Én meg vagyok győződve, hogy újjászületésed után, ami nem a te műved, hanem azt az Isten végzi el benned, és ő ajándékozza a hitet is számodra, tehát az is egy ajándék, nem te gerjeszted fel, hanem a Szentlélek, aki konfirmált, azt tudhatja, hogy a Szentlélek az evangélium hirdetése által gerjeszti fel bennünk ezt a hitet. Tehát az újjászületésünk után már nem hitetlenkedünk, hanem kételkedünk, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Tehát a kételkedés pedig nem a hitnek a hiányát jelenti, hanem a hitnek időnkénti meggyengülését jelenti. Tehát, hogy hullámzik ez a történet, ugye? Persze mi mondhatjuk, hogy jaj, ez most már mintha teljesen kiveszett volna bennem, de főleg azért, amíg érzékeljük ezt a fluktuációt az életünkben, addig nem lehetséges, hogy hitetlenekké lettünk volna. Tehát érzékeljük, fáj nekünk, ez azt jelenti, hogy kapaszkodunk a hitünkbe, és valóban igaz az, hogy nem lehetsz hit nélkül kedves Isten előtt. Miért? Egyszerűen azért, mert ha nem hiszel, akkor nem is vagy kapcsolatban Istennel. Tehát ha nem hiszel, akkor nem vagy kapcsolatban vele, de te nem is születtél újjá. Ám de gyenge hittel is lehetsz. Gyenge, vergődő hittel is lehetsz kedves Isten előtt. Már csak azért is, mert Isten nem önmagad miatt és a te nagy lelkesedésed miatt fogadott el téged, hanem azért, mert Jézus ilyen lelkesedett érted. Annyira szeretett téged, annyira lelkesedett érted, hogy képes volt meghalni ebben a nagy szeretetben. És ezért, hát drága kételkedő barátaim, egy sorstársatok mondja ezt, hogy a ti gyengélkedő, törékeny, meglankadó hitetekkel nagyon-nagyon kedvesek vagytok az Istennek.

0: Ez a mondat pont jó híd a következő kérdés felé, mert úgy látszik, hogy az Isten szívét szeretnék megismerni a kérdezők. Ez a harmadik kérdés is pont ezt tükrözi, hogy elhangzott már, hogy fontosak vagyunk Istennek. Szeret minket, önmaga feláldozása mértékéig szeret minket, és akkor ez a harmadik kérdés mélyíti ezt, hogy miért olyan fontos Istennek az ember? Miért? Miért? Miért?
1: Én válaszolok, mert rövid leszek, és Pali tudom, hogy kifejti jobban.
2: Egyetlen egy mondatot írtam.
3: Jó, akkor hát...
0: Ez ennyire egyértelmű volna.
3: Jó, tehát én azt írtam fel magam, mert a szeretetnek kell legyen haszonélvezője. És ez indítson hálára, tehát döbbenet. De én vagyok, meg te, meg mi vagyunk Isten szeretetének a haszonélvezői.
2: Igen, hogy Isten meg akarja osztani az ő örömét, az ő szeretetét valakivel, és akkor képzeljétek el, hogy minket nevezett ki. Tehát úgy gondolt, hogy akkor tessék, ott van virág, például azt mondja, gyere, örülj velem, én örülni akarok neked. Tehát, hogy miért olyan fontos az Istennek az ember? Azért, mert így döntött. Azért, mert így döntött, mert szeret, drágának tart, és ne felejtsétek el, akkor, amikor a legmélyebb pillanataitokban vagytok, mert vannak ilyenek, ne felejtsétek el, hogy amikor titeket az Isten megteremtett, a Biblia szerint azt mondta, hogy ez jó. Amire Isten pedig azt mondja, hogy jó, azt nem kell fokozni, az a jó, az a jó. Értitek? Tehát, hogy képzeljétek el, hogy amikor meg vagy zuhanva, akkor halld egy kicsit úgy, ugye tudatosítsd magadban, hogy Isten azt mondja, hogy jó, hát tehát én örülök neked, te nem tudsz örülni magadnak.
1: És milyen érdekes, hogy Istennek fontosak vagyunk, és mi meg jogot formálunk arra, hogy egymásnak ne legyünk fontosak. Ő nem annyira fontos, mint én, az nem annyira fontos, mint én, mert másabb. Annyira jó itt lenni veletek, hogy egymásnak fontosak lehetünk, és ezt éreztethetjük egymással. Tehát én köszönöm, hogy ismerek titeket, meg köszönöm, hogy ismerem Palit, köszönöm, hogy ismerem Krisztinát, Tamást, és folytathatnánk. Hogy ez, wow, ez a isteni fontosság, ez a szeretet túl kell áradjon rajtunk egymás irányába is.
2: És ennek a szeretetnek a terméke, a hevat is, meg a munkatársi közössége is minden. Ez az én családom. Nagyszerű.

0: kicsit kakuk tojás lesz a következő, de...
1: Nagyon beletrafálunk most. Nagyon nehéz izzasztó kérdés lesz.
0: Igen,
2: mi
0: igen.
2: Látjuk előre, tudjátok, mi érezzük, hogy milyen...
1: Két férfi erre mit fog válaszolni?
2: Az a lényeg, ezután a két kérdés után majd kizavartok bennünket, vagy folytatjuk.
1: És lapátra tesztek.
0: Azért volt fontos az elején megemlíteni, hogy a kérdések sorrendje az, ahogyan érkeztek. Tehát a koreográfia az adott. De nem véletlen, azt gondolom, mert kellett ez a három válasz, hogy a negyedikre merjünk válaszokat kérni a két kedves férfiútól, aki itt mellettünk ül. Szóval, mi a véleményetek a feminizmusról?
2: Pali akar válaszolni.
1: Mi az? Kik azok? Nagyon csúnyán hangzik.
0: Közöttünk itt biztos nincsenek, de na lássuk.
1: Induljunk ki abból a történelmi tényből, hogy a nőket nagyon csúnyán elnyomta a férfi társadalom. És jogos, vagy természetes reakció lett, reakcióként alakult ki a feminizmus, mint mozgalom. Teljesen jogosan az európai társadalomban. Ami megdöbbentőbb, még megdöbbentőbb, hogy ebben olyan komoly teológiai torzulások vannak, amiket nem tudok hova tenni, hogy évszázadokán át hurcoltuk ezeket a nagyon, nagyon nagy bűnöket, hogy a férfiak iszonyúan kizsákmányolták, kihasználták a nőket, és itt a férfi társadalom nevében bocsánatot kérek a hölgyektől. Ilyenképpen a feminizmusnak vannak nagyon-nagyon jogos felismerései, de vannak vadhajtásai is. Ami jogos az, és a Biblia ezt abszolút nem tagadja, tehát nem lehet a Bibliára fogni azt, amit esetleg az egyház elkövetett, nem lehet a Bibliára fogni, hogy a Biblia nem tartja a nőt és a férfit egyenlőnek. Tehát egyértelműen egyenlő a nő és a férfi. Nincs közöttük különbség. Tehát a Biblia azt tanítja, és a feminizmussal egyetért ebben, hogy minden ember egyenlő, és a nem emiatt nem szabad senkit sem hátrányosan megkülönböztetni, ugyanígy a faja miatt sem, meg a kultúrája, meg bármi miatt, meg az anyagi helyzete, a státusza, a társadalmi státusza miatt sem szabad senkit sem megkülönböztetni, mert hogy mindenki Isten teremtménye és egyformán szeretett gyermeke. Na most mi a vadhajtása a feminizmusnak? Tehát a vadhajtása azt szerintem, hogy az egyenlőségesdit elvitte a nemek harca irányába, ahol már nem arról beszélünk, hogy mik a feladataink, hogy mik a kötelességeink, hanem mind folyamatosan, és itt az ego felfújásáról van szó, és ezt lehet a férfi társadalom is, a himsovinista rész, a feminista rész, az ugyanúgy, a maga oldalán, amikor felfújjuk az egót, és azt mondjuk, hogy nekem ez jár, nekem ez jár, nekem ez jár, jogaim vannak, és ezzel együtt csökkennek a kötelességeim. Tehát ilyen értelemben nagyon sok nőt arrogánssá tett, illetve felborított egy bizonyos egyensúlyt, meg a nők kikövetelték maguknak azt, hogy ne legyen olyan, hogy kimondottan férfi feladatkör, férfi munka, hanem mindent végezhessenek a nők is, és akkor ilyen értelemben megkapta a nőtársadalom azt a lehetőséget, hogy akkor most már csinálják, és ez azt jelenti, de ugyanakkor meghagyott olyan alapvető feladatköröket, amiket amúgy is csak ők tudnak elvégezni, mert én nem tudok még gyereket szülni egyébként, és nem is akarok, és nem is fogok, értitek? De ők közben meg kell szüljék azt a gyermeket is, anyukká kell legyenek a gyermekeiknek, és közben dolgozzanak, és karriert építsenek, és tanuljanak, és fejlődjenek, és micsoda iszonyú megterhelés alá helyezte a nőket, miközben köszönjük szépen a férfiak, köszönjük szépen, egy kicsit úgy tehermentesebbé váltak ilyen értelemben. Tehát ilyenképpen a nők ma sokkal megterheltebbek, sokkal nehezebb házasságban is élni. Véleményem szerint kihatása van a szingli jelenségre is, mert a nők elkezdtek nagyon tanulni, éppen ezért nagyon sokan nem találnak magukhoz méltó házastársat, házasfelet, mert túlképzettek sokszor ugye a férfi társadalomban. És önzővé tették valahol a társadalmat, mert hogy jogokat követeltek, és nem beszéltek a kötelességekről. És ha ez van, akkor egy ilyen társadalomban a szeretet és egymás megbecsülése elveszett. Ahol csak a jogokról beszélünk, ott az fog győzni, aki az erősebb. És akkor tovább folytatódik ez a brutalitás a nemek között, aki bírja, marja. Nekem volt egy nagyon megdöbbentő esetem valahol Észak-Írországban, ahol én főztem férfiként, teljesen rendben van, én főztem, mert hogy rajtam volt a sor, és nem találtam a szűrőt.
2: Konyhát.
1: Most a szót nem találom.
2: A konyhát.
1: Nem találtam a konyhát. A krumplitörőt, nem találtam a krumplitörőt. Akkor képzétek el, a munkatársi közösség, akikkel voltam, fiúk, lányok vegyesen, beszélgettek kint, és benyitottam, és azt mertem kiejteni a számomra, hogy kedves hölgyek, nem tudjátok, hogy hol van a krumplitörő? És rám néztek, és azt mondták, hogy miért csak a hölgyekkel tudják azt, hogy hol van a krumplitörő. Oké, rendben. Viszont egy másik történetet hagyom el. A lányomtól múltkor megkérdeztem, hogy ugye elfáradva jött haza az iskolából, busszal jött, és mondom, hogy az olyan zsúfoltság volt a buszon. És mondom, hogy ez nem volt ülőhely is. Mondom, hogy és csak lányok voltatok azon a buszon? Nem voltak fiúk is. A fiúk mit csináltak? Ültek. És te álltál? Persze. Nem adta át senki a helyét neked? A fiúk közül? Nem. És ez rosszul esett neked? Hát a feminizmus szerint nem kellene rosszul essen. Miért adja át neked a férfi a helyét? Egy másik döbbenetes történet, biztos ismerős, bocsánat, egy kicsit hosszúra jutott, bocsánat, ez egy nehéz téma. És engem ez foglalkoztat egyébként. A másik történet, a Titanicról hallottatok, elsüllyed a hajó, és a túlélők, ugye, vannak köztük nők és férfiak, és nincs mindenkinek mentőcsónak. És a Titanic 1911, vagy mi ilyesmi, később, mindegy, 12, jó, a menekülők közül a férfiak félreállnak és előre engedik a nőket. Azt mondják, hogy tietek az elsőbség. Üljetek be a mentőcsónakokba. Aztán volt egy másik, eltelik, ugye jön a feminizmus, mi egymás. Mapainkban volt ez a másik hajóbaleset, a Concordia. Ugyanez a helyzet áll elő, és az történik, hogy ott egymást letaposva menekül férfi és nő, és a férfiaknak eszük ágába sincs a nőket előre engedni, mert hogy hát az ő életük is éppen olyan fontos, mint a nőké. Két elmélet van, a komplementáris elmélet, illetve az egalitárius elmélet. Egyébként az egalitárius azt mondja, hogy mindent mindenki csinál, és akkor nem engedjük át a helyet senkinek. A komplementáris elmélet pedig azt mondja, és én ebben egy mérsékeltebb álláspontot képviselek, szerintem ez a biblikus, amikor azt mondja, mindannyian egyenlőek vagyunk, de megvan mindenkinek a maga speciális feladatköre, amit értékelünk és tiszteletben tartunk. És a fiúk előre engedik a nőket a mentőcsónakban.
0: Szóval, ha a hevad hajó itt most süllyedne, akkor mi derülne ki vajon? Milyen meggyőződés? Lóri, te hogy látod? Mi a véleményed a feminizmusról?
2: Amen, amen. A következő kérdésben rátérünk, mert nagyon kapcsolódik.
0: Oké, igen, nagyon kapcsolódik, úgyhogy akkor olvasom is. A kereszténység szerint több joga van-e a férfinak, mint a nőknek? Ha igen, nagyot csalódtam, írja itt zárójelben.
1: Nem majd akarom, csak azt köszönjük szépen, hogy azért elmondtad, hogy milyen választ vársz.
0: Igen, akartam mondani, hogy nem is muszáj válaszoljatok, mert itt megvan már a válasz.
2: Csak aláhúzni tudom azt, amit a Tiszi elmondott. Tehát funkcionális és szerepbeli különbségek vannak. Kiegészítik egymást, vagy kiegészítjük egymást a férfi a nővel. És milyen jó, hogy vannak ezek a különbségek. Milyen jó, hogy vannak a nők. Tehát, hogy elképesztő azok az erények, amivel rendelkeztek ti lányok. Tehát azok az értékek, azok a speciális szerepek, amelyekben mi hozzá se tudunk szagolni. Tehát wow! Tehát a női szerep, amivel megajándékozott titeket Isten, az valami fenomenális. Ha gondoltok arra, hogy a gyereknevelésen milyen szerepet tudtok vállalni, és hogy a nőknek van ez az affinitásuk, ahogyan rá tudnak érezni a gyerekekre, türelmük van hozzájuk, ahogyan nevelik. Tehát ez nincs meg egy férfiban, a szülésről nem is beszélve. Tehát, hogy tehát kiváltság nőnek lenni, én úgy gondolom. Én férfiként mondom, mert mellettem is van egy nő, a feleségem, meg mi kettőt nevelünk, akik a lányaink. Tehát hogy ez egy óriási dolog. És egyébként az emberi egység a kettőjük egységéből valósulhat meg. Tehát nem két nő, két férfi, vagy hanem férfi és nő. Nő és férfinek az egységében valósul meg az embernek az egysége. És nagyon érdekes, hogy nekem a feleségem, voltak már vitáim, ezt ugye konfirmálni a gyerekeim is, de nem volt ilyen jellegű vitám, hogy több joga van neki, vagy több joga van nekem. Tehát ilyen vitánk nem volt. És az az igazság, hogy manapság megfordult egy kicsit, meg fordítja kifel az ördög a dolgokat, mert már itt-ott olyan is megjelent a törvény, hogy a férfiaknak, figyelj, joguk van gyereket szülni. Tehát joguk van gyereket szülni.
1: Nem de szeretnék élni ezzel a jogommal.
2: Hiába van joguk, nincs szerepünk, nincs funkciónk rá. Tehát hiába. Értitek? Tehát ez abnormalitás. A nőkünk joguk van fát vágni, és egyedül nevelni a gyerekeiket? Hát joguk van, de ez kell? Tehát hogy ez az isteni trend? Ez az isteni norma, amit elképzelt? Nem! Vágta a fát! Nevelje veled a gyereket, ne egyedül nevelje, ez a normális. Beszélgettem egy munkatársammal, és mondja nekem, hogy nem akarom nagyon körülírni, gyerekei vannak. És kérdezem tőle, és az apjuk, és rám förmett, hogy ki mondta, Lóri, neked az, hogy ahhoz, hogy gyerekeim legyenek, kell egy férfi is. Nehogy már lenyeljük ezeket az őtségeket. Funkcionális és szerepbeli különbségek vannak közöttünk, az emberi egységet a nő és a férfi alkotja, jogunk lehet egy csomó mindenre. De ha eltérünk az isteni rendtől, ez csak árt nekünk. Tehát, hogy simuljunk ebbe bele, és engedjük, és élvezzük ezeket a szerepeket, amelyekkel Isten megajándékozott, úgy, mint férfi, illetve úgy, mint nő.

0: azt hiszem, hogy ezek eléggé meggyőződésből fakadó válaszok voltak. Meggyőzőek voltak ezek a
1: ha
0: válaszok?
1: Ha van ezzel kapcsolatban kérdés, még hogy mélyítsünk, ha kell, vagy ha nem, akkor... De tényleg, őszintén,
2: tényleg, ha szívesen... Tényleg, bekérdezhetek nyugodtan.
1: Mert hogy ez egy nagyon fontos kérdés, mert a társadalomat beszövi, ugye? És van, mondom, hogy van nagyon sok jogos dolog, amit a feminizmus felvet. És hogy tudnotok kell, hogy alapjában hogy az egyházak, azok általában komplementáris elméletet vallanak, tehát hogy különböző szerepeink vannak, ugyanannyi jogunk, egyelőek vagyunk, és akkor vannak a mérsékeltebbek, mint például a református egyház is egy ilyen mérsékelt ugye, látás képvisel, például mi ordináljuk a nőket, lelkészek lehetnek nők is, hogy a baptista egyház például ők egy konzervatívabb, erőteljesebb szemléletet képviselnek, a katolikus, a római katolikus egyház is ott például nők nem lehetnek lelkészek. Mi azt mondjuk, hogy lehetnek, de nem könnyű nőneként lelkésznek lenni. És ott biztos a kolléganők ebben meg tudnak egy idő után már erősíteni minket.
3: Igen? Volt a tisztinek egy olyan mondatot, hogy a nők túlképzettsége vezet oda, hogy sok nő elmagányosodik, vagy egyedülálló. És tényleg azt figyeltem meg a közvetlen környezetemben, hogy ha körülnézek, akkor tényleg ez a tapasztalat, és így van. Viszont nem értem ennek az okát, tehát hogy miért kell ez így legyen, vagy miért baj az, hogyha egy nő túlképzett, vagy képzi magát. És alapban nincs baj vele, de gyakorlatban látszik, hogy mégis. És hogy mi ennek az oka, mert az ismerőség között azt látom, hogy nem arról van szó, hogy az egész életüket a karriernek szeretnék szentelni, és nem értem az okát.
1: Van köztünk egy túlképzett nő, aki most kérdez bennünket.
2: És férnél van, férnél van.
1: Nem tudom, neked van erre, vagy biztos van véleményed erről. Szívesen meghallgatnék egy nő. Nehogy már csak férfiak válaszoljanak erre.
0: Hát köszönöm szépen a mélyvizeket.
1: Egyenlőek vagyunk, nem?
2: Ez volt a cél.
0: Kérek szépen egy mentőcsónakot. És egyenlőek vagyunk, de ugye ti egy hetet, vagy mennyit készültetek a kérdésekre, én meg most kaptam meg itt egy 10 perce. Na, nem tudok most erre nagyon kimerítő választ adni, ami nagyon röviden válaszként...
1: Tehát az a szociológus, tehát...
0: Megfogalmazható az, hogy a társadalomban, amikor bármilyen egyensúly felborul, addig, ameddig újra kialakul egy egyensúly, mindig vannak olyanok, akik... röviden megszívják, tehát akik elviszik ennek a terhét. És most, ameddig, tehát ez egy új jelenség, hogy ilyen sok egyetemista, egyetemi végzettségű felnőtt szaladgál az országban, tehát így nőtt meg a körülbelül 5%, a lakosság nagyjából 5%-ának volt egyetemi végzettsége 89-ig, most pedig több mint 30%-ról beszélünk. Addig 89-ig több férfi végzett el szerzett meg felsőfokú végzettséget, 89 óta, és főleg az elmúlt években több nő szerzi meg az egyetemi oklevelet. Tehát ezek az egyensúlyok alakulnak, felborulnak, a nők... ben nagyobb a tudásvágy, és valószínűleg ez összefüggésben van azzal is, hogy hát végre van lehetőség tanulni, és nem csak a fakanál mellett ülni. Tehát, hogy ezek ilyen összefüggésben értelmezhető kérdések és folyamatok. De önmagában nem baj az, hogy egy nő tanul és továbbképzi magát. A kérdés az, hogy mihez szeretne kezdeni vele, és mihez fog tudni kezdeni azzal a képzettséggel, amit megszerzett. És a családra nézve tudja-e használni azt a tudást, amit megszerzett. Én ezt hangsúlyoznám ki, azt hiszem, ebben a körben leginkább, hogy tudjuk-e a családunk javára. Ugye a példabeszédek könyvében, vagy a Prédikátor könyvében írja azt, hogy a bölcsasszony építi az ő házát. És ez nem feltétlenül a két kezével és a téglát rakva, hanem hogy azzal, amit teszünk, az a családunk javát szolgálja-e, úgy tanulunk-e, azt tanuljuk-e, abban az időszakban tanulunk-e tovább, amikor az a családunk javát szolgálja, vagy olyankor, amikor a családunktól veszünk el már energiát és időt. Azt megsugom, hogy például a gyerekek fejlődése szempontjából az egy nagyon nagy érték, hogyha nőknek van felsőfokú végzettsége, mert például a gyerekek IQ szintje az, azzal van egyenes arányban és összefüggésben, hogy az anyának milyen a tudás szintje, az egyetemi végzettsége. Tehát, hogyha azt tesszük egy serpenyőbe, vagy mérlegre, hogy mi számít jobban, a férfi végzettsége, vagy a nő végzettsége, a gyerek továbbtanulása szempontjából, akkor azt látjuk, hogy a nő tudása tud hozzátenni. És értjük is, hogy miért, ha egy picit mögé nézzünk, mert a nő az, aki több energiát, időt tud investálni a gyereknevelésbe. És nem mindegy, hogy az hogyan teszi. A felsőfokú végzettség tud hozni olyan pluszt, ami segít ebben, és elősegíti azt, hogy a gyerekek azok jobban boldoguljanak az iskolában, a pályán, stb. Tehát, hogy röviden, ez én inkább így válaszolnék erre a kérdésre, tehát, hogy most röviden érzünk egy egyensúlytalanságot, egy egyensúlybomlást, ami azt illeti, hogy ha a nő felsőfokú végzettséget szerez, akkor annak lehet egy ilyen következménye, hogy túl okos lesz ahhoz. Tehát nem fog tudni, nem lesz miről beszélgetni a fiúkkal, azokkal, akik semmi más nem csinálnak, csak nem tudom már mit mondjak, hogy ez ne legyen sértő, de hogyha mondjuk csak a telefonját bámulját, akkor nem fog tudni egy értelmes párbeszédet folytatni egy olyan nővel, aki tanul és kérdéseket tesz fel, és olvas, és érdeklődik a világ dolgait illetően. És ezért van az, hogy probléma, vagy problémává válhat ez a dolog.
1: És nekem, nem tudom, lehet félreérthető, nem azt akartam mondani ezzel, hogy ez baj, hogy a nők tanulnak, hanem hogy ez egy problémává válik a társadalomban. Tehát ez nem azt jelenti, hogy ne tanuljanak a nők, tehát tanuljanak, csak hogy akkor tudjunk róla, hogy ez adott esetben tényleg egy ilyen feszültséget okoz a kapcsolatrendszerekben, és a házasságok, vagy a szingli jelenség, mint olyan, egyrészt ennek is köszönhető, amíg be nem áll valószínű az újabb egyensúly ebben. De tanuljanak a nők.
4: A végén ugye azt mondtad, hogy valahogy úgy foglaltad össze, hogy akkor a kommunikációt befolyásolhatja az, hogyha a nő túlképzett, és nem lesz miről beszélgetni a férfival. Erre gondolom megoldásként inkább az a tanács, vagy hogy úgy értelmezem, hogy akkor rá bátorítani a férfiakat, hogy képezzék magukat, és nem fordítva. Csak ezt szerettem volna megkérdezni.
1: Erre mondhatok én valamit, mert van egy családi példánk, és sokan ismeritek biztos az én drága sógornőmet, Sarit, és a sógoromat, Marcit. A sógornőmnek van egyeteme, ő biológia, kémiát végzett, egy nagyszerűen képzett asszony. Marcinak pedig érettségie van, ő nem végzett egyetemet, viszont egy nagyszerűen másféleképpen képzett ember, akinek nem kellett ahhoz felsőfokú intézménybe járnia, hogy jó társa legyen a képzett feleségének, és beszélgető társa, és beszélgető partnere, és stabil férfi legyen a családjában, mert hogy egy ezermester, egy elképesztően jó munkásember, aki el tudja tartani a családját, és intellektuálisan is megfelelő társa tud lenni a feleségének. Tehát nem azt mondjuk, hogy feltétlenül mindenkinek egyetemet kell végezni, és vannak ilyen példák, tehát ahol ezt át tudják hidalni. De mindenki tanuljon, és mindenki fejlődjön.

0: Menjünk tovább, mert itt ezt nagyon-nagyon sokat tudjuk még tárgyalni. Lehet, hogy egy következő hevat témája lehet például
1: nemek,
0: ez.
1: A nemek harca, igen.
0: Nemek arca, igen. No, és hogyha már ennyi meggyőződés elhangzott itt, akkor lássunk újra egy kétkedő, két kérdésekkel megtűzdelt felvetést. Egyszer olvastam egy olyan idézetet, hogy amit megkérdőjelezünk, abban hiszünk, és én párszor sajnos megkérdőjeleztem az Úr hatalmát. Így elgondolkodtam azon, hogy ez igaz lehet. Önök mit gondolnak erről? Kicsit zavaros a kérdés, de azt hiszem, hogy az a lényege, hogy az Úr hatalmát, hogyha megkérdőjelezzük, akkor vétette az illető, vagy sem. Ez a kérdés értelme?
2: Nem tudom. Én kettőst érzek, valami filozófikust is érzek benne. Hogyha megkérdőjelezed Isten hatalmát, akkor hiszel Isten hatalmában, vagy ha megkérdőjelezed azt, amit megkérdőjelezel, abban hiszel. Tehát nem értettem teljesen, de próbálom kiboncolni, jó? Én valami, tehát ez így nem igaz. Ez a kérdés egy kicsit úgy, ahogy mondtad, nem, tényleg nem megsértenek, kicsit kusza vagy, nem értjük mi, mit akarsz kifejezni, de én például mondok egy egyszerű dolgot. Én erősen megkérdezem az evolúciót, vagy totálisan megkérdezem, akkor abban hiszek, tehát ez így nem igaz, értitek? Ezzel a logika alapján. Tehát én azt mondanám, hogy lehetnek kérdéseink, csak juss meggyőződésre. Nekem is vannak kérdéseim, voltak kérdéseim, nagyon sok kérdésem volt, főleg a hitem elején, vagy amikor kerestem az Urat a megtérésem elején. De aztán, amikor meggyőződésre jutottam, én azokat nem rúgtam fel, tehát azok megmaradtak. Tudom, hogy van teremtőm, tudom, hogy van gondviselőm, tudom, hogy van ítélő Istenem. Ezekben, amíg meggyőződtem, ezekben megmaradok. És aztán, amikor jönnek kérdések, akkor ezeknek próbálom kutatni a választ ezekre. Csak azt is tisztáznod kell magadban, hogy tisztázzunk én ezzel próbálok kibékülni az utóbbi időszakban, hogy én véges vagyok, Isten meg végtelen. Én három dimenzióban vagyok, ő meg n dimenzióban van. Jobb, emlékeztek? Nincs semmi magyarázat a szenvedéseire. Abszolút semmi. Okoskodnak ott a barátok, mondják neki. És már Jobb is kibukik a végén, és próbálja Istent elővenni, és akkor azt mondja Isten, na oké. Akarsz velem vitázni? És azt mondja Istennek, hogy na most én kezdek el kérdezni, te meg kezdjél el válaszolni. És nagyon jó kérdéseim vannak Istennek, és ezt kérdezi tőle. Ott voltál, mikor a fias tyúkot megalkottam az univerzumban? Jobb néma maradt. Aztán ott voltál, amikor a vizeket összehívtam, és a tengerre parancsoltam, hogy legyen medre, nem voltál ott. És mondd még Isten kérdéseket neki. Tehát érted? Tehát, hogyha ezeket nem érted, amikor én ezt az egészet létrehoztam, meg kialkottam, kigondoltam, akkor hogyan fogod érteni a te életed pici, apró részleteinek minden mozzanatát? Tehát nem fogjuk érteni, ezt el kell fogadni. Az, hogy mindenről tud Isten, és mindent kontroll alatt tart, ezt hittel el kell fogadnom, meg kell ragadnom, de az nem azzal egyenlő, hogy mindig jól fogom érezni magam a bőrömben. Tehát nem ezzel egyenlő. Soha nem akarom jobban érezni magam a Földön, annál, hogy vágyak a mennyországba. És lehet, hogy Istennek erre meg gondja van, hogy ne érezzük annyira jól magunkat, hogy mindig ott legyen bennünk az a gigantikus, vagy hajszálnyi vágy, hogy Uram, vágyunk a Te országodban, mert a mennyország az ott van, nem itt van a mennyország. Tehát hit. Kihez mehetnénk? Én nem voltam ott, mikor a végtelen Isten megalkotta a fias tyúkot, úgyhogy bízok benne.
1: Biztos a kérdező érti, amit akar. Valószínűleg mi nem értjük. Én valahogy azt értettem ebből a kérdésből ki, hogy Isten nem vár el tőlünk egy vak hitet. Tehát a hit nem azt jelenti, hogy én megkérdőjelezés nélkül bepapálok mindent. Ezek ilyen vádakeresztények felé, hogy ők ezek a tehát bambák, akik nem tudnak gondolkozni, azoknak kell a hit. Hát szerintem éppen a keresztények azok, akik igazán megharcolják a hitüket, akik mernek gondolkozni. Akik mernek gondolkozni, és mernek túllátni a dolgokon, a láthatón, és merik megkockáztatni azt, hogy nem csak annyi van, amennyit a véges elme befog. Igen, kérdezheted az Istent, megkérdőjelezheted, vitázhatsz vele, parázs vitákat olvasunk a Szentírásban, akár a Jób könyvére gondolunk, a jogos viták, olvasd el a Jób könyvét, olvasd el a Zsoltárok könyvét, ma véremenő bunyók vannak az Istennel. Az Isten valahogy nem ijed meg ezektől, hála neki, hogy nem ijed meg ezektől a vitáktól, és legyetek ilyen emberek, akik Nem, hogy tudját, van az a református énekünk, aki kétkedőn boncolja őt, annak választ nem áll, de a hívő előtt az Úr megfejti önmagát. És ez az a hívő, aki nem azért kérdez, mert nem akar hinni, hanem éppen azért kérdez, mert hinni akar. Na úgy kérdezzetek, hogy Uram, én hinni akarok. Volna esetleg erre valami válaszod? Ha nincs, akkor csókolom, elfogadom.
0: Az a kérdés, hogy hogyan lehet bevonni Istent az életünk legapróbb részleteibe is? Be kell-e vonni egyáltalán?
2: Persze. De nem arra gondolok, hogy most, Uram, itt menjek ki, vagy ott menjek ki. Ilyen csokit vegyek, vagy olyan csokit vegyek. Isten adott nekünk józan eszet, sőt, mondok egy nagyon kemény teológiát. Oswald Chambers testvérünk mondja a következőt, hogy ha mi istenéi vagyunk, újjászülettünk, az ő gyermekei vagyunk, akkor számunkra az a természetes, hogy az ő akaratában járunk. És az a ritka és természetellenes, hogy eltérünk az Isten akaratát. Úgyhogy drágáim, én azt mondom nektek meg magamnak, légy az Isten megtestesült akarata. Minden helyzetben, minden apró helyzetben. És ez legyen számunkra természetes, hogy vele járunk, az ő akaratát töltjük be.
0: De hogyan?
1: Istent nem kell bevonni az életünk legapróbb részleteibe is. Miért? Mert ott van. Tehát ő már benne van. Sokkal inkább önmagamat kell bevonjam az ő legapróbb részlete, a tervének a legapróbb részleteibe is. Tehát ez a, tudod, ismered az éneket, reformátusok, utaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévejegyen. Tehát ez, ha, Uram, hát kérlek, a legapróbb részlete, olyan jó volna, ha tudnám legapróbb részletekig is, hogy mi a terv.
0: No, de ha a legapróbb részletekig is szeretném az Urat követni, és beszeretném vonni az életembe. De a 9. kérdés így hangzik, hogy úgy érzem, az Úr nem hall, pedig ordítok és sírok, de nem érzem a közelségét már egy ideje, és ilyenkor mit csináljak?
1: Hát ordíts tovább. Aki mindvégig kitart, az üdvözül. Tehát, és tényleg nem, most persze szoktam én viccelődni is ezzel, de hogy tényleg igaz az, hogy nagyon sok esetben tényleg sok küzdelem kell ahhoz, hogy valójában felismerjem az Isten jelenlétét az életemben. És ugyanakkor tudatosság, én nagyon sokat mondom mostanság az enyémeknek, az, hogy

0: Tehát ilyenkor tényleg segíthet a sírásod, ordítozásod közben is az, hogy Isten egy pillanatra sem hagy téged magadra. Már egyszer ott hagyta magányban a fiát, azért, hogy neked ne fordítson hátat. Tehát ott van. Esetleg azért imádkozom, hogy add Uram, hogy érezzem is.
1: Annyira drága ez a kérdés, tehát én át tudom érezni. Tehát azt mondja a kérdező, ordítok és sírok. Nem biztos, hogy lány. Egyáltalán nem biztos, hogy lány. Sokszor vagyok én is így. Isten megajándékoz néha a csenddel, a sötéttel, amikor a két keze közé fog, és sötét van. Ilyenkor tényleg ezt kell tenni, hogy várni. Várni, légy csendben, és várj az Úrra. Légy csendben, és várj az Úrra. Vagy ez is meg lehet, nem tudom a lelki állapodatodat, tehát bocsánat, ha nem találom el, hogy lehet bűn van az életedben, és emiatt Isten nem tud tovább vezetni. Az előző kérdésre visszatérek, tehát hogy hogyan vezet Isten, hogy egyszerűen engeded, hogy beleszóljon az életedbe, és aktuális lesz minden életszakaszodba, a párválasztásodba, a kísértéseidbe és a szolgálati területedbe, mindenbe. Tehát hogy nem kell ráncigáljuk, hogy Uram, udvarolni akarok, Uram, egyetemre akarok menni, Uram, kísértéseim vannak. Tehát hogy tudja, mi van velünk, azt is tudja, amikor fodrászhoz megyek, hogy mi esett le a földre. Tehát döbbenet, hogy mennyire részletekben menő az Isten. Tehát akkor hogy nem, megértem az akaratát. Az a kérdés, hogy engedek-e neki. Illetve, ennek, ha ennyire mély tényleg ez a kérdés, hogy ennyire ordítok és sírok, én javaslom, hogy keresd meg valakit. Keresd meg valakit a vezető közül, vagy lelki gondozó közül, hogy segítsen neked. De Isten néha csendben van, néha bevon az ő markai közé, hogy lássa, hogy mi lesz, tudunk-e rávárni. De Lázár 3 napig volt a sírban, nem volt ott örökké. Meg fog nyílni a sír. Nyomorúságnak vége lesz.
2: Én ezzel szeretném megköszönni a válaszaitokat, és azt, hogy egy ilyen jót beszélgettetek egymással elsősorban, és én köszönöm, hogy feltettem a kérdéseket. Jó volt, köszönjük szépen!
3: Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd. Mindezt érted. Érted már? Majd megfogod.

0: Köszönjük meg, kedves hallgatóink, az Úrnak, hogy eldöntötte és véghez vitte a mi szabadításunkat, hiszen úgy határozott, hogy a Jézus Krisztusban való hit által szabadulást ad a bűn rabságából, a bűnhődés kínjaiból, és hogy ne legyen semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Jézus Krisztusban vannak. Áldjuk őt, hogy megbocsátja nekünk, ha mi csalódásainkban, bajainkban mégis bűnbakot keresünk, ahelyett, hogy odaállnánk elé a megbánásunkkal.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten, a napi áhítat címe, a mindenható kegyelem ható sugara. A mai ige Hóseás könyve második fejezet első verse. Ahelyett, hogy ezt mondanák nékik, nem vagytok népem, ezt mondják, az élő Isten fiai vagytok. Gondolatok az igéről. A szabadon munkálkodó kegyelem fiakká teheti az idegeneket. Az Úr itt kijelenti, hogy ezt szándékozik tenni a lázadókkal, és tudtukra is adja majd, hogy mit cselekedett velük. Velem is így cselekedett az Úr. Veled is megtette már ezt? Ha igen, közülünk egyesek annyira elidegenedtek, hogy joggal szólt az Úr igéje a lelkiismeretükhöz és a szívükhöz. Nem vagytok népem! Amikor Isten házában vagy otthon a Bibliát olvasva megszólalt Isten szava szívünkben, nem vagytok népem, bizony nagyon szomorú és kárhoztató volt ez számunkra. De utána minden megváltozott. Most ugyanott, ugyanaz az ige ezt mondja nekünk. Az élő Istennek fiai vagytok. Tudunk-e elég hálásak lenni ezért? Nem tölt el reménnyel bennünket, ha mások megmentésére gondolunk? Mert létezhet-e olyan valaki, akit a kegyelem nem érhetne el? Hogyan mondhatnánk le valakiről, amikor az Úr bennünk is ilyen csodálatos változást tudott véghez vinni? Urunk, aki ezt a nagy ígéretét már teljesítette, teljesíteni fogja minden más ígéretét is. Ezért imádkozva és bizalommal telve folytassuk utunkat. Látod-e, Isten? Gálya laboratórium a Deák téri evangélikus templomban. 350 évvel ezelőtt a magyar történelem egyik legsötétebb időszakában protestáns lelkészek és tanítók tömegét idézték be a pozsonyi vésztörvényszék elé. Ott embertelen választás elé állították őket. Vagy megtagadják hitüket és katolizálnak, vagy felhagynak a lelkészi és tanítómesteri hivatással. Ha pedig egyikre sem hajlandók, akkor vállalniuk kell a börtönt, a megaláztatás és a nápolyi gályarabságot. A gályarab prédikátorok sorsának több irodalmi és zenei feldolgozását ismerjük. A Látod-e Isten című előadás mindezektől különbözik, hiszen oratórium formájában ábrázolja a történeteket. Szabó T. Anna, József Attila díjas költő, érzékeny versei és a Kossuth díjas Grillus Dániel magával ragadó zenéje a színház erejével mutatják meg, hogy a belső szabadságot és a hitet semmilyen lánc nem törheti meg. A Gálya Laboratórium következő előadása szeptember 22-én kedden 18 órai kezdettel Budapesten a Deák téri evangélikus templomban lesz látható. A belépés díjtalan, mindenkit szeretettel várnak. 28. Zsidó Kulturális Fesztivál. A Budapesti Zsidó Hitközség szervezésében megvalósuló 28. Zsidó Kulturális Fesztivál augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja majd a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A rendezvénysorozat idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Dohány utcai zsinagóga idei programjai között igazi közönségkedvencek és különleges koncertélmények egyaránt helyet kaptak. Az időjárásról. Változóan felhős, nyárias idő. Ma hétfőn gyengén felhős, de napos idő valószínű, esők nélkül. Az élénk déli szél mellett 25-30 fokunk van. Kedden a felhők mellett sok napsütés várható. Eső nem lesz. A déli szél mérsékelt marad, és 28-33 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Reggeli csendesség. Elhordozni egymást szeretetben.

Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrban. Éljetek méltó módon ahhoz a hivatáshoz, amelyet kaptatok. Teljes alázatosságban, szelídségben és türelemben. Viseljétek el egymást szeretettel. Igyekezzetek megtartani a lelki egységet a béke kötelékében.

Feltehetjük a kérdést. Igazából mit is jelent méltó módon élni ahhoz a hivatáshoz, amelyre kiválasztott minket az Úr? Pál apostol nem csak kér erre mindannyiunkat az efezusi híveknek írt levelében, hanem ennek hogyanját, receptjét is feltárja előttünk, amikor az egység megélésére bátorít minket. De vajon mi adhat nekünk erőt ahhoz, hogy alázattal, szelídséggel, türelemmel hordozzuk el egymást szeretetben, megtartva az egységet? Isten parancsa? A félelem? Netán a megfelelési kényszer? Mi motiválhat, mi mozgathat ebbe az irányba bennünket? Nem jó az, ha csak azért vagyunk türelmesek vagy szelídek, hogy az emberek azt lássák, hogy milyen jó keresztények, Krisztus követők vagyunk. Vagy mert azt reméljük, hogy cserébe majd Isten is megáld minket. Inkább azért legyünk ilyenek, mert a mennyei Atya is hasonlóképpen viszonyul hozzánk.

Pál arra is felhívja a figyelmünket, hogy mindezt nem elég csupán fél szívvel, fél gőzzel tenni. Amikor arra int, hogy igyekezzünk megtartani a lelki egységet a béke kötelékében, tulajdonképpen az apostol azt kéri, hogy keményen dolgozzunk. Tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy békességben éljünk. Ha szükséges, hozzunk ezért áldozatot. A családban gyakran érezzük, hogy olyan jó lenne hűvös távolságtartással reagálni, mert megbántottunk. Mert rosszul érintett, amit a házastársunk tett vagy mondott. Mert elegünk lett a másik hibáiból, rossz szokásaiból. Pontosan ilyenkor nem szabad meghátrálva, csalódottan feladni. Mert Jézus szabaddá tett arra, hogy elhordozzuk az illetőt szeretetben, a gyengeségeivel és a bűneivel együtt. Mert nem ott van jelen Krisztus, ahol nincs semmilyen nézeteltérés, egyet nem értés, hanem ott, ahol gyakoroljuk ezt az elhordozást, szeretetben, alázattal, szelídséggel. Isten azt szeretné, hogy a te családod is ilyen krisztusi közösség legyen. Vajon te kész vagy-e mindent megtenni ennek érdekében?

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, szeptember 7-e. Mózes második könyve, második fejezet, első 10 verse. Egy Lévi házából való férfi elment, és feleségül vette Lévi egyik leány utódját. Az asszony teherbe esett, és fiút szült. Amikor látta, hogy milyen szép, 3 hónapig rejtegette. De amikor már nem tudta tovább rejtegetni, fogott egy gyékény kosarat, bekente szurokkal és gyantával, majd beletette a gyermeket, és kitette a Nílus partján a sás közé. A gyermek nénye pedig ott állt távolabb, hogy megtudja, mi történik vele. A fáraó leánya éppen oda ment, hogy megfürödjék a Nílusban. Szolgálói meg ott járkáltak a Nílus mentén. Megpillantotta a kosarat a sás között, odaküldte a cselédjét, és kihozatta azt. Fölnyitotta, és meglátta a gyermeket. Hát egy síró fiú volt. Megszánta, és ezt mondta. A héberek gyermekei közül való ez. A kisfiú nénye pedig ezt mondta a fáraó leányának. Ne menjek, és ne hívjak egy szoptató asszonyt a héberek közül, aki majd szoptatja a gyermeket. A fáraó leánya így felelt, eredj. A leány elment, és a gyermek anyját hívta oda. Vidd magaddal ezt a gyermeket, mondta neki a fáraó leánya, és szoptasd. Megadom jutalmadat. Az asszony magához vette a gyermeket, és szoptatta. Amikor felnőtt a gyermek, elvitte a fáraó leányához, aki a fiává fogadta, és elnevezte Mózesnek, mert azt mondta, a vízből húztam ki. Micsoda bátorság! Vagy inkább már vakmerőség? Egy 3 hónapos csecsemőt ilyen veszélyeknek kitenni. Hiszen a Nílus hemzseg a krokodiloktól, pezseg a vízilovaktól, nyüzsög a különféle halaktól és zsibong a rengeteg madártól. Az imbolygó ládácska körül susogó éles levelű sás és gyékény meg összeszurkálja benne fekvő fiúcskát. A kisfiú nénye a nyugtalanító gondolatok és a zavaró körülmények ellenére ott volt, figyelt és megmentette a kisöccsét. De a történet legfontosabb szereplője, a láthatatlan cselekvő hozta össze igazán ezt a menekülést. A helyszín, az időzítés, a szereplők, a találkozások és a fáraó lányának szánalomra indító tettei megpillant, odakült, kihozat, mind-mind Isten szabadítására mutatnak. Előre jelzik, hogy ahogyan megmenekült ez az Istennek kedves kisfiú, úgy fog megmenekülni Isten választott népe. Isten tekintett rájuk. Mózest elküldte értük, és nagy hatalommal kihozta őket, ahogyan a kisfiút Egyiptom folyójából, úgy a népét Egyiptom földjéről. Isten mindent lát, téged is. Isten elküldte fiát, ő maga jött el hozzád is. Isten kiszabadított téged. Valóban? Miből is? Azóta is. Ő értékesnek tart. Becsüld meg a törődését, és az érettet hozott szabadítását. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek. A mai elhitatott Don Germano írta Georgiából, az Egyesült Államokból. Isten velünk van. Íme, én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig, mondja Jézus. Máté evangéliumának 28. fejezetének 20. verse. A feleségemmel egy hegyvidéki házba költöztünk nyugdíjas éveinkre, amelyet hatalmas rododendron bokrok vesznek körül. Tavasszal ezeket a bokrokat színes, rózsaszín virágfürtök borítják. Sötétzöld leveleik egész évben zöldek maradnak. Télen azonban, különösen a fagyos éjszakákon, amikor a hőmérséklet fagypont alá süllyed, a levelek még sötétebbé válnak, és a száraik köré tekerednek. Úgy néznek ki, mintha elszáradnának és elhalnának, de ahogy a nap felmelegszik, a levelek visszanyerik erőteljes alakjukat, kinyílnak, és visszakapják eredeti színüket és kinézetüket. Egy téli napon, amikor a feleségemmel sétáltattuk a kutyánkat, tanúi lehettünk ennek a látványos újjáéledésnek a rododendronok levelein. Mindez arra emlékeztetett minket, hogy az élet néha teljesen leterhelhet betegséggel, sérelmekkel, adóssággal, megromlott kapcsolatokkal vagy egyéb más nehézségekkel, de Isten mindig ott van, hogy megújítson, hogy megvigasztaljon, és békességet hozzon gondolatainkba és lelkünkbe. Drága Urunk, köszönjük szeretetedet és azt, hogy mellettünk vagy a nehéz időkben, amikor az élet hullámai átcsapnak a fejünk felett. Amen. Napi gondolat, Isten ott van mellettem, bármit is éljek át. Imádkozunk azokért, akiket elborít az élet terhe.
1: Felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Herjecki Géza, imádság gyógyulásért. Egyetlen parancsoló szavad elég volt, Uram, úgy 2000 éve, hogy járjon a holt, táncra perdüljön a sánta, hadonásszon a szárad kezű, és lásson a vak. Kezed érintése elég volt, ám arcunkba barázdát karmolt az idős, 2000-nyi hitetlenség gyűlt össze szívünkbe. Szólj ránk, Uram, ha újból hallanánk szavad, ha újból éreznénk kezed, talán megértenénk, gyógyító hatalmad még ma is töretlen fényben ég. Gyűrött arcunkba néz, szólj ránk, Uram, gyógyíts, mint 2000 éve. Kezed érintése ma is épp elég.

0: Dániel mértékletes élete.
1: Megszentelődés. Dániel elhatározta szívében, hogy nem fertőzteti meg magát a király ételével és a borral, amelyből ő iszik, s kérte az udvarmesterek fejedelmét, hogy ne kelljen magát megfertőztetnie. Dániel könyve 1.8. Gondolatok az ígéről. Dániel élete ihletett szemléltetése annak, hogy mi alkotja a megszentelt jellemet. Tanítást nyújt mindenki, de főként a fiatalok számára. Isten követelményeinek pontos teljesítése jó hatást gyakorol a testi-lelki egészségünkre. A legmagasabb erkölcsi teljesítmény eléréséhez arra van szükségünk, hogy Istentől kérjünk bölcsességet és erőt, s minden szokásunkban megőrizzük a mértékletességet. Dániel és társai tapasztalatában a mennyei elvekhez ragaszkodás győzelmének példáját látjuk az étvágy kísértése fölött. Példájuk azt mutatja, hogy vallási meggyőződésünk által győzhetünk a kívánságaink felett, és hűek maradhatunk Isten kívánalmaihoz, még ha áldozatot kell is hoznunk ezért. Dániel a mindenható hűséges szolgája volt. Hosszú életében mindvégig a teremtőjéért végzett nemes cselekedetek jellemezték. Megingathatatlan hűsége, tiszta jelleme, Isten előtti alázatosságával és bűnbánatával az igazi megszentelődés ihletett szemléltetése. Akik igazán megszentelődtek, helyes szokásaik megőrzése által Dánielhez hasonlóan példát adnak másoknak is a mértékletességre és az önmegtagadásra.

0: isteni recept.
1: Neki is jót tenni a rászorulóval. Ha hatalmadban van, hogy megtedd. Példabeszédek könyve, 3. fejezet, 27. vers. május 1944-ában a 15 éves magyarországi származású Rubin Editet egy Auschwitzba tartó tehervonatra tették. A szüleitől elszakított lányt kényszermunkára küldték. Így kezdődött a kálváriája. Novemberben azonban a közeledő front miatt a nőket Bergen-Belsenbe vitték. Noha túlélte a halálmenetet, Edith mégsem remélte, hogy megéri a nyarat. Alig 31 kilogrammos volt. Egy nap, miközben a mezőn dolgozott, felfigyelt egy 50 év körüli tizedesre, aki szánalmat sejtető pillantásokat vetett rá. Helmut Kleinike már egy ideje figyelte őt. Aztán elővett egy kis elemózsiás csomagot, majd letette maga mellé a földre. Várt egy darabig, majd szótlanul eloldalgott. 3 héten keresztül minden nap megismételte ezt a gesztust, amivel azt kockáztatta, hogy ő is a foglyok sorsára jut. A tizedes jó indulatának köszönhetően sikerült Editnek és a többi lánynak túlélnie a kényszertábor borzalmait. Amikor április 15-én a brit csapatok elérték Bergen-Belsent, látva a lágerben uralkodó pokoli állapotokat, letartóztatták a német tiszteket, de az asszonyok a tizedes védelmére keltek. Helmut így kerülte el az akasztófát, és szabadon távozhatott. Így dolgozik a gondviselés. A jóság messze meghaladja az alkalmankénti jutalmakat, mivel általában megsokszorozódva tér vissza a jótevőhöz. A világ boldogságát mérő 2019-es adatok alapján a jótékonyság az egyik legerőteljesebb boldogságot előidéző tényező. Az egészség terén pedig a jótékonyság csökkenti a stresszt, gyógyítja a gyulladásos megbetegedéseket, képes a gének kalibrálására, és ezáltal javítja az általános egészségi állapotot. Mindezeken túl azonban a jótékonyság a megszentelődés eszköze. Isten azért rendelte el, hogy az adományozás szokássá váljék, hogy ellensúlyozza az önzés veszélyes és csalóka bűnét. A folyamatos adakozás halálra éhezteti az irítséget. Ha az önzés bezárja előttünk az üdvösség ajtaját, mi lenne, ha kipróbálnánk a 2. tized bibliai receptjét a szegények megsegítése érdekében? Tudd meg, hogy hatékony módszer.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Szeptember 7-én így szól Isten igéje. Magasztallak, Uram, mert megmentettél. 30. Zsoltár 2. verse. Az új szövetségi igénk pedig így szól. Majd megfogva a gyermek kezét, Jézus ezt mondta neki. Talitta kumi, ami azt jelenti, leányka, neked mondom, kelj fel. A leányka pedig azonnal felkelt és járt. Márk evangéliuma 5. fejezet 41. verse. Neked mondom, kelj fel! A gyógyítás az élet győzelme a halál felett, a bizalom és a remény ereje. Jézus szavai nem csupán a lány megszólítására irányulnak, nem csak egy kérést, parancsot fogalmaznak meg, hanem egy diadalmas kijelentést, amellyel Jézus személyesen lép be a halál árnyékába, és veszi át a hatalmat egyetlen isteni erővel bíró mondattal. A reménytelenség, a kétségbeesés, a fájdalom és éppen megszülető gyász pillanatait változtatja csodává, és teszi az öröm, a hála és a boldog értetlenség órájává. Számára nincs egyetlen elveszett élet sem. Nem mond le senkiről. Neked mondom, kelj fel! Nem csupán egy régi történet egyetlen mondata, amelyen elmélkedhetünk. Szavával neked is mondja. Kelj fel! Ezzel hív megújulásra, reménységre, lendületre. Bízzál abban, hogy nincs olyan helyzet, nem lehet olyan, hogy Jézus ne tudna segíteni. Talán nem látod még a megoldást, nem érzed a lehetőséget a változásra, de nála már megszületett a válasz a kérdéseidre. Neked mondom, kelj fel! Hallgass rá! Kérj! Higgy és várj! A remény nem lehet halott, hiszen Jézus él. Segítségével pedig minden kudarcból, minden nyomorúságból fel lehet kelni. Gondolj arra, hogy aki érted meghalt és érted feltámadt, annak számára soha nem leszel közömbös. Mindig keresni fog téged, hogy gondoskodjon rólad. Imádkozzunk! Áldjon meg téged az Úr, hogy szüntelenül érezd jóságát, körülölelő szeretetét. Áldjon meg téged az Úr, hogy szüntelenül érezd a reménységet, amely előre mutat. Áldjon meg téged az Úr, hogy szüntelenül érezd a bizalmat, mert ő téged soha el nem hagy. Áldjon meg téged az Úr, hogy szüntelenül érezd közelségét, éltető erejét. Amen. Vladika Zsófia áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. Magasztallak, Uram, mert megmentettél. Az új szövetségi igénk pedig így szólt. Majd megfogva a gyermek kezét, Jézus ezt mondta neki. Talitta kumi, ami azt jelenti, leányka, neked mondom, kelj fel. A leányka pedig azonnal felkelt és járt.

Az eső kopogása törte meg a csendet, ahogy Anna a konyhában ült, a halvány lámpafény alatt, markában egy gőzölgő kávéval teli bögrével. A falak, mintha közelebb húzódtak volna. A sötét sarokban árnyékok mozogtak, és mindegyik egy-egy emlékeztető volt. Valaha itt volt valaki, aki minden lélegzetét irányítani akarta. Még az eső is, amelyen keresztül az utca fényei vibráltak, mintha a világ figyelné, ahogy próbál megszökni a saját félelmeitől. A férfi, aki egykor szeretetet ígért neki, lassan, módszeresen lebontotta az önmagába vetett hitét. Először csak szavakkal. Nézd magadra, egy senki vagy. Még azt is én mondom meg, hogy mikor lélegzel. Aztán jött a bezártság. A kulcs a férfi zsebében, a redőny mindig leengedve. Egyetlen barát sem látogathatta, mert az emberek mérgezik a fejed. Az ételadagokat is ő mérte ki. És ha Anna bármit másként tett, az ajtócsapódás után jött a csattanás is. Egy éjjelen hideg januári szél zörgette az ablakot, a férfi részegen ért haza. Arca kemény, szeme üres. Anna próbálta elkerülni a pillantását, de akkor megragadta a haját, és a falhoz lökte. A testén végigfutott a rémület, miközben a férfi szavai szinte égettek. Nem vagy több egy tárgynál. Az vagy, amit én mondok. Amikor vége lett, a szoba ugyanaz maradt. A kopott szőnyeg, a félig kiborult hamutál, a falon a repedés. De Anna már tudta, hogy belül, nagyon-nagyon belül valami eltört, amit már nem lehet egyszerűen visszaragasztani.

hajnalban történt. A férfi az előző este kábán zuhant az ágyba, a kabátját se vette le. Anna csendben ült a konyhában, kezében a hideg bögre kávéval. A konyha pulton ott volt a kulcs. Nem tudta, hogy a férfi részegségében hagyta ott, vagy valami más történt, de a szíve vadul dobogott. A lakásban minden zaj hangosnak tűnt. A székláp surlódása, a kulcs félelmes csörrenése. Egy pillanatra megállt az ajtónál. Tudta, hogy ha most elindul, nincs visszaút. És tudta azt is, hogy ha marad, nem biztos, hogy túléli. Emlékezett egy mondatra, amit egyszer a Bibliában olvasott. Ne félj, mert én veled vagyok. Mintha most valaki odasúgta volna a fülébe. Lassan, csendben elfordította a kulcsot. A zár kattant. A folyósó hideg levegője az arcába csapott. Nem futott, csak lépett, lépett és lépett le a lépcsőn ki egyenest az utcára. Az első busz megállóig ment. Ott állt, egy szál pulóverben, a kezében a kulccsal. Egy idegen nő lépett mellé, és észrevette remegését. Jól van? Kérdezte. Anna ekkor elengedte a kulcsot, ami a betonra esett. Nem kellett többé visszamenni érte.

Anna története rávilágít, hogy a fizikai és lelki erőszak lassan, alattomosan rombolja az áldozat önbizalmát, identitását és biztonságérzetét. A tanulság, hogy a félelem, az irányítás és a manipuláció jeleit nem szabad figyelmen kívül hagyni, és az áldozatoknak joguk van felismerni a helyzetüket. Anna szabadulása nem csak a kulcson, hanem egy belső döntésen, a bátorságán, a hitén alapul. A történet ezt üzeni. Még a legkilátástalanabb helyzetekben is van belső erő, amelyre támaszkodhatunk. Legyen az hit, bátorság, remény, vagy az Istenbe vetett bizalom. A tanulság nem csupán a fizikai menekülés. A szabadulás egy folyamat, amelyben a félelemtől való elszakadás, a segítség elfogadása és a támogató rendszer, mint például más emberek, menedékhelyek, közösségek, végtelenül fontosak. A történet végén Anna az utcán állt. A szabadságát és életét kezdi újra, ami azt mutatja, hogy még a legsötétebb tapasztalatok után is lehet új életet kezdeni, ha az ember mer lépni, és nem ragad bele a múltjába. A legnagyobb sötétségben is van remény, a bátorság, a hit képes áttörni a félelmet, és a szabadulás mindig lehetséges, ha felismerjük a belső erőnket, és elfogadjuk Isten segítségét.

akik az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, kimentette őket szorult helyzetükből. 107. Zsoltár, 6. vers.

0: Köszönjük meg, kedves hallgatóink, az Úrnak, hogy eldöntötte és véghez vitte a mi szabadításunkat, hiszen úgy határozott, hogy a Jézus Krisztusban való hit által szabadulást ad a bűn rabságából, a bűnhődés kínjaiból, és hogy ne legyen semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Jézus Krisztusban vannak. Áldjuk őt, hogy megbocsátja nekünk, ha mi csalódásainkban, bajainkban mégis bűnbakot keresünk, ahelyett, hogy odaállnánk elé a megbánásunkkal.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Első lépés. Keresztény párkereső nap Debrecenben. A keresztény fiataloknak szervezett első lépés párkereső alkalom Debrecenben, Budapesten és Veszprémben már több mint 150 jelentkezőt vonzott. Az eseményt idén ősszel, szeptember 26-án ismét megrendezik, ezúttal újra Debrecenben, a Debreceni Római Katolikus Egyetem lelkészség szervezésében. A jelentkezési határidő szeptember 10 csütörtök. A mostani 6. rendezvénnyel is szeretnének minél több érdeklődőt megszólítani és elérni. A rendezvény ötletgazdái különböző felekezetű egyetemista és dolgozó fiatalok. Megfogalmazódott bennük az igény egy olyan programra, ahol a résztvevők keresztény kortársaikkal találkozhatnak, beszélgethetnek, kifejezetten párkeresés céljából. A programra minden keresztény felekezet tagjait nagy szeretettel hívják és várják az ország bármely pontjáról. Beszélgetés indító kérdésekre, témákra, egymás megismerését szolgáló játékokra, feladatokra lehet számítani. Keresztény összefogás a megfogant gyermekekért. Szeptemberben indul a 12. budapesti 40 nap az életért kampány. Idén ősszel immár 12. alkalommal rendezik meg Budapesten a 40 nap az életért elnevezésű nemzetközi életvédő kezdeményezést. A szeptember 23-a és november 1-e között zajló imád, böjtöt és békés jelenlétet magába foglaló kampány központi helyszíne a fővárosban a Szent István kórház előtti terület. A Nagyvárad tér egy szám alatt lesz, ahol a résztvevők naponta 7 órától 19 óráig imádkoznak a válsághelyzetbe került kismamákért és a születendő gyermekekért. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a hazai népességfogyás és a jelenlegi társadalmi politikai körülmények között egyre sürgetőbbé válik a keresztények felekezet közti összefogása és közbenjárása az életvédelmében. A kampány célja felhívni a figyelmet a legvédtelenebbekre, a szív alatt fejlődő, megfogant magzatokra, akik még nem képesek szólni a saját érdekükben. Evangélikus Bibliai Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalommal, mottóval hirdet ismét ismeretterjesztő szabad egyetemi előadássorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. Az első előadás szeptember 22-en kedden 18 órakor lesz. Verebics Petra, örvénylő vizekbe estem, elsodort az ár. Trauma, intimitás és a megváltás lehetősége Jónás Tamás kívülállójában címmel tart előadást. Az előadások látogatása ingyenes, az ajánlott hozzájárulás 2500 forint. Az irodalmi művek ismerete nem feltétele a részvételnek. 75%-os megjelenés esetén a hallgatók oklevélben részesülnek. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói és meghívott előadói szeretettel várnak minden érdeklődőt a Biblikus Szabad Egyetem 15. kurzusára, melyen tudományos igényességgel, tudományközi párbeszéddel és a Biblia iránti hagyományos evangélikus elköteleződéssel kínálnak lehetőséget ismeretszerzésre és ismeretbővítésre. A helyszín az Evangélikus Hittudományi Egyetem 14. kerület Rózsavölgyikosz 3 szám alatt. Az időjárásról. Változóan felhős, nyárias idő. Ma hétfőn gyengén felhős, de napos idő valószínű, esők nélkül. Az élénk déli szél mellett 25-30 fokunk van. Kedden a felhők mellett sok napsütés várható. Eső nem lesz. A déli szél mérsékelt marad, és 28-33 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a fedésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

0: Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola, mindazoknak, akik velünk együtt ugyanabban a drága hitben részesültek, Istenünk és üdvözítőnk Jézus Krisztus igazsága által. Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és a mi Urunknak Jézusnak megismerésében. Az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Ezek által kaptuk meg azokat az ígéreteket, amelyek nekünk drágák, sőt a legnagyobbak, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban. Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismerete, az ismeretben önuralmat, az önuralomban álhatatosságot, az álhatatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Urunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek. Akiben pedig ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, és elfeledkezett arról, hogy régi bűneiből megtisztult. Ezért tehát, testvéreim, igyekezzetek még jobban megerősíteni elhívatásotokat és kiválasztásotokat, mert ha ezt teszitek, nem fogtok megbotlani soha, és így dicsőségesen fogtok bemenni a mi Urunk és üdvözítőnk Jézus Krisztus örök országába. Péter második levele, első fejezet 1-től 11-ig.
1: Igaz ez?
2: Kedves Isten, kérdeznem kell tőled valamit. Tudnál nekem esetleg holnap a matekórán segíteni? Ugyanis osztályozás lesz. Vagy esetleg rám tudnál hozni éjszaka egy köhögést? De olyan igazit, jó erőset. Akkor holnap ágyban maradhatnék. Finn azt mondja, Finn tanárnő jegyeitől nem kell annyira berezelnem. Meg kell tennem minden tőlem telhetőt, a többit megbízzam rád. Ez tényleg így van? Anna kérdése az én kérdésem is. Mi az, amit nekem kell megtennem az életemben, és mi Isten ajándéka? Újra és újra rájövök, hogy magamra és másokra nézek, hogy Isten a helyes szokásokat és az érett személyiséget nem pottyantja csak úgy egyszerűen az ölünkbe, és nem is kényszerít minket arra, hogy úgy éljünk, ahogy neki tetszik. Ha újra csalódom magamban, és ezen elkeseredem, világossá válik számomra, hogy mi az, amin dolgoznom kell. Isten ajándékánál persze nem tudok többet tenni. Amit ő végez el bennem, azt én egyedül nem tudom véghez vinni. De az ő terve éppen az, hogy életemben kibontakoztassam ajándékát. Nincs mitől tartanunk, ott kezdhetjük el, ahol épp tartunk és bízhatunk Istenben, hogy ő velünk jön az úton.

írjuk össze, milyen ajándékokat kaptunk Istentől. Melyik az, amelyikre Isten rámutatott, hogy azon még dolgoznunk kell.

0: Most csöndesítsük el az elménket. Így imádkozva járuljunk bizalommal és odaadó alázattal irgalmas teremtőnk elé.
1: Imádkozzunk!

Egyetlen jóságos Istenünk, kérünk, légy ma is segítségünkre, hogy a holnap felé mehessünk, vissza nem tekintve, erőfeszítésektől sosem vonakodva. Adj erős lelket, bizonyosságot, hogy remélhessünk újra, mintha ma kezdődnék az élet. Adj reményt a dúló viharok között, hogy a mélységből is imádkozhassunk hozzád, mert igazán hisszük, hogy akkor is mellettünk állsz. Mi benned bizakodunk a gyötrelemben is, esőben, szélben, és te vagy velünk örömünkben, a szelíd fuvallatban, amellyel megérintesz minket. Add a te lelkedet, hogy eljöveteledre vágyakozva teljességedet megsejthessük e napon is. Kérlek, adj békés szívet, amelynek nincs kedvére a komor töprengés. Szívet, amely nagylelkűen oda ajándékozza magát, és bensőségesen osztozik a fájdalomban. Hűséges és nemesen érző szívet, amely semmi jót nem feled, és semmi rosszért nem neheztel. Hűséges és nemes szívet, ami semmi jót nem felejt, és semmi rosszat nem tesz. Adj olyan győzhetetlen szívet, amelyet semmi háladatlanság be nem zár, semmi közömbösség ki nem fáraszt. Ámen.

0: közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Szeptember 7-e.
2: 1533. szeptember 7-én jött világra Londonban első Erzsébet angol uralkodó, a Tudorház utolsó sarja. 1558-tól 1603-ig volt Anglia királynője. Az ő nevéhez fűződik Anglia virágkora, nagyhatalmi helyzetének megszilárdítása. 1558-ban első katolikus Mária halála után 8. Henrik és Boleyn Anna leányaként lépett Anglia trónjára. Második Henrik francia király viszont menyét, Stuart Máriát, Skócia királynőjét ismerte el. Belpolitikailag, vallásilag, politikailag és nemzetközileg is megosztott volt az ország, külpolitikailag pedig mély ponton állt. Uralkodása mégis az angol tengerhajózás és a kereskedelem felvirágzásának időszaka volt. 1570-ben létrejött a londoni tőzsde, Anglia új kereskedelmi útvonalakat keresett, gyarmatosított és kalózkodott a spanyol gyarmatokon. A spanyolok elől menekülő németalföldi takácsok bevándorlásával föllendült az angol posztóipar. 1588-ban angol győzelemmel végződött a döntő összecsapás Spanyolországgal. Első Erzsébetnek sikerült Angliát vezető tengeri hatalommá tennie, és megszilárdítania a protestantizmust Európában.
1: Buda visszafoglalásának emlékére tartják a Török Buda emléknapját. 11. Ince pápa kezdeményezésére jött létre 1684-ben a Szent Liga, a Habsburg Birodalom, Lengyelország és Velence török ellenes szövetsége. Ehhez később csatlakozott Oroszország, és a bajor szász brandenburgi választófejedelem is küldött zsoldosokat. 4 év alatt szorították vissza a törököket. 1686-ban, 145 év után vált szabaddá Buda. Bár a seregben nagy számmal harcoltak magyar katonák is, formailag Magyarország nem volt tagja a Szent Ligának. Így aztán további árat kellett fizetnie az országnak a török kiűzéséért. A bécsi haditanács a szövetséges hadsereg eltartási költségének 70%-át a magyar parasztokra rótta. A császári tisztek a porciók behajtásán kívül is rabultak, zsaroltak.
2: Megszületett Elia Kazan, háromszoros Oscar-díjas amerikai filmrendező és színházi rendező 1909-ben. Jeles színházi rendezései Arthur Miller, Az ügynök halála, Bűnbeesés után, Tennessee Williams, Macska a forró bádok tetőn, A vágy villamosa, Az ifjúság édes madara. Oscar-díjai 1948-ban Az úriember megállapodás, 1955-ben A rakparton, 1999-ben életmű díj. Golden Globe díjban is 4-szer részesült.
1: Vajda Lajos, avantgárd festő és grafikus, a szentendrei fiatalok körében vált példaadó mesterré. Az 1945 utáni progresszív művészeti irányzatokat képviselő Európai Iskola a magyar avantgárd egyik legendás alkotójaként tisztelte. Próbálkozom azzal is, hogyan hat egy tárgy, ha behelyezzük egy más, idegen objektumba. Természetesen ezt csak tiszta kontúrrajzzal lehet elérni, s így egyetlen témából a rajzok végtelen sora válik lehetségessé, írta levelében. 1940-ben munkatáborba küldték, de onnan tüdőbaja miatt 3 hét után elbocsátották. Ebben az időben készültek különös, gyökérszerű indákból szőtt szénrajzai. Súlyosbodó betegsége miatt a budakeszi tüdőszanatóriumba kényszerült, ott is halt meg 33 évesen, 1941. szeptember 7-én.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Hiába keresi a csúfolódó a bölcsességet, az értelmes embernek azonban könnyű a megismerés. Példabeszédek könyve 14. fejezet, 6. vers.

ismertem egy nagyon intelligens házaspárt. A hölgy gyógyszerész volt, a férje pedig háziorvos abban az időben, amikor még a háziorvos valóban házhoz járt, és a foghúzástól a szülésig minden az ő feladata volt. Három gyermekük született. Egyikük orvos lett, a másik kutatómérnök. Számukra elég volt, amit az órán hallottak, minden a fejükben ragadt. Nagyon könnyen vették az akadályokat, az egyetemet is szinte kirázták a kisujjukból. Számukra öröm volt a tanulás. A legfiatalabb azonban gyengébb képességekkel rendelkezett. Neki sokkal jobban meg kellett dolgoznia a hármasért, mint a testvéreinek az ötösért. Neki az iskola nagy erőfeszítésébe került. A szülei azonban elfogadták, így szerették, segítették és bátorították őt. Belőle meg jó lelkületű munkás ember lett.

0: Te könnyen tanulsz? Kirázod a kis ujjadból a megoldásokat, vagy neked is meg kell küzdened, és sok energiát kell belefektetned, hogy jó jegyet szerezz. Akinek könnyen megy a tanulás, hajlamos arra, hogy lazítson, vagy arra, hogy a másikat lenézze, ha neki nem úgy megy, mint másoknak. Sose tedd ezt. Aki csúfolódó, lehet, hogy van esze, de nem bölcs. Ha jó képességekkel rendelkezel, tartsd a feladatodnak, hogy segítsd, akinek nehézségei vannak. Ha nehezebben tanulsz, ne esd kétségbe, mert a lelki értékeid legalább olyan értékesek, mintha nagy tudással rendelkeznél, és neked is van helyed és feladatod a világban.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Jób áldozatokat mutat be gyermekeiért.
1: A mai ige, Jób könyve első fejezet 5. verse. Mikor pedig a vendégség napjai sorral lejártak, elküldött értük Jób, és megszentelte őket. Korán reggel fölkelt, és égő áldozatot mutatott be mindnyájuk száma szerint, mert ezt mondta Jób: hát ha vétkeztek a fiaim, és káromolták Istent szívükben. Így tett Jób minden alkalommal. Gondolatok az ígéről. Két módja van annak, hogy gyermekekkel foglalkozzunk. Olyan módszerek, amelyek igen eltérnek egymástól elvek és eredmények tekintetében. Hűség és szeretet bölcsességgel és szilárdsággal egyesítve, Isten tanításaival összhangban boldogságot hoz ebben az életben és az eljövendőbe is. A kötelesség elhanyagolása meggondolatlan engedékenység. A fiatalok könnyelműségeinek, korlátozásainak vagy kijavításának elmulasztása boldogtalansággal és végső pusztulással jár a gyermekek számára, és csalódást és gyötrelmet, aggodalmat hoz a szülőknek. Jó lenne, ha a szülők Úz földjének emberétől, vagyis Jóbtól megtanulnák az álhatatosság és odaadás egyik tanulságát. Jób nem hanyagolta el kötelességét azok iránt sem, akik háztartásban már kívül voltak. Jó akaratú, kedves, mások érdekeit szem előtt tartó ember volt, és ugyanakkor buzgón munkálkodott saját családja üdvösségéért. Fiainak és leányainak ünneplése közepette azon aggódott, nehogy gyermekei ne Isten tetszésére tegyenek. Mint a háznép hűséges papja, ő is áldozatokat mutatott be, értük, személy szerint. Tudta, hogy a bűn sértő, és azt gondolta, hogy gyermekei talán elfelejtkeztek az isteni elvárásoktól, és ez Istenhez irányította őket, mint aki érettük közben jár. Isten arra vágyik, hogy lássa, hogy népünk otthonaiból összesereglenek a fiatalok nagy gyülekezetébe azok, akik otthonaik Isten félő befolyása miatt átadták szívüket néki, és elindultak, hogy életük legmagasabb rendű szolgáját adják néki. Az otthoni Isten félő élettől irányítva és nevelve a reggeli és esti áhítat hatásától, a szülők következetes példaadásától, akik szeretik és félik az Istent, megtanulták alárendelni magukat Istennek, mint tanáruknak, akik felkészültek arra, hogy elfogadható szolgálattal viszonozzák néki, mint hűséges fiai és leányai. Az ilyen fiatalság felkészült arra, hogy bemutassa a világnak Krisztus erejét és kegyelmét.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Élvezd, ahogy jelenlétem melegsége rád ragyog. Érezd a bizsergést az arcodon, ahogy szeretetem világosságában sütkérezel. Sokkal inkább gyönyörködöm benned, mint gondolnád. Helyeslésem irányodban folyamatos, hiszen az én világosságomba öltözve, az én igazságomba burkolva látlak. Nincs semmi kárhoztatása azoknak, akik engem öltöztek fel. Ezért gyűlölöm annyira, amikor bűntudatot használják motiváló eszközként a keresztények között. Pásztorok, akik bűntudatkeltő prédikációkkal korbácsolva próbálják tettekre sarkalni hallgatóikat, sok embernél elérik, hogy keményebben dolgozzon, de a cél nem szentesíti az eszközt. A bűntudatkeltő üzenetek képesek aláásni a kegyelem alapját a hívő szívben. Lehet, hogy a pásztor sikeresnek érzi magát, ha az emberei többet tesznek, de én a szívüket nézem. Elszomorít, amikor azt látom, hogy a kegyelem szétmállik, a görcsös tettek gyomjai pedig megjelennek. Azt akarom, hogy pihenj meg tökéletes szeretetem bizonyosságában. Az élet lelkének törvénye megszabadít téged a bűn és a halál törvényétől.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Ézsaiás könyve 61. fejezet, 10. vers. Róma beliekhez írott levél, 8. fejezet, 1.-2. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: Ezékiel könyve, 34. rész. Ítélet a hűtlen pásztorok fölött. Így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, profétálj Izrael pásztorairól, profétálj és mondd meg a pásztoroknak, így szól az én Uram, az Úr. Jaj Izrael pásztorainak, akik magukat legeltették. Hát nem a nyájat kell legeltetniük a pásztoroknak? A tejet megittátok, a gyapjúval ruházkodtatok, a kövéret levágtátok, de a nyájat nem legeltettétek. A gyengét nem erősítettétek, a beteget nem gyógyítottátok, a sérültet nem kötöztétek be, az eltévedtet nem tereltétek vissza, és az elveszettet nem kerestétek meg, hanem erőszakosan és kegyetlenül uralkodtatok rajtuk. Szétszóródtak, mint akiknek nincs pásztoruk, mindenféle mezei vad eledele lettek, úgy szétszóródtak. Ott bonyongott nyájam minden hegyen és minden magas halmon. Szétszóródott nyájam az egész föld színén, és nincs, aki utána eredjen, nincs, aki megkeresse. Ezért ti, pásztorok, halljátok meg az Úr igéjét. Életemre mondom, így szól az én Uram, az Úr. Mivel préda lett a nyájam, mindenféle mezei vad eledele lett a nyájam, mint amelynek nincs pásztora. Pásztoraim nem eredtek a nyájam után, hanem önmagukat legeltették a pásztorok, nem a nyájamat legeltették. Ezért ti, pásztorok, halljátok meg az Úr igéjét. Így szól az én Uram, az Úr. Én most a pásztorok ellen fordulok, és számon kérem tőlük a nyájamat. Gondoskodom róla, hogy ne ők legeltessék a nyájat, magukat sem fogják többé legeltetni a pásztorok. Kiragadom szájukból juhaimat, és többé nem esznek belőlük. A jó pásztor uralkodása. Mert így szól az én Uram, az Úr. Majd én magam keresem meg juhaimat, és én viselem gondjukat. Ahogyan a pásztor gondját viseli a nyájnak, amikor ott áll juhai között, amelyek szét voltak szóródva, úgy viselem gondját juhaimnak. Kiszabadítom őket mindenünnen, ahová csak szétszóródtak egy felhős, borús napon. Kivezetem őket a népek közül, és összegyűjtöm az országokból, azután beviszem őket a saját földjükre. Izrael hegyein, a völgyekben és az ország minden lakóhelyén fogom legeltetni őket. Jó legelőn fogom legeltetni őket, és Izrael magas hegyein fognak majd tanyázni. Jó tanyájuk lesz, ott heverésznek, és kövér legelőn legelésznek Izrael hegyein. Én legeltetem juhaimat, és én keresek nekik pihenőhelyet. Így szól az én Uram, az Úr. Az elveszettet megkeresem, az eltévedtet visszaterelem, a sérültet bekötözöm, a gyengét erősítem, a kövérre és az erősre vigyázok, úgy legeltetem őket, ahogy kell. De köztetek is igazságot teszek, juhaim, így szól az én Uram, az Úr, bárány és bárány között, kosok és bakok között. Nem elég nektek, hogy a legjobb legelőn legeltek? Miért tapossátok össze lábatokkal a többi legelőt? Tiszta vizet isztok. Miért zavarjátok föl lábatokkal, amit ott hagytok? Azt legeljék az én juhaim, amit a lábatok összetaposott, és azt igyák, amit a lábatok fölzavart. Ezért így szól az én Uram, az Úr. Majd én igazságot teszek kövérbárány és soványbárány között. Oldalatokkal és vállatokkal taszigáljátok, és szarvatokkal öklelitek félre a gyöngéket, még csak ki nem szorítjátok őket. De én megszabadítom juhaimat, és nem esnek többé zsákmányul, mert igazságot teszek bárány és bárány között. Egyetlen pásztort rendelek föléjük, hogy legeltesse őket, szolgámat, Dávidot. Ő fogja legeltetni őket, ő lesz a pásztoruk. Én az Úr Istenük leszek, szolgám, Dávid pedig fejedelmük lesz. Én az Úr, megmondtam. Szövetséget kötök velük, hogy békében éljenek. Kipusztítom az országból a vadállatokat, biztonságban lakhatnak majd a pusztában, és az erdőkben is alhatnak. Áldást adok nekik hegyem körül, esőt adok idejében, áldásos esők lesznek. A mező fája megadja gyümölcsét, a föld is megadja termését, biztonságban élnek földjükön. Majd megtudják, hogy én vagyok az Úr, amikor darabokra töröm igájukat, és kiszabadítom őket azok kezéből, akiket szolgálnak. Nem esnek többé zsákmányul a népeknek, és nem fallják fel őket a vadállatok, hanem biztonságban laknak, senki sem háborgatja majd őket. Híres ültetvényt sarjasztok nekik, nem hal éhen többé senki az országban, és nem kell tűrniük többé a népek gyalázkodását. Akkor majd megtudják, hogy én az Úr, az ő Istenük, velük vagyok, és hogy ők Izrael háza, az én népem. Így szól az én Uram, az Úr. Mert ti az én juhaim, az én legelőm nyája vagytok. Emberek vagytok, én pedig Istenetek. Így szól az én Uram, az Úr.

0: Mai szakasz, Ezékiel 34. rész. Talán úgy gondoljuk, hogy a jó pásztor gondolata az evangéliumok sajátossága, de nem, itt is jelen van Ezékiel könyvében. A nemzetek ellen szóló üzenetek között Ezékielnek jelentős szava van Izrael pásztorai számára, akik használják a nyáj gyapjúját, elfogyasztják húsát, de nem gondoskodnak jó legelőről a juhok számára, nem keresik az elveszettet, és nem gondoskodnak a betegekről. Ezzel nem csak bűnt követnek el, hanem tönkreteszik a vizeket, és beszennyezik a földet. Ezékiel ezzel a képsorral arra figyelmeztet, hogy az ítélet úton van, egy olyan ítélet, amely külön választja a juhokat a kecskéktől. Lásd Máté 25:31-46. A gonoszok és az igazak talán együtt szenvedtek, azonban, ahogy az Ezékiel 33-ban kijelenti, nem így lesz az eljövendő ítéletben. Aki hallgat a figyelmeztetésre, megmenti életét. A jó pásztor eljön. Jáve maga keresi meg elveszett bárányait. Dávid igaz fia legelteti a népet, békét és jólétet biztosítva számukra. Az igazi messiás eljön, és pásztora lesz minden embernek. A régi szakadék észak és dél között örökre megszűnik. Egyetlen igaz pásztor létezik. Bárcsak eljönne az a nap, amikor egy igaz akol lenne. Micsoda ünnepélyes felelősségünk van nekünk, segédpásztoroknak. Ezért ne zavarjuk föl a vizet, és ne szennyezzük be a földet. Mutassunk irgalmat mások iránt úgy, ahogyan mi is irgalmat kapunk. Szeressük igazán anyájat.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szorítatunk. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Mindenkor testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát, hogy a Jézus élete is látható legyen a mi testünkben. Korintusbeliekhez írott második levél, 4. fejezet, 8. és 10. vers. 2 éves fogságának vége előtt ezt mondhatta Pál apostol. Híressé lett az én fogságom a Krisztusban, a testőrség egész házában és mindenki más előtt. Azok közül, akik üdvözleteket küldtek a Filippi belieknek, kiemelte a császár udvarából valókat. Filippi beliekhez írott levél, 1. fejezet 13. vers, 4. fejezet 22. vers. Miként a bátorság, úgy a türelem is diadalt arat. A megpróbáltatások közepette tanúsított türelmes kitartás épp úgy nyerhet lelkeket Krisztus számára, mint a bátor kiállás. Az a keresztény hívő, aki a vesztességek és szenvedések idején türelmet tanúsít, sőt a tántoríthatatlan hit békességével néz szembe a halállal, többet tehet az evangéliumért, mint amennyit egy hosszú élet hűséges munkájával elérhetett volna. Nem megpróbáltatásoktól mentes életben fejlődik ki a keresztény jellem. A támadás és az ellenállás csak annál nagyobb éberségre és még komolyabb imára készteti Krisztus követőjét. Az erős kísértés, ha Isten kegyelme által kitartunk benne és elviseljük, türelmet, álhatatosságot, valamint mélységes és maradandó bizalmat eredményez. Szenvedni, de egyszer s mind erősnek maradni, megalázkodni, de éppen az alázatosság által győzni, ez a keresztény feladata, amit hit által teljesít. Egész nap öldöklik, de mégis él. Hordozza a keresztet, és így nyeri el a dicsőség koronáját.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Megingás. Amikor a lelkünket sebzik meg, akkor meginokhat a biztonságérzetünk, az elismerés és az összetartozás iránti vágyunk, az önazonosságunk és az emberi önbecsülésünk. Desmond Tutu.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Az imádkozás két alapelve. Te pedig, amikor imádkozol. Máté evangéliuma 6. fejezet 6. vers. Amikor a következetes ima élet fontosságáról van szó, Jézus a legnagyobb példaképünk. Mielőtt lecsendesítette a vihart a galileai tengeren, mielőtt elhívta 12 tanítványát, vagy mielőtt jól akadta a sokaságot 5 kenyérből és 2 halból, mindannyiszor elvonult és imádkozott. Te pedig arra vagy elhívva, hogy a nyomdokaiba lépj. Kudarcaink gyakran abból erednek, hogy elmulasztjuk az imádkozást. Jézus két alapelvet adott tanítványainak az imádkozással kapcsolatban, és ezek nálad is működni fognak. Az első ez. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz. Máté evangéliuma 6. fejezet 6. vers. Más szóval, keres egy csöndes helyet, ahol semmi sem tereli el a figyelmedet. Végtére is Istennel készülsz találkozni. Az ott töltött idő alatt megszereted majd azt a helyet, és az lesz a te belső szobád, avagy rejtek helyed. 91. Zsoltár 1. vers. Másodszor ezt is mondta Jézus. Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg. Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle. Máté evangéliuma 6. fejezet 7. verstől a 8. versig. Az intelem lényege a következő. Ne beszélj össze-vissza, hanem koncentrálj. Figyelj rám! Nyisd ki a szíved! Állj rá igémre, és hidd el, hogy válaszolok! Miután a gyülekezet egész éjszaka imádkozott azért, hogy Isten szabadítsa ki Pétert a börtönből, a Biblia szerint elámultak, amikor Isten csak ugyan megtette. Elítéled őket a hitetlenségük miatt? Ne tedd, inkább örülj neki, hisz az azt jelenti, hogy Isten akkor is válaszol az imáidra, amikor gyenge a hited. Úgyhogy imádkozz csak tovább, és állj rá igéjére!

0: Köszönjük meg, kedves hallgatóink, az Úrnak, hogy eldöntötte és véghez vitte a mi szabadításunkat, hiszen úgy határozott, hogy a Jézus Krisztusban való hit által szabadulást ad a bűn rabságából, a bűnhődés kínjaiból, és hogy ne legyen semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Jézus Krisztusban vannak. Áldjuk őt, hogy megbocsátja nekünk, ha mi csalódásainkban, bajainkban mégis bűnbakot keresünk, ahelyett, hogy odaállnánk elé a megbánásunkkal.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Ezen a héten kezdődik a Rosh Hashanah zsidó új év. Szeptember 11-én péntek este 18 óra 46 perckor köszönt be a Rosh Hashanah előestéje, majd szeptember 12-én és 13-án ünneplik a Rosh Hashanah két napját. Az 5787-es zsidó év szeptember 11-én este kezdődik, az ünnep pedig szeptember 13-án vasárnap 19 óra 47 perckor ér véget. A Rosh Hashanah új év kezdete az önvizsgálat és az isteni ítélet időszaka, amelynek központjában a sófár hangja áll. A Rosh Hashanah kifejezés pontos fordítása nem azt jelenti, hogy új év, hanem azt, hogy az év feje. Ahogy a fej, az elme határozza meg a test működését, és az ember tetteit úgy befolyásolhatják. A Rosh Hashanahkor elmondott imák és véghez vitt jó cselekedetek az egész új esztendőt. Zsinagógák hete. Augusztus 30 és szeptember 17-e között a zsinagógák hete három hetes esemény sorozata, a nyitottság és a párbeszéd jegyében hív mindenkit a zsidó kultúra, zene és spirituális hagyományok felfedezésére. A jubileumi Sólet Fesztiváltól a nyitott újévi Rosh Hashanah ünnepekig és az izraeli kántor koncertekig írják a rendezők. Szeptember 17-én a Rákospalotai zsinagóga telik meg élettel. Az Izraelből érkező Zorger kántorkórus a Rákospalotai zsinagógán kívül Miskolcon, a Zenepalotában és az Óbudai zsinagógában is fellép. Mindenki születésnapja 2026. szeptember 12. Idén 2026-ban harmadik alkalommal rendezik meg a Mindenki születésnapja sétát Budapest szívében. Az elmúlt években több ezren csatlakoztak a megmozduláshoz, köztük életvédő szervezetek, hírességek és magánszemélyek. Az évente megrendezett séta célja, hogy eljusson a széles nyilvánossághoz az életvédelmének kérdése és fontossága, továbbá felhívják a figyelmet arra, hogy senki sincs egyedül válsághelyzetben. Van segítség, és hogy létrejött egy társadalmi párbeszéd az életvédelmével kapcsolatban. 1000 európai fiatal hirdette Budapesten: hagyjunk fel a közönnyel, kezdjünk el törődni a világgal. Európa 14 országából gyűltek össze fiatalok Budapesten, hogy építsék a népek közötti barátságot, és együtt gondolkodjanak el egy békés jövőről, amelyért maguk is tesznek a hétköznapokban. A Szent Egidió közösséghez kötődő mozgalom idén augusztus 28 és 30-a között tartotta nemzetközi találkozóját. Péntek délután zenével, tánccal kezdődött a találkozó, a színpadon igazi koncert hangulatban játszotta a zenekar a Global Friendship találkozók dalait békéről, barátságról, szolidaritásról, Afrikáról, a közösség erejéről és szépségéről. Marco Impagliazzo, a San Egidio közösség elnöke arra hívta fel a fiatalokat, hogy növeljék a béke eszméjét a világban, emeljék fel a hangjukat, és minden nap tegyenek a békéért. A San Egidio közösséghez kötődő mozgalom idén augusztus 28 és 30-a között tartotta nemzetközi találkozóját. Az időjárásról. Változóan felhős, nyárias idő. Ma hétfőn gyengén felhős, de napos idő valószínű, esők nélkül. Az élénk déli szél mellett 25-30 fokunk van. Kedden a felhők mellett sok napsütés várható. Eső nem lesz. A déli szél mérsékelt marad, és 28-33 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét. Hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

reggeli csendesség. Elhordozni egymást szeretetben.

Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrban. Éljetek méltó módon ahhoz a hivatáshoz, amelyet kaptatok. Teljes alázatosságban, szelídségben és türelemben. Viseljétek el egymást szeretettel. Igyekezzetek megtartani a lelki egységet a béke kötelékében.

Feltehetjük a kérdést. Igazából mit is jelent méltó módon élni ahhoz a hivatáshoz, amelyre kiválasztott minket az Úr? Pál apostol nem csak kér erre mindannyiunkat az efezusi híveknek írt levelében, hanem ennek hogyanját, receptjét is feltárja előttünk, amikor az egység megélésére bátorít minket. De vajon mi adhat nekünk erőt ahhoz, hogy alázattal, zelítséggel, türelemmel hordozzuk el egymást szeretetben, megtartva az egységet? Isten parancsa? A félelem? Netán a megfelelési kényszer? Mi motiválhat, mi mozgathat ebbe az irányba bennünket? Nem jó az, ha csak azért vagyunk türelmesek vagy szelídek, hogy az emberek azt lássák, hogy milyen jó keresztények, Krisztus követők vagyunk. Vagy mert azt reméljük, hogy cserébe majd Isten is megáld minket. Inkább azért legyünk ilyenek, mert a mennyei Atya is hasonlóképpen viszonyul hozzánk.

Pál arra is felhívja a figyelmünket, hogy mindezt nem elég csupán fél szívvel, fél gőzzel tenni. Amikor arra int, hogy igyekezzünk megtartani a lelki egységet a béke kötelékében, tulajdonképpen az apostol azt kéri, hogy keményen dolgozzunk. Tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy békességben éljünk. Ha szükséges, hozzunk ezért áldozatot. A családban gyakran érezzük, hogy olyan jó lenne hűvös távolságtartással reagálni, mert megbántottunk. Mert rosszul érintett, amit a házastársunk tett vagy mondott. Mert elegünk lett a másik hibáiból, rossz szokásaiból. Pontosan ilyenkor nem szabad meghátrálva, csalódottan feladni. Mert Jézus szabaddá tett arra, hogy elhordozzuk az illetőt szeretetben, a gyengeségeivel és a bűneivel együtt. Mert nem ott van jelen Krisztus, ahol nincs semmilyen nézeteltérés, egyet nem értés, hanem ott, ahol gyakoroljuk ezt az elhordozást, szeretetben, alázattal, szelídséggel. Isten azt szeretné, hogy a te családod is ilyen krisztusi közösség legyen. Vajon te kész vagy-e mindent megtenni ennek érdekében?

0: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, szeptember 7-e. Mózes második könyve, második fejezet, első 10 verse. Egy Lévi házából való férfi elment, és feleségül vette Lévi egyik leány utódját. Az asszony teherbe esett, és fiút szült. Amikor látta, hogy milyen szép, 3 hónapig rejtegette. De amikor már nem tudta tovább rejtegetni, fogott egy gyékény kosarat, bekente szurokkal és gyantával, majd beletette a gyermeket, és kitette a Nílus partján a sás közé. A gyermek nénye pedig ott állt távolabb, hogy megtudja, mi történik vele. A fáraó leánya éppen oda ment, hogy megfürödjék a Nílusban. Szolgálói meg ott járkáltak a Nílus mentén. Megpillantotta a kosarat a sás között, odaküldte a cselédjét, és kihozatta azt. Fölnyitotta, és meglátta a gyermeket. Hát egy síró fiú volt. Megszánta, és ezt mondta. A héberek gyermekei közül való ez. A kisfiú nénye pedig ezt mondta a fáraó leányának. Ne menjek, és ne hívjak egy szoptató asszonyt a héberek közül, aki majd szoptatja a gyermeket. A fáraó leánya így felelt, eredj. A leány elment, és a gyermek anyját hívta oda. Vidd magaddal ezt a gyermeket, mondta neki a fáraó leánya, és szoptasd. Megadom jutalmadat. Az asszony magához vette a gyermeket, és szoptatta. Amikor felnőtt a gyermek, elvitte a fáraó leányához, aki a fiává fogadta, és elnevezte Mózesnek, mert azt mondta, a vízből húztam ki. Micsoda bátorság! Vagy inkább már vakmerőség? Egy 3 hónapos csecsemőt ilyen veszélyeknek kitenni. Hiszen a Nílus hemzseg a krokodiloktól, pezseg a vízilovaktól, nyüzsög a különféle halaktól és zsibong a rengeteg madártól. Az imbolygó ládácska körül susogó éles levelű sás és gyékény meg összeszurkálja a benne fekvő fiúcskát. A kisfiú nénye a nyugtalanító gondolatok és a zavaró körülmények ellenére ott volt, figyelt és megmentette a kisöccsét. De a történet legfontosabb szereplője, a láthatatlan cselekvő hozta össze igazán ezt a menekülést. A helyszín, az időzítés, a szereplők, a találkozások és a fáraó lányának szánalomra indító tettei megpillant, odakült, kihozat, mind-mind Isten szabadítására mutatnak. Előre jelzik, hogy ahogyan megmenekült ez az Istennek kedves kisfiú, úgy fog megmenekülni Isten választott népe. Isten tekintett rájuk. Mózest elküldte értük, és nagy hatalommal kihozta őket, ahogyan a kisfiút Egyiptom folyójából, úgy a népét Egyiptom földjéről. Isten mindent lát, téged is. Isten elküldte fiát, ő maga jött el hozzád is. Isten kiszabadított téged. Valóban? Miből is? Azóta is. Ő értékesnek tart. Becsüld meg a törődését, és az érettet hozott szabadítását. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai elhitatott Don Germano írta Georgiából, az Egyesült Államokból. Isten velünk van. Íme, én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig, mondja Jézus. Máté evangéliumának 28. fejezetének 20. verse. A feleségemmel egy hegyvidéki házba költöztünk nyugdíjas éveinkre, amelyet hatalmas rododendron bokrok vesznek körül. Tavasszal ezeket a bokrokat színes, rózsaszín virágfürtök borítják. Sötétzöld leveleik egész évben zöldek maradnak. Télen azonban, különösen a fagyos éjszakákon, amikor a hőmérséklet fagypont alá süllyed, a levelek még sötétebbé válnak, és a száraik köré tekerednek. Úgy néznek ki, mintha elszáradnának és elhalnának, de ahogy a nap felmelegszik, a levelek visszanyerik erőteljes alakjukat, kinyílnak, és visszakapják eredeti színüket és kinézetüket. Egy téli napon, amikor a feleségemmel sétáltattuk a kutyánkat, tanúi lehettünk ennek a látványos újjáéledésnek a rododendronok levelein. Mindez arra emlékeztetett minket, hogy az élet néha teljesen leterhelhet betegséggel, sérelmekkel, adóssággal, megromlott kapcsolatokkal vagy egyéb más nehézségekkel, de Isten mindig ott van, hogy megújítson, hogy megvigasztaljon, és békességet hozzon gondolatainkba és lelkünkbe. Drága Urunk, köszönjük szeretetedet és azt, hogy mellettünk vagy a nehéz időkben, amikor az élet hullámai átcsapnak a fejünk felett. Amen. Napi gondolat, Isten ott van mellettem, bármit is éljek át. Imádkozunk azokért, akiket elborít az élet terhe.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Herjecki Géza, imádság gyógyulásért. Egyetlen parancsoló szavad elég volt, Uram, úgy 2000 éve, hogy járjon a holt, táncra perdüljön a sánta, hadonásszon a száradt kezű, és lásson a vak. Kezed érintése elég volt, ám arcunkba barázdát karmolt az idős, 2000-nyi hitetlenség gyűlt össze szívünkbe. Szólj ránk, Uram, ha újból hallanánk szabad, ha újból éreznénk kezed, talán megértenénk, gyógyító hatalmad még ma is töretlen fényben ég. Gyűrött arcunkba néz, szólj ránk, Uram, gyógyíts, mint 2000 éve. Kezed érintése ma is épp elég.

0: Dániel mértékletes élete.
1: Megszentelődés. Dániel elhatározta szívében, hogy nem fertőzteti meg magát a király ételével és a borral, amelyből ő iszik, s kérte az udvarmesterek fejedelmét, hogy ne kelljen magát megfertőztetnie. Dániel könyve 1.8. Gondolatok az ígéről. Dániel élete ihletett szemléltetése annak, hogy mi alkotja a megszentelt jellemet. Tanítást nyújt mindenki, de főként a fiatalok számára. Isten követelményeinek pontos teljesítése jó hatást gyakorol a testi-lelki egészségünkre. A legmagasabb erkölcsi teljesítmény eléréséhez arra van szükségünk, hogy Istentől kérjünk bölcsességet és erőt, s minden szokásunkban megőrizzük a mértékletességet. Dániel és társai tapasztalatában a mennyei elvekhez ragaszkodás győzelmének példáját látjuk az étvágy kísértése fölött. Példájuk azt mutatja, hogy vallási meggyőződésünk által győzhetünk a kívánságaink felett, és hűek maradhatunk Isten kívánalmaihoz, még ha áldozatot kell is hoznunk ezért. Dániel a mindenható hűséges szolgája volt. Hosszú életében mindvégig a teremtőjéért végzett nemes cselekedetek jellemezték. Megingathatatlan hűsége, tiszta jelleme, Isten előtti alázatosságával és bűnbánatával az igazi megszentelődés ihletett szemléltetése. Akik igazán megszentelődtek, helyes szokásaik megőrzése által Dánielhez hasonlóan példát adnak másoknak is a mértékletességre és az önmegtagadásra.

0: Isteni recept.
1: Neki is jót tenni a rászorulóval, ha hatalmadban van, hogy megtedd. Példabeszédek könyve, 3. fejezet, 27. vers. május 1944-ában a 15 éves magyarországi származású Rubin Editet egy Auschwitzba tartó tehervonatra tették. A szüleitől elszakított lányt kényszermunkára küldték. Így kezdődött a kálváriája. Novemberben azonban a közeledő front miatt a nőket Bergen-Belsenbe vitték. Noha túlélte a halálmenetet, Edith mégsem remélte, hogy megéri a nyarat. Alig 31 kilogrammos volt. Egy nap, miközben a mezőn dolgozott, felfigyelt egy 50 év körüli tizedesre, aki szánalmat sejtető pillantásokat vetett rá. Helmut Kleinike már egy ideje figyelte őt. Aztán elővett egy kis elemózsiás csomagot, majd letette maga mellé a földre. Várt egy darabig, majd szótlanul eloldalgott. 3 héten keresztül minden nap megismételte ezt a gesztust, amivel azt kockáztatta, hogy ő is a foglyok sorsára jut. A tizedes jó indulatának köszönhetően sikerült Editnek és a többi lánynak túlélnie a kényszertábor borzalmait. Amikor április 15-én a brit csapatok elérték Bergen-Belsent, látva a lágerben uralkodó pokoli állapotokat, letartóztatták a német tiszteket, de az asszonyok a tizedes védelmére keltek. Helmut így kerülte el az akasztófát, és szabadon távozhatott. Így dolgozik a gondviselés. A jóság messze meghaladja az alkalmankénti jutalmakat, mivel általában megsokszorozódva tér vissza a jótevőhöz. A világ boldogságát mérő 2019-es adatok alapján a jótékonyság az egyik legerőteljesebb boldogságot előidéző tényező. Az egészség terén pedig a jótékonyság csökkenti a stresszt, gyógyítja a gyulladásos megbetegedéseket, képes a gének kalibrálására, és ezáltal javítja az általános egészségi állapotot. Mindezeken túl azonban a jótékonyság a megszentelődés eszköze. Isten azért rendelte el, hogy az adományozás szokássá váljék, hogy ellensúlyozza az önzés veszélyes és csalóka bűnét. A folyamatos adakozás halálra éhezteti az irítséget. Ha az önzés bezárja előttünk az üdvösség ajtaját, mi lenne, ha kipróbálnánk a 2. bibliai receptjét a szegények megsegítése érdekében? Tudd meg, hogy hatékony módszer.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szeptember 7-én így szól Isten igéje. Magasztallak, Uram, mert megmentettél. 30. Zsoltár 2. verse. Az új szövetségi igénk pedig így szól. Majd megfogva a gyermek kezét, Jézus ezt mondta neki. Talitta kumi, ami azt jelenti, leányka, neked mondom, kelj fel. A leányka pedig azonnal felkelt és járt. Márk evangéliuma 5. fejezet 41. verse. Neked mondom, kelj fel! A gyógyítás az élet győzelme a halál felett, a bizalom és a remény ereje. Jézus szavai nem csupán a lány megszólítására irányulnak, nem csak egy kérést, parancsot fogalmaznak meg, hanem egy diadalmas kijelentést, amellyel Jézus személyesen lép be a halál árnyékába, és veszi át a hatalmat egyetlen isteni erővel bíró mondattal. A reménytelenség, a kétségbeesés, a fájdalom és éppen megszülető gyász pillanatait változtatja csodává, és teszi az öröm, a hála és a boldog értetlenség órájává. Számára nincs egyetlen elveszett élet sem. Nem mond le senkiről. Neked mondom, kelj fel! Nem csupán egy régi történet egyetlen mondata, amelyen elmélkedhetünk. Szavával neked is mondja. Kelj fel! Ezzel hív megújulásra, reménységre, lendületre. Bízzál abban, hogy nincs olyan helyzet, nem lehet olyan, hogy Jézus ne tudna segíteni. Talán nem látod még a megoldást, nem érzed a lehetőséget a változásra, de nála már megszületett a válasz a kérdéseidre. Neked mondom, kelj fel! Hallgass rá! Kérj! Higgy és várj! A remény nem lehet halott, hiszen Jézus él. Segítségével pedig minden kudarcból, minden nyomorúságból fel lehet kelni. Gondolj arra, hogy aki érted meghalt és érted feltámadt, annak számára soha nem leszel közömbös. Mindig keresni fog téged, hogy gondoskodjon rólad. Imádkozzunk! Áldjon meg téged az Úr, hogy szüntelenül érezd jóságát, körülölelő szeretetét. Áldjon meg téged az Úr, hogy szüntelenül érezd a reménységet, amely előre mutat. Áldjon meg téged az Úr, hogy szüntelenül érezd a bizalmat, mert ő téged soha el nem hagy. Áldjon meg téged az Úr, hogy szüntelenül érezd közelségét, éltető erejét. Amen. Vladika Zsófia áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. Magasztallak, Uram, mert megmentettél. Az új szövetségi igénk pedig így szólt. Majd megfogva a gyermek kezét, Jézus ezt mondta neki. Talitta kumi, ami azt jelenti, leányka, neked mondom, kelj fel. A leányka pedig azonnal felkelt és járt.

Az eső kopogása törte meg a csendet, ahogy Anna a konyhában ült, a halvány lámpafény alatt, markában egy gőzölgő kávéval teli bögrével. A falak, mintha közelebb húzódtak volna. A sötét sarokban árnyékok mozogtak, és mindegyik egy-egy emlékeztető volt. Valaha itt volt valaki, aki minden lélegzetét irányítani akarta. Még az eső is, amelyen keresztül az utca fényei vibráltak, mintha a világ figyelné, ahogy próbál megszökni a saját félelmeitől. A férfi, aki egykor szeretetet ígért neki, lassan, módszeresen lebontotta az önmagába vetett hitét. Először csak szavakkal. Nézd magadra, egy senki vagy. Még azt is én mondom meg, hogy mikor lélegzel. Aztán jött a bezártság. A kulcs a férfi zsebében, a redőny mindig leengedve. Egyetlen barát sem látogathatta, mert az emberek mérgezik a fejed. Az ételadagokat is ő mérte ki. És ha Anna bármit másként tett, az ajtócsapódás után jött a csattanás is. Egy éjjelen hideg januári szél zörgette az ablakot, a férfi részegen ért haza. Arca kemény, szeme üres. Anna próbálta elkerülni a pillantását, de akkor megragadta a haját, és a falhoz lökte. A testén végigfutott a rémület, miközben a férfi szavai szinte égettek. Nem vagy több egy tárgynál. Az vagy, amit én mondok. Amikor vége lett, a szoba ugyanaz maradt. A kopott szőnyeg, a félig kiborult hamutál, a falon a repedés. De Anna már tudta, hogy belül, nagyon-nagyon belül valami eltört, amit már nem lehet egyszerűen visszaragasztani.

hajnalban történt. A férfi az előző este kábán zuhant az ágyba, a kabátját se vette le. Anna csendben ült a konyhában, kezében a hideg bögre kávéval. A konyha pulton ott volt a kulcs. Nem tudta, hogy a férfi részegségében hagyta ott, vagy valami más történt, de a szíve vadul dobogott. A lakásban minden zaj hangosnak tűnt. A székláp surlódása, a kulcs félelmes csörrenése. Egy pillanatra megállt az ajtónál. Tudta, hogy ha most elindul, nincs visszaút. És tudta azt is, hogy ha marad, nem biztos, hogy túléli. Emlékezett egy mondatra, amit egyszer a Bibliában olvasott. Ne félj, mert én veled vagyok. Mintha most valaki odasúgta volna a fülébe. Lassan, csendben elfordította a kulcsot. A zár kattant. A folyósó hideg levegője az arcába csapott. Nem futott. Csak lépett, lépett és lépett le a lépcsőn ki egyenest az utcára. Az első busz megállóig ment. Ott állt, egy szál pulóverben, a kezében a kulccsal. Egy idegen nő lépett mellé, és észrevette remegését. Jól van? Kérdezte. Anna ekkor elengedte a kulcsot, ami a betonra esett. Nem kellett többé visszamenni érte.

Anna története rávilágít, hogy a fizikai és lelki erőszak lassan, alattomosan rombolja az áldozat önbizalmát, identitását és biztonságérzetét. A tanulság, hogy a félelem, az irányítás és a manipuláció jeleit nem szabad figyelmen kívül hagyni, és az áldozatoknak joguk van felismerni a helyzetüket. Anna szabadulása nem csak a kulcson, hanem egy belső döntésen, a bátorságán, a hitén alapul. A történet ezt üzeni. Még a legkilátástalanabb helyzetekben is van belső erő, amelyre támaszkodhatunk. Legyen az hit, bátorság, remény, vagy az Istenbe vetett bizalom. A tanulság nem csupán a fizikai menekülés. A szabadulás egy folyamat, amelyben a félelemtől való elszakadás, a segítség elfogadása és a támogató rendszer, mint például más emberek, menedékhelyek, közösségek, végtelenül fontosak. A történet végén Anna az utcán állt. A szabadságát és életét kezdi újra, ami azt mutatja, hogy még a legsötétebb tapasztalatok után is lehet új életet kezdeni, ha az ember mer lépni, és nem ragad bele a múltjába. A legnagyobb sötétségben is van remény, a bátorság, a hit képes áttörni a félelmet, és a szabadulás mindig lehetséges, ha felismerjük a belső erőnket, és elfogadjuk Isten segítségét.

akik az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, kimentette őket szorult helyzetükből. 107. Zsoltár, 6. vers.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Női csendes napok Pilis Csabán, szeptember 24 és 27-e között. A metodista egyház szeretettel várja a nőket néhány nap elcsendesedésre, feltörtődésre és közösségre. A program időpontja szeptember 24 és 27-e között a Pilis Csabai Bétel Evangélikus Misszió Otthonban. 2000 gyermekiskola kezdését segíti a Máltai Szeretetszolgálat Adni Öröm akciója. Sikeresen zárult a Máltai Szeretetszolgálat és a Spár Magyarország idei Adni Öröm tanszergyűjtő akciója. A vásárlók személyes adományaikkal összesen több mint 110 ezer darab tanszert és iskolai eszközt ajánlottak fel, emellett több mint 2 millió forint értékben vásároltak adománykártyákat, adta hírül a segélyszervezet szeptember 2-án. Az összegyűlt felajánlásoknak köszönhetően a nehéz helyzetben élő gyermekek megfelelő felszereléssel kezdhetik meg a 26-27-es tanévet. A támogatások nem csupán tárgyi segítséget jelentenek, hanem azt is, hogy ezek a gyerekek nagyobb önbizalommal, egyenlőbb esélyekkel kezdhetik meg a tanévet. Az idei gyűjtés során személyes adományként összesen több mint 110 ezer darab tanszer érkezett. Az adománykártyákból több mint 2 millió forint támogatást gyűlt össze, és ennek köszönhetően a Máltai Szeretetszolgálat 2000 gyermekiskola kezdését tudja segíteni országszerte. Még ma, szeptember 7-éig lehet jelentkezni az őszi érettségire. Az október-novemberi érettségi vizsgákra már csak ma szeptember 7-én lehet jelentkezni, közölte az oktatási hivatal. Az érettségizők rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgákat tehetnek. A tájékoztatás szerint az őszi vizsga időszakban érettségi vizsgákat a kijelölt középiskolák és a kormányhivatalok szerveznek, melyek listája, valamint a jelentkezés benyújtásáról szóló legfontosabb információk megtalálhatók az oktatási hivatal honlapján. Közölték, hogy 2026-ban az őszi érettségi vizsgaidőszak október 12-től november 20-áig tart. Az írásbeli vizsgákat majd október 12 és 22-e között tartják, az emelt szintű szóbeli vizsgák november 5 és 9, a középszintű szóbeli vizsgák pedig november 16-a és 20-a között lesznek. Őszi lelkészképző tanfolyam. Az evangélium hirdetése, mint ajándék és kötelesség. Ezzel a címmel hirdeti meg a Pápai Református Teológiai Akadémia őszi egyházkerületi lelkész továbbképzőjét. A továbbképzésnek a Pápai Református Teológiai Akadémia ad otthont szeptember 24 és 25 között. A helyek korlátozott száma miatt a jelentkezési sorrendben szeptember 14-én hétfőn délig tudják fogadni. Fontos, hogy azok is regisztráljanak az előadásokra, akik csak egy-egy előadásra tudnak elmenni, mert a megszerzett pontokat csak annak tudják érvényesíteni, aki az internetes űrlapon előre jelzi részvételét az előadásokon. Aki a tanfolyam teljes egészén részt vett, 12 kreditet kap, az egyes előadások 2, illetve 1 kreditet érnek. Szállás lehetőséget a Teológiai Akadémia kollégiumában tudnak biztosítani. Az időjárásról. Változóan felhős, nyárias idő. Ma hétfőn gyengén felhős, de napos idő valószínű, esők nélkül. Az élénk déli szél mellett 25-30 fokunk van. Kedden a felhők mellett sok napsütés várható. Eső nem lesz. A déli szél mérsékelt marad, és 28-33 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

0: Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány léleképítő műsorát hallják. Jó vételt kívánunk!
1: Kedves hallgatóink! A következőkben Kulcsár Tibor lelkipásztor testvér, bibliatanulmányozó sorozatát hallhatják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Ez a Nehéz esetek az Új Szövetségben sorozatban Kulcsár Tibort hallják. Aki velünk volt az elmúlt alkalommal is, pontosan emlékezhet rá, hogy a filippi gyülekezetbe egy különleges levél érkezik Pál apostoltól, mégpedig azon a munkatárson keresztül küldi, akit eredetileg a filippiek küldtek Pál apostol mellé segítőnek, szolgálattevőnek a római fogság idején. Nem csak személyesen volt jelen Pál mellett, hanem vitte a filippi gyülekezetnek a szeretet adományát, ajándékát, kifejezve a gyülekezet törődését, gondoskodását, hűségét, ragaszkodását. Ezek mind nagyon-nagyon fontos dolgok voltak, de most a levelet egy nagyon furcsa, különleges szempontból fogjuk vizsgálni, mégpedig azt keressük a levélbe, hogy Epafroditos beszámolói alapján milyen élethelyzetek lehettek a filippi gyülekezetben, amire Pál apostol reagál. Mert hogy reagál. És tetszik tudni, úgy van ez, hogy ezek a reakciók Pál apostolnak a szelídségét, bölcsességét nagyon erőteljesen megmutatják, ugyanakkor az is látszik, hogy Isten lelke milyen nagy kedvességgel terelgeti, irányítgatja a gyülekezetet, hogy lehetőleg ne sodródjon bele egy súlyos, válsággal terhes állapotba. Először is, amikor az egész történetbe belekezdünk, azt kell tudni, hogy ez a gyülekezet most mindenképpen egy nehéz élethelyzetet él meg. Tessék csak hallgatni! A filippi levél első fejezetéből a 29. verstől olvasom. Mert nektek nem csak az adatot meg Krisztusért, hogy higgyetek benne, hanem az is, hogy szenvedjetek érte, és hogy ugyanabban a küzdelemben álljatok, amelyet tőlem láttatok, és amelyet most rólam hallottok. Van itt egy különös szó, és az egész levélnek a lelkülete, ez a lelki testvériség, a kölcsönös segítség, és a Pál apostolon keresztül Isten lelke a megerősítés üzenetével jön, de hát ez a háttér. A gyülekezetben, és nem a gyülekezeten belül, hanem a kívülről elindul egy folyamat, ami a gyülekezetnek a megpróbálása. Azt mondta az Úr Jézus, hogyha valaki kősziklára építi a házát, akkor is jön az eső, akkor is jön a vihar, akkor is belekapaszkodnak a szelek, és akkor is megrendül az egész épület, ezt a megrendült, ezt úgy tessék érteni, hogy beleremeg az egész épület a külső hatásokba, de mivel szilárd az alap, megáll. És Pál apostol tudja, hogy most a filippi gyülekezetnek pont egy ilyen időszaka van. De nem azt mondja, hogy őszinte részvétem, testvérek, jaj, de sajnálom, ez borzasztó. Imádkozunk azért, hogy hát ne legyen ilyen. Hát Krisztusnak a követőit nem is érhetnék ilyen problémák, hanem éppen azt hangsúlyozza Pál, hogy ti méltónak találtattatok arra, hogy velem együtt szenvedjetek a Krisztusért. Ez egy kiváltság, ez egy ajándék, ez egy csodálatosan gazdag ajándék, amit mi, mai modern keresztények, semmibe veszünk. Tessenek csak arra gondolni, nem sokkal pünkösd után vagyunk. Az apostolokat letartóztatják, aztán megfenyegetik, aztán alaposan megverik őket, megveszőzik őket, úgy mennek vissza a jeruzsálemi főpapok elől a tanítvány társaikhoz, és ők örvendeztek azon, hogy méltónak találtattak arra, hogy Krisztusért szenvedjenek. Nem volt egyik sem mazoista. Pál apostol sem volt az, aki Krisztusért elszenvedi a fogságot. A filippi testvéreink sem vágytak arra, hogy minél több kín érje őket. De tudták, hogy az Úr Jézus Krisztus oda ajándékozta az életét. Mindnyájunkért váltságul. És amikor minket ér szenvedés, a Krisztus nevéért, a Krisztus ügyeért, akkor ugyanabban a szolgálatban állunk, amit Isten Krisztusra bízott, amit ő átadott a tanítványainak, ránk bízta ezt a feladatot, és ezért a körülmények is nagyon sokszor hasonlóvá válnak. Milyen érdekes, ahogy ezt Pál hírül adja. De úgy adja hírül, hogy közben azért egy-két tanácsot is meg is előlegez ebben a dologban. Tessék csak figyelni, hogyha előrébről olvastam volna csak két verssel a 27. verstől. Ezt fogjuk találni. Csak hogy a Krisztus evangéliumához méltóan viselkedjetek, hogy akár oda megyek és látlak titeket, akár távol vagyok, azt halljam rólatok, hogy megálltok egy lélekben, egy szívvel, együttközve az evangéliumi hitért, hogy semmiképpen meg nem rémültök az ellenfelektől. Ez nekik a kárhozat, nektek pedig az üdvösség jele lesz, mégpedig az Istentől. Végig lehet ezt olvasni egy szuszra is, csak nem érdemes. Vegyük már sorba mindazt, amit Pál ennek a gyülekezetnek ebben a szituációban a lelkére köt. Úgy kezdte, hogy Krisztus evangéliumához viselkedjetek méltóan. Ez a méltó, ez egy különleges kifejezése az új szövetségben. Mert ez a méltó, ez nem a büszke ember rátarti méltóság tudata, hanem ez egy mérce. Mit tett Krisztus, és bocsánat a szóért, csak nem találok ennél jobb kifejezést, kedves hallgatóim, föl tudok-e nőni ahhoz, aki Krisztus, és amit értem, és minnyájunkért tett. A méltó az ilyen értelemben minősítő jelző ebben az esetben. Tessék megnézni. Azt mondja Pál, ezt a méltóságot egyébként úgy tudjátok most ebben a helyzetben leginkább kimutatni, hogy megálltok egy lélekben, egy szívvel, együtt küzdve. Annak idején, amikor katona voltam, akkor nagyon sokszor elmondták, hogy méltónak kell lenni az egyenruhához. Méltónak kell lenni a katonai eskühöz, és még nagyon sok mindent mondtak. De tulajdonképpen bármilyen mosolyogtató is lehet ez a mai fülnek, abban az időben, amikor Pál leírta ezt a levelet, valami hasonlóképpen gondolkozott ő is és a gyülekezet is a Krisztus követésről. Mert hogy mint Krisztusnak a hadserege vagyunk itt jelen ebben a világban, és bizony ez nem gyerekjáték, nem anyámasszony katonáinak való. Megálltok egy lélekkel, egy szívvel, együtt küzdve. Tessék mondani, az a katona, aki nem számíthat bajtársai támogatására, hanem faképnél hagyják a tűzvonalban. Vajon mit él át? Méltók-e a többiek arra, hogy katonáknak lehessen őket nevezni? Bajtársaknak semmiképpen. Inkább csak úgy, ahogy az egyszeri ember mondta, hogy hát bajtársam vagy már, mint hogy elég nagy baj az nekem, hogy a társam vagy. De ilyen esetben nem biztos, hogy nekünk ki kellene ezt próbálni. Mert hogy miről is van szó? Cserben hagyhatjuk-e egymást mi hívők? Most akkor teljesen legyünk világosak. A gyülekezet megismerszik-e arról, hogy a tagjai vészhelyzetben, veszélyhelyzetben összezárnak? Amikor a római katonák annak idején megtanulták a Nagy Sándor féle hadi műveleteket, akkor az egyik ilyen hadi művelet az az összekapaszkodva harcolunk. Egymásba karolva és a másik kézben a kard. És nem tudnak csak úgy bennünket föloszlatni. Vagy a pajzs van úgy összeakasztva, hogy gyakorlatilag egy mini erődítmény jön belőle létre. És a gyülekezet, Krisztus teste vajon összekapaszkodik baj esetén? Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és a mai egyre jobban kiéleződő helyzetben a keresztények számára még azt a kérdést is fölveti, hogy vajon a felekezeti ellentétek fognak-e éleződni, vagy pedig Krisztus gyermekei, akik új életet kaptak a Krisztusban, megtalálták az üdvözítőt, tudják, hogy ha megvallottuk bűneinket, ő hű és igaz, és megbocsátotta, és megtisztított minket minden hamisságtól,
3: tudunk-e egymás mellett imatársként ott állni a harcainkban? Ráismerünk-e egymásra a munkahelyeinken, ahol esetleg nagyon speciális helyzetekbe keveredünk a mai lojalitási szabályoknak az elvárásai miatt, vagy az új aláírni valók miatt, amit egyre több munkahelyen megkövetelnek. Aztán kerülünk-e olyan helyzetbe, hogy a gyermekeink miatt, mint szülők, keresztény szülőkkel, hogy kiálljunk a nézeteink, a hitelveink, az életvitelünk mellett, és kimerjük-e mondani egészen bátran, hogy mi Krisztusért vállaljuk és támogatjuk a másinkat. Megálltok egy hitben, egy szívvel, egy lélekkel, és ez az egy lélek, ez egy nagy ellel írandó, és még nagyobbal értendő lélek. Itt Isten szent lelkének a jelenlétéről van szó, kedves hallgatóim, mert enélkül nem megy a gyülekezet semmire. És ebben a kiélezett, üldözéses helyzetben, szenvedéses helyzetben a filippi testvéreknek rendkívüli szükségük volt erre. Vannak olyan jelek, abból, amit Epafroditos elmondott, amiről Pál arra következtethet, hogy azért valami esetleg elkezdett lazulni ebben az általa annyira nagyon szeretett gyülekezetben? Úgy tűnik, igen. Tessék csak figyelni a második fejezet elejét. Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok, ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva, ugyanarra törekedjetek. Kell-e parancsolni ezt ott, ahol ez tökéletesen működik? Fiatal korom jut eszembe, amikor a TMK, az mozgalommá nőtt Magyarországon, hogyha valaki nem érti, ez a tervszerű megelőző karbantartás, aminek hát akkor, hogy mondjam, nagyobb volt a füstje, mint a lángja, mert olyan demagóg szövegként nagyon sok helyen hirdették, de nagyon sokan túlléptek rajta, pedig ha belegondolunk, ez alapvetően fontos. Hiszen ezért visszük rendszeresen szervizbe az autónkat, olajcserére, guminyomást ellenőrzünk, fékeket ellenőriztetünk, most már egyre inkább a komputert is ellenőriztetni kell, mert különben egyszer csak cserben hagy bennünket útközben az autó. Ezért megyünk mindenféle egészségi szűrésekre, mert egyszer csak kiderülhet, hogy hát nagy bajt előzhetünk meg, hogyha kicsit észreveszik. És nem azért megyünk egy-egy ilyen felülvizsgálatra, mert baj van, hanem azért, hogy ne legyen. A lelki életben is szükség van ilyen felülvizsgálatra, tehát amikor Pál apostol ezt elkezdi mondani, akkor tulajdonképpen, mintha az Ószövetség zsoltárasának a gondolatát venné elő, vizsgálj meg, Uram, hogy vajon helyes úton járok-e. De egyébként sajnos a filippi gyülekezetben, remélem lesz időnk rá még a tanítás során, és akkor elő tudjuk venni név szerint is, hogy már látszik az, hogy valami billen, valami egyensúlyvesztés kezdődik. És azt mondja Pál, ha van helye Krisztusban a szeretetből való figyelmeztetésnek, ha van vigasztalás, ha van irgalom, könyörület, közösség a lélekben, tegyétek teljessé az én örömömet. Teljessé pedig azt kell tenni, aminek most van egy kis hiánya. Nyilván Epafroditos elmondott néhány vészterhes jelet, és Pál apostol úgy gondolta, hogy itt van ez a kedves gyülekezet, éppen most ajándékoztak meg engem nagyon, éppen most fejezték ki a szeretetüket, nem tehetem, hogy hallgatok. Milyen érdekes. Mi pont azt várnánk, hogy hú, hát most aztán nem mondhatok semmit, hát éppen most tettek velem jót, hát most fogom elmondani a problémákat. Igen, mert Pál apostol Isten lelke által látja a gyülekezetet, és veszi észre azt, hogy hol kell segíteni. Egy orvos nem akkor kedves a betegéhez, ha megsimogatja és mosolyogva útnak engedi, mikor tudja, hogy egy halálos kór kezdett benne terjedni. Hanem akkor, hogyha nagyon kedves vele ugyan, de világos és egyértelmű, mert akkor még esetleg menteni lehet a menthetőt. És azt mondja Pál, egyébként, hogyha ez így van, akkor egyet akarva ugyanarra törekedjetek, semmit nem téve önzésből, hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különnek tartsátok egymást magatoknál. Tetszik tudni, amikor a gyülekezet létrejön, megalakul, lobogó szeretet lehet egymás iránt is, meg az Úr iránt is. De aztán, amikor telnek az évek, akkor egyszer csak úgy hűlhet ez a lobogó szeretet. Rendszerint sajnos be is következik. És a legnagyobb vulkán kitörés után is, amikor már megfelelően kihűlt a talaj, ott bizony kihajt a gyomnövény. És a gyülekezeti élet is ilyen, meg a lelki életünk is ilyen. Ha nem figyelünk oda, ott egyszer csak megjelennek ezek a rúd dolgok. A hiúság, a dicsőségvágy, az önzés. És azt mondja Pál, menjetek vele ezzel szembe. Tartsátok alázattal egymást különbnek. Ami nem azt jelenti, hogy akkor is úgy beszélek valakiről, mint hogyha sokkal többet tudna, ha ez egyébként nem igaz. Nem azt mondta, hogy aki kiválóan tud játszani orgonán, vagy bármelyik hangszeren, a zenei analfabétákról mondja azt, hogy mennyivel jobbak zenéből, mint én. Ez ostobaság, nem erről szól a dolog. De azt, hogy igenis szeretetben, alázatban támogatjuk egymást, ez rendkívül fontos lenne. Egyszer beszélgettünk egy cimbalmossal. Kiváló volt a szakterületén, roma származású, és megtért. Egyébként nagyon-nagyon sok neves nemzetközi turné volt mögötte, meg nagyon híres szállodákban játszott, és amikor láttuk azt, hogy milyen alázattal vesz részt egy roma gyülekezet zenekarába, akkor feleségem megkérdezte tőle, hogy hát hogy tud így besimulni a nála teljesen egyértelműen sokkal képzetlenebb zenészek közé. És elmosolyogta magát, és azt mondta, hogy ja, hát ez nem arról szól, hát nekünk nem leuralni, meg elnyomni kell egymást, nekünk emelni kell a másokat, hát nekünk együtt kell szolgálnunk, úgy a szívembe hasított az, hogy ez a kedves roma testvérem milyen bölcsen látja, mintha a Filippi levél szólalt volna meg rajta keresztül. És aztán azt mondja Pál, van egy nagyon fontos dolog, Filippiek. Az az indulat, az a lelkület, az a hozzáállás, vagy ahogy idegen szóval gyakran mondjuk, attitűd legyen bennetek, amely a Krisztus Jézusban megvolt. És utána idéz a Filippieknek egy olyan himnuszt, egy éneket, amit nyilván a Filippiek is énekelnek. És arra gondoltam, tetszik tudni, kedves hallgatom, hogy milyen sokszor éneklünk mi olyan éneket, amivel sehogy nem fogunk tudni elszámolni Isten előtt. Tudom, sokan éneklik, erős vár a mi Istenünk, jó fegyverünk és pajzsunk. Ha ő velünk, ki ellenünk, ő a mi diadalmunk. És az utolsó verszaka úgy hangzik, hogy hitvest, gyermeket, életet, mind elvehetik. Mit használ ő nekik? Milyen a menny örökre? Végig szoktuk gondolni, hogy mit éneklünk? Van egy más közösség. Azt szokták énekelni, mindenem az Úrnak adom, minden az övé, tényleg? Aztán egy másik ének, mindenről lemondok érted, tényleg? Nagyon sokszor beleveszünk az ének szépségébe, és oda lesz a tartalma. És itt van ez a gyönyörű himnusz Krisztusról. Azt mondja Pál tulajdonképpen, hogy Filippiek, hát alkalomról alkalomra eléneklitek, dicsőítitek a Krisztust. És azt mondjátok, hogy olyan nevet kapott, amely minden név fölött való, hogy az ő nevére minden tért meghajoljon, mennyeké, földieké és föld alatt valók, és minden nyelv vallja, hogy Krisztus Jézus Úr az Atya Isten dicsőségére, de hát akkor a mi nyelvünk is vallja, és az életünknek is vallani kell. Aztán úgy folytatja, szeretteim, ahogy mindenkor engedelmeskedtek, nem csupán jelenlétemben, sokkal inkább most, amikor távol vagyok, félelemmel és rettegéssel munkáljátok az üdvösségeteket. És azt tanácsolja nekik, hogy zúgolódás és vonakodás nélkül tegyenek mindent. Na úgy tűnik, hogy ezen a területen is van egy kis bomlás. Hát hogy lesz bomlás? Pál nem szégyelli, hogy néven nevezzen két testvérnőt. Olyanokat, akiknek valami problémájuk támad. Úgy tűnik egymással. Tessenek csak a negyedik fejezet elejéhez lapozni. Onnan leginkább az örüljetek az Úrban mindenkor szoktuk idézni, pedig érdemes odafigyelni, hogy is kezdődik ez a fejezet. Evódiát intem, és Szüntühét is intem. Legyen köztük egyetértés az Úrban. Ezek szerint nincs. Sőt, Téged is kérlek, hűséges munkatársam, segíts nekik, akik együtt küzdöttek velem az evangéliumért, Kelemennel és a többi munkatársammal is, akiknek a neve be van írva az életkönyvébe. Itt van ez a két testvérnő, aki többet tud róla, mint én, nyugodtan írhat levelet, és elmondhatja, hogy mit tudott meg róluk az új szövetségben. Mert én csak a nevüket tudom. Meg azt, hogy most éppen fasírban vannak egymással. Milyen kár, hogy csak ennyit tudunk róluk. Ne tessenek azt mondani, hogy ennyit tudunk, dehogy is, én is többet tudok. Azt mondja róluk Pál, együtt küzdöttek velem az evangéliumért. Munkatársaink. Ami valami egészen megdöbbentő nagy dolog, hiszen Pál apostol a legtöbbször úgy nyilatkozik, hogy a nőknek a szolgálatát azt lehetőleg más területeken kell végezni. Ez az evódiai szüntüké pedig ott állt az első vonalba. Úgy tűnik, hogy nagyon hasonlóan Dorkás testvérnőnkhöz, aki egy különleges szolgálatot végzett annak idején, még a jeruzsálemi gyülekezet környékén, meg nagyon-nagyon hasonlóan más testvérnőkhöz, akik viszont ott álltak, a kenkreai gyülekezet élén például. De most ez a két testvérnő valamiért szembefordult egymással. Azt találta mondani az imént, hogy amikor kihűl a talaj, ott előbb-utóbb kihajt a gyomnövény. Valamikor együtt küzdöttek, valamikor együtt harcoltak, valamikor munkatársak voltak, ám most Pál apostol börtönben van, Kelemen, úgy tudjuk, hogy nagyon hasonló időben, mint Pál apostol, ő is börtönben került, egy pár évvel később, mint Pált, kivégezték őt is, és amikor a nagyok, most ezt tessék jól érteni, kedves hallgatóm, de azok, akik erősek voltak a hitben, valamiért kikerülnek a látótérből, akkor egyszer csak megindulhat a nagyakodási törekvés. Tudom, hogy nincs ilyen szó, ne tessenek visszaírni, de ilyen lelkület van. Ugye tetszenek tudni róla? Amikor a helyükre akarunk állni, amikor úgy gondoljuk, hogy na most eljött az én időm, amikor most én fogom átvenni az irányítást. Szörnyű dolgok lehetnek belőle. És Pál apostol, ha megengedik, most sportnyelven fogok szólni, kioszt gyorsan két sárga lapot a szabálytalankodóknak, mert éppen ez a két testvérnő nem a labdával törődik, ahogy a sportnyelven mondanák, hanem egymás bokáját piszkálgatják. És azt mondja Pál, segíts nekik, munkatársam. Ez olyan megdöbbentő, mert a legtöbbször, ahol két atyafi vagy nőtestvér egymásnak ugrik, a legtöbben már pucolunk is a környékről, mert még a végén mi is belekeveredünk, és úgyis mi fogjuk húzni a rövidebbet. Azt mondja Pál, ne hagyjátok, mert testvéreim, megromolhat a gyülekezet egy ilyen lelkülettől, ahol a rivalizálás, vagy éppen az egymás feje fölé való törekvés előkerül. És úgy fejezi be Pál az intését, egyébként testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. És a többit? Hát azt meg ne. Pletykák indulhattak el a filippi gyülekezetben? Talán. Rossz példa? Talán. És azt mondja Pál, vissza az igéhez, filippiek, vissza a krisztusi lelkülethez, mert a Krisztus teste a gyülekezet. Másként nem élhet. De igen, élhet, hogyha nem felejti el, milyen lelkület volt a Krisztusban. Amen.
0: A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány Léleképítő című műsorát sugároztuk. Várjuk kedves hallgatóink leveleit a következő címre. Mera, 1428, Budapest, Postafiók 4. E-mail címünk radio@mera.hu. Telefonszámunk pedig 061-327-0440. Istenünk gazdag áldásával búcsúzunk.

hellenizálta vagy mitologizálta, ellentétben állna a zsidó neveltetésével, szilárd egyisten hitével. Krisztus istenségét csak az Atya istenségének a megnyilvánulásaként lehet elgondolni, aki mindig az őself Krisztus számára is. A negyedik probléma volt a jánosi írásokban, melyek az apostoli krisztológia legfejlettebb fokának tartják, az Isten fia kifejezés milyen értelembe szerepel. A János evangéliuma a kis-ázsiai hellén keresztények számára készült, a hellén gnosztikus és alexandriai elképzelések alapján ugye a logosz fogalom szemléli Jézust, és úgy állítja elénk, mint az Isten fiát, az örök igét, aki emberré lett, hogy mint az egyetlen közvetítő a kinyilatkoztatást és az üdvösséget közvetítse. Az ige, a logosz kezdetben, amikor az Isten által teremtett világ létezni kezdett, már volt még mielőtt a világ lett. Ő már létezett, Istennél volt, tehát nem azonos az atyával, hanem öröktől fogva létező valóságos személy, mint maga Jézus, aki a világ teremtése előtt már volt, és akivel hát azonosítható. Az ige, a logosz Isten volt, testet öltött emberré lett, és mint Isten egyszülött fia, ez az ige az emberek között élt, tanítványai pedig látták az ő dicsőségét. Kegyelem és igazság töltötte be, övéi az ő teljességéből részesültek. Az atya odaadta vagy elküldte, hogy azoknak, akik benne hisznek, örök életet ajándékozzon. Az Isten fiának üdvözítő munkája az atyával való szoros egységén alapszik. János egyértelműen tanítja Jézus preegzisztenciáját és az atyával való benső kapcsolatát. Az idevágó állítások többnyire épp úgy vonatkoznak az Istennek emberré lett preegzisztens fiára, máskor főleg azokon a helyeken, amelyek arról szólnak, hogy Jézus szeretetből teljesen alávetette magát az atyának, csak Jézus emberi természetéről van szó. Általában azonban nem különül el Krisztus két természete még akkor sem, ha az atyától való függésre kerül szóba, vagy az, hogy az atya nagyobb nála, csak annyiban kisebb az atyánál, hogy emberi természetet vett magára, mivel az atya szereti ember élet fiát, mindent a kezébe adott. Az atya szavakat, tetteket bízott a fiúra, a tevékenység és a hatalom egységéből a vele kapcsolatban lévő honfitársai közül sokan jogosan következtettek arra, hogy egyenlővé tette magát Istennel. Ezt Isten káromlásnak tekintették, és meg akarták érte kövezni. Tanítványai, akikben isteni hatalmának a megnyilatkozása hitet ébresztett, föltámadása után elismerték uruknak, Istenüknek, igaz Istennek. Máté evangéliumának milyen a Jézus karaktere? Máté evangéliuma Jézust a keresztény hit alapján Isten fiának mutatja be, és azokat az eseményeket írja le az életéből, amelyek ezt igazolják. Bár Máté sokszor ember közeli, együttérző barátnak ábrázolja Jézust, mellőzi azokat a Márknál olvasható szakaszokat, amelyek megítélése szerint emberének mutatják be Jézust. Ezért nem beszél talán Jézus haragjáról, vagy arról, hogy Jézus bosszankodott, de még érzékenységéről se. Máté jobban ügyel Jézusnak a méltóságára talán, mint Pál, aki azt állítja, hogy Jézus nem tesz csodát Názáretben, míg Máté ezt úgy korrigálja, hogy nem sokat. Hogyan ír Máté evangélium az apostolokról? Máté evangélium és az apostolok cselekedetei is az induló keresztény gyülekezetet egy csodálkozó közösségként ábrázolja. A tanítványok általában nem a legjobban viselkednek, ezért aztán Jézus néha elveszti a türelmét. Miután Jézus tisztázza a személyével kapcsolatos legfontosabb félreértéseket, Jézus meg akarja erősíteni a tanítványait, beszél a szenvedés testvéri szolgálatról, és nagy türelemmel oktatja tanítványait, akik nagyon nehezen értik meg. Megértik azonban a példázatokat. A vízenjáráskor fölismerik, hogy ő Isten fia, Máté 14:33, de Márk 6:52-ben ez nem történt meg. Máté evangéliumát olvasva érzékelhetjük azt, hogy Jézus milyen közvetlen hangon beszél a tanítványaival. Jézus a tanítványait nagyra értékeli, profétáknak, bölcseknek, új törvényadóknak nevezi őket, és megosztja velük a hatalmát.

0: Máté evangéliumának milyen a szerkezete, beosztása? A Máté evangéliumában 6 elbeszélő részlet és ezen szakaszokat elválasztó 5 beszédre oszthatjuk föl, tehát egy világos szerkezetű mű. Az 5 könyvre felosztott írás eszünkbe juttathatja a Tórát, annak az 5 könyvét. Nem egy új Tórát készített Máté, hanem az formai mintaként használja. A beszédek közül az első és az 5., valamint a 2. és a 4. egymással párhuzamos. A műben csoportosítja anyagát a szerző. A 8.-9. fejezetben 10 csodát mond el, a 13. fejezetben pedig a példabeszédeket gyűjtötte össze. Minden fejezetben kiemelt jelentőségű a mennyek királyságáról és annak királyáról szóló elbeszélés. Tehát indul az első 4 fejezet, be van a az első elbeszélés, születés, misszió kezdetei, utána jön 5.-7. fejezetekbe beszéd, boldog mondások, közel a mennyek királysága, 8.-9. fejezetbe jön egy a 2. elbeszélés, kicsoda Jézus, meghívások, utána jön a 10. fejezet, itt van egy 2. beszéd, a missziós beszéd, aztán a 11-12. Fejezet, ez a itt jön a 3. elbeszélés, hogy övéi megvetik, jön a 13. fejezet, itt jön a 3. beszéd, példabeszédgyűjtemény, 14-17. Fejezetek, itt van a 4. elbeszélés, a tanítványaival való probléma, 18. fejezet, 4. beszéd, itt a egyházi beszéd, 19-22. Részek, kicsoda Jézus, meghívások, 23-25-ben van az 5. beszéd, jajok, mennyek királyságának közeli volta, és van a 6. elbeszélés, halál, újjászületés. Máténak a Jézus története, evangéliumi szerkezete, tehát Jézus 5 nagy beszéde határozza meg igazából az evangéliumot. Mindegyiket egy hasonló mondat zár le, úgy mint a hegyi beszédnél a Máté evangélium 7.28-ban, kaje geneto hote et elessen ho Jézus logus tutus. Történt pedig, hogy amikor Jézus befejezte ezeket a beszédeket, tehát pontosan ugyanezeket a szavakat olvassuk egyébként minden beszédnek a végén. Az utolsónál még hozzáteszi Pántász, hogy mindezeket tudnék, mindezeket a beszédeket. Ezzel talán Mózes 5 könyvéhez, a Tórához, a Pentateuchhoz hasonlítja iratát a szerző. Az első 11 fejezet, tehát egy nagy bevezetés, ekkor mondja el Máté a legfontosabb gondolatait, utána pedig Márkot követi a leírásokban, szempontokat ad az evangélium értelmezéséhez. A bevezetés prológus az első 2 fejezetben, beszélés történet, a nemzetség tábla a zsidó apokaliptikából ismert korszakok 6x7 évhét motívumát felhasználva utal Jézus dávidi származására, és egyben Jézusnak a messiás voltára is. A Dávid név számértéke 14. A nemzetség történet számos részlete, mágusok, gyerekgyilkosság, egyiptomi menekülés, Mózes születésére, életére emlékeztet. A prológus előre vetíti a pogányokból létrejövő új Izraelnek a gondolatát is. A nemzetség táblában szereplő 4 asszony, Támár, Ráháb, Rút, Betszabé egyikese zsidó. A napkeleti bölcsek hódolata is előre jelezheti azon bibliai ószövetségi teológiai koncepciót, hogy az idők végén a pogányok is betérnek Izrael istenéhez, hiszen eljött a messiás. Jelezheti ez így a kereszténység számára a pogányokból születő egyházat is, az általános keresztény biblia magyarázat szerint. A prológus végén a názáreti elnevezés a későbbi szíriai keresztényekre utal, mert őket nevezték így. A Máté 2.23-ban szó szerint Nazarenus Nazoraios olvasható. A következő részek a 3. fejezet 1-től a 7.29. egy történeti vonatkozás. Máté összekapcsolja keresztelő János, Jézus és a tanítványok küldetését, amikor azonos szavakkal írja le az általuk hirdetett örömhírt, hogy betelt az idő. A tanítványok, a Jézust követők folytatják Jézusnak a küldetését. Keresztelő János a keresztelésnél, bemerítésnél nem ad bűnbocsánatot, ellentétben a Márk 1.4-jel. A Máté 4.23-25 versek előkészítik a tömeg ábrázolásával a hegyi beszédet. Aztán jön a hegyi beszéd Máté evangéliumának, a Máté evangélium első és talán legfontosabb beszéde. A 8. fejezet első verstől a 11. fejezetben lévő történet 10 vagy 3x3 csoda elbeszélése található itt. A csodák leírása a keresztény gyülekezetre, az egyházra utal. A viharnak a lecsendesítésekor a bárka maga az, ami az egyházra utal, a tanítványok kiáltása pedig, hogy Uram, ments meg, ez már az ókeresztény liturgiának lehetett az eleme. A bűnbocsánattal kapcsolatos megjegyzés, hogy Isten ekkora hatalmat adott az embereknek, szintén az ősegyházban gyakorolt bűnbocsánatra utal. Máté kiemeli a 9.17-ben, hogy a kereszténységben megmarad a régi törvény. Az úgynevezett csodatörténetek a Dávid fia messiási címet használják. Jézus Dávid fia gyógyít, a nép, a kicsinyek fölismerik, de a farizeusok egy része elutasítja Jézust. Aztán következik beszéd, a missziós beszéd, az apostolok szétküldése, Izraelhez való szétküldésről szól, utal a későbbi pogányok előtti tanúságtételre is. Találkozunk itt az úgynevezett újabb biblikus irodalomban, fölemlítésre kerül ez a fogalom, vándor karizmatikusokkal, vándor radikálisokkal is, akik a mátai közösségnek az alapjai voltak. Olvashatunk az otthon maradókról is, akik a vándor profétákat vendégül látták. A közösség egésze arra hivatott, hogy elkötelezett módon megvalósítsa Jézusnak a követését. A 11. fejezet 13. részekben van történeti rész, ez a nemzedék visszautasítja az evangéliumot. Keresztelő János kételje a galileai városok, Jézus rokonainak a hitetlensége erre utalnak. A hitetlen galileai városok felett mondott ítéletet követi a Krisztusban hívő kicsinyekre mondott áldás. Hasonló szerkezetűek a Máté evangélium záró jelenetei, amikor a föltámadást elutasító honfitársak után a Jézusban hívő pogányok jelennek meg. Ekkor olvasunk először arról, hogy Jézus halálát tervezik, mire ő válaszul, visszavonul. Itt jön a harmadik beszéd, Isten királyságáról szóló példabeszédek. Itt, mintha Jézus beszédben is visszavonulna az őt elvető tömegtől, titokzatosan szól hozzájuk. A példabeszédekben büntetés van azért, mert nem látnak, ellentétben a Márk 4.12-vel, hogy ne lássanak, van itt. Máté ábrázolásában a tanítványok látnak. Boldog a ti szemetek, mert lát, és a fületek, mert hall. Márknál ezt olvashatjuk, van szemetek és nem láttok. Jézus az adott esetben otthagyta a tömeget. A példázatok gyakran üdvtörténeti allegóriákká, képletes beszédekké alakulnak át. Az evangéliumot elvesztik a választottak és megkapják a pogányságból érkezők. Ilyen jelentést sugároznak a következő példázatok, hogy a játszadozó gyerekek, a visszatérő gonosz lélek, a konkoly, a kerítőháló, mustárma, kovász, a két fiú, a gonosz szőlőmunkások, mennyegzői vacsora. Máté erészben is hangsúlyoz, hogy kincséből újat és régit, így a tórai törvényt veszi elő. Aztán jön a 13-18-as fejezetek. Az apostolok elfogadják az evangéliumot. A názáreti zsinagóga visszautasítás, zsinagógai visszautasítás és keresztelő János meggyilkolása után Máté evangéliuma háromszor jelzi, hogy Jézus visszavonul, mert a honfitársai kivetik. Jön a kenyérszaporítás, a három Péter jelenet, Máté 14-ben a vízenjárás, 16-ban a Péter hitvallása, Fülöp Cezáriában, 17. fejezetben az adópénz. A hagyjátok ott őket vakoknak, vakvezetői felszólítás ismét a népet bírálja. Újra jön egy beszéd, a mennyek királyságáról beszél, annak tagjainak a viselkedéséről. A kicsikre való odafigyelés, a pásztorok szerepe, a kizárás módja, egyébként ez hasonló Qumránhoz, és a megbocsátás a közösség életét szabályozzák. A vétkes kizárását követi a 77-szeres megbocsátásról szóló példázat. A konkolyt hagyni kell nőni az aratásig, a gyomlálás nem az ember feladata, mert a búzát összekeveri a konkolyjal. Az ítélet az Istené. Az ötödik nagyegysége az evangéliumnak történeti részében Jézus Jeruzsálembe megy, a gazdag ifjúnak adott felszólítás mindenkinek szól. A jeruzsálemi viták leírásánál halljuk, hogy a mennyek királyságát egy másik népnek fogják adni. Aztán jön egy beszéd, apokaliptikus beszéd, a Máté 24:1-25-26-ig tartó részek a Márk 13-at követi, de mivel Krisztus után 70 utáni íródott, szétválasztja Jeruzsálem pusztulását és a parúziát. A beszéd zárása az ítéletnek a leírása, az emberfia a mennyben majd a tettek alapján fog ítéletet mondani. A hatodik elbeszélési rendszer a 26-28-as fejezetekben a vére rajtunk és fiainkon rész után Máté az evangélium hátralévő részében már csak zsidóknak mondja a Jézust elvetőket. Az evangélium zárójelenete utal a Dániel 7:14-re, jelzi Isten új népének az indulását minden néphez. Az evangélium záró mondata az ószövetségi teofániák ismert kifejezése, ne félj, veled leszek, így hangzik, én veled leszek, veled vagyok minden nap. Az evangélium koncentrikus fölépítésű, közepén a mennyek királyságáról szól. Az első és utolsó beszéd a boldog és jaj nektek, illetve a mások és a második és a negyedik beszéd ezek megfelelnek egymásnak. A záró mondat pedig, hogy veletek vagyok minden nap, az utal az evangélium elején idézett mondatra, velünk az Isten. A szövegszerkesztés során előjönnek a hármas formulák, tehát egyes fontosabb szavak ismétlése, van folyamatosság, ugyanazt prédikálja Jézus is, mint János, sokat idézi a Bibliát, az Ószövetséget. Az evangéliumnak egyik legpregnánsabb és legfontosabb része a hegyi beszéd. Máté evangéliumának egyik legfontosabb része, tehát bár ez Lukácsnál egy síkságon zajlik, de nem ez a lényeg. Az ókori zsidó irodalom sajátosságai közé tartozik az, hogyha ugyanazt a történetet vagy kérdéskört újra tárgyalják, más szerző vezette elő, akkor vannak benne különbözőségek. Ezek azonban nem a lényeget sértették meg, sőt megerősítették az olvasót abban, hogy korán sem ez a lényeg. Ilyen rögtön a Szentírás elején a kétféle teremtés elbeszélés, majd a kétféle 10 parancsolat, és az új szövetségiratok közé is bevettek vagy 4 különböző evangéliumot. Máté Jézust, mint az új Mózest egy új sínai hegyen kívánta bemutatni. A Mózes párhuzam Máténál máshol is előjön, így a gyerekség történetben, amin Jézus születésekor a fáraó megölette a fiú gyermekeket, úgy a gyermek Jézus is halálra keresi Heródes, és megöleti helyette a betlehemi fiú gyermekeket. Jézus éppen úgy, mint Mózes megmenekül, és azután Egyiptomból jött, mint ahogyan Mózes is Egyiptomból vonult ki. Ugyanezen Mózes motívumot találjuk a hegyi beszéd elején is, Jézus felmegy az új sínai hegyre és tanít. Itt a keresztény szövegmagyarázók azt szokták mondani, hogy Jézus új törvényt ad a hegyi beszédben. Nem ad új törvényt, amiről beszél, az mind benne van a Bibliában, az Ószövetségben, így szemlélet és hozzáállásait ott van a proféta irodalomnak alapjain is. Valószínűleg a Lukácsféle híradás az eredeti helyszín, vagyis a síkság. Máté Mózest az új sínai hegyen akarta bemutatni, ezért változtatott az elbeszélés anyagán. Ha Jézus síkságon is mondta el a hegyi beszédet, valójában akkor is fölment a sínai hegyre. Máté ezt akarta kiábrázolni azzal, hogy megváltoztatta a helyszínt. A hegyi beszéd boldogmondásai Isten királyságának a meghirdetését jelentik, ennek jelentését elsődlegesen az ókori kelet királyeszméjének a hátterében lehet megérteni. Három boldogmondás kilóg az erények listájaként értelmezett boldogmondások közül. Az, hogy valaki szegény, sír vagy éhezik, nem erény és nem jár érte jutalom. Az úgynevezett Q-kvele forrás, amely egy elveszett egykori iratból Máté és Lukács is dolgozhatott, ez a három boldogság együtt szerepelhetett. A több boldog mondást Máté más forrásokból írhatta meg, és illeszthette ezekhez. Ez az első három boldog mondás Jézusnak egy eredeti tanításában hangozhatott el, ezeket együtt mondhatta el. Máté ehhez hozzáfűzte például azt, hogy boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Ez a 37. Zsoltár 11-ből származik. Máté gyakran használta a boldogmondás műfaját, melyel bőven rendelkezésünkre áll a Biblia, az Ószövetség. Gondoljunk csak az első Zsoltár indulására, Asréha is, boldog az a férfi. Máté evangéliuma és korunk között 2000 esztendő van. Az ókori zsidóság teológiája egyistenhite törvénygyűjteménye, kiválasztottság tudata, szabadítás, megváltás teológiája az ókori kelet eszmerendszerében gyökerezett, de sajátos egyedi módon fejlődött tovább és érte el vallási eszmének kiteljesedését az első századra. A teológia adott korban alakul ki, vagyis az elvi kérdést egy adott kultúra nyelvezete közvetíti. Máté evangéliuma is olyan teológiai eszmerendszert közvetít, amely tanulmányozás nélkül nem érthető. A múlt teológiai örökségét közvetíteni kell, hogy azokat új szempontokkal is élővé tegyük. Köszönöm a figyelmet!
1: A Bibliai Szabad Egyetem előadását hallották Budapest Terézvárosban.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Hiába keresi a csúfolódó a bölcsességet, az értelmes embernek azonban könnyű a megismerés. Példabeszédek könyve 14. fejezet, 6. vers.

Ismertem egy nagyon intelligens házas párt. A hölgy gyógyszerész volt, a férje pedig háziorvos abban az időben, amikor még a háziorvos valóban házhoz járt, és a fokhúzástól a szülésig minden az ő feladata volt. Három gyermekük született. Egyikük orvos lett, a másik kutatómérnök. Számukra elég volt, amit az órán hallottak, minden a fejükben ragadt. Nagyon könnyen vették az akadályokat, az egyetemet is szinte kirázták a kisujjukból. Számukra öröm volt a tanulás. A legfiatalabb azonban gyengébb képességekkel rendelkezett. Neki sokkal jobban meg kellett dolgoznia a hármasért, mint a testvéreinek az ötösért. Neki az iskola nagy erőfeszítésébe került. A szülei azonban elfogadták, így szerették, segítették és bátorították őt. Belőle meg jó lelkületű munkás ember lett.

0: Te könnyen tanulsz? Kirázod a kis ujjadból a megoldásokat, vagy neked is meg kell küzdened, és sok energiát kell belefektetned, hogy jó jegyet szerezz. Akinek könnyen megy a tanulás, hajlamos arra, hogy lazítson, vagy arra, hogy a másikat lenézze, ha neki nem úgy megy, mint másoknak. Sose tedd ezt. Aki csúfolódó, lehet, hogy van esze, de nem bölcs. Ha jó képességekkel rendelkezel, tartsd a feladatodnak, hogy segítsd, akinek nehézségei vannak. Ha nehezebben tanulsz, ne esd kétségbe, mert a lelki értékeid legalább olyan értékesek, mintha nagy tudással rendelkeznél, és neked is van helyed és feladatod a világban.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Első lépés. Keresztény párkereső nap Debrecenben. A keresztény fiataloknak szervezett első lépés párkereső alkalom Debrecenben, Budapesten és Veszprémben már több mint 150 jelentkezőt vonzott. Az eseményt idén ősszel, szeptember 26-án ismét megrendezik, ezúttal újra Debrecenben, a Debreceni Római Katolikus Egyetem lelkészség szervezésében. A jelentkezési határidő szeptember 10 csütörtök. A mostani 6. rendezvénnyel is szeretnének minél több érdeklődőt megszólítani és elérni. A rendezvény ötletgazdái különböző felekezetű egyetemista és dolgozó fiatalok. Megfogalmazódott bennük az igény egy olyan programra, ahol a résztvevők keresztény kortársaikkal találkozhatnak, beszélgethetnek, kifejezetten párkeresés céljából. A programra minden keresztény felekezet tagjait nagy szeretettel hívják és várják az ország bármely pontjáról. Beszélgetés indító kérdésekre, témákra, egymás megismerését szolgáló játékokra, feladatokra lehet számítani. Keresztény összefogás a megfogant gyermekekért. Szeptemberben indul a 12. budapesti 40 nap az életért kampány. Idén ősszel immár 12. alkalommal rendezik meg Budapesten a 40 nap az életért elnevezésű nemzetközi életvédő kezdeményezést. A szeptember 23-a és november 1-e között zajló imád, böjtöt és békés jelenlétet magába foglaló kampány központi helyszíne a fővárosban a Szent István kórház előtti terület. A Nagyvárad tér egy szám alatt lesz, ahol a résztvevők naponta 7 órától 19 óráig imádkoznak a válsághelyzetbe került kismamákért és a születendő gyermekekért. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a hazai népességfogyás és a jelenlegi társadalmi politikai körülmények között egyre sürgetőbbé válik a keresztények felekezetközi összefogása és közbenjárása az életvédelmében. A kampány célja felhívni a figyelmet a legvédtelenebbekre, a szív alatt fejlődő, megfogant magzatokra, akik még nem képesek szólni a saját érdekükben. Evangélikus Bibliai Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalommal, mottóval hirdet ismét ismeretterjesztő szabad egyetemi előadássorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. Az első előadás szeptember 22-en kedden 18 órakor lesz. Verebics Petra, örvénylő vizekbe estem, elsodort az ár. Trauma, intimitás és a megváltás lehetősége Jónás Tamás kívülállójában címmel tart előadást. Az előadások látogatása ingyenes, az ajánlott hozzájárulás 2500 forint. Az irodalmi művek ismerete nem feltétele a részvételnek. 75%-os megjelenés esetén a hallgatók oklevélben részesülnek. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói és meghívott előadói szeretettel várnak minden érdeklődőt a Biblikus Szabad Egyetem 15. kurzusára, melyen tudományos igényességgel, tudományközi párbeszéddel és a Biblia iránti hagyományos evangélikus elköteleződéssel kínálnak lehetőséget ismeretszerzésre és ismeretbővítésre. A helyszín az Evangélikus Hittudományi Egyetem 14. kerület Rózsavölgyikosz 3 szám alatt. Az időjárásról. Változóan felhős, nyárias idő. Ma hétfőn gyengén felhős, de napos idő valószínű, esők nélkül. Az élénk déli szél mellett 25-30 fokunk van. Kedden a felhők mellett sok napsütés várható. Eső nem lesz. A déli szél mérsékelt marad, és 28-33 fok várható.
0: Híreinket hallották. az én életem ma.

0: Dániel mértékletes élete.
1: Megszentelődés. Dániel elhatározta szívében, hogy nem fertőzteti meg magát a király ételével és a borral, amelyből ő iszik, s kérte az udvarmesterek fejedelmét, hogy ne kelljen magát megfertőztetnie. Dániel könyve 1.8. Gondolatok az ígéről. Dániel élete ihletett szemléltetése annak, hogy mi alkotja a megszentelt jellemet. Tanítást nyújt mindenki, de főként a fiatalok számára. Isten követelményeinek pontos teljesítése jó hatást gyakorol a testi-lelki egészségünkre. A legmagasabb erkölcsi teljesítmény eléréséhez arra van szükségünk, hogy Istentől kérjünk bölcsességet és erőt, s minden szokásunkban megőrizzük a mértékletességet. Dániel és társai tapasztalatában a mennyei elvekhez ragaszkodás győzelmének példáját látjuk az étvágy kísértése fölött. Példájuk azt mutatja, hogy vallási meggyőződésünk által győzhetünk a kívánságaink felett, és hűek maradhatunk Isten kívánalmaihoz, még ha áldozatot kell is hoznunk ezért. Dániel a mindenható hűséges szolgája volt. Hosszú életében mindvégig a teremtőjéért végzett nemes cselekedetek jellemezték. Megingathatatlan hűsége, tiszta jelleme, Isten előtti alázatosságával és bűnbánatával az igazi megszentelődés ihletett szemléltetése. Akik igazán megszentelődtek, helyes szokásaik megőrzése által Dánielhez hasonlóan példát adnak másoknak is a mértékletességre és az önmegtagadásra.

0: felnőttként viselkedni.
1: Ne legyetek olyan oktalanok, mint a ló vagy az öszvér, amelynek kantárral és zablával kell fékezni a szilajságát, másképpen nem közelít hozzád. 32. Zsoltár, 9. vers.

de azt mondtad, hogy elengedsz, háborgott Csaba. Az édesanyja azonban hajthatatlan maradt. Ha elvégezted volna a feladataidat, Csaba, akkor elengedtelek volna. De mivel nem tetted, tehát itthon kell maradnod. De megcsináltam, anya, amit mondtál. Hát lenyírtam a füvet. Igen, mondta édesanyja. És a nagy sietségben kivágtál két facsemetét is. Aztán, mivel elfogyott a benzin a fűnyíróban, egyszerűen nyíratlanul hagytad a fél udvart. Talán már nem emlékszel, Csaba? És a gazt sem takarítottad össze. Jó, majd megcsinálom, türelmetlenkedett Csaba. Már azt sem dönthetem el, hogy mikor végezzem el a munkámat. Úgy bánsz velem, mint egy kisgyerekkel. Sajnálom, fiam, hogy ezt kell mondanom, mondta édesanyja, de tényleg úgy viselkedsz, mint egy kisgyerek.

mikor fognak felnőttként kezelni a szüleid? A ló gyönyörű állat. Az agya mégis messze elmarad a miénktől. Nem tud térképet olvasni, és nem képes bármilyen utasítást követni. Ha ismeretlen úton akarod vezetni, zablát kell tenned a szájába, és a hátára kell ülnöd, így kell irányítanod. Néha a szüleid is azt hiszik, hogy irányítaniuk kell téged. Nem is olyan régen volt, amikor a szüleid etettek, mosdattak, vagy épp büfisztettek evés után. Megtanultál járni, de kis időbe telt, míg egyedül is képes voltál átkelni az úttesten. Megtanultál beszélni, de eltelt bizonyos idő, míg értelmes mondatokat tudtál megfogalmazni.

0: a változások folyamatosan következtek be. A bizalmat is lassan lehet elnyerni. Mi tehát a dolgok nyitja? A felnőtté válást nem lehet színlelni. Nem szabadulhatsz meg a felügyelet alól. Ha szabadságra vágysz, be kell bizonyítanod, hogy megérdemled azt. Lehet, hogy a szüleid kissé engednek majd a gyeplőn, ha látják, hogy képes vagy alkalmazkodni, és persze azt teszed, amit mondanak. De még több szabadságot nyersz, amikor majd a szüleid úgy érzik, hogy a bensődben is történt valami, vagyis már akarod azt tenni, ami helyes. Nem elég a tökéletes gyerek szerepében tetszelegni. A szüleid látni akarják, hogy használod a fejed, vagyis a józan ítélő képességedet. Látni akarják, hogy a szíved tiszta és nemes a jellemed. A szüleid mindig is gyermekként fognak tekinteni rád. Ettől csak úgy van esélyed megszabadulni, ha nem viselkedsz gyermeteg módon.
1: Közreműködött Balázs László.

0: kincseink.
1: Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Néhai Taliska Zoltán lelkipásztor a kereszt üzenetéről szóló evangelizációs sorozatából egy héttel ezelőtt már hallhattak kedves hallgatóink. A mai részben arról lesz szó, hogy mit mond a kereszt a bűnről. Az 1 Péter 2.24-ben ezt olvassuk Jézusról. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk, az ő sebei által gyógyultatok meg.
2: Testvéreim, Jézus Krisztus megmondja, hogy mi a bűn. Azt mondja János evangéliumában, a bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Ez a bűn. Mert a hit az az Istennel való kapcsolat. Ez a kapcsolat szakadt meg, amikor Ádám Éva nem Istenre hallgatott, nem ő benne bízott tovább, hanem ezt az egészet. Megvonták Istentől a bizalmukat, és az ellenségnek adták oda. Megszakadt az őket éltető kapcsolat, nincs tovább hit kapcsolat, éltető kapcsolat, és innentől kezdve ők lelkileg halottá váltak. Tehát nem az a bűn, hogy egyik ember ilyen, vagy a másik olyan, hanem az a bűn, hogy nem hiszünk Istenbe. És amíg ez a bűn nincs rendezve, addig teljesen mindegy, nem mindegy persze társadalmilag, vagy emberi kapcsolatok szempontjából, hogy ki milyen életet él, de testvéreim, az Isten ítélete szempontjából mindegy. Ugyanoda fog kerülni az 5-szörös gyilkos, vagy 10-szörös gyilkos is, mint ahogy én is ugyanoda kerültem volna, hogyha Jézus Krisztus engemet meg nem ment. Mint ahogy, ha most megszakadna az elektromosság a templom kapcsolata itt a villanyvezetékkel. Elég egy milliméternyi kis hiány benne, onnantól kezdve nem működik az erősítés, nem működik az orgona, nem égnek a lámpák, nem lehet kivetíteni az éneket, minden halott. Egy háztartásba valahol megszakad a vezeték, kész, testvéreim, meghal a hűtő, meghal a mosógép, meghal a mosogatógép, meghal a tévé, a rádió, vasaló, minden. Működésképtelen. A halott alatt most ne azt értsük, amit mi egyébként a biológiai halál alatt értünk, mert hát Ádám Éva temetésén senki nem volt ott a bűnbeeséskor, amelyik napon esztek, engedetlenek lesztek. Meghaltok? Meghaltak? Nem volt temetés. Mégis meghaltak, mert Istentől elszakadtak. Az Istentől elszakadt ember lelke nem működik tovább. Élettelen. Mert az élettelen szó a Bibliában azt jelenti, hogy Isten nélküli. Csak ebben az a szomorú, hogy ez nem csupán ennyi, hogy Isten nélküli, hanem elfordultunk tőle, és az ellenséges oldalon vagyunk. Az ellenség oldalán vagyunk. Nem akarunk többet az Isten rendjében élni, pedig az Isten rendje egy örök, tökéletes rend. Isten a maga számára teremtett minket, mindennel megajándékozott, hogy olyan életet élhessünk, hogy őt dicsőítsük, de nekünk ez az élet nem kell. Ezt a programot, egy isteni program, megszakítottuk. Amit mi tudunk, az mindenben Isten és élet ellenes. Egy Mózesből hadd idézek csak egy ígét. Az özönvíz előtt elég sok ember élhetett már a földön, nem tudjuk ezt majd a mennyben megbeszéljük az Úrral. De egy végtelen szomorú mondatot mondott az özönvíz előtt Isten. Azt mondja, amikor látta az Úr, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a földön, és hogy az ember szívének minden szándéka és minden gondolata szüntelenül csak gonosz, megbánta az Úr, hogy embert alkotott a földön, és megszomorodott szívében. Mennyivel lát ma különb emberiséget Isten? És mivel az ember gondolata ifjúságától kezdve szüntelenül csak gonosz, nem telik ki tőlünk semmi több. Ezért nyilvánvaló, és ezért van Isten haragja. Pál világosan elmondja, azt mondja, Isten ugyanis haragját nyilatkoztatta ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen, azok ellen, akik gonoszságukkal feltartóztatják az igazságot. Ki kérhet kegyelmet? mai bírósági gyakorlatba. Az, akinek megszületett az ítélete. És amikor itt azt mondja Pál apostol, hogy fel lehet tartóztatni gonoszsággal az igazságot, az Isten ítéletét, akkor pont erről beszél, hogy amikor én nem fogadom el az Isten ítéletét rólam, akkor ezzel az Isten kegyelmét, azt az örök igazságot tartóztatom fel, amelyik engem meg tudna menteni és meg tudna tartani. Az Isten és ember közti kapcsolat emberileg rendezhetetlen. Innen, mi tőlünk, oda, Istenhez semmiféle út nem vezet. Ha vezetett volna, nem kellett volna Jézus Krisztusnak jönnie. De mivel nem vezetett, sem az Ószövetség világában, sem egészen mind a mai napig, és Jézus visszajöveteléig nem is fog, ezért egyetlen egy rendezése van a bűn kérdésnek. Az, amit Jézus Krisztus tett. Hogy mutat keresztelő János Jézus Krisztusra? Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Mi történt a kereszten? A teljes írás összefüggésében szeretném mondani, Jézus Krisztus az egyetlen bűntelen odaállt Isten igazságos ítéletébe, az ítélet helyére, helyetted és helyettem, és ezt úgy tette meg, hogy magára vette minden Isten nélküliségünket és annak az ítéletét. A kereszt a bűn örök ítéletének a helye. A kereszten két világ áll szembe, kibékíthetetlenül az Isten nélküli bukott, az Istentől elszakadt világ, amelyik így nem térhet vissza Istenhez, mert Isten csodálatos világába, ha bemenne egy bűnös ember, az egészet tönkretenné. Lehetetlen. Ezért Isten oda bűnöst megbocsátás nélkül, bűnbocsánat nélkül nem enged be. A bűn és Isten szentsége nem lehet együtt. Kizárt. Ez isteni rend. És az isteni rendet mi soha nem fogjuk tudni megváltoztatni. Erre emberi megoldás nincs. Vágyunk mi vissza Isten világába, de Isten nélkül szeretnénk megvalósítani. És ez nem megy. De szeretnék most mindenkit figyelmeztetni. Emberileg lehetünk akármilyen jók, ezzel sem leszünk olyan jók, hogy azzal bemehetnénk a mennybe. Ezért Isten isteni megoldást készített. Mert az embertől csak emberi megoldások telnek ki. De Isten az, aki Jézus Krisztust ide küldve, és Jézus Krisztus Isten fiaként az Isten nélküliségedet, és annak az egész ítéletét, a bűnödet és annak egész ítéletét magára véve, ezt a megoldhatatlan helyzetet megoldotta. Helyettesünké vált Isten előtt. Ő helyettesít az ítéletben, hogy Isten megajándékozhasson a kegyelemmel. Magára vette a bűneimet és az ítéletemet. Elvette. Így mondja az ige, bűneinket maga vitte fel testében a fára. Ez isteni megoldás. Testvéreim, nincs más megoldás. Az egész Biblia erről az egyetlen megoldásról beszél. Nincs más visszaút Istenhez. Csak akinek Jézus elvehette a bűneit, elvehette az ítéleteit, az mehet vissza Istenhez. Nagyon egyszerű dolog ez miért. Testvéreim, én ezt így értettem meg, hogy itt van Tariska Zoltán, aki rengeteget veszekedett az öccsével, ott van az ígébe, aki haragszik az ő atya fiára, minden bérgyilkos az, én nagyon sokat haragudtam rá. És egyszer azt az ígét is olvastam még az 1 Korintus 6-ba, hogy egy ember gyilkos sem megy be Isten országába. Én abban a pillanatban megértettem, ez 17 éves koromban volt, hogy én elkárhozott ember vagyok. De amikor Jézus Krisztus ezt velem megértette, akkor elmondta, hogy Zoltán, én magamra vettem a bűneidet, a bűnös Isten nélküli életedet, az azért járó ítéletet, és mostantól kezdve én képvisellek téged az atya előtt. És egy nagyon egyszerű képen keresztül értettem meg. Az atya és a kárhozott Tariska Zoltán közt kiáll. A szent, tökéletes Isten fia Jézus Krisztus. Onnantól kezdve kin keresztül lát engem az atya mindig, testvérei. Egyedül Jézus Krisztuson keresztül. akkor mit lát az atya? Azt, hogy időnként nekem milyen balga, vagy szennyes, vagy nem tudom én, milyen őrült, vagy nagyszóló, vagy éppen elcsükkett gondolataim vannak? Ezt látja? Vagy Jézus Krisztust látja? Az atya onnantól kezdve csak Jézus Krisztust látja. Ezért fogad el, mert Jézus engemet elfedez. Teljesen. És az atya mindig az én helyettesemnek a tökéletességét, tisztaságát, szentségét, örök igazságát látja. Van következménye Jézus Krisztus kereszt halálának? Hát hogy ne lenne? Ez a világ legnagyobb dolga. Ha ez következmények nélküli lenne, akkor nem hirdettetnék 2000 év óta, és nem ragadna meg minden korban, minden földrészen embereket az, amit Jézus Krisztus értünk tett. Nem tudok mindent felsorolni most, csak amik úgy elém jöttek, azokra szeretném a testvéreket emlékeztetni. Az egyik dolog, hogy eddig Isten és köztem ott volt egy bűnfal. Mondtam talán néha imádságot, vagy próbáltam segítséget kérni, és úgy éreztem, hogy nem megy csak a plafonig, nem megy tovább. Nem hallgat meg az Isten? Mit mond erről Ézsaiás? Nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen. Nem az ő füle süket ahhoz, hogy meghallgasson, hanem a ti bűneitek választanak el titeket istenetektől, a ti vétkeitek miatt rejtette el orcáját előletek, és nem hallgatott meg. Jézus Krisztus keresztje által ez a bűnfal leomlott. Nem választ el senkit sem az Istenhez meneteltől. A falon innen nincs élet, erőlködünk. Minden Istennél van, testvéreim, ami az élethez tartozik. De mi ezt önerőből soha nem érhetjük el. Ez a fal Jézus Krisztus kereszthalála által leomlott. És Jézus Krisztus, amikor Márk evangéliuma szerint megkezdi az ő messiási munkálkodását, mi az első mondata? Betelt az idő, térjetek meg, mert elközelített, közel jött, itt van Isten országa, Isten uralma. Az ország alatt most ne egy ilyen statikus fogalmat értsünk, a görög nyelvben sem azt jelenti ez a szó, hanem egy dinamikus, egy megvalósuló, egy végbe menő valamit, ahol az Isten akarata megvalósul és végbe megy, ott van Isten országa. Térjetek meg! A fal leomlott, van visszaút Jézus Krisztuson keresztül az atyához. Ez az út most is szabad. Mi is a halál, mit mondtunk? Egy elszakadó kapcsolat Isten és ember közt. Most ugyanez a dolog végbe megy fordítva. Mit mond az ige? Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, most végbe megy a bűnnel való szakítás. És nem a bűn él tovább bennünk. Az igazságnak éljünk. És itt kettős pont van. Mert ha valaki annak az igazságnak él, amit Jézus Krisztus kínál neki, azt mondja az ige, az ő sebei által gyógyultatok meg. Tehát az ördöggel való kapcsolat szakad meg, amivel magához kötött eddig, és Jézus megajándékoz egy új kapcsolattal. Efézus 2:8, kegyelemből tartattok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, hanem Isten ajándéka ez. A hit Krisztushoz köt. Tessenek most elgondolni egy vasúti mozdonyt, és teljesen mindegy, hogy mennyi teherrel megrakott vasúti kocsit, ha azt a kocsit rákotik a mozdonyra, és a mozdonynak az áramszedője fent van, akkor az a vasúti kocsi abban a pillanatban megmozdul, ahogy a mozdony megmozdul. Hát testvéreim, nincsen olyan bűnteherrel megterhelt élet, akit Jézus Krisztus ne tudna megmozdítani az ő kegyelmével.
1: Kedves hallgatóink, hallottuk, hogy a kereszthez vezető út most is szabad. Ne hordozzuk át bűneink terheit, csődbe jutott életünket, mert Jézus Krisztusnál kész a szabadítás. Mennyei atyánk megtartó szeretetét kívánva szeretettel búcsúzunk. Zika Klára és Nemeshegyi Zoltán. Viszont hallásra!

0: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat, Erdészné Kárpáti Juditot hallják. Jelenkorunk egyik egyre inkább teret nyerő gondolata az ember biológiai kötöttségeinek és az objektív igazság létének tagadása, ezzel együtt pedig a biblikus emberszemlélettől való eltérés. Vendégünk dr. Újlaki Győri Anna, mentálhigiénés szakember, hosszú évek óta foglalkozik szexualitást érintő különféle témákkal. Azt tudható rólad, hogy a biblikus szexualitás, ezen belül a homoszexualitás, a gender, transgender és az online pornó használat a fő fókuszba állított témáid. Hogyan alakult ez ki? Miért pont ezekkel foglalkozol?
1: Jó néhány évvel ezelőtt elkezdtem olyan keresztény magyar forrásokat keresni, amik az online pornóval kapcsolatosak, mert akkor olyan élethelyzetben voltam, hogy szükségem volt információra ezzel kapcsolatban. És azt tapasztaltam, hogy angol nyelven nagyon sok jó anyag elérhető, vagy elérhető volt, mondjuk egy 10 évvel ezelőtt. Magyarul viszont keresztény, megbízható jó anyagokat nem találtam. És ahogy egyre többet olvastam, meg tanultam ebben a témában, úgy, mivel azért sok átfedés van az online pornó és a homoszexualitás gender témáiban, egyre több olyan anyagot is találtam. Mindannyian, de főleg a fiatalok nap mint nap ki vannak téve folyamatos hazugságoknak ezekben a témákban. Az én vágyam, meg célom, hogy az igazságról beszéljek szeretetben nekik. Ahogy Jézus azt mondta, ezt ő magáról mondta, hogy megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket, és ott az eredetiben az igazságot lehet valósággal is fordítani. Ugyanígy én is a valóságról szeretnék mindenkinek beszélni.
0: Tehát nagyon meghatározó számodra az, hogy Isten hited van. Mégis mit jelent számodra a biblikus szexualitás?
1: Ez alatt azt értjük, hogy mi az a design, amit megérthetünk a Bibliából, ahogy Isten beszél arról, Isten igéje beszél arról, hogy ő férfivá és nővé teremtette az embert az ő saját képmására. És a Biblia első könyvének az első fejezete már foglalkozik azzal a kérdéssel, ami nekünk most itt egy bizonytalansági pont, hogy egyáltalán van-e értelme férfiról és nőről beszélni, holott ez nem pusztán egy vallásos hiedelem, hogy vannak férfiak és nők, hanem ez a biológiai valóságunk, függetlenül attól, hogy miről a véleményünk. És ez például egy ilyen tény. És ezen túl, amikor biblikus szexualitásról beszélünk, akkor arról a nagyon különleges céljáról beszélünk a szexualitásnak és a szexnek, amit szintén az igében látunk, hogy

0: egy néhány méter vagy 10 méter átmérőjű kört, és mondd meg Istennek, hogy hadd lássam meg ezen a körön belül a küldetésemet. Tehát a küldetés ott van, ahol vagyunk, ahol élünk, körülöttünk, és aztán Isten néha sug nekünk olyat is, amitől az összes idegszálunk ugye először megijed, de ha ő tőle van, akkor megtörténhet az is.
1: Pont ezzel szerettem volna folytatni, mert ugye úgy szóltunk a te küldetésedről, hogy ez egy különleges küldetés elmenni Ázsiába, Afrikába. De hogy nekünk itt van mindennapi küldetésünk? Minden kereszténynek van a környezetében küldetése?
2: Én szerintem ez összefügg azzal, amit Józsi mondott, hogy az a sztereotípia, hogy minél messzebb megy az ember, minél egzotikusabb országba, annál inkább az misszió meg küldetés. Ez nem jó, mert ilyen is van, ez is küldetés lehet, de azért jó ez a kör, mert szerintem a mielőtt küld az Atya, azelőtt mindig hív. Ez két irány, tehát az elhívás és a küldetés nem ugyanaz. Az elhívás az az, amikor odahív magához, akkor borulok lángba, és aztán ezt a tüzet kell elvinnem. Na most, ha nincs ez a lángba borulás, akkor mit viszek? És én nagyon sokszor szolgáltam missziós társaságokban, konferenciákon vagy személyes beszélgetésekben olyan emberekkel, akik elvileg misszióban vannak, de kiégtek. Szó szerint. És itt ez a probléma, és azért sokkal fontosabb először az elhívásról beszélni, ott lenni, és hogy én magam boruljak lángba. Ez sokkal fontosabb. A tűznek a természete, hogy terjed. A tüzet nem kell terjeszteni. Az terjed, de hogyha én egy szál gyufával rohangászok, hogy mindenhova terjesszem a tüzet, de az rég elaludt, már a menet széltől is, akkor rosszabb lesz az állapot, mintha nem lenne küldetésem. Tehát én szerintem, és ezért mondja Jézus, hogy elmondja, hogy nagy küldetés meg minden, de hogy maradjatok a városban. Maradjatok a városban, amíg el nem jön a Szentlélek. Nehogy elinduljatok. Maradjatok a körön belül, és majd, hogyha rajtatok van az a tűz, akkor induljatok. Mert itt megvan a cél, meg hogy az egész világ, meg a föld végső határa, de ha nem tudunk maradni a városban, és ez az elhívás, maradj itt, maradj közel, és amikor eljön az az erő, az a tűz, akkor menj. Akkor már van hova, van miért. Különben megint projektek lesznek. Emberi elképzelések, erőlködések és kudarcok.
1: A küldetés kapcsán sokszor az jut elsőként eszünkbe, hogy hova vagyunk küldve. De lehet, hogy érdemesebb úgy feltenni, hogy kikhez vagyunk küldve. És akkor nem földrajzi értelemben kezdünk el gondolkodni, hanem személyes kapcsolatokban?
3: Én a rendszerváltás idején voltam egyetemista, és egy ilyen nemzetközi ifjúsági munkatársképzésre vittek ki. Nem is volt igazán kedvem menni, egy egész hónapig német és osztrák helyeken voltunk, de úgy jöttem haza, hogy megértettem, vagy így a szívembe kinyílt az, hogy mi keresztény fiatalok, akik azért ott a 80-as évek legvégén, 90-as évek legelején, hát nem voltunk nagyon sokan, hogy Isten arra hív bennünket, hogy a fiatalok itt a környezetünkben rajtunk keresztül hallják meg az evangéliumnak a jó hírét. És hogy ez nem majd valaki más fogja csinálni, az egyház, vagy a lelkészek, vagy nem, hanem ezt Isten miránk bízza a fiatalokra. És emlékszem, hogy úgy mentem haza, hogy ott egyedül ültem a vonatban, és imádkoztam, hogy hát megértettem, értem, hogy ez a küldetés, itt vagyok. Én felajánlom magam, és még tüzet sem éreztem igazán, vagy csak ez az engedelmes lépés volt, hogy megértettem, itt vagyok, és akkor Istenem valahogy hozd össze, hogy azok a GPS koordináták is majd működjenek, nem így fogalmazva, de most utólag. És döbbenet volt, hogy amikor bementünk a teológiára az évnyitóra, pont egy ilyen polgári szolgálatos katonával találkoztam, aki meg egy refisz ilyen felkészítőn volt. Alig ismertük egymást, elkezdtünk beszélgetni, és kiderült, hogy mind a kettőnknek Isten ezt a küldetést tette a szívére. És aztán elkezdtünk gondolkodni, hogy jó, akkor mit csináljunk, de már ketten voltunk, az már hihetetlen nagy erő, már nem egyedül vagy. És aznap estére mind a kettőnk baráti köréből már összehoztunk egy 8 főt, akivel elkezdtünk együtt imádkozni, hogy az ifjúsági missziót mi hogyan csináljuk

0: ott Debrecenben. És ebből egy nagyon nagy, tehát egy tiszta fiatalok voltunk, tehát én voltam 20-21 éves, az a srác 19, és akkor mi vezettük ezt a csoportot, ahol aztán néhány éven belül hetente 60-70 fiatallal találkoztunk, olyan fiatalokkal, akiknek semmi kapcsolata nem volt korábban az egyházzal. És aztán később a missziológiai tanulmányaim során állt ez össze bennem, hogy ez a küldetés nem csak egy ilyen fiatalos hív volt, és a fiataloknak küldetés, hogy elérjék a fiatalokat, hanem ez az egyház küldetése, amivel kezdtem, hogy Jézus arra hív bennünket, hogy az ő evangéliumát megtapasztalva, ahogy az Atya őt elküldte, ebben a küldetésben éljünk, és ez egy általános küldetés minden keresztjének, hogy ott, ahol vagyunk, és ez már más kérdés, hogy néha el is mozdít Isten arról a helyről, és messze földre küld, vagy más szubkultúrákhoz a saját országunkon belül, de hogy hordozzuk az ő szeretetét, és ahogy ő bennünket megáld, áldással legyünk mások számára, és tanúi legyünk, hogy a mi életünkön keresztül és a mi üzenetünkön keresztül mások is találkozhassanak Istennel. Tehát ez egy olyan alapküldetés, amit én hiszem, hogy az egyháznak küldetése, minden keresztény embernek küldetése, és ennek a mikéntje, hogy hova, mikor, milyen generációhoz, milyen módon, abban már rengeteg változat van. De hogy Isten megáldott bennünket azért, hogy áldással legyünk, ez egy olyan alapküldetés, ami mindannyiunk számára igaz. És amihez, ehhez a nagy küldetéshez kapjuk az ő szent lelkét, és ezáltal tudunk olyan módon Isten országának a jeleivé válni, vagy válik az életünk meg a közösségünk Isten országa jeleivé, ami valóban túlmutat rajtunk, ami valóban csak azért lehetséges, mert a Szentlélek által Isten maga van közöttünk és él bennünk.
1: Áldásra lenni mások számára, ez is egy küldetés. Nekem eszembe jutott, Csilla, hogy nemrég a Találkozás című műsorunkban arról meséltél, megosztottad életednek azt a szakaszát, jelenleg is a zajló szakaszát, hogy egy nagyon hátrányos helyzetű családot felkaroltál. És hogy hozzájuk ilyen cselekedetek mentén vinni Isten szeretetét? Ez egy küldetés?
2: Még egy kicsit korábbról kezdem, amit Laci mondott, hogy először a saját, hogy nem először, hanem hogy a saját házunk táján is tudunk épp olyan nemes küldetés végrehajtani, vagy teljesíteni, vagy a részeseivé válni, mint messze földekre menni. Hogy vettem egyszer egy ilyen képet, nagyon gagyi, de az van ráírva, hogy a szeretet otthon kezdődik, és épp nagy dinamika volt a lányaim között, és akkor azt úgy oda tettem a előszobába, hogy én is lássam, ő is lássa, és akkor valahogy az volt a fejemben, hogy hát én küldetést, ugye közösségeket mozgatni, szegény családot támogatni, nyilván akkor lehet, hogyha az ember előtte, ez volt a fejemben, az otthoni minimál szinten rendben van, tehát hogy szereti a férjét, szereti a gyerekeit, ellátta a háztartást, tehát hogy a nulla szint megvan, és onnantól te majd mehetsz szépen küldetést, mert egészen addig bárki mondhatja, hogy aha, értem, mint Péternél, de mi is történt? És aztán arra jöttem rá, hogy igen, egyfelől tényleg nyugodtabb szívvel és nagyobb önazonossággal tudok tényleg jelen lenni az életem különböző területein, ha otthon béke van, ezt nem kétlem. De hogy ez tudott függetlenül is működni. Tehát tudott úgy működni, hogy otthon szanaszét voltam érzelmileg, mert mondjuk kamaszodott az egyik gyerekem, azóta is. De hogy ez nem is, nem csak, hogy nem akadályozott meg abban, hogy ezt a szegény roma családot végül fölkaroljam, és egy egész mozgalmat alakítsak ki körülöttük, hanem tulajdonképpen volt egy olyan területe az életemnek, amiben megéltem az áldást, mert otthon egyébként akkor nem éltem meg. Tehát otthon azt éltem meg, hogy az én küldetésem, mint anya, kész, vége. És hogy engem tulajdonképpen segített. Az, hogy én erőfeszítést tettem, hogy más embereket sikerült bevonnom, hogy látom, hogy ez a család a cselekedeteken, a küldetésünkön keresztül elkezdett prosperálni, és hogy igen, áldássá cselekedeten keresztül, és én soha nem akartam Szabolcsba menni, és nem akartam egy roma család életének ennyire a részévé válni, de ezt én kaptam. És menet közben rájöttem, hogy ennek annyi nagy szerteágazása van, hogy nem csak egy családon segítünk így konkrétan, hanem mindenki, aki lejön velem az elmúlt 4 évben, az más emberként tér haza. És legalább egy olyan hozzáállást elsajátított, hogy én kaptam rengeteg dolgot, kutya kötelességem adni belőle másoknak, akiknek kevesebb van. Szóval, hogy tulajdonképpen ezt kaptam, ezt a küldetést, nem készültem rá, nem akartam, így alakult, de azt gondolom, hogy nem véletlen.
1: Többször elhangzott itt az, hogy kaptam. Eszter, te is mondtad, hogy ezt kaptad. Kaptad ezt a küldetést. Arra gondoltam, hogy az volt bennem kérdésként, hogy mit jelent a Szentlélekre való ráhagyatkozott élet? Mit jelent úgy élni, hogy ráhagyatkozunk a Szentlélek vezetésére? De ez benne van, hogy megérezzük azt, hogy mi az, amit kapunk? Mi lesz a mi küldetésünk, amit kapunk?
3: Szerintem mindenek fölött azt jelenti, hogy őre hagyatkozunk, hogy hajlandóak vagyunk a saját életterveinket, vagy ahogy mi elgondoltuk, hogy mi lesz a mi életpályánk, vagy karrierünk, azt hajlandóak vagyunk felülirattatni a Szentlélekkel. Tehát, hogyha ő valami mást akar. Ez egy olyan egyszerű dolog is lehet, hogy valaki azt mondja, hogy vasárnap délelőtt istentiszteleten voltam, jaj, de szép idő van, délután akkor kicsit napozok, vagy valamit csinálok, és kap egy ilyen impulzust, hogy nem, te most látogasd meg a Teri nénit, aki beteg lett, és délelőtt ezt meghallottad, és az illető valahogy hagyja átírni azt a délutánját. És ez lehet sokkal hosszabb időszakokra, vagy mondhatjuk így, hogy talán jelentősebb léptékekben is ennek az átélése. Amit mondtál, barátom, arra gondoltam én is, hogy érdemes kitérni erre válaszolva, Laci, hogy az elhívást meg a küldetést próbáltad hozni, és kicsit másképp használjuk néha a különböző felekezetekben ezt a kifejezést, meg át is lapol ez a kettő, de én például úgy használom, hogy az elhívás az követésre szól, a küldetés az pedig a feladatra szól. És úgy kapcsolódik egybe, amit te tűzbeborulásnak hívtál, ugye, hogy valakinek az élete tűzbe borul, hogy oda hív magához Krisztus, gyertek én hozzám mindnyájan. Követésre hív, gyere és kövess engem. Tehát ez az elhívás, hogy menjek oda, legyek az Isten jelenlétébe, és azt mondja, én azt művelem veled, hogy emberhalásszá váljál, és utána lehet mondani, hogy menjetek el. Tehát Krisztus mondja ezt is, hogy gyertek én hozzám, hív, és mondja azt is, hogy menjetek el feladattal. És mi történik a kettő között? Ott történik meg az a dolog, amikor kapunk valamit. Krisztustól, a Szentlélektől, mind a kettő pártfogó, az egyik a másik pártfogót küldök neked, ő az első pártfogó, Krisztus, hogy valamit csinál velünk, és nem nyelvészkedni szeretnék, de egy dolog nagyon a szívemben van, mert ez is így előjött az előző beszélgetésekben, hogy belelkesedünk, vagy tűzbe jön valaki, és nem kiégetten, nem olyan projektként üresen csinál valamit, hogy amit mi úgy mondunk, hogy lelkesedni, az az újszövetségi görög nyelven az úgy kerül kifejezésre, hogy enteos, Istenben lenni. Angolosoknak mondom, hogy a enthusiastic, ez innen jön. Istenben lenni. Tehát a lelkes, aki valamiért óriási nagy örömmel, fellelkesülve csinál valamit, az abban a dologban Istenben van. Az az, ami az Istentől kapott feladata, valahogy rátalált, és azért tud azért a dologért lelkesedni, azért tud élni, azért tudja csillogó szemmel csinálni akkor is, hogyha az nagyon nehéz, hogyha az mások azt mondják, hogy ez lélekölő. Hát hogy lehet ilyen körülmények között ilyen meg ilyen emberekkel, vagy egyéb módon ezt csinálni, és ő meglelkes érte. Miért? Mert valamit kapott a Szentlélektől. Megkapta azt, hogy ő Istenben lehet abban a dologban, amit csinál.
4: Amikor azt mondjuk, hogy kaptam, akkor arról is van szó, hogy kitől kaptam, és hogy én kaptam, mert a küldetésnél a személyesség nagyon fontos. Nagyon gyakori, hogy keresztény emberek azt mondják, hogy ó, de szép ez, amit mondott a Csilla, én is megyek Szabolcsba. És ez lehet jó, igen, lehet ez jó, de nem biztos, mert ezt a Csilla kapta, és az a legfontosabb értéke, hogy ő se tudja, hogy, egyszer csak ott találtam magam, hogy személyes, hogy ez egy személyes dolog. Vagy amit mondtál, Eszter, hogy ott vagytok Debrecenben, és így elkezd pezsegni valami, de ez a te történeted. Vagy valaki azt mondja, hogy hú, én is megyek Józsi, megyek Nigériába.
3: Szoktak jelentkezni.
4: Mellé ülök, vagy mit tudom, és az kévé fiai ilyenek az apostolok cselekedetei, vagy ez nagyon menő. Hát itt kezeket tesznek rá meg, és itt röpködnek a démonok el, és akkor azt mondják, hogy annak a Jézusnak a nevében, akit Pál hirdet. parancsoljuk, hogy bemennek egy missziós helyzetbe, de nem az ő küldetésük. És mit válaszol a démon? Ez nagyon vicces, egyébként nagyon szeretem ezt a történetet, hogy párról hallottunk, Jézust is ismerjük, de ti kik vagytok? Tehát ti nem vagytok benne a képben. Ti azért jöttetek, mert nektek tetszik Pál, meg annak a Jézus. De nincs közöttök hozzá, nem a ti történetetek. És mi lesz abból? Verés, lemesztelenedés, sebesülés és rohanás. Tehát, hogy ha nem személyesen kapom, nem személyesen vagyok egy küldetésben, csak valakit utánozni akarok, ez nemes, ez szép, ez jámbor szép vallásos dolog, de nem, ezért fontos először személyesen ott lenni, abban a jelenlétben, és akkor személyesen megkapni. És lehet, hogy nem a Szabolcsba küldenek, lehet, hogy nem Nigériába, lehet, hogy nem Debrecenbe, hanem nagymamám, például apai nagymamám, már meghalt nagypapa, ő egyedül éldegélt ott mellettünk, és akkor láttam, hogy horgol ilyen fehér valamit, és kérdezem, nagymama, mit tetszik csinálni? És akkor mondja, hogy ezt én afrikai leprásoknak horgolom. És volt egy társaság, akik azt mondták, hogy itt vannak a nyugdíjas nénik, horgoljatok, és visszük, ez kötszer, ez egy speciális kötszerhez kellett. Ő egy missziót teljesített a konyha asztal mellett, vagy kiült, és ő tudta, hogy az ő elhívását teljesíti most. És valahol valakik pedig megkapták, akiknek lehet, hogy életmentő volt, és az egészet megint fölülről valaki irányította. És nagymama tudta, hogy nem kell elmennem. Nekem itt ezt tudom csinálni, én nem vagyok haszontalan, én teszem a dolgom, és építem a Krisztus testét. És ebben van valami annyira személyes, és úgy megjegyeztem, hogy nagymama nem ment sehol, ott volt, de mégis misszióban volt.
2: A lángbaborulásra szeretnék még, hogy tulajdonképpen lehet egy mellékhatása annak, hogy bizonyossá váljak, hogy ezt én kaptam, személyesen kaptam és föntről kaptam, hogy fáradhatatlanná válok. Tehát, hogy jó, nyilván vannak korlátaim, de hogy
4: amíg
2: valahogy... Amíg el nem fáradok, egészen addig. Köszönöm szépen, pont így. Tehát, hogy amikor a templomi gitáros kórussal elmegyünk az elvonóba énekelni karácsony előtt, és vinni az örömhírt, és utána még gyorsan rendezem a pásztori játékot, és utána lemegyek Szabolcsba, mert azért ott olyan szépen becsomagolt ajándékokat, még biztos nem kaptak, stb. És úgy kérdezgetik, hogy te hogy bírod, vagy nem akarsz leállni, vagy... És azt érzem, hogy egyszerűen nem csak, hogy bírom, de hogy lelkesít, tele vagyok energiával, és ez nekem szintén egy jó visszacsatolás, hogy nekem ilyenkor lángol a lelkem, és tényleg sokkal többet bírok, mint hogyha nem ez lenne mögötte, amit érzek, hogy hát azért bírom, mert tudom, hogy föntről kapom. Tehát csak ezt szerettem volna még így a lángbaborulásra, hogy igen, tehát én ezt mellékhatásként érzem, hogy én ilyenkor többet bírok.
3: Én ezt úgy szoktam mondani, Csilla, egyébként a tanítványomnak, hogy hihetetlenül elfáradunk estére, és mindenkinek el kell fáradni a saját munkájába, én is elfáradok, de másnap reggel úgy kelek föl, mintha mi sem történt volna, hogy újra ott van az erő. Ilyen az, amikor egy embernek egy célja van. Egyébként még a saját munkáltal kitűzött céloknak is van ilyen ereje, de az csak egy emberi erő. Az Istentől kaptunk valamit. Megújítja reggelre. Elfáradunk, mert tényleg fárasztóak a dolgok, de amit mondasz, tényleg ez a szárnyra kelnek, mint a saskesejük, repülünk tovább, mert az Isten dolgába vagyunk benne, amit nekünk adott, ami ránk van szabva, ránk van alakítva.
2: Kicserélik éjszaka a nyári gumit téli gumira, vagy fordítva levegővel.
0: Igen, én is azt gondolom, hogy kaptuk is ezeket a célokat, ezt a küldetést, és hogyha valaki még nem keresztényként keresi az ő életének az értelmét, célját, küldetését, akkor is hasznos, ha átgondolja, hogy miben vagyok tehetséges, miben kaptam adottságokat, és mi az, amiért ég a szívem. Tehát mi az, amire úgy rámozdok, amit én mindig észreveszek, másik észre se veszi, de nekem az fontos. És ha ezt így összekombinálja, akkor találhat olyan célokat, ami tényleg nagyon a sajátja lesz, és amiben úgy nagyon bele tudja tenni magát. És hogyha pedig már Krisztus követésében járunk, és kapjuk a Szentlélek ajándékát, akkor mi kapjuk a kegyelmi ajándékokat is, amit a Szentlélek ad nekünk, amivel az Isten országának, az ő jelenlétének a különleges, az emberi határokon túlmutató ajándékait kapjuk, amivel olyan dolgokra leszünk képesek, ami az emberi erőnkből nem fakadna. És hogyha megtaláljuk ezeket a kegyelmi ajándékokat is, akkor még jobban kirajzolódik, hogy hol is van a mi küldetésünk. És És az előző kettő is bele kombinálódik. És sokszor ilyen nagyon bizonytalan lépésekkel elindulunk, mint ahogy Péter elindult, amikor Jézus azt mondja a félnapos tanítás után, hogy evez a mélyre, és vesd ki a hálót. És akkor egy fél napig hallgatta már Jézust, ott tanított a csónakjába. És mit mond Péter? Nem azt mondja, hogy menjünk, mert most csodát fogunk látni. És nem lelkes, hanem eléggé pironkodva, mint jó szakember, mondja, hogy egész éjjel semmit nem fogtunk. Délben meg végképp nem lehet halászni. Hát de a te szabadra megteszem. Tehát, hogy van benne egy vonakodás, van benne egy bizonytalanság, de amikor megteszi, amire Jézus kéri, akkor megtörténik a csoda, és akkor átéli azt, hogy kicsoda Jézus, hogy ő maga az Isten, átéli azt, hogy kicsoda ő, hogy ő meg bűnös ember, menj el tőlem, és megkapja az elhívást. Tehát, hogy sokszor ez a bizonytalanság még simán benne van a pakliba, hogy úgy indulunk el, ahogy Józsi is mondta, hogy nem vagyok én erre alkalmas, és amikor belelépek a helyzetbe, akkor megtörténik a csoda, és akkor átélem, hogy ki az Isten, és hogy az Isten ott van, és ez az egész valósággá válik, ami addig a fél napon keresztül tanítás volt Péternek, és így agyilag sok mindent hallott.
5: Adásunk végén arra kérnélek benneteket, hogy egy-egy mondatban foglaljátok össze, hogy miként őrizhetjük meg a mindennapokban azt a pünkösdi lelkületet, amelyről ma szóltunk itt az asztalnál.
2: Én elsőképpen visszatérnék arra, amit a legelején mondtam, hogy mindenképpen nyitottságot, tehát hogy olyan nyitott szemmel fogékonyságot és nyitottságot, hogy erre rájöjjünk, és motivációt arra, hogy ez akarjon engem érdekelni. Mert én azt látom, hogy az egyik legfontosabb, hogy fogékony, motivált, nyitott legyek arra, hogy erre a küldetésemre kinyíljon a szemem. Tehát valahogy azt hiszem, ezt a megágyazást szeretném így a zárókörben megerősíteni, hogy ez nagyon fontos, hogy ne sodorjon el úgy az élet minket, hogy ne akarjon ez minket érdekelni, mert kötelességünk, hogy erre rájöjjünk, és inkább előbb, mint utóbb.
3: Nekem ezen a pünkösdön az ige hirdetéseimben az volt a kulcsmondat, hogy pünkösd nem csak egy esemény volt, hanem egy új korszaknak a kezdete, amiben benne lehetünk mi is. Zörgessünk, keresünk az Istennél, ő már várja, hogy Szent Lelke által ezt megmutathassa nekünk.
4: A kereszténység az nem egy ügy, hanem egy kapcsolat, alapvetően egy kapcsolat. És hogyha a kapcsolat megvan, abból lesz ügy. De hogyha van bármekkora missziónk, ügyünk, de nincs a kapcsolat, akkor el fogjuk veszíteni a fonalat. Tehát a legfontosabb nekem az maga a kapcsolat.
0: És nekem Jézusnak ez a mondása, hogy kérjetek és adatik, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek, mert ha ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Tehát nekem ez, hogy merjük kérni az Isten lelkét, mert hogy Jézus erre biztat. És hogyha az Isten lelke egyre nagyobb mértékben kitöltetik a mi szívünkbe, akkor ő fog vezetni és fog erőt adni ahhoz, hogy megtaláljuk és hogy beleálljunk a küldetésünkbe.
5: Köszönöm szépen, hogy mindezt megosztottátok velünk. Önöknek, kedves nézőink, pedig köszönjük figyelmüket. Ezt a műsorunkat és minden korábbi adásunkat újra megtekinthetik a mediaclick.hu oldalon, illetve a Bizony István YouTube csatornán,

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: A mindenható kegyelem ható sugara. A mai ige Hóseás könyve 2. fejezet 1. verse. Ahelyett, hogy ezt mondanák nékik: nem vagytok népem, ezt mondják: az élő Isten fiai vagytok. Gondolatok az igéről. A szabadon munkálkodó kegyelem fiakká teheti az idegeneket. Az Úr itt kijelenti, hogy ezt szándékozik tenni a lázadókkal, és tudtukra is adja majd, hogy mit cselekedett velük. Velem is így cselekedett az Úr. Veled is megtette már ezt? Ha igen, közülünk egyesek annyira elidegenedtek, hogy joggal szólt az Úr igéje a lelkiismeretükhöz és a szívükhöz. Nem vagytok népem. Amikor Isten házában vagy otthon a Bibliát olvasva megszólalt Isten szava szívünkben: nem vagytok népem, bizony nagyon szomorú és kárhoztató volt ez számunkra. De utána minden megváltozott. Most ugyanott, ugyanaz az ige ezt mondja nekünk: az élő Istennek fiai vagytok. Tudunk-e elég hálásak lenni ezért? Nem tölt-e reménnyel bennünket, ha mások megmentésére gondolunk? Mert létezhet-e olyan valaki, akit a kegyelem nem érhetne el? Hogyan mondhatnánk le valakiről, amikor az Úr bennünk is ilyen csodálatos változást tudott véghez vinni? Urunk, aki ezt a nagy ígéretét már teljesítette, teljesíteni fogja minden más ígéretét is. Ezért imádkozva és bizalommal telve folytassuk utunkat. Első lépés: keresztény párkeresőnap Debrecenben. A keresztény fiataloknak szervezett első lépés párkereső alkalom Debrecenben, Budapesten és Veszprémben már több mint 150 jelentkezőt vonzott. Az eseményt idén ősszel, szeptember 26-án ismét megrendezik, ezúttal újra Debrecenben, a Debreceni Római Katolikus Egyetem lelkészség szervezésében. A jelentkezési határidő szeptember 10 csütörtök. A mostani 6. rendezvénnyel is szeretnének minél több érdeklődőt megszólítani és elérni. A rendezvény ötletgazdái különböző felekezetű egyetemista és dolgozó fiatalok. Megfogalmazódott bennük az igény egy olyan programra, ahol a résztvevők keresztény kortársaikkal találkozhatnak, beszélgethetnek, kifejezetten párkeresés céljából. A programra minden keresztény felekezet tagjait nagy szeretettel hívják és várják az ország bármely pontjáról. Beszélgetés indító kérdésekre, témákra, egymás megismerését szolgáló játékokra, feladatokra lehet számítani. Ezen a héten kezdődik a Rosh Hashana zsidó új év. Szeptember 11-én péntek este 18 óra 46 perckor köszönt be a Rosh Hashana előestéje, majd szeptember 12-én és 13-án ünneplik a Rosh Hashana két napját. Az 5787-es zsidó év szeptember 11-én este kezdődik, az ünnep pedig szeptember 13-án vasárnap 19 óra 47 perckor ér véget.

A klasszikus zene gyöngyszemei. Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban nyitányokat hallgathattak Verdi operáiból. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Ír összeállításunk következik.
1: Női csendes napok Pilis Csabán, szeptember 24 és 27-e között. A metodista egyház szeretettel várja a nőket néhány nap elcsendesedésre, feltörtődésre és közösségre. A program időpontja szeptember 24 és 27-e között a Pilis Csabai Bétel Evangélikus Misszióotthonban. 2000 gyermekiskola kezdését segíti a Máltai Szeretetszolgálat Adni Öröm akciója. Sikeresen zárult a Máltai Szeretetszolgálat és a Spár Magyarország idei Adni Öröm tanszergyűjtő akciója. A vásárlók személyes adományaikkal összesen több mint 110 ezer darab tanszert és iskolai eszközt ajánlottak fel, emellett több mint 2 millió forint értékben vásároltak adománykártyákat, adta hírül a segélyszervezet szeptember 2-án. Az összegyűlt felajánlásoknak köszönhetően a nehéz helyzetben élő gyermekek megfelelő felszereléssel kezdhetik meg a 26-27-es tanévet. A támogatások nem csupán tárgyi segítséget jelentenek, hanem azt is, hogy ezek a gyerekek nagyobb önbizalommal, egyenlőbb esélyekkel kezdhetik meg a tanévet. Az idei gyűjtés során személyes adományként összesen több mint 110 ezer darab tanszer érkezett. Az adománykártyákból több mint 2 millió forint támogatást gyűlt össze, és ennek köszönhetően a Máltai Szeretetszolgálat 2000 gyermekiskola kezdését tudja segíteni országszerte. Még ma, szeptember 7-éig lehet jelentkezni az őszi érettségire. Az október-novemberi érettségi vizsgákra már csak ma szeptember 7-én lehet jelentkezni, közölte az oktatási hivatal. Az érettségizők rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgákat tehetnek. A tájékoztatás szerint az őszi vizsga időszakban érettségi vizsgákat a kijelölt középiskolák és a kormányhivatalok szerveznek, melyek listája, valamint a jelentkezés benyújtásáról szóló legfontosabb információk megtalálhatók az oktatási hivatal honlapján. Közölték, hogy 2026-ban az őszi érettségi vizsgaidőszak október 12-től november 20-áig tart. Az írásbeli vizsgákat majd október 12 és 22-e között tartják, az emelt szintű szóbeli vizsgák november 5 és 9, a középszintű szóbeli vizsgák pedig november 16-a és 20-a között lesznek. Őszi lelkészképző tanfolyam. Az evangélium hirdetése, mint ajándék és kötelesség. Ezzel a címmel hirdeti meg a Pápai Református Teológiai Akadémia őszi egyházkerületi lelkész továbbképzőjét. A továbbképzésnek a Pápai Református Teológiai Akadémia ad otthont szeptember 24 és 25 között. A helyek korlátozott száma miatt a jelentkezési sorrendben szeptember 14-én hétfőn délig tudják fogadni. Fontos, hogy azok is regisztráljanak az előadásokra, akik csak egy-egy előadásra tudnak elmenni, mert a megszerzett pontokat csak annak tudják érvényesíteni, aki az internetes űrlapon előre jelzi részvételét az előadásokon. Aki a tanfolyam teljes egészén részt vett, 12 kreditet kap, az egyes előadások 2, illetve 1 kreditet érnek. Szállás lehetőséget a Teológiai Akadémia kollégiumában tudnak biztosítani. Az időjárásról. Változóan felhős, nyárias idő. Ma hétfőn gyengén felhős, de napos idő valószínű, esők nélkül. Az élénk déli szél mellett 25-30 fokunk van. Kedden a felhők mellett sok napsütés várható. Eső nem lesz. A déli szél mérsékelt marad, és 28-33 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. János evangéliumának témái. A könyv bemutatja Jézus életének és szolgálatának részleteit. Segít megérteni emberi kapcsolatainak, beszélgetéseinek mondani valóját a történelmi és környezeti összefüggések hátterében. Az apró részletekből, témákból, mint egy szőttes mintázata rajzolódik ki a teljes kép János evangéliumának üzenete. János evangéliumának témái.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos biblia tanulmányzást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásba, ahogy azt írva találjuk Máté evangéliumában, és ott a 11. fejezet 27. versétől a 30. versig terjedően a következőképpen. Az én atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a fiút, csak az atya. Az atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és az, akinek a fiú akarja kijelenteni. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek rá magátokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek, mert az én igám jó, és az én terhem könnyű.

0: kedves Úr Jézus, amikor magadhoz hívsz minden megfáradtat és megterheltet, akkor olyanokat hívsz magadhoz, akit a legtöbben kerülni próbálnak. És te nem elkerülni akarod azokat, akiknek a szívük, lelkük megnehezedett, életkörülményeik nehezedtek, hanem fölemelni. Tudjuk, hogy te azért jöttél erre a világra, hogy megkeresd és megtartsd az elveszetteket. Így lettünk kegyelemből mi is a te gyermekeid, de kérünk, segíts a te szemeddel látni, a te lelkületeddel élni ebben a világban, mert csak akkor tudjuk hitelesen tovább mondani az evangéliumot, ha úgy hívunk másokat hozzád, ahogy te is elfogadtál minket. Köszönjük a megváltást, a bűnbocsánatot, az új életet. Segíts nekünk a te kegyelmedből új életben járni. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Amen.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, természetesen azokat is, akik hallanak bennünket, köszönjük az ő bátorításukat, biztatásukat, a visszajelzéseket, leveleket, telefonokat, nagyon köszönjük, hogy együtt tanulhatjuk az Isten igéjét. Jézus azt mondta, hogy én vagyok az út, én vagyok az igazság, és én vagyok az élet. Erről az összefüggésről fogunk most beszélgetni. János evangéliumát 4 fő szakaszra oszthatjuk. A prológus, a jelek, a dicsőség és az epilógus. A jelek könyve, a dicsőség könyve és az epilógus. Eddig a prológusról és a jelek könyvéről beszéltünk, most a 10. tanulmányunkba áttérünk a dicsőség könyvére. És ennyi kis bevezető után nézzük, hogy mit is mond számunkra a vasárnapi gondolatsor. Példát adtam néktek. János evangélium a 13. fejezet, és ott az első 11 verse. Székely Marika, mit mond számunkra az ige?
2: A húsvét ünnepe előtt Jézus jól tudta, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie e világból az atyához. Jól lehet, szerette ővéit e világban, szerette őket mindvégig. És vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe sugalta Júdás Iskáriótesnek, Simon fiának, hogy árulja el őt, Jézus jól tudta, hogy az atya mindent kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy. Felkelt a vacsorától, letette felső ruháját, és egy kendőt véve körülkötötte magát, aztán vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábát mosni, és törölni azzal a kendővel, amellyel körül volt kötve. Eközben Simon Péterhez ért. Az így szólt hozzá: Uram, te mosod meg az én lábamat? Jézus így válaszolt neki: Amit én teszek, most még nem érted, de később majd megérted. Péter így szólt hozzá: Az én lábamat nem mosod meg soha. Jézus így válaszolt neki: Ha nem moslak meg, semmi közöd nincs hozzám. Simon Péter erre ezt mondta neki: Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet, sőt, a fejemet is. Jézus így szólt hozzá: Aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát mossák meg, különben teljesen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mind, mert tudta, ki árulja el, ezért mondta, nem vagytok mindnyájan tiszták.
1: Arról szólt ez a bevezető gondolat, hogy példát adtam néktek. Tehát a Jézus példája, az vajon ma bennünket lelkesít-e? Hasonlóan akarjuk-e megoldani? Amikor egy olyan helyzetbe találjuk magunkat, mint Jézus Péter, amikor ellent mondanak nekünk, amikor ki akarnak zárni valami jó dologból, és egy feszültség van, figyeljétek, milyen jól megoldja Jézus. Ha nem moslak meg, semmi közöd nincs. A választás nálad van. Nincs több erőszak, nincs több rábeszélés. Milyenkor rá akarjuk beszélni a dolgokat? Vagy mennyire finom volt Jézus, miközben tudta, hogy ki lesz az árulója, mégis úgy bánik ezzel az árulóval, mint az összes többivel. Tehát ad neki lehetőséget a megtérésre. Szóval értitek, amit mondani akarok, hogy a példa vajon a mi életünkben csupán egy bibliai példa, amit tudunk a múltban bármikor elő tudjuk venni, és tudjuk a görög összefüggéseket, vagy pedig az életemben, amikor találkozom egy váratlan helyzetben valakivel. Tudom ezt a példát folytatni.
3: És az Úr Jézus abból a szempontból is úgymond különleges tanító volt, hogy ő, amit tanított, azt az életével be is mutatta. Elmondom, hogy mire gondolok. Tanította például, hogy aki közöttetek nagy akar lenni, az legyen mindenkinek a szolgája. Ez egy nagyon-nagyon szép mondás. Sok nagyon szép mondást olvashatunk mi egyéb filozófiai iratokban is, de Jézus ezt nem csak elmondta, hanem amikor úgy hozta az élet, akkor kötényt vett, meg lavort fogott, és elkezdte végezni azt a munkát, ami a rabszolgák feladata lett volna. Tehát ő megmutatta, hogy aki nagy, az legyen mindenkinek a szolgája. Vagy aki közöttetek első akar lenni, az legyen mindenkinek a rabszolgája. Tanította tovább. Ha őszinték vagyunk, már az óvodában, de lehet, hogy már a bölcsödében is elkezdődik a ki az ügyesebb, ki a nagyobb játék, és ez a játék, ez végig kíséri az emberi életet. Ez megy a munkahelyi versengés, az iskolában, hogy ki a szebb, ki az okosabb, és már az élet a gyülekezetben is. A gyülekezetben is sajnos előfordul a ki a nagyobb versengés. És az Úr Jézus azt mondta, hogy az ő országában az lenne a rend, hogy akire sokat bíztak, az sok terhet hordoz. Az nem ő a valaki, aki akit mindenki kiszolgál és körbeugrál, hogy szépen fejezzem ki magam, és aki osztja a parancsokat, hanem azért az látszik, hogy akire sokat bíztak, a sok terhet tud vinni, és tudja vinni a többiek terhét. Ő példát adott nekünk. Nagyon, nagyon eltér a mai életgyakorlattól, amit látunk magunk körül, de ez a krisztusi példa, és hogyha mi az ő tanítványai vagyunk, akkor ezt a példát kéne követnünk.
1: Köszönöm szépen, Tibor.
4: Ami megváltónk azt is mondta, hogy ha valaki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, az nem mehet be ajba semmiképpen. Még mielőtt valaki azt hiszi, hogy eltévesztettem, hogy melyik résznél tartunk, ez nem így van. Mert János, aki ehhez az eseményhez képest úgy jó 60 évvel később írja az evangéliumot, még mindig emlékszik rá, hogy a drága mesterét milyen nehéz helyzetbe hozta őket. Mert amikor azt mondta, hogy példát adtam nektek, a hypodeigma szóval adja vissza János, az pedig az a mintasor volt, amit a tanító odarajzolt a kisdiáknak, hogy ennek alapján kezdje szépen másolni, hogy hogy kell betűket írni, meg hogy kell a leckét megoldani. És ugye mi a probléma? Hát mindig az akkor van probléma, amikor nem azt másolja a kisdiák, hanem azt másolja, amit korábban ő írt, mert akkor egyre csúnyább lesz, vagy azt másolja, amit a többiektől látott, mert akkor is egyre csúnyább lesz. Tehát ez a hitelesen, pontosan megpróbálom lemásolni, ahogy a kisdiák a palatáblán akkor, nem a füzetben, mint ma, de megpróbálta valahogy oda kaparni azt, hogy olyan legyen, mint amit a tanár. És az Úr Jézus itt azt mondja, hogy ti azt mondjátok, hogy úr vagyok, meg mester, jól mondjátok, az vagyok, tehát akkor én adtam nektek ezt a másolandó példát. Tessék pontosan lemásolni.
1: Köszönjük szépen. István?
5: Tulajdonképpen két gondolatom van. Az egyik az, hogy ugye az ókorban az szokásos volt az, hogy mivel az emberek sarokba meg mezítláb jártak, és a vendégségben voltak, akkor meg most egy szolga vagy egy rabszolga lábukat. És tulajdonképpen Jézus is ezt teszi, és arra mutat rá számomra, hogy tulajdonképpen ő szolgaként egy élő példát ad, nevezetesen az alázathoz, ami nagyon-nagyon aláhúznák, hogy az alázat egy nagyon fontos tulajdonságra mutat rá. És itt a másik gondolatom pedig az, hogy hát ez a péteri magatartás azért többféle szempontból értelmezhető. Ugye, mert azt mondja, hogy Én úgy értelmezem ezt a kijelentését, hogy nem mosod meg te a lábamat, hogy, és erre az a válasz, hogy ha nem engeded, nincs között hozzá, hogy tulajdonképpen Péter érdemtelennek érezte magát, hogy egy mester megmossa az ő lábát. Tehát nem valami ellenállás, vagy beképzeltség, vagy ilyen...
1: Az urát akarta óvni ettől.
5: Igen. És tulajdonképpen ebben benne van még egy nagyon fontos dolog, hogy tulajdonképpen nem akarta kockáztatni azt a kapcsolatot, ami közte és az Úr között kialakul. Mert ez a lényeg, a kapcsolaton van a lényeg és a hangsúly. Tehát én nekem arra is utal ez a történet, hogy a hatalmat és a tekintélyet, ugye, mert bemutatta a hatalmát és tekintélyét az Úr. És a hatalmat és tekintélyét mire kell használni? Ez a lényeg. Nem az, hogy van hatalmad, vagy tekintélyed, az egy dolog. De, hogy a lényeg az, hogy mire használod. Ez a szolgálatra kell használni, ahogy Jézus tette, nem pedig arra, hogy önfelmagasztalásra magasztalom fel, és magamat dicsérítem. Tehát ez is egy nagyon-nagyon fontos példa számomra.
1: Köszönöm. Székely Marika.
2: Ugye ez az utolsó nagy tanítása Jézusnak, és előtte ugye a tanítványok azon vetekedtek, hogy kiül majd Jézus mellett, és Jézus tudta, hogy eljött az ő ideje, és hamarosan ugye befejezi ezt a földi mibenlétét, és hogy szerette a tanítványokat mindvégig, és ebbe beletartozik Júdás is. És Jézus tudta, hogy nála van a hatalom. Ugye olvastuk. Tudta, hogy az atyától jött, és oda megy vissza. És ennek tudatában jön a lábmosás. Tehát, hogy aki az Istennel egyenlő, az mossa meg a tanítványok lábait. És Péter heveskedése, hogy az Úr miért végez ilyen alantos munkát, hogy úgy mondjam, hogy alázatos cselekedet tisztítja meg a lelket. És ez számunkra is egy példa, mert a keresztény igazándiból azt végzi, hogy a másiknak szolgál. Tehát Jézus tanítása itt, hogy alázatosan, ami képességünk, tudásunk van, azzal szolgálni kell a másiknak, és nem a magunk dicsőségét keresni, és ne tartsa magát nagyobbnak senki, mint ami. Mert ugye a mai világunk, hogy te vagy a legjobb, győzd le a másikat, te legyél nagy, a másikat nyomd el. Tehát nem ezt tanítja Jézus, hanem az alázatot a cselekedetekben.
1: Köszönöm szépen. László.
6: Marika sok mindent elmondott abból, amit mondtam volna, nem ismétlem meg. Annyit fűznék hozzá, ahhoz, hogy az ember alázatos tudjon lenni a szó igazi értelmében, ahhoz le kell tudni győzni a saját gőgét. És ezt olyan körülmények között kellene tudni megtenni, ahol az alázatos embert valójában mújának tehetetlennek tartják, és ezt nagyon nem vállalja föl senki, hogy róla ilyen vélemény alakuljon ki. Tehát amikor arról beszélünk, hogy Jézus példát adott nekünk, akkor mindig arra gondoljuk, hogy ahogy ő nem volt gőgös, mi se legyünk azok.
1: Köszönöm szépen. Menjünk tovább. Nézzük a hétfői gondolatsort, visszajövök. János evangélium 14. fejezet első 3 vers. Kakula Ildikó.
7: Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem.
2: Az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is.
1: Köszönöm szépen. Pedig a mai ember szíve mennyire nyugtalan. Ágostonnak jut eszembe Aurelius Augustinusnak a nagyon híressé vált mondata, nyugtalan a szívem mindaddig, amíg rád nem talál. És én azt hiszem, az Isten nélküli szív az mindig nyugtalan. De azt mondja Jézus, hogy nyugodjatok meg a ti szívetekben, mert én vissza fogok jönni. Ez most nem a vég, nem egy örök elválás, hanem helyet készítek, és az Isten országába helyetek lesz néktek. Gyula.
7: Hát vajon gondolták-e, hogy az, mert én úgy érzem ebből a felolvasottakból, hogy a tanítványok borzasztóan zaklatottak, és hát nem értették azt, amit Jézus mond, hogy ne nyugtalanodjék a szívetek, és hol van az a haza, hol készít majd helyet. Majd ezután fogják a tanítványok mindazt megérteni, amit Jézus előre megmondott nekiek.
1: Köszönöm szépen. Marika?
8: Nincsen senki olyan más, mint Jézus. Ő az egyetlen, mert csak ő ismeri közelről az atyát. És ha a János evangéliumát végigolvassuk, akkor láthatjuk, hogy milyen sokat beszél Jézus az atyáról, hogy mennyire közel volt hozzá.
1: Ez egy bensőséges viszony.
8: Egy bensőséges kapcsolat volt közöttük, és közöttünk is lehet az Úr Jézussal bensőséges kapcsolat, ha olvassuk a Szentírást.
1: Köszönöm szépen. Marika?
2: Ugye Jézus visszajön, és magához veszi az övéjét, és egy olyan otthonba kerülünk, amiért nekünk nem kell megdolgozni, nem kell semmit se tenni, és mégis olyan gyönyörűséges lesz, amit emberi ésszel föl se foghatunk. De oda csak Jézus tud vinni bennünket. Nélküle nem mehetünk oda.
1: Köszönöm. Szigeti István?
5: Hát egy kicsit az előzményeket is figyelembe vesszük. Ugye itt van ez a péteri történet, hogy megkérdezte, hogy hová megy, és utána azt mondja, hogy az életet is odaadná Jézusért, és akkor Jézus azt mondja neki, hogy megjövendelő, hogy meg fogja tagadni. Tehát gondolom, ez sokkulóan hathatott Péterre is, meg a többi tanítványra is. És ezen a háttéren mondja ezt a biztatást, hogy ne nyugtalankodjék a szívetek, és volt egy ígéretet is, hogy elmegyek, helyet készítek nektek, ismét eljövök, magam mellé veszlek titeket, ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Tehát Jézus társaságát élvezhetjük. Ez egy biztatóbb ígéretet szerintem nem kaphatunk a nagy nyugtalanság ellenére sem.
1: Köszönöm szépen. Tibor?
4: Itt van az Úr Jézusnak egy olyan kérdése, ami azért nagyon meggondolkoztató. Ez a bizonyos, ha nem így volna, vajon mondtam volna nektek? És ez a annak a számon kérése tulajdonképpen, hogy milyennek ismertetek meg? Megtapasztaltátok eddig, hogy megbízható vagyok, vagy sem? Mert ennek a folyománya lehet, hogy mit gondolok én a saját életemnek a végéről. Ugye ide az van írva, hogy elmegyek, helyet készítek, és ha majd elkészült a hely, visszajövök, magamhoz veszlek titeket. Ha valaki nézett már farkas szemet a halállal, akkor tudja, hogy az rettentően ijesztő is tud lenni. De hogyha ott van az emberben, hogy de hát miről is van szó, mit ígért az Úr Jézus? Azt mondta, hogy ő maga fog magához venni. Nem az történik, hogy itt szép teplében valami tragédia történik, majd ő magához vesz. És hogyha magához vesz, akkor hol leszek én majd? Hát nem kell nekem attól tartani, hogy ilyen kérdéseim legyenek, hogy tényleg igaz, miben is hittem? Vajon jó volt, hogy ebben hittem? Érdemes volt, hogy a Krisztus követője lettem? Vagy hát kinek hittem én? Azt mondta, hogy gondold végig. Ha nem így volna, ígértem volna ilyet? Az én atyám házában sok hajlék van. És ez azt jelenti, hogy ez a sokból nekem is szánt valamit az Úr. Ez egy elképzelhetetlen kegyelem. Egy nagy biztosítás arra nézve, hogy nekem mennyei polgárjogom van, és ott nem hajléktalan leszek, bár szerintem oda még hajléktalannak is szívesen mennék.
1: Köszönöm szépen, Laci bácsi.
6: A visszajövök az a mai keresztényeknek is szól, nekünk is. De ki kérje, jön vissza, mert ez a dolog lényege. Rendben van, hogy kijelentettek visszajövök, de ki kérje vissza? Azokért, akik hittek benne, és vele együtt jártak. Na most ez a vele együtt járás, ez egy nagyon nehéz dolog, mert egyben az iga hordását is jelenti, ugye? Mert azt mondja, hogy aki követ engem, az vegye föl az ő igáját. Tehát nem azt mondja, hogy egy luxus autót küldök érted, és akkor azon majd jársz velem. És mivel ez nagyon nehéz, mi hajlamosak vagyunk arra, hogy mi fogjuk meg Jézus kezét. És ez egy nagy hiba. Ugyanis, ha mi fogjuk Jézus kezét, akkor állandóan fönnáll a veszély, hogy bármilyen nehézség esetén elengedjük. Ezért nekünk azt kell kérni, azért kell imádkozni, hogy ő fogja a mi kezünket. Mert ha ő fogja, ő biztos nem fogja elengedni. És ha nem engedi el, akkor vele maradunk, és a visszajövő kijelentése úgy fog vonatkozni ránk, hogy oda jutunk, ahova Tibor mondta.
1: Köszönöm szépen. Jakó testvér.
7: Nagyon röviden talán a unokámra egy picit, mert eddig nem sokat beszéltem róla. Hát amikor már a kezelés vége felé volt, az egész is már látta is, hogy a halálán van. Bostonba kérdezte meg az apját és az anyját, hogy na, akkor most mi lesz? Eddig nem beszéltek a halálról. Azelőtt is volt még egy másfél éves kislány, akit ő is gondozott, az is egy hosszabb történet. És akkor Eszter Jakót mondta, hogy mi lesz, hogy az Úr Jézus eljön és az angyalok, és Lili teljesen beletörődött és belenyugodott
1: abba. Mennyi idős volt
7: abba. Akkor Lili? Akkor 9,5 éves.
1: Hát 9, éves. Tehát 10 éves körül.
7: Ez a halál előtt egy szűk fél éve. Addig egy csomó mindent nem beszélt meg a szüleivel, csak velem. Mi sok mindenről beszéltünk, a műtétéről, meg mindenről. De azt szeretném hangsúlyozni, ha nem nincs olyan hitünk, mint egy ilyen gyereknek, akkor.
1: Köszönöm. Anikó?
3: És azért azt is érdemes átgondolnunk, hogy sok úgymond nagy tanító, nagy ember sok minden tanítást mondott, és azokban nagyon szépeket is. És az Úr Jézus, amikor azt mondta, hogy elmegyek, és aztán visszajövök, azért tulajdonképpen adott egy biztosítékot is a tanítványainak, azon túl, hogy az egész együttjárásban tapasztalták, hogy nem csapja be őket, mint ahogy a gyerek is akkor bízik a szülőben, ha tapasztalja, hogy nem csapta be, hogy amit mondott, az úgy van. De azért itt az Úr Jézus már a halálára készül és készíti a tanítványait, és azt is megmondta, hogy harmadnap föl fog támadni. Tehát ő nem csak a levegőbe ígérgetett, hanem megmutatta, hogy neki hatalma van a halál
1: konkrétan
3: felett. Konkrétan. Tehát ahogy ő föltámadt, mert az atya feltámasztotta, mert legyőzte a halált, úgy hatalma lesz, fölöttünk is hatalma van, mert ő az élet ura. Tehát ő meg fogja tudni tenni azt, hogy eljön és magához vesz minket. Nem a halál győz,

0: én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Ha ismernétek engem, ismernétek az én atyámat is. Mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok őt. Fülöp így szólt hozzá. Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és ez elég nekünk. Jézus erre ezt mondta. Annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp? Aki engem lát, látja az atyát. Hogyan mondhatod te, mutasd meg nekünk az atyát? Talán nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van? Azokat a beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem önmagamtól mondom, az atya pedig bennem lakozva viszi végbe az ő cselekedeteit. Higgyetek nekem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Ha pedig másért nem, magukért a cselekedetekért higgyetek.
1: Milyen logikus beszélgetés, de akár Fülöp részéről is, aki egy szakadék másik felén van az Istenséghez képest, és Jézus a híd, amely átvezet ezen a szakadékon. Nagyszerű, logikus, érthető, megérthető, nem bonyolult, amit Jézus mond számunkra. Kinek milyen gondolata van még, Marika?
2: Én azon gondolkodom, hogy hányféle úton járunk. Ugye van a keskeny út, és van a széles út. Nem mindegy az, hogy mi világítja meg. Tehát ugye egy hívőnek a keskeny utat kell választani, ami lehet, hogy nem olyan kecsegtető vagy bátorító, de mindig kapunk egy lépésnyi világosságot, hogy merre vezet az az út, és a végén derül ki, hogy milyen áldásos az a nem túl biztató út. És van a széles út, ami tele van csiribiri fényekkel, rengetegen mennek rajta, és a végén hova vezet? A sötétségbe, az örök sötétségbe. És Jézus és az atya jelleme az összhangban van, azonos. És aki a Jézusi elveket, Isten törvényét nem fogadja el a földön, az nem fog vágyódni a mennybe, mert ott is ugyanezek az elvek fognak működni. Tehát nincs más. Aki szeretne ott lakóhelyet kapni, annak szeretni kell és el kell fogadni az isteni elveket. Mert ha nem, akkor a mennybe nem jut a bűn és a gonoszság.
1: Köszönöm szépen. István?
3: Azon gondolkodom, hogy emberileg nézve Tamás kérdése teljesen egyértelmű számomra, mert ő azt mondja, ha nem tudjuk, hogy hová megy valaki, akkor honnan tudnánk, hogy merre menjünk, ha követni akarjuk. Ez emberileg egy teljesen egyértelmű kérdés.
1: Fizikailag gondolkodik még, igen, Tamás.
3: De Jézus, mint a nagy tanító, én úgy képzelem el, hogy hozz ki az ellenőrzőtet, és hadd írjak bele, mert nem tanultad meg a leckét tulajdonképpen. Mert tulajdonképpen ez egyértelmű kérelet volna lenne az, hogy nem minden út vezet az Istenhez, ez teljesen egyértelmű, csak Jézus az egyetlen út hozzá. És ezért mondja azt a választ, hogy én vagyok az út az atyához. Tehát szerintem ez egy nagyon fontos dolog, és én úgy értelmezem ezt, az én vagyok az út, az igazság, az életet, hogy miközben haladunk az úton, megtanulhatjuk tőle az igazságot, és ami elvezet bennünket az élethez, az örök élethez vezet. Tehát más megfogalmazásban én vagyok az út és az igazság, számomra ezt jelenti, hogy menjünk az úton, megtanuljuk az igazságát, és akkor ez az örök élethez vezet.
1: Van olyan bibliafordítás, amelyik azt mondja, én vagyok az irány. Mert irány az a helyes Istenhez való tájolódás. Parancsolj, Gyula.
4: Ezeket szerettem volna én is, hogy milyen érdekesen mutatkozik be az Úr Jézus. Én vagyok. Az a vagyok, aki Mózesnél is voltam. Az út, az igazság. Az igazságot ma úgy értelmezi a 21. század világa, hogy a bíróság majd megmondja, hogy mi

0: az igaz vagy az igazság. És Jézus azt mondja önmagára, hogy ő az igazság. Tehát ahogy mondtad, ez egy kiváló, minden szavanak súlya van, kiváló iránymutató, hogy személyes példáját tudjuk követni. Egy igazi irányvonal.
1: Köszönjük. Tessék, parancsolj, László.
2: Tegyük egyértelművé, hogy mit kell érteni az alatt, hogy Jézus az út. Hogy a hallgatók is jól értsék, remélem jól fogom mondani. Az út az a tanítás, amit ránk hagyott, és amiben elmondta, hogy milyen életvitelt kíván. Tehát mikor járunk Jézus útján, ha azok szerint, a tanítások szerint élünk, amiket ő az evangéliumban ránk hagyott.
1: Köszönjük szépen, parancsolj!
3: Istenem, ezt érdemes egy fél mondattal még folytatni, de ez azért út, mert ez kizárólag követés útján járható. Nem lehet megkapni egy útleírást, hogy majd ezen menjél végig. Ha nem Krisztust követem, akkor nem fogok tudni rajta végigmenni. És itt azért van még egy dolog. Azt mondja, hogy ő az igazság és az élet. Krisztus ezzel elképesztő kockázatot vállalt. Nagyon-nagyon sok keleti filozófia nevezi magát útnak, és nagyon sokan átvették ma Európában is, hogy sok út vezet az Istenhez, és hát ki meg kell, hogy találja a saját útját. Ez nagyon szépen hangzik, de az Úr Jézus ezt kizárólagossá tette. Azt mondta, hogy senki nem mehet az Atyához, csak én rajtam keresztül. Akik ott hallgatták, azoknak sokkoló lehetett, mert ők addig azt hitték, hogy Mózes törvényein keresztül fogják megtalálni. És az Úr Jézus azt mondta, hogy nem, innentől kezdve egyedül én vagyok az, akin keresztül az Atyához lehet menni. És miközben sokszor ünnepelünk, hogy hát azért valamiféle hite neki is van, nekünk magunknak is meg kellene érteni, hogy mi nem leszünk vele kedvesebbek, ha azt mondjuk, hogy igazából tulajdonképpen így jól van, ahogy van.
1: Ha eltompítjuk a dolgokat.
3: Mert hogyha senki nem mehet az Atyához, csak is, akkor senki és csak is. És ezt nem tudjuk mi felülírni, mert mindez idáig Jézus ezt nem módosította. Ma is csak az út, ma is csak ő az igazság, és ma is csak ő az élet, amit a feltámadásával ráadásul igazolt.
1: Köszönöm szépen. A következő gondolatsor, én vagyok az igazság. János evangélium a 8. fejezet 31-32. Verse. Varga Gyöngyike.
4: Így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne. Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok. Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket.
1: Köszönöm szépen. Az igazság az egy veszedelmes dolog. Mert az igazság beleszól az életünkbe, és a mai ember már az igazságot nem akarja tudni, ő jól akarja élezni magát, végig akarja szórakozni az életet. Tehát az igazság az ma leértékelődött, miközben Jézus meg felértékeli az igazságot. És ebben a leértékelt igazság világban kell nekünk felértékelni az igazságot.
5: És az az igazság, hogy...
1: Az az igazság?
5: Igen, hogy teljesen relatívvá tettük. Igen. Hogy mi, igen. Nekem Pilátus szavai jutottak eszembe a Jézus kihallgatásánál. Már ő föltette azt a kérdést, hogy ugyan mi az igazság? Mert ha egyik oldalról nézem, így magyarázom a dolgokat, akkor az az igazság, ha meg arról, akkor amar az igazság. Ha nincs egy úgymond abszolút valami, amihez mérem és igazítom az életemet, akkor ez tényleg relatív dolog. Mert én ezt gondolom, másik ember más gondol, és akkor neki is igaza van. Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy Isten ilyen tájékozódó pontokat adott az igében, hogy tudjuk, hogy mi az igazság. Nekem az a kép jutott eszembe, hogy amikor mondjuk túrázunk egy ismeretlen helyen, és különösen a nehéz terepen, hát akkor az ember úgy keresi azokat a kis útjelző táblákat, hogy el ne tévedjek, mert különben hát nagy szakadékba juthatok. És az Isten igéje ilyen elhelyezni ezeket az útjelző táblákat.
1: Szövétnekeket.
5: Lehet, hogy keresni kell, és még lehet az is, hogy olyan, nagyon veszélyesnek tűnik ez a szakasz, mi már jártunk így, és nagyon keresgéltük a következőt, hogy tényleg jó helyen vagyok-e, de ott lesz a következő, és ezért kell, hogy legyen egy abszolút igazság, és ez az ige.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Szentírás és az igazság. János Evangélium a 5. fejezet 37-től 40-edik terjedő versek. Tokics Marika.
6: De az Atya is, aki elküldött engem, bizonyságot tett rólam. Az ő hangját nem hallottátok soha, arcát sem láttátok, és az igéje sincs meg bennetek maradandóan, mert abban, akit ő elküldött, nem hisztek. Ti azért kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek, pedig azok rólam tesznek bizonyságot, és mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen.
1: Lukács evangélium a 24. fejezet 27. verse.
6: És Mózestől, meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt.
1: Ez egy külön, hát hogy is mondjam, szem kell hozzá, hogy megtaláljuk az összefüggéseket, és ne csak az ősök értelmezésén menjünk tovább, a klasszikus protestáns értelmezésen, itt az Ószövetség, itt a megfelelő, és aztán semmi nem történik, hanem a mi életünkre, ahogy Laci bácsi nemrég említette, a mi életünkre is kell alkalmazni, mert az igazság az életünk erkölcsi megújítása nélkül nem sokat ér. Néhány héttel ezelőtt beszéltem néhány ilyen tinédzser fiatallal, gyülekezetben járó komoly fiatallal, 18-20 évesek, és akkor úgy elkérdeztem, hogy mi az a dolog, amiért az életedet oda tudnád adni? És nagyon érdekes volt a válasz. Ilyen nincs. Hát mondom, de az igazság, az engem annyira nem érdekel, de itt vagyok a gyülekezetben, meg imádkozom, meg stb. Tehát, és ezzel nem akarom az ő értékeiket lerontani, hanem csak az, hogy mennyire megváltozott az igazság. Az apáink még börtönbe mentek az igazságért, és akár vállalták volna a súlyosabb dolgokat. A mostani generációban az igazság iránt semlegesek. Nem, nincs rá akkora hatásuk. Tehát nagyon fontos, hogy az igazságot megfelelően képviselje, és az igazság az felkeltse az érdeklődést a többi ember szívében és gondolkodásában. Marika?
6: Dr. Szigeti Jenőtől a Csodától a próbáig című könyv 320. oldaláról szeretnék néhány gondolatot felolvasni. Mielőtt Jézus elment a földről, a nyugtalan beteg hitű tanítványok nevében, Tamás így kérdezte meg a mestert. Uram, nem tudjuk hová megy, honnan tudnánk akkor az utat? Jézus így válaszolt. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Istent nem a szent és igaz tanítások igaznak nyilvánításával ismerjük meg, hanem Jézus Krisztus által. A fejhit, nem hit. Hiszen a hit nem az ész vészkijárata, amin az élet megmagyarázhatatlan, megérthetetlen dolgai elől menekülnünk kell, hanem Istennek, Jézusban való szeretetének a felismerése. Nem tudás, hanem bizalom az ember fiába, aki azért született, hogy mi újra emberek legyünk. Fülöp hit helyett látni akart, bizalom helyett valami csodálatos ismeretre, tapasztalásra törekedett. A hit, bizalom a megérthetetlenül hatalmas és örökké való Istenben, Jézus által, akinek a szeretetét csak úgy lehet érezni, átélni, ha előbb bízok benne, és bátran elindulok vele. Ezért ő az út, az igazság és az élet. Istent is csak lakva lehet megismerni. Nem a helyes elméleti ismereteket követi a tapasztalás, hanem előbb Jézusban kell hinnünk, rá kell bíznunk az életünket, hogy észrevegyük az úton, hogy ő jár velünk. így lesz értelme a hétköznapoknak. Akkor nem a szemünkkel látjuk az Atyát, hanem Jézus Krisztusban vele leszünk. A kereszténység ezért több, mint tanítási rendszer, inkább hit. Közösség Istennel, emberrel, a szeretetben a világért és önmagunkért.
1: Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük a hozzászólásokat, az elgondolkoztató megjegyzéseket, és rögtön hirdetjük, hogy jövő héten folytatjuk a következő 11. tanulmánnyal, aminek a címe az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Nem úgy fogunk erről beszélni, mint amikor a Biblia első lapjainál próbáljuk bemutatni, hogy ki az Atya, ki a Fiú, ki a Szentlélek, hanem egy gyakorlati módon, hogy mit jelent az ember életében az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Mindenkit várunk vissza. Most pedig egy imádsággal fejezzük be együttlétünket. Urunk Istenünk, te néked köszönjük meg János evangéliumát, te néked köszönjük meg az igazságot, hogy Jézus az út, az igazság és az élet. Add, Urunk, hogy többet tudjunk Jézusról gondolkodni, és Jézus Atyáról, Istenünk, te rólad is, hogy minél közelebb tudjunk kerülni a Szent Háromsághoz. Nem a titkot akarjuk, Urunk, hanem a veled való közösséget. Ehhez segítsél, bátorítsál bennünket. Kegyelmedből. Amen.

János evangéliumának témái. A könyv bemutatja Jézus életének és szolgálatának részleteit. Segít megérteni emberi kapcsolatainak, beszélgetéseinek mondani valóját a történelmi és környezeti összefüggések hátterében. Az apró részletekből, témákból, mint egy szőttes mintázata rajzolódik ki a teljes kép János evangéliumának üzenete. János evangéliumának témái.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: A mindenható kegyelem ható sugara. A mai ige Hóseás könyve 2. fejezet 1. verse. Ahelyett, hogy ezt mondanák nékik: nem vagytok népem, ezt mondják: az élő Isten fiai vagytok. Gondolatok az igéről. A szabadon munkálkodó kegyelem fiakká teheti az idegeneket. Az Úr itt kijelenti, hogy ezt szándékozik tenni a lázadókkal, és tudtukra is adja majd, hogy mit cselekedett velük. Velem is így cselekedett az Úr. Veled is megtette már ezt? Ha igen, közülünk egyesek annyira elidegenedtek, hogy joggal szólt az Úr igéje a lelkiismeretükhöz és a szívükhöz: nem vagytok népem. Amikor Isten házában vagy otthon a Bibliát olvasva megszólalt Isten szava szívünkben: nem vagytok népem, bizony nagyon szomorú és kárhoztató volt ez számunkra. De utána minden megváltozott. Most ugyanott, ugyanaz az ige ezt mondja nekünk: az élő Istennek fiai vagytok. Tudunk-e elég hálásak lenni ezért? Nem tölt el reménnyel bennünket, ha mások megmentésére gondolunk? Mert létezhet-e olyan valaki, akit a kegyelem nem érhetne el? Hogyan mondhatnánk le valakiről, amikor az Úr bennünk is ilyen csodálatos változást tudott véghez vinni? Urunk, aki ezt a nagy ígéretét már teljesítette, teljesíteni fogja minden más ígéretét is. Ezért imádkozva és bizalommal telve folytassuk utunkat. Látod-e, Isten? Gálya laboratórium a Deák téri evangélikus templomban. 350 évvel ezelőtt, a magyar történelem egyik legsötétebb időszakában, protestáns lelkészek és tanítók tömegét idézték be a pozsonyi vésztörvényszék elé. Ott embertelen választás elé állították őket: vagy megtagadják hitüket és katolizálnak, vagy felhagynak a lelkészi és tanítómesteri hivatással. Ha pedig egyikre sem hajlandók, akkor vállalniuk kell a börtönt, a megaláztatást és a nápolyi gályarabságot. A gályarab prédikátorok sorsának több irodalmi és zenei feldolgozását ismerjük. A Látod-e, Isten? Című előadás mindezektől különbözik, hiszen oratórium formájában ábrázolja a történeteket. Szabó T. Anna, József Attila díjas költő, érzékeny versei és a Kossuth díjas Grillus Dániel magával ragadó zenéje a színház erejével mutatják meg, hogy a belső szabadságot és a hitet semmilyen lánc nem törheti meg. A Gálya Laboratórium következő előadása szeptember 22-én kedden 18 órai kezdettel Budapesten a Deák téri evangélikus templomban lesz látható. A belépés díjtalan, mindenkit szeretettel várnak. 28. Zsidó Kulturális Fesztivál. A Budapesti Zsidó Hitközség szervezésében megvalósuló 28. Zsidó Kulturális Fesztivál augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja majd a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A rendezvénysorozat idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Dohány utcai zsinagóga idei programjai között igazi közönségkedvencek és különleges koncertélmények egyaránt helyet kaptak. Az időjárásról. Változóan felhős, nyárias idő. Ma hétfőn gyengén felhős, de napos idő valószínű, esők nélkül. Az élénk déli szél mellett 25-30 fokunk van. Kedden a felhők mellett sok napsütés várható. Eső nem lesz. A déli szél mérsékelt marad, és 28-33 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Megingás. Amikor a lelkünket sebzik meg, akkor meginokhat a biztonságérzetünk, az elismerés és az összetartozás iránti vágyunk, az önazonosságunk és az emberi önbecsülésünk. Desmond Tutu.

Tekercs és tekintet. Filmes beszélgető műsorunk következik, amely a filmművészetet a vallási és lelkiségi vonatkozások figyelembevételével szemléli. A műsor házigazdái Nagy Pál Szabolcs és Szőnyi László Gyula.

0: Nagy-nagy tisztelettel és nagy-nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a Tekercs és Tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
1: Én Bodor Lóránd.
2: Én pedig Szőnyi László Gyula.
0: Logan! Asutos Govarikár 2001.

0: csúnya brit birodalom ráveszi az indiai parasztokat, hogy megtanulják az ő saját középkori angol ütős játékukat, és eredményként egy hollywoodi ízű Bollywood sporttörténetet kap a világ, Dávid és Góliát harca a cricket pályán.
1: Ez szép volt. A brit megszállás alatti Indiában egy cricket meccsen kell eldőlnie, hogy a falu végleg eladósodik a földadóból lagán, vagy évekre fölvirágzik. Vegyes testi adottságaikon és paraszti jártasságaikon kívül a 11 kiválasztott semmi más nem képes a csatába vinni.
2: Most a Vörös Cirokmező című kedvenc filmemen gondolkodom. Mm,
1: igen.
2: De lehet, hogy a Rashomon. Tehát, hogy az a lényeg, hogy vannak olyan országok, akik már mondjuk az 50-es években fölkerülnek a világ filmtérképére.
1: Magyarország.
2: Magyarország az végül is talán a Szőcsel?
1: Hát igen, mondhatnám. Vagy a szegény lényekkel mindenképp 60-as évekkel lehet.
2: Igen, igen. Na most a Mexikó mondjuk 2000-ben a kort szerelmekkel, vagy Brazília az Istenvárosával 2002-ben, Oldboy-jal, Dél-Korea 2003-ban. Szóval látjuk, hogy a 2000-es években nagyon-nagyon történik valami a Hollywoodon túl. Zárójel, nem is nagyon készül Hollywoodban 2001-ben jó film. Nem is tudtok olyat mondani, az egy ilyen furcsa, hiányos esztendő. Na de mondjátok!
0: Matrix 2. Nem?
1: Mindenesetre a Tigris és Sárkány Angli 2000-es filmje az a kínai kultúra tekintetében berobban a nemzetközi szintére, és azt remélik, govarikerék, hogy a lagán pedig az indiai filmművészetet katapultálja a földbolygóra.
2: Pedig szerintem az apuval már ott voltak. A mi térképünkön egészen biztos az 50-es évektől. Vagy az india anyánkkal, amiről szerintem egyszer beszélgethetnénk majd. Jó. Gyere, Lóri, kérlek, Gyimesből.
0: Jó. Eljövök, és beszélünk az india anyánkról. A rendezőről annyit még, hogy a másik filmje, amit még láttam tőle, ez a Jodha Akbar. Ezt még az egyetemen meg kellett néznünk, és azóta is az egyik szufi jelenetet a filmből többször is levetítem a diákjaimnak, mert annyira szeretjük.
1: És melyik podcastben akarod elemezni majd ezt a filmet?
0: Nem tudom, hallottam egy ilyen teológus és történész vitás gyönyörű podcastjéről.
1: Azt nagyon
0: ismeritek?
1: Jó.
0: De remélem, hogy nem vetítársaitok.
2: Nem hinném. Na most a film az csábít mindenkit. Én indiaiaktól kérdeztem egy indiai csoportban, minden filmre rákérdezek indiaiaknál, hogy ti ezt mit szerettek ebben a filmben, és erre is azt mondták, hogy ők már a Netflixet nézik. És egy európai ember pedig azért elbizonytalanodik, mert egy picit csöpecskét hosszú az a film. Hát mennyi? Hány perc? Hány óra?
0: Három.
2: Majdnem 4 óra, ugye?
1: Majdnem 4 óra. Mm-hmm. Ez egyébként egy ilyen mintázat is, tehát ha ilyen Bollywood filmet akarsz, legalább 3 óra legyen, legalább 6 táncos zenés szám legyen benne, és a nemiséget és az erőszakot kerüld.
2: Pedig mi éreztünk ebben nemiséget?
0: És erőszakot is.
1: Amikor a labdát megütötte a krikettütővel.
2: Egyébként ez nagyon érdekes.
0: Amikor a fülön dobta.
2: Uh-huh. Ez nagyon érdekes a filmnél, majd a végét azért rakjuk tisztában, mert nagyon-nagyon sok olyan nézőnk van, aki 2,5 óráig jutott a filmben, és aztán akkor szállt ki belőle, és nem biztos, hogy tudja, hogy hogyan ér véget a film. Az biztos, hogy az utolsó 1,5 óra egy óriási meccs.
1: De ezt nem kell magyarázni, mert a cricket szabályait mindenki ismeri.
2: Igen, egyébként a végére már kb. Elkezdjük tudni.
1: A lokálói filmfesztiválon kiadták egy kis füzetecskébe a cricket szabályait, hogy jobban nézd a filmet, de nem kellenek a cricket szabályai. Egyrészt azért, mert megértjük a filmből, másrészt meg nem ez a lényeg.
2: Zárójel, mivel a film zárása az 90 perces, ismerünk olyan köröket, akik eközben egy foci meccset szoktak nézni.
1: Amelyet szintén 11 ember játszik egy csapatban, mint a krikettet.
2: És szintén Angliából származik.
0: Mint minden, ami jó.
1: Minden, igaz? Ami szuper jó. Azért ez egy, tehát végül is ez egy gyerekjáték, és sok formája van.
2: Indul az egész film, és ez egy gyerekjáték.
1: Egy kell egy labdát ügyesen messzire elütni, és az ellenfél meg összeszedi.
2: Lóri a Gyimesben, mi Kelenföldön, vagy Tiszabja Budai Várban.
0: Mi táztunk.
1: Na. Azaz, mi is. Cserkésztáboron méltáztunk két csapat egymás ellen, és ott is passzolgatni kell.
2: Igen. És akkor ebből származik ez az idióta baseball. Most elvesztettünk 5000 hallgatót, meg még van egy-két játék, ami hasonló, nem?
1: Hát az alapötlete hasonló, igen.
0: A baseball, a golf, a...
2: De várj, a golf az ott földön.
0: Ott, de nem számít, mert ütővel ütünk egy labdát.
2: Értem. Jó. Oké, meg akkor a tenisz is.
0: De egyébként meg a golf az a hobbitoktól származik, de olvassátok el a hobbitot.
1: Itt a filmben ez úgy jön elő, hogy hogy a britek megszállás alatt tartják Indiát, és hát az ő szabályaik szerint, amelyet akkor még nem is ismernek a falusiak, és egy brit hölgynek kell megtanítania neki,
0: Elizabeth.
1: Egy vetélkedésbe fognak, melynek tétje a film főcíme a Lagán, a földadó, de azért az indiaiak rájönnek, több dologra jönnek rá, például arra, hogy gyerekkorukban valami hasonlót, kicsit más szabályokkal ők is játszottak.
2: És akkor nyilván ez sikerülni fog, és van a főhősünk, a figurát nem tudom mennyire nézzük meg, a nevét kimondjátok.
0: A színész neve Amir Khan, aki amúgy a film producere is egyben.
2: Elképesztő. Akkor egyfajta, ő az indiai Bújtor István, aki megcsinálja az indiai Pogánymadon, nem jó hasonló. Az indiai Rockyt, hanem ő a Stallone, aki megcsinálja eképpen az indiai Rockyt.
0: Az lehet, de ami még ennél is érdekesebb, az az, hogy az indiai Morgan Freeman, Amitabh Bachchan, akit egyébként a Shahin Shah of Bollywoodnak is szoktak nevezni, ez a királyok királya Bollywoodban az egyik legnagyobb név, ő a mesélünk. Úgyhogy ez egy ilyen indiai Shawshank Redemption feeling, amikor megszólal az ő mély hangján, és elkezdi a British Rajról beszélni.
1: Nem így a nő főszereplő, akinek ez a legelső filmje, Gracie Singh.
2: De az Elizabethbe is beleszerettél, nem?
1: Miért ne? Ez az első Bollywood film, ahol brit színészeket alkalmaznak. Rachel Shelley-t és Paul
2: Blackson. De volt, akiben volt maszkírozva, nem?
0: Azt nem vettem észre, fehér. Viszont...
2: Én láttam indiai embert fehérre maszkírozva, és fel voltam háborodva.
1: White minden... face. Igen. Én nem láttam ilyen.
0: Azon gondolkodtam, hogy vajon Miss Shelley és Mr. Blackthorne megtanultak-e hindiül színészek, vagy csak így bevágták a szöveget, és kiderült, hogy igen, Paul Blackthorne 6 hónapot töltött azzal, hogy hindiül tanuljon, és ez lett az eredménye, hogy egy
2: volt azért némi gujarati akcentus, ami engem zavart.
0: Nyomta.
1: Jó, de az hiteles, mert nyilván a britek szállók is ugyanígy kellett, törték a indit.
2: Na most, és akkor van egy ilyen furcsa, de szerintem nem erről szeretnétek beszélni, egy ilyen furcsa aszimmetrikus szerelmi helyzet, hogy van az igazi jó kis helyi benszülött férfi, akiben minden nő szerelmes, de ketten szerelmet is vallanak.
1: És eléneklik az Ómontekit választanál.
0: És ő pedig elénekli a hízelgő csávító asszonyait.
1: De az a
2: akkor
1: szép...
2: miért magyarként értjük ezt a filmet.
1: Így van, nem bárhova utazunk 2001 India, értjük. Az a szép a női szereplőkben, itt tényleg szépnek tartom, hogy abszolút pozitív fényben van ábrázolva ez a csodálatos fehér asszony, és ez a fantasztikus indiai asszony.
0: Tényleg, nem kell befeketíteni egyiket
1: nem
0: sem.
1: Nem áskálódás, hogy... meg ezek nagy lelkűek, jó szívűek, helyén az igazságérzetű. Féltékenykedés van, de az azért része a szerelmi játszódásnak.
2: Szemben az Elizabethnek a bátyja, aki egy igazi nemes angol tiszt, aki azzal kezdi, hogy a Rajának felajánlja, hogy esetleg egy ilyen húst, a vegetáriánus.
0: És aztán nem, hogy felajánlja, hanem egyenesen
2: ilyen furcsa elvárásai vannak, és engem egy picit dühített
1: hát, hogy
2: a film.
1: Hát, elenged valamit, hogyha húst eszik, tehát ha megtagadja a vallását.
2: Szabi, én is akarnék tőled egy ilyet kérni. Mi lenne az, amiért te hajlandó lennél húst tenni?
1: 3 év lagán adó Trumpater lakóinak ezért hajlandó lenni. De tényleg. Tehát vannak értékrendek, a húsevés is fontos, vagy a húsevés tilalma fontos és szép dolog, de azért az ember a legfontosabb, az embernek a üdve.
0: Uh-huh. És a méltósága, mert itt azt adta volna fel a rádzsa, nem is annyira a hitét.
2: Na most én a film közben áruljuk el, tudjuk, hogy 10 év múlva is majd hallgatni fogják ezt az adást Budapesten is, meg Bombayban is.
1: Évezredek múlva is hallgatni fogják.
2: Bár Bombayt már akkor nem is úgy fogják hívni.
1: Igen, Mumbai-nak fogják hívni, szerintem.
2: Szóval elgondolkodom, hogy itt van az angoloknak ez a kriketje, és hogy ezzel mi nem kevésbé tudunk azonosulni.
0: Mert nem vagyunk részei a Commonwealth-nek.
2: Igen, még. De a fociban viszont mi tagjai részei vagyunk, és hogy tényleg az angoloknak, angolokat angol fegyverekkel legyőzni. Én tényleg az elén azt hittem, hogy itt egy ilyen jó kis bunyós szabadságharcús film.
1: De az 54-es VB-döntőt ne kezd el, Gyula.
2: És ugye azon gondolkodtam, hogy melyik foci csapat mikor jut a legjobb négy közé. Tudjátok, Magyarország mikor jutott a legjobb négy közé? 1938. A franciák 58. Igen. Az angolok csak 66. A hollandok 74. Törökország 2002.
1: Jó, de az angolok meg is nyerték 66-ba, azért tegyük hozzá.
2: Mi is majdnem 54-ben, meg 38-ban. De hogy ez olyan érdekes, hogy amikor a benszülöttek, meg ezek a lenézettek, egyszer csak jobbak lesznek nálunk abban, amit nem is játszhattak volna, és aztán egyszer csak legyőznek bennünket.
1: Na most ez egy sportfilm, tehát ez a sportfilmes klisék, azok előjönnek egyik a másik után, az egyik klisé, ami nem csak sportfilm, szuperhős filmekben is ugyanez van, bosszúállók, tehát, hogy ilyen lúzereket kell összeszedni, itt 11 darabot, nagyon különböző társadalmi háttérből, életkorból, testfölépítés, kasztrendszerből, és vallás. És ez egyébként pont a film egyik központi mondani valója, hogy együtt alkotjuk India anyánkat.
0: Az érinthetetlen
2: el együtt. Fölismertem a muszlimont, fölismertem a sziket.
1: Igen. És hindukat is fölismertél.
0: Van az érinthetetlen, aki ráadásul nem volt buddhista. De volt ez a szegény félszeg.
1: Mormonból is nagyon kevés volt.
0: Igen. Hát igen.
1: A kacska kezű az érinthetetlen.
2: Igen. Az és melyik szép volt? Brahman. Na mindegy, jó, meg a ksatriák, azok is kemények voltak. Azért a zöme az ilyen sudra.
1: Sudrák is. Na, tehát, hogy ez egy hosszú jelenet, ugye egy sportfilmben két hosszú jelenet kell, az egyik, az a összeszedése ezeknek a balekoknak, a szedetvetett társaságnak.
0: Mint a hét szamurájban.
1: A másik az meg az, így van, nekem is eszembe jutott, de jól mondod. És ilyen furcsa háttértörténetekkel együtt, itt azért 11 ember, az túl sok, annyit nem lehet egyéníteni. A másik az pedig az edzés jelenet, Sylvester Stallone, tehát futni fölfele.
2: Unortodox módon felszaladunk a lépcsőkön, meg nyers húst kloffolunk, így van. Itt szokták mondani, hogy a sportfilm...
1: De itt szóját kloffolnak, mert ugye vegetárián.
2: Igen. Azt szokták mondani, hogy a sportfilm receptjében az első az a hős hiány állapota.
1: Aj, de szép.
0: Nincs hős.
2: Nektek mi jutott eszetek be erről a főhősről? Őt annyira nincs hiányállapota, mert kezdettől fogva egy nagyon jó csávó, megbecsült csávó.
0: Kezdettől fogva keresztbe tesz a briteknek, mert hogy amikor a kapitány vadászik, akkor ő elijeszti a kis antilopokat az erdőben. Őzeket.
1: Hát a hiányállapot az abban van, hogy ő belemegy egy olyan fogadásba, ami eszméletlen nagy kockázatot tartalmaz, veleig igazságtalan, és úgy megy bele, hogy ez a fura alak ez nem is ismeri a szabályait a játéknak.
2: Azért felelőtlen. Akkor a felelősségnek felelőtlen a
0: hiányában. Nem, ez egy bátor dolog. Vakmerő, de azért bátor.
2: Azt látjuk, hogy szegény, meg a britek által lenézett, nem túl öreg, nem túl fiatal, hát vesztesnek sem mondanám, önbizalom hiányosnak sem, és kiégetnek sem.
1: Valahogy tehát a nőkhez való szerepe is, ha már hiányállapot, tehát egy lány fülig szerelmes belé, méghozzá egy gyönyörű lány fülig szerelmes belé, azért ezt mi hajlamosak vagyunk észrevenni, nem így Amir Khan, aki mintha elsiklanék e fölött.
2: Jó, de hogyha a másik esetben, ha a faluban minden lány szerelmes belé, akkor nem célszerű ezt észrevenni, hanem sokkal jobb az, hogy mindenki belém szerelmes. Onnantól kezdve kiválasztom ezt a csajt, bukom a faluban.
1: Hát mi főként ezt a helyzetet ismerjük, Gyula.
2: Így van. Na, a következő...
0: Mert hogy a lány szerelmes belé, és úgy hiszük, hogy a csávó ezt nem veszi észre, de igen. Tehát ott van egy fordulat, amikor... Igen. Hogy ő ezt mindig is látta, és mindig észben tartott.
1: Meg hogy én is szeretlek. Tehát ott szerelmet van neki dalban. Nincs darrafakadás, de van.
2: Zárójel, említsük meg, hogy nagyon örültem, hogy nem zsuzsu zenéket hallottunk, hanem inkább tradicionális
0: zenéket. Mi az a zsuzsu?
2: Hát ez a nagyon primitív, mi nálatok most nagyon megy a Manalea, vagy hogy mondják?
0: Manele.
2: Mert hogy nálatok megy most a Manele.
0: Jó, de hát az megy Magyarországon is, csak most magyar igen, Manele. Igaz, de igaz. Ne, tehát azok a...
2: De ez hát 10 éve jelent meg nagyon.
1: Magyele.
0: Á, nem, ez a török időkben jelent meg, de mindegy, ezt most...
2: Oké, erről nem...
1: Egy másik film kapcsán, hogy beszéljünk róla, A.R. Rahman, a legenda zeneszerző szerezte a zenét.
2: De hogy ez nem a Zsuzsu zene alatt azt értettem, hogy ilyen nagyon menő, nagyon nyugatias diszkózene, és tradicionális, hagyományos zene szól, értékeltem.
1: De néha te is az, ami Gyula, és na, benyomok egy A.R. Rahman.
2: De abszolút hatása alá kerül.
0: Tradicionális ízű, de ezek
2: nem teljesen az, igaz, nem. Javítsad. Oké, okay, a
1: jó,
2: más...
1: De melyik az a magyar Fábri Zoltán 1961-es film, amely ugyanerről a dologról szól?
2: Na, Szabi?
1: Két fél idő a pokolban.
2: Hmm. Ja.
1: Megvan nektek? Tehát a német hadifogoly táborban...
2: De ott más a tétlem egy picit.
1: Bár itt is élethalál a tét egyébként, tehát 3 év lagán, meg a 3-szoros lagán, ez végül is az éhhalálukhoz vezet.
2: Jó, tehát elfogadom. Ez
1: végsőkig van fogadva, de ott is a szabályokat a fogolytartók szabják, és enyhén szólva le vannak gyengülve, le vannak soványodva.
2: Én azt nem tudom, hogy mikor van...
1: Ugye Németország.
2: Oké, ott igen, de itt, hogy mikor van ideje ezeknek a szerencsétleneknek gyakorolni. Tehát azért
0: bármikor, mert szárasság van, és nincs amit csinálni.
2: Milyen jó az a szárasság? Hála
1: Istennek szárasság. Igen.
2: Nagyon izgalmas, ahogyan a Júdás is megjelenik közöttünk. Ó, azt hittem, hogy a Júdás csak a legvégén.
1: De akkor provokállak, tehát 2 Júdás van, mert tehát a csaj is meg a igen, saját bátyja ellent így csinálná.
2: A saját fehér faja ellen.
1: És elárulja a kriket szabályait, ez a végső árulás. Jó, nyilván ironizálok, hiszen ő azt szeretné, hogy egyenlő esélyekkel induljon.
2: Meg igazságos igen. Legyen ez az India. De én közben azon gondolkodtam, és majd mondjátok el, hogy mivel ér véget a film. Szóval azon gondolkodtam közben, hogy azért a tét nem teljesen nagy, mert annyira megszereti őket a király, megszereti a saját népét. Királynak mondjam, vagy törzsfőnök?
0: Király,
2: Rajja. Rajja? Uh-huh. A nagy, szép bajszos elefánttal érkező csóka, hogy ha nyernek, akkor oké, akkor ez egyenes út a mennyországba. Ha veszítenek, akkor is megoldja, hogy ő kifizeti az egész tartomány helyett ezt a 3-szoros lágánt.
1: Ebben reménykedtél.
2: Igen, ha győznek, akkor is benne van a pakliba, hogy az angolok azt mondják, hogy fiúk, ez csak egy vicc volt.
0: Én nem így ismerem az angolokat.
1: Értem. De a Rajat sem, tehát hogy neki az egyetlen bevétele az adó a népétől, igen. És ezt rögtön tovább kell passzintani a briteknek, tehát nem tudja, nem
2: én fogja. Én éreztem, hogy ott lenne egy kis különbözet.
1: Hatalmas verseny volt az Oscar díjnál ebben az évben, és kicsit fáj a szívünk, mert tudjátok, ki volt a győztes?
0: Mondd el.
1: Senki földje, Dani Stanovic-tól, a bosznia-hercegovinai háborúról, kiváló film.
2: És
1: szintén a legjobb 3-ban volt az Amelie, Csodálatos élete, egyszer beszélnünk kéne jó. Róla. És ott volt a lagán, nehéz megmondani, hogy kinek adná az ember.
2: Igen. Na, a következő, ami egy sportfilmben szokott lenni, az a Lehetőség. Persze kérdés, hogy ez a Lehetőség akkor, ahogy ezt már fölcsillantottuk mi is, hogy ez feltétlenül lehetősége, vagy éppen a bukásnak a lehetősége.
0: Minden igazi lehetőség előtt van valami kockázat, amivel számolni kell.
2: Yeah. Hogy belehalsz?
0: Például. Jó. De itt már amúgy sem volt, amit veszíteniük. Tehát az a két lagán, az is halál. Aztán
2: de várjál, hanem az vagy a szárazság is halál. Tehát, hogy most hiába szabadulnak fel a lagán fizetése alól, hogyha nincs eső, akkor nincs eső.
1: És falhoz, sarokba voltak szorítva, csak előre volt menekülés.
0: Igen. Az időjárás is falhoz szorította őket, meg ez a plusz adó is.
2: Az edzés montást említette Szabi, hogy ez a sportfilmek alapja. Ezzel lehet, hogy nem kell foglalkozni.
1: A toborzásnál ugye az a furcsa, ami aztán visszajön a meccsben, hogy mindenki hozza a saját testi adottságait. Tehát nem csak ezeket, hogy milyen igen. Vallású, hanem ez azért nincs mind a 11-nél egyénítve, de hogy ők olyan munkát végeznek földművesként, parasztként, amely bizonyos képességeiket erősíti, és a kriketben, ami ugye olyan értelemben is sokszínű sport, hogy többféle szerep van benne, elkapó, meg ütő, meg futó, és hogy ezeket az adottságaikat, hogy jól fut, jól kapja el a tyúkokat, tehát akkor a labdát is, meg iszonyú erőset dob, meg iszonyú erőset üt, ezeket meg be tudják hozni.
2: A labdát, mert
1: a kacska kezünk.
0: Igen. A kedvencem az a parittyás csávó volt, aki a kezét ilyen malom.
2: De ez majdnem szabálytalannak lehet minősítve.
0: Igen, de nem volt leírva. Semmi így nem volt erre írva.
2: Igaz, az öröm... angol jog az másképp működik, tehát...
0: Ha nincs rá precedens,
2: igen.
0: Nem tudjuk.
1: Aztán... A bíró ezzel érvelt, hogy nem tilos. Tehát engedélyezve sincs, de nem tilos.
0: És nagy örömmel leírjuk, de az csak a meccs után, úgyhogy egyelőre még lehet.
2: Ez egy visszavágó, az egyébként a Lagán 2.
1: A labdarúgás szabálykönyve is így alakult ki, tehát ilyen hozzátételekből, nem egy kodifikálásnak az eredménye, hogy most akkor egy törvénykönyvet alkotunk, hanem ilyen egyes döntések mindig újra és újra bővítődnek.
2: Ez csodálatos. Aztán nagyon érdekes a mentornak a szerepe, mert az kell legyen egy ilyen filmben, de itt azért nem teljesen mentor, vagy két Múzsa mentor is mentor. Van. Mert hogy a
1: főszereplőnk az egyik edző, és meg a angol hölgy.
0: Igen. A srác hozza az erőt, és a bátorságot, és a kitartást.
2: Meg a világnézetet.
0: Igen.
2: Amiben a csaj is bele szeret. Tehát, hogy a csaj is, a mentor is, úgymond, az egyik mentor, nem csak a másik mentorba szeret bele, hanem a hozzáállásába, meg hát, hogy győzhetünk, meg
0: hogy lehet más.
2: Meg, kapunk ilyen sportfilmekhez megszokott fontos bölcs mondatokat.
0: Igen, és itt van egy ilyen pszichológiai tényező, hogy általában az embereket nem az motiválja a legjobban, hogy mit nyerhetnek, hanem az a félelem, hogy mit veszíthetnek el. Uh-huh. És a falusiak nagy része ebbe az utóbbi kategóriába esik, mint még hősünk. Ő azt nézi, hogy mitől lehetne jobb és nagyobb és tágasabb a világunk. Nem kellene állandóan félnünk.
1: Ahogy ő behív önkényesen különböző társadalmi és vallási helyzetű embereket, ennek nem tapsikol mindenki felhőtlenül, ezt viták kísérik. Hmm. És az egyik legmeghatóbb az az érinthetetlennekkel kapcsolatos
2: őt
1: vita.
2: Őt én sem engedtem volna.
1: Mert akkor itt nem csak arról van szó, hogy nincs átjárása a kasztok között, hanem kifejezetten erről a szóról is, hogy érinthetetlen, a film egyik kulcs pillanatában átkarolja az érinthetetlen.
0: Meghökken.
2: Ez olyan nekem, mintha készítenénk egy magyar filmet arról, hogy a tátikázásról, és mondjuk az egyik színészt arra kényszerítenénk a forgatás alatt, hogy tátikázzon.
0: Mi az a tátikázás?
2: Hát, hogy nem szabad
1: tátok, ki... nem igazából énekel.
2: Nem énekel igazából. Ez micsoda ellentmondás szülne, vagy
1: én
2: mekkora...
1: Én szoktam ezt csinálni, amikor beválogattak egy kórusba.
2: Márai is ír egyébként erről vele, neki ugyanez volt a szerepe. Ez mekkora nagyon fricska fontos. Is lehetne más szempontból Hollywood felé. Ez az igaz története a Mindenki című rövid filmnek. Na mindegy. Aztán nagyon fontos, a riválisról beszéltünk, hogy ő jobb, gazdagabb, de lehet a rivális mondjuk egy sérülés is, vagy mit tudom, egy életkor.
1: Én ezen gondolkodtam, hogy elvállaltam volna brit színészként bármelyik szerepet. Most ugye ott ők is 11-en vannak.
2: Az Elizabeth szerepét elvállaltam.
1: Azt talán igen. De, hogy, tehát maga a brit főhős is egy furcsa döntés, a Paul Blackthorne, tehát ez kicsit azért egyszerű szerep, egy ilyen nagyon velejéig gonosz embert eljátszani, semmi pozitívumot nem tudunk meg róla.
2: De ostobán
1: de
2: gonosz.
1: A többiek is, tehát hogy így ennyire rosszul ábrázolni a nemzetemet, persze, hogyha nem tudom, cancel culture-ben vagyok éppen, és szégyenkezem a gyarmatistás miatt, akkor igen.
2: De egy részük lehet, hogy Ausztrál de... volt, és így távolságban.
0: Én azt hiszem, hogy a hölgyként sem vállaltam volna el ezt a szerepet. Hogyha előre tudom, hogy egy ilyen MTV videóklipbe illő jelenetet kell felvegyek, egy 1800-as évek végén játszódó filmben, egy teljesen mai piros ruhában, akkor ágyikon feküve és fetrengve, miközben álmodozom az indiai parasztfiúról, szerintem nem vállaltam volna el.
1: Igen, valahogy ez nem volt lélektanilag megalapozva, egyetértek veled, hogy ez a brit hölgy hogyan szeret bele ebbe a parasztgyerekbe.
2: Hát jó csávó ez, az őserő.
1: Amikor a fülbevalóit kiment... levehette volna.
2: Nem. Amikor én először tetszett. Kimentem Németországba, vagy Olaszországba, Wörkenbe 21 egy évesen, akkor bennem is meglátták ezt a kelet-európai belszülöttet a fülbe való meg az izzadt melkasommal. Nem, vicceltem. Fontos a sportfilmeknél a központi válság. Itt ezt a válságot ez szintén a film kétharmadánál érezzük, amikor úgy azt érezzük, hogy minden összeomlik. Itt a meccsnél, nem?
1: A meccsnél, meg a három különböző nap, és az első nap végén borzalmas helyzet, lesérülnek, akiknek le kell sérülni.
0: Meg az árulás.
1: Kiderül az árulás.
2: És ez milyen szép jelenet, hogy reméltük, hogy akkor az illetőt szépen megnincsenik.
0: Nem, én reméltem, hogy kap egy esélyt.
2: Te komolyan, én úgy megvertem volna én is. Nem, csak egyet rúgtam volna bele, hogy elárulja Indiát ez az ember, meg mindannyiunkat.
1: Jó, de az árulókra ilyen... is szükségünk van, Gyula. Nem csak a négy csoportokra, ők is.
2: És milyen szép, hogy egy templomba szalad, a szentélybe.
1: Hát, hova szép. Élete során egyszer jó irányba mindenki megváltozhatik. Nagy Pál Gábor édesapám mondása.
2: Tényleg? A ókori görögöknél olvastam ilyenről, hogy ilyenkor az volt a megoldás, hogy befalazzuk a szentélyt, és akkor nem...
0: Ott lehet.
2: Ott maradhatsz. De nem, így történik. Itt főhősünk bejut, de és neki meggyőzi.
1: Ez a szuperképessége, az árulás, hát illetve az árulásból megtérés.
0: Megtért. Bocsánatot kért, belátta.
2: Igen.
0: Igen.
1: És utána behozza azt a... Ő, akkor ő nagyon jól
0: egy gyönyörű vetőzéssel.
2: Igen. Aztán itt jön a nagy mérkőzés, amiről beszéltünk már, hogy másfél óra.
1: Azért, aki már látott sportfilmet, jelzem, én már láttam, és az azért ezért bejósolta. Ha nem is az, hogy most ez jön a következő, hanem az, hogy mint egy ilyen kipipálósba, hogy 15 dolog lesz benne, mondjuk elvesztik a meccset, de a bíró mégis felülvizsgálja a döntését. Ezt tudtuk, hogy lesz benne, és lesz.
2: Igen, de Rocky is elveszti a meccset. Csak ott mondjuk mi érezzük azt, hogy győztesként hagyja el, nem? A ringet. Na, és akkor...
1: Tényleg lehetett volna ez.
0: Engem behúzott a csőbe ez a bírói történet. Én tényleg azt hittem, hogy elveszítik.
1: Az jó volt, és az érzelmeinkkel játszik ez a film, most egy kicsit túl viccesen adjuk elő, de hogyha a legközelebb ígérjétek meg, hogy egy bombéi moziban nézzük meg hárman, 1500 hindúval és muszlimmal, mert együtt dobban a szívünk, tehát ez egy, erre szántuk rá az egész délutánunkat.
2: Egész hetemet.
1: És akkor ott rágjuk a körmünket, mint a VB döntőn, hogy na akkor ebből...
0: Egy mumbai moziban, igen, hogy helyesbítsünk.
1: Igen, igen.
2: Aztán nagyon fontos, ugye nem egy ilyen sportfilm, nem az a nagy kérdés, hogy kinyeri meg a versenyt, hanem hogy kivé válik a főhős. Kivé válik? Ő megváltozik a csávó? Ő igazából egy konstans jellem.
1: Ő egy népi hős, fura, hogy fura az utolsó 10 másodperc, nekem fura.
0: Igen, tehát lehangolja a dolgokat.
1: Igen, így visszasüllyed a történelem nélküliségbe. Igen. Tehát, hogy ez csak egy mese volt. Igen. Ma már nem emlékszik senki erre.
0: A nevére a csávónak, igen.
2: Szomorúak lettünk mindannyian, ugye? Igen.
1: Biztos azért, mert ez egy ménkű nagy ország, és ezer meg ezer ilyen falu és ilyen hős van, és ez igazából csak a szimbóluma. Tehát nem őt akarta kiemelni, egy Ludas Matyi, hanem hogy ilyen és hasonló küzdelmekből állt össze India függetlenség.
0: És az elgondolkodtató, hogy vajon az a három évnyi lagán nélküli finom esős falusi élet, hogy az mit hozhatott nekik?
2: Én úgy tudom, hogy akkor abban a három évben felépítettek a indiaiak palotájával szemben egy saját palotát, vagy ami egy közösségi ház lett, és pluszban előtte van egy nagy kriket tér.
0: Pálya.
2: Így van, ez jó.
1: Én úgy tudom, hogy bevezették a többnemiséget, és visszatért a brit hölgy,

0: Egy indológus mit lát? Vagy egy indiai ember?
1: Nekem megint csak az az emlék ugrott vissza, amikor Négyesi Mária, Mária G. Tanszékvezető tanárnő, innen is szeretettel üdvözlöm.
0: Mi is?
1: Az egyik hindi órán, amikor egy novellát olvastunk, akkor a novella végén beugrott egy ilyen jelenet, hogy hétágra sütött a nap, és szikrázott a levegő a napsütéstől, és ez egy tragédia végén, így kb. Egy utolsó mondat. És akkor én ezt úgy értelmeztem, hogy na hát, tehát akkor ez azt jelenti, hogy bármennyire is tragikus az élet, azért mindig kék az ég, és süt a nap, és ez milyen csodás. És akkor elmondta a tanárnő, hogy nem, Lorán, ez tévedés, Indiában az eső a jó idő, és a borús ég a jó idő, és a felszabadító, és a napsütés, az pont az ellenkezője, az a pokol. És erre...
0: Zárkukban ugye van egy ilyen fontos jelenet, hogy ott nagyon-nagyon kitörő örömmel boldogok, amikor esik az eső, de bele is halnak, mert megfáznak. Ez tényleg például elképzelhetetlen egy itteni ember számára. Bár lehet, hogy lassan már nálunk is egy jó augusztusi vagy júliusi esőnek így tudunk örülni.
2: Ha már eső, az utolsó jelenetet nem lehetett 15-ször fölvenni, egyetlen egyszer lehetett fölvenni, ugye 10 000 statiszta volt jelen a felvételen, azok ottan jobbra-balra sétálgatnak, meg futnak, meg örülnek, illetve elered az eső. Tehát az a gyönyörű végső jelenet, amikor egybefolyik ez a két dolog, hogy megoldódik a kriketnek a problémája, megnyerik a meccset, és ugyanakkor megoldódik a szárazságnak a problémája, elered az eső, ezt egyetlen nagy jelenetbe kellett besűríteni. Azért az a 3 év, az tényleg jó, most így viccelődtünk vele, tehát az adó nélküli, ugye eddig is valahogy megéltek, úgy, hogy be kellett ezt a súlyos adót fizetni, 3 adómentes év, az nagyon jól hangzik, pláne, ha ilyen szépen fog esni az eső.
1: Igen, akkor ez megmagyarázza, hogy miért ez volt 2001-ben a legnagyobb költségvetésű indiai film, hogyha ennyi statiszta volt benne.
2: A jelmeztervezőt emelném még ki, Banu Atayát, ő a Gandhi című filmért Oscar-díjat kapott, tehát ugyanezt a filmet jelölték, de elkerült az Oscar-díj, de van Oscar-díjas.
1: Nekem nem tetszett a jelmez. Ilyen nagyon azok az izomingek, az asszonyverő trikók, meg a... Tehát ilyen nagyon-nagyon modernnek hatottak, de ez csak egyéni.
0: Állítólag a főhős neve a Buván az jelent valamit? Világ, föld, nem tudom, lakott világ, és hogy az egész Indiát képviseli akár a nevével egy indiai számára.
1: Igen, lehet.
0: A másik, hogy van egy csomó Krisna utalás, például ahogy ő itt kedvesen mosolyogva furujázik, meg akkor Krisna is, ahogy tisztáztuk, szereti a nőket.
1: Igen.
0: Tehát, hogy...
2: Kedvtelései vannak.
1: Tehénpásztor lányokat.
0: És ő is tényleg, igen, tehát, hogy most nem tudom, mivel foglalkozik, ha nem is pásztorfiú, de egyszerű falusi.
2: Rajesh Viveket ki kell emelni, ő játsza a Jóst, aki hát kétszer akkora, de nem dagad, csak ilyen nagyhajú, nagy ember, és neki egy nagyon sajátos komikus stílusa van, és ez a vígjátéki elem, ez az a így kvázi utolsó pillanatokban mindig megmenti a helyzeteket.
1: Igen, ő a szenvedélyes asztrológus. Egy kicsit a falu bolondja, nem? Ez a bolond fickó.
0: Ez a hajléktalan fejű.
2: Igen, igen, amikor állnak ilyen csoportképbe, akkor mindenki ilyen vékony és emberkinézetű, és ő meg egy ilyen
0: de
2: nagy...
0: A Harry Potterben is van egy ilyen
1: Hagrid.
0: Hagrid. Tudjátok, hogy melyik. Igen.
2: Eredetileg a Hagridot akarták fölkérni, de nem vállalta. Ezt most álltam
0: nektek ki. Nektek megvan az a jelenet, amikor a Buván először eltalálja a labdát. Hát ez egy fontos jelenet, és hogy ez...
2: Mindenjük életében a pillanat.
0: Mert, és hogy ez egy indiai számára nem csak az, hogy jaj, de ügyes, hanem az is, hogy mellé állt a szerencse, és illetve, hogy ő ki van választva.
2: Fején találja a szöget.
1: Jaj, hogy igen, mert hogy a harangot találja el. Oh. Ugye?
0: Tényleg.
1: Pontosan a templom harangja, és akkor ezzel a kriket, mint játék, bekerül a népnek a kollektív tudatában a kozmikus jelentőségű dolgok közé. Tehát akkor az istenek elfogadták, áldás van rajta, nyomjuk.
0: Ez tép, jó.
2: Ez az 55. legjobb film egy listán, az összes film közül, és 14. egy másik listán a filmek, amelyeket látnod kell, mielőtt meghalsz.
0: A szik csávót azért kiemelném, hogy ő nem csak szik, róluk külön lehetne beszélni.

0: hogy mi közük Indiához, hanem hogy ők legendás katonái voltak a szikkek a brit hadseregnek, és nagyon fontos, ahogy ő odaáll. Ez is az egységet nagyban szolgálja, hogy még mi is, még katonaként is mellétek állunk, mi is ennek a közösségnek a szerves alkotói képviselői győztesei vagyunk.
1: Ő ezt hozza a közösbe. A szerelmes pár kémiája, hogy mondani szokás, vegytana, az egészen fantasztikus. Az Amir Khan meg a Gracie Singh. Én a közben szerettem bele, ahogyan az a nő féltékeny, aggódik, és ha nem is ő beszél, ugye mindig érdemes figyelni, hogyha többen vannak a képen, hogy aki nem beszél éppen, az hogyan színészkedik, és ő varázslatosan leköveti. Persze az ilyen indiai színészeti hagyomány szerint kis túljátszással.
2: Igen, állítólag a dombjelenet után ők összejöttek, és valami 40 évig együtt voltak.
1: Ez igaz?
3: A két színű.
1: De ez, egy más, ez már egy másik
0: film. Bocs, összekevertem egy másik filmet.
3: Csak nem az india anyánka.
0: De lehet, hogy még van esélyük, mert mind a ketten élnek, és meg mindig fiatalok, hogy most találják majd meg egymás boldogságát.
1: A film alcíme Valaha Indiában, Once Upon a Time in India. Logan, Asutos Govarikar 2001. Ez volt a tekercsés tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
3: Én Bodor Lóránd.
0: Most is szerettük ezt a filmet? Én pedig Szőnyi László Gyula vagyok.
3: Igen, szerettük.

0: És most szakértünk válaszol. Következik Életképek tínédzserországból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés tínédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Feri, újra köszöntelek itt a stúdióban.
2: Köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Lassan a tínédzserország életképek, az már családi életképekké válik.
1: Abszolút, de tényleg, főleg, hogy ma is itt van kedves feleséged, Deák Dorka, hitoktató, gyermekvédelmi tanácsadó, a Keceli Tanoda tanára, a gyermekek felzárkóztatásával foglalkoztok. Köszöntelek, Dorka, téged.
3: Üdvözlök én is mindenkit.
1: A különleges bánásmódot igénylő gyerekek témájával kezdtünk el foglalkozni a múltkor, és azt ígértük a hallgatóknak, hogy azzal folytatjuk, hogy az egy dolog, hogy például nálatok, Dorka, a tanodában ilyen gyerekekkel foglalkoztok, és segítetek nekik felzárkózni. De a tanodában ott megint, hogy így mondjam, bocsánat, csúnyán elzárva vannak. De mit tapasztaltok, hosszú évek óta találkoztok ilyen fiatalokkal is, és foglalkoztok fiatalokkal, gyerekekkel? Mi a helyzet az iskolában? Mi a helyzet a játszótéren, a sportfoglalkozásokon? Egyre többet lehet arról hallani, hogy szülők elégedetlenkednek, hogy egyre több az osztályban a speciális bánásmódot igénylő gyermek, és úgy gondolják bizonyos szülők, hogy speciális iskolába kéne őket adni. Dorka?
3: Nekem az a véleményem, hogy semmiképpen nem kell őket speciális iskolában küldeni, ugyanis egy idő után ezek a gyerekek megtanulják kezelni a saját kis problémájukat. Gondolok itt a hiperaktivitásra. Egy 13-14 éves gyerek ezt már fiúgyermek, mert általában a fiúkra jellemző a hiperaktivitás. Most már a lányok is, tehát most már rájuk is jellemző. Már van egy-kettő nálunk is az iskolában, aki hát nagyon hiperaktív és nagyon aktívan éli az életét. Én azt gondolom, hogy az elfogadás és a türelem a kulcs az egészhez. És a mindkét gyerekünk osztályában volt hiperaktív gyerek, volt magatartási zavarokkal rendelkező gyerek, sőt, a kisfiamnak a szak képzésében is volt. Mondjuk ő nagyon nyitottan kezelte ezt az egészet, nem csúfolódott, segítette, ahol lehetett, meg minden. A lányom sem. Én azt gondolom, hogy nekünk szülőknek a hozzáállásunk, és nekünk tanárunknak a hozzáállásunk nagyon fontos, mert hogyha például egy esenis gyereknél, ahol beilleszkedési zavarokkal rendelkezik, hogyha csúnyán viselkedem vele, vagy lenézem, vagy bármi, ezt nem juthatom kifejezésre, viszont ő megérzi, és akkor úgy is fog viselkedni. Tehát ez a tapasztalat. Tény, hogy nagyobb fegyelmet kell tartani, meg kell húzni a határokat, de én nem tartom indokoltnak, hiszen ezek a gyerekek nem értelmileg hátrányosak. Nagyon jól tudják azt, hogy hogyan kell viselkedni, mit kell csinálni, az elfogadásra van szükségük, és a komoly szabályokra, amik be vannak tartva. És akkor működni fog, illetve türelemre. De mondom, tehát, hogy tényleg tudatosság. Nekem sem sikerül mindig türelmesnek lennem.
1: Azt mondod, hogy legyünk türelmesebbek, főként gondolom azért is, mert ugye múltkor megbeszéltük, hogy régen is, akár 30-40-50 évvel ezelőtt is voltak sajátos bánásmódot igénylő gyerekek, csak nem kategorizáltuk esetleg őket. Feri, neked mi a tapasztalatod?
2: Én azt gondolom, hogy a legnagyobb problémánk az azzal van, hogy félünk attól, hogyha valaki másképp működik. És a gyerekeinket féltjük, hogy mondjuk valaki olyannal legyen együtt, aki netalántán segítséggel szorul. Dorka tud majd mesélni arról, hogy volt vak osztálytársa a főiskolán, tehát a főiskolai időszakban, és hogy hogyan segítettek neki, erről majd néhány gondolatot lehet, hogy megoszt velünk. Maga a társadalom megítélése is egy érdekes kérdés, hogy azzal, hogy valaki segítséggel él, vagy egy kicsit másképp működik, ahhoz én hogyan reagálok. Ahogy mondtam korábban, hogy az iskola az nagyon sokszor a társadalomnak is a leképződési helye, és az iskolai problémák megjelennek a társadalomban, és fordítva is a társadalomban megjelenő problémák, azok megjelennek az iskolában. És nagyon érdekes az, hogy a sajátos nevelési igényű gyerekek, vagy a különleges bánásmódot igénylő gyerekek nem csak különleges foglalkozást igényelnek, hanem különleges hatásuk van az osztálytársaikra. Ez egy oda-vissza dolog, hogy nem csak lemaradottak, hanem vannak olyan területeik, amiben ők sokkal fejlettebbek, vagy gyorsabban, aha, vagy másképp működnek.
1: Igen.
2: Főleg az ilyen gyerekeknek nagyon erős az érzelmi intelligenciája. Nem tudja kifejezni magát, de oda jön és megölel. Voltam olyan kávézóban Budapesten, ahol a Nem adom fel alapítványnak a munkatársai szolgáltak föl, ahol különböző testi vagy szellemi fogyatékossággal élők voltak a pincérek, és ők hozták az ételt, és velük együtt dolgoztam, illetve Pap Szabolcs, aki a Nem adom fel alapítványnak a kommunikációs vezetője, együtt voltunk például a Nick Vujicic alkalmon, aminek ők voltak az egyik főszervezői. És tőlük sokat lehetett tanulni, hogy van egy Nem adom fel együttesük, ahol különböző fogyatékkal és nehézséggel és akadályozottsággal élők zenélnek, énekelnek, így találkoztam vakénekessel, találkoztam olyannal, aki hiperaktivitással küzd, és ő bátorítja a közönséget, hogy tessék tombolni, és ő aztán igazán tud bátorítani. Tehát ők nagyon szélsőségesen élik meg az érzelmeiket, de vannak olyan dolgok, amit meg jobban tudnak kifejezni, mint egy kvázi egészséges ember. És egy mozélményt hoznék be, a Nevem Szem, ahol Sean Penn egy olyan színészként alakít egy olyan apát, aki 6-7 évesnek az értelmi szintjén maradt, 30 éves, de gyermeket nevel, mint édesapa, és a bíróság el akarja venni tőle a gyermekét, hogy 6-7 évesnek az értelmi szintjén van, és nem alkalmas a gyereknevelésre. És ez a film, nem akarom leszpoilerezni az egészet, de azt mutatja meg, hogy nem minden az értelmi képességük, hanem az érzelmi intelligencia nagyon fontos, amivel Pécsi Rita szakértő is sokat foglalkozik, és sokat olvashatunk tőle, illetve több más magyar kutató, akár Hámori Józsefet is megemlíthetném, aki beszél arról, hogy nem mindegy, hogy a tanuláshoz milyen érzelmeket kapcsolunk. És a sajátos nevelési igényű gyerekeknek, vagy akik ilyen különleges bánásmódot igényelnek, abban adják fel a pedagógusnak a leckét, hogy nem működik ugyanaz a dolog, ami mindenki másnál. Tehát valamit kreatívabban élnek meg. Ilyen túlmozgásos gyerekem nekem is volt hitoktatásban, és én odaültettem magam mellé, és azt mondtam, hogy te vagy a tanársegédem. Te segítesz nekem. És már azt érezte, hogy egy fontos feladatot lát el az osztályban, és már kevésbé volt hiperaktív. Aha. Mondom, te felelsz most a rendért. A felelősséget adtam neki. Azt írja a szakirodalom, hogy a koncentrációs nehézségeik miatt nekik jobban meg kell határoznunk a feladatot. Mennyi időd van a feladatra, mert nem érzi, mondjuk lehet az időfogalmát, és hiába mondja a tanár azt, hogy 45 perc, nem tudja fölfogni, hogy mi az a 45 perc. De hogyha azt mondja, hogy 3 reklám időd van a feladatra, akkor azt jobban megérti, vagy a feladatban kevésbé kitartó. És hogyha valami nem megy, akkor ő hajlamos feladni. És az ilyeneknek azt szoktam mondani, hogy menj végig az összes feladaton, és amit csak tudsz, old meg, de kell mondani nekik, hogy meg kell fordítani a lapot, mert nem egy természetes dolog, hogy a lap hátulján is vannak feladatok. És tér vissza. Vagy hogyha megkapom tanárként a feladatát, így átnézem, és azt mondom, a 3-asnál még én ott úgy látom, hogy tudnál valamit írni. Konkrétan meg kell mutatni, hogy hol van hiány, mert ő neki annyira gyors az agyműködése, hogy nem veszi észre azt, hogy valami mondjuk nem úgy töltött ki. Hanem csak azt látja, hogy az 1-est is megcsináltam, a 3-as feladatot is, a 4-est is, az 5-est is, de hogy a 2-es kimaradt, azzal ő nem foglalkozik, az neki nem olyan egetrengető dolog. A másik, amit meg egy érdekes, hogy a családban milyen bátorítást kap, hogy a bezzeg lemezek hogyan hangoznak, hogy bezzeg a testvéred mennyivel jobb, vagy mennyivel rosszabb képességű.
1: Sajnos nem jutott időnk arra, hogy átbeszéljük, hogy hogy volt nálatok Dorka a vak osztálytárssal, bár nem tudom, hogy össze lehet-e hasonlítani egy látássérült és egy mondjuk ADH-s, ADHD-s vagy más típusú osztálytársat, de remélem, hogy legközelebb lesz rá alkalom. Köszönöm, hogy itt voltatok.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzser országból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Első lépés. Keresztény párkereső nap Debrecenben. A keresztény fiataloknak szervezett első lépés párkereső alkalom Debrecenben, Budapesten és Veszprémben már több mint 150 jelentkezőt vonzott. Az eseményt idén ősszel, szeptember 26-án ismét megrendezik, ezúttal újra Debrecenben, a Debreceni Római Katolikus Egyetem lelkészség szervezésében. A jelentkezési határidő szeptember 10 csütörtök. A mostani 6. rendezvénnyel is szeretnének minél több érdeklődőt megszólítani és elérni. A rendezvény ötletgazdái különböző felekezetű egyetemista és dolgozó fiatalok. Megfogalmazódott bennük az igény egy olyan programra, ahol a résztvevők keresztény kortársaikkal találkozhatnak, beszélgethetnek, kifejezetten párkeresés céljából. A programra minden keresztény felekezet tagjait nagy szeretettel hívják és várják az ország bármely pontjáról. Beszélgetés indító kérdésekre, témákra, egymás megismerését szolgáló játékokra, feladatokra lehet számítani. Keresztény összefogás a megfogant gyermekekért. Szeptemberben indul a 12. budapesti 40 nap az életért kampány. Idén ősszel immár 12. alkalommal rendezik meg Budapesten a 40 nap az életért elnevezésű nemzetközi életvédő kezdeményezést. A szeptember 23-a és november 1-e között zajló imád, böjtöt és békés jelenlétet magába foglaló kampány központi helyszíne a fővárosban a Szent István kórház előtti terület. A Nagyvárad tér egy szám alatt lesz, ahol a résztvevők naponta 7 órától 19 óráig imádkoznak a válsághelyzetbe került kismamákért és a születendő gyermekekért. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a hazai népességfogyás és a jelenlegi társadalmi politikai körülmények között egyre sürgetőbbé válik a keresztények felekezetközi összefogása és közbenjárása az életvédelmében. A kampány célja felhívni a figyelmet a legvédtelenebbekre, a szív alatt fejlődő, megfogant magzatokra, akik még nem képesek szólni a saját érdekükben. Evangélikus Bibliai Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalommal, mottóval hirdet ismét ismeretterjesztő szabad egyetemi előadássorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. Az első előadás szeptember 22-en kedden 18 órakor lesz. Verebics Petra, Örvénylő vizekbe estem, elsodort az ár. Trauma, intimitás és a megváltás lehetősége Jónás Tamás kívülállójában címmel tart előadást. Az előadások látogatása ingyenes, az ajánlott hozzájárulás 2500 forint. Az irodalmi művek ismerete nem feltétele a részvételnek. 75%-os megjelenés esetén a hallgatók oklevélben részesülnek. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói és meghívott előadói szeretettel várnak minden érdeklődőt a Biblikus Szabad Egyetem 15. kurzusára, melyen tudományos igényességgel, tudományközi párbeszéddel és a Biblia iránti hagyományos evangélikus elköteleződéssel kínálnak lehetőséget ismeretszerzésre és ismeretbővítésre. A helyszín az Evangélikus Hittudományi Egyetem 14. kerület Rózsavölgyi Kossz 3 szám alatt. Az időjárásról. Változóan felhős, nyárias idő. Ma hétfőn gyengén felhős, de napos idő valószínű, esők nélkül. Az élénk déli szél mellett 25-30 fokunk van. Kedden a felhők mellett sok napsütés várható. Eső nem lesz. A déli szél mérsékelt marad, és 28-33 fok várható.
0: Híreinket hallották.

100 kérdés Jézus Krisztusról. Ki volt Jézus Krisztus? Létezette egyáltalán, és járt-e itt a világon, és miért ígérte meg, hogy ha eljön a teljes váltság ideje, másodszor is el fog jönni? Mit tudhatunk Jézusról a Biblián kívüli forrásokból és magából a Bibliából? Erről szól ez a sorozat.

Száz kérdés Jézusról. 34. rész. Miért épül fel így a mi atyánk? Az utóbbi három alkalommal Jézus ima életéről beszéltünk. A 32. résznek ez volt a címe, milyen volt Jézus ima élete. A 33-nak, hogy miért imádkozott Jézus főpapi imájában. És most 3. alkalommal végül is nagyon komolyan szeretnénk fontolóra venni, hogy mi is hangzott el a mi atyánkban. Szeretnénk tényleg nagyító alá állítani ezt az imádságot, amelyet Jézus nem azért mondott el, hogy ezt keresztények őt követve ismételgessék, hanem azért, hogy az igazi keresztény imádság számára mintát adjon. Olvasom először Máté evangélium a 6. fejezetéből a mi atyánk első lejegyzését, amelyet a következő bevezetővel látott el Jézus. Máté evangélium a 6. fejezet 5. versétől, tehát a hegyi beszéd elején vagyunk. És mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, akik a gyülekezetekben és az utcák szegletein fennállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony, mondom néktek, elvették jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. És mikor imádkoztok, ne legyetek sokbeszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy ők a sok beszédükért hallgattatnak meg. Ne legyetek hát ezekhez hasonlók, mert jól tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei atyátok. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Felolvastam a teljes szövegkörnyezetet, tehát az előzményeket is, valamint azt is, hogy a mi atyánknak a mintaimának az elmondása után Jézus visszatért még a legfontosabb kérdésre, szó szerint az 5. kérésre, és ezt újra megismételte, hogy ha megbocsátjuk az embereknek a vétkeiket, akkor mi is számíthatunk arra, hogy Isten mi nekünk is meg fog bocsátani. De ha mi megvonjuk a bocsánatunkat, és nem vagyunk képesek megbocsátani mások vétkeit, akkor ne számítsunk arra, hogy Isten, ami sokkal több és súlyosabb vétkünket, az ellene és mások ellen elkövetett vétkeinket meg fogja bocsátani. Ez a mi atyánknak a legteljesebb lejegyzése. A 2. lejegyzés az Lukács evangélium a 11. fejezetében azután található, hogy a tanítványok kérték, hogy Uram, taníts minket imádkozni, miképpen János is tanította az ő tanítványait, és Lukács evangélium a 11. fejezetében a 2. verstől ez így hangzik, mondta pedig nékik, mikor imádkoztok, ezt mondjátok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, azonképpen a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk naponként, és bocsásd meg nékünk a mi vűneinket, mert mi is megbocsátunk mindeneknek, akik nékünk adósok. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Itt hiányzik a mi atyánkot befejező, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké, amen, formula,
ami azonban a Biblia legrégebbi kézirataiból is hiányzik. Úgy lehet tehát, hogy a mi atyánkot később, talán már az ókereszténység idején kiemelték a Bibliából, és azért látták el egy ilyen befejező formulával, hogy lekerekítsék, és mint egy imádságot állítsák az emberek elé, amit aztán mindenki meg tud jegyezni, és ez alapján tudja elgondolni, felépíteni az imádságait. Annyi bizonyos, hogy a mi atyánk a Bibliának 5-6 legalapvetőbb szövegrészletei közé tartozik, tehát az ilyen kiemelésnek van létjogosultsága, például a 10 parancsolatot is kiemelhetjük Mózes 2. könyve 20. és Mózes 5. könyve 5. fejezetéből, annak is tulajdonképpen két egymáshoz csak nem teljesen hasonló lejegyzése létezik. Aztán hát ugyanilyen alapvető dolog a 8 boldogság, Máté evangéliuma 5. fejezete elejéről. Aztán jön a mi atyánk, mint harmadik alapvető bibliai szövegrészlet jön, mondjuk a szeretet himnusza, az 1. Korintus levél 13. fejezetéből, mint negyedik, vagy jön a hitnek a lépcsőfokai Péter 2. levele 1. fejezete elejéről. Tehát ha valaki a Bibliának ezt az 5 alapvető szöveg együttesét megjegyzi, és ezeknek az értelmére helyesen rájön, akkor azt gondolom, hogy bizonyos értelemben az egész Bibliát át tudja fogni, az összes alapvető tanításról talán így képe lehet. Ugyanilyen redukciót végezhetünk még el Jézus 40, körülbelül 40 példázatával, azok is összefoglalják az egész bibliai gondolatrendszert, vagy ugyanilyet végezhetünk el Pál apostolnak a rómabeliekhez írott levelével, amely szintén a Biblia nagyon nagy tanításait legalaposabban a hitáltali megigazulásról és a predesztinációról szóló tanításokat foglalja össze. Térjünk vissza tehát a mi atyánkhoz. Jézus azt tanította, hogy a mi atyánk alapján, a mi atyánk mintája alapján építsük fel az imádságainkat. Nagyon érdekes, hogy már a megszólításban is egy nagy tanítás rejtőzik. A legtöbb imádkozó ember én Istenemet, meg én Uramat említ, nincs ez kizárva, sem formálisan, sem tartalmilag, mindenki úgy imádkozik, ahogy a maga szabad gondolkodás alapján elgondolja ezt, de azért az jelentőségteljes mégis, hogy Jézus az egyéni mintaimában, hiszen a mi atyánk az egyéni élet mintaimája, ő úgy fogalmaz, hogy mi atyánk, vagyis Isten minden embernek az atya. És ne zárjunk ki senki embert ebből az atya-fiúi viszonyból, még azokat sem, akik ma tagadják Istent, mert azoknak is atyjuk az Isten, nem Isten tagadta ki a fiait, a fiak tagadták ki az atyukat. És Jézus arra tanít, hogy mi úgy szóljunk Istenhez, mint aki mindannyiunknak az atya, a másik embernek ugyanúgy atya, mint az enyém. Tehát ne sajátítsam ki az Istent én Istenemmel, vagy én Urammal, Isten mindannyiunknak a teremtője, fenntartója és gondviselője. Tehát tulajdonképpen a megszólításnak már van egy ilyen bizonyos forradalmi jellege a mindenkori emberi gyakorlathoz, vagy a mindenkori emberi elképzeléshez képest. Azt is hozzáteszi Jézus, hogy ki vagy a mennyekben. Tehát Isten pontosan tudhatjuk, hogy az Atya most a mennyben van. Krisztus is a mennybe ment az Atyához. Az egyedüli isteni személy, aki ma a Földön működik közvetlenül, és minden embere kihatóan, ez a Szentlélek személye. Jézus arra tanított, hogy az imádságunkban mégis az Atyát szólítsuk meg egyedül, ne őt és ne a Szent Lelket. Az Atyához szóljunk, mint aki mindenkinek a gondviselője, mint aki az isteni háromságon belül is a főszerepet tölti be, nem olyan módon, hogy egy piramis csúcsán áll, hanem egy fordított piramis legalján.
Vagyis ahogy a 113. Zsoltár mondja, hogy kicsoda hasonló a mi Urunkhoz, Istenünkhöz, aki önmagát megalázza, és így tekint szét a földön. Tehát amikor a mennyekben lakozó Istenhez fordulunk, akkor ahhoz az Úrunkhoz fordulunk, aki Jézust is elküldte, hogy hozza meg a váltságművét értünk, ahhoz az Istenhez fordulunk, aki az ő és a Krisztus nevében elküldte a Szent Lelket, hogy legyen vigasztalónk és legyen itt a világon az igazság lelke, aki bűnigazság ítélet tekintetében minden igazságra elvezet bennünket.

Tehát Jézus Krisztus a mennyekben lakozó Istenhez és Atyához utalt bennünket. A menny egy valóságos térbeli hely, nem tudjuk, hogy hol van a világ mindenségben. Minden esetre Zsoltárok könyvében azt olvassuk, hogy Isten a mennybe helyezte a székét, és uralkodása onnan mindenekre kihat. Tehát Isten az Atya a mindent átfogó isteni személy, a tervező, a kivitelező Jézus Krisztus és a fenntartó pedig a Szentlélek, mint ahogy egy ház építkezést is így modellálhatnánk, hogy ott is a legátfogóbban az építő, mérnök, az építészmérnök fogja át a dolgokat, aztán jönnek a kőművesek és a különböző szakemberek, akik fölépítik a házat, és van, aki aztán működteti a házat. Mind a három isteni személy egymástól különálló, de egymással mindenben a legteljesebb mértékben megegyező személy, de Jézushoz az apostolok sem imádkoztak, a Szentlélekhez sem imádkoztak. Mindenki Krisztus áldozata révén fordulhat Istenhez, és mindenki kérheti a Szent Lelket, hogy kimondhatatlan fohászkodásokkal azt juttassa eszébe, amire valóban neki az imádságban szüksége is van. Az első kérés ezután ez, hogy szenteltessék meg a te neved. Bizonyos értelemben érintettem már ezt az első kérést, a mi atyánk legfőbb kérése. Luther Márton azt mondta, hogy ebben tulajdonképpen az egész mi atyánk már benne van. Mit jelent ez, hogy szenteltessék meg a te neved? Nem azt, hogy füstölögtessük körül az oltárt, nem azt, hogy szépeket mondjunk Istenről. Mondja is János apostol, hogy fiacskáim, ne szóval szeressünk se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal. Mondta is Jézus a hegyi beszéd későbbi részeibe, hogy nem mindenki, aki azt mondja, Uram, Uram, jut be a mennyeknek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Szenteltessék meg a te neved, ez annyit jelent, hogy először azt kell, hogy kérjük, hogy a mi életünkben, gondolkodásunkban, beszédünkben, cselekedeteinkben valóban Istené legyen az első hely, valóban tudjuk tanúsítani, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, hogy a keresztény ember Isten küldötte, nem e világból való, hanem a mi országunk a mennyekben van, ahogy a Filippi levél 3. fejezetében olvashatjuk. Tehát szenteltessék meg a te neved, igaz bizonyságot tenni Istenről. Istenem, segíts hozzá, hogy ne gyalázzam meg a te nevedet, a te lényedet, hanem felmagasztaljam a te mi voltodat. De ebben végül is igaza volt Luthernek, minden más kérés benne foglaltatik, mert hogyha ezt komolyan vesszük, az ez a kérés maradéktalanul magába zár minden más emberi szükségletet és igényt is. Jöjjön el a te országod! Ez is egy fontos és összetett kérés, mert itt nem csak azt kérjük, hogy jöjjön el Jézus mennél erőbb, és vessen véget ennek a borzalmas, gyalázatos földi történelemnek, hanem azt is kérjük ezzel, hogy jöjjön el a te országod, hogy az én életemben megszülessék Krisztus. Az én életemben igaz hitre juthassak, hogy az Isten országa gyökeret verjen a gondolkodásomban. Isten országa szó szerint Isten uralma, vagyis hogy az emberek felfogják, hogy Isten uralma szereteten és igazságon alapuló uralom és ország nem az erőszakon, nem a hatalmon, mint a földi országot. Isten mindenki szabadságát tiszteli, sőt biztosítja is ezt a szabadságot, és Isten csak kényszertől mentes hódolatot fogad el önmaga iránt, és Isten elutasít mindenféle erőszakot is, kényszert, ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság, fogalmaz majd később Pál apostol. A harmadik kérés is logikusan következik az előző kettőből, mert hogyha én azért küzdök és imádkozom, hogy Istent helyesen tudjam bemutatni embertársaimnak, és azt is jelzem embertársaimnak, hogy én nem ezekben a földi országokban bízom, hanem abban az országban, amit Krisztus elhoz majd az idők végén, második eljövetelekor, akkor azt kívánom harmadszor, hogy legyen meg a te akaratod, mint a mennyen, úgy a földön is.
Isten akarata a mennyben érvényesül. A földön azonban csak úgy érvényesülhet, hogyha kérjük, hiszen a földet átjátszottuk egy másik hatalom kezébe. A föld most az Isten által megteremtett föld egy bitorló kezén van, akit Jézus a világ fejedelmének is nevezett, tehát ez Sátán. A legyen meg a te akaratoddal azt kérjük, hogy mi úgy ismerjük meg Istent, és úgy élhessünk Isten szándékai, akarata szerint, hogy valóban az életünkben az Isten akarata érvényesüljön. Az ő akarata a mi békénk, mondta Dante. Nagyon szép az isteni színjátéknak ez a rövid kijelentése, hogyha én tudom, hogy az Isten hogy gondolkozik, mik a törvénye és mit akar, és én is ezekkel összhangba kerülök, ez az életemben békességet fog hozni. De nem csak a lelki javakról gondoskodik Jézus a mintaimában. Az első három kérés átfogó nagy kérés, de ezek elsősorban lelki javakra vonatkoznak. A negyedik kérés, hogy a mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, igaz, ebben is van lelki jó, hiszen a mindennapi kenyér, a kenyér, mint jelkép, az beszéltünk már róla, az Jézus Krisztusnak is, a mennyből alászállott kenyérnek, és az igének is, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely az Úrnak szájából származik, a jelképe, tehát ebben is van lelki vonatkozás. De ugyanakkor van már testi vonatkoztatás is, és testi kérés is. Isten gondoskodni akar rólunk, de kéri, hogy mi is vele összhangban keressük meg a mindennapi kenyerünket, tehát ne úgy, hogy a lelki javak Istentől jönnek, a pénz az pedig matematika kérdése, ez rajtam múlik, és ez az én ügyességem és az én érdemem, nincs az embernek semmiféle érdeme. Mit van, amit ne kaptál volna, mondja később Pál apostol. A mindennapi kenyérért szabályszerű küzdelemmel küzdjünk meg, munkával szerezzük meg a mindennapi kenyeret, ne ügyeskedéssel, ne mások becsapásával, főleg nem mások kizsákmányolásával és elnyomásával. A mindennapi kenyér akkor lesz szent, akkor esik jól minden falat, akkor jó, és akkor élünk boldogan, hogyha Istentől kapott erővel megdolgozunk a javakért. És már is jön az ötödik kérés. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. A mi atyánknak egyik legfontosabb kérése, a kezdeti három nagy kérés után ez a csúcspont, ahova feljutunk. Jézus, ahogy említettem, meg is ismétli a mi atyánk végén ezt a kérést, hogy tudatosítsa az ember önmagával, hogyha én nem vagyok képes megbocsátani a másik embernek, akkor hogyan várhatom el, hogy Isten sokkal több és nagyobb bűnökért nekem megbocsásson. A Bibliának külön nagy tanítása van a megbocsátásról, és ebben a tanításban az a különös, és ezt maga Jézus a hegyi beszédnek már előző részeiben is hangoztatta, hogy a megbocsátás nem annyira utólagos dolog. Tehát ha valaki valami rosszat követel ellenem, és ha bocsánatot kér, akkor én megbocsátok. A Biblia előzetes dolognak hirdeti a megbocsátást. Tehát amikor még valaki nem követett el rosszat velem szemben, vagy amikor elkövette, de bocsánatot nem kér, nekem akkor is meg kell tudnom bocsátani, ami más szavakkal kifejezve annyit jelent, hogy nem szabad senkire se haragudni, nem szabad gyűlölni a másik embert. Mondom, függetlenül attól, hogy megbánja vagy nem bánja meg. Sokszor emberek azért is nem bánják meg a bűneiket, mert a megbántott fél teszi nehézzé a megbánásukat. Nem mernek a másik szem elé kerülni, nem mernek őszintén bocsánatot kérni tőlük, mert talán azt érzik, hogy csak formálisan fog megbocsátani, hogy a magyar mondás mondja, hogy megbocsátok, de nem felejtek. Az igazi megbocsátás az a bűn elfelejtése, nem számon tartása. Az igazi megbocsátás az az, amikor az ember nem rója fel a gonoszt, nem örül a hamissággal, de együtt örül az igazsággal.
És már is jön a következő, a hatodik kérés. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Ez talán a mi atyánknak legfélreértettebb kérése. Úgy tűnik, hogy most egy nagy keresztény egyház meg is akarja változtatni, legalábbis egy országban, ezt életbe is akarják léptetni, Olaszországban, mert azzal érvelnek, hogy hát Isten senkit nem visz bele a kísértésbe, Isten nem kísért és gonoszsággal nem kísértető, hogy Jakab apostol levele első fejezetében olvassuk. Ez igaz, de amit nem értünk a Bibliából, próbáljuk mindig a legkönnyebben érthető végénél megragadni. Ennek a mondatnak a második része talán a könnyebben érthető, de szabadíts meg minket a gonosztól. Ezt mindenki érzi és értékeli, hogy azt kérjük ezzel, hogy Isten ne a külső körülményeinket rendezze el, nem azt kérjük, hogy a világ legyen más. Nem azt kérjük, hogy az emberek változzanak meg, vagy a körülmények jobbuljanak meg. De azt kérjük, hogy belőlünk az Isten segítsen kioperálni azt a sok rosszat, ami tönkreteszi az életünket. Segítsen megszabadítani rossz természetünk sok vonásától, vagy a rossz jellemtulajdonságainktól. És hogyha Isten megszabadít a gonosztól, ha belül már nem nyom a rossznak, a bűnnek a súlya, akkor nincs is, ami belevigyen engem a megpróbáltatásukba, a kísértésekbe. A Biblia eredeti nyelvében ez a magyarban ketté vált szó, hogy megpróbáltatás és kísértés, ez egy és ugyanazon szó, vagyis a Biblia szerint kétféle megpróbáltatás van. Az egyik, ami függetlenül tőlünk el fog jönni, például a világ sorsának a rosszabbra fordulása, vagy hogyha fölemelik az árakat, ami nem tőlem függ, akkor ezért nem én vagyok a felelős, de hogyha nem tudom megvenni az árucikket, mert eldorbézoltam a pénzt, ezért már én vagyok a felelős. Tehát az első eset a szükségszerű megpróbáltatás, amit Isten hoz el ránk, a második eset pedig, amibe mi magunk lavírozzuk bele magunkat. Nyilván, hogy ez utóbbiakra vonatkozik a kérés, mert ami megpróbáltatás az Isten el akar hozni az életünkben, és el is hoz, arra nézve ne kérjük, hogy ne vigy minket a kísértésbe, vagy ne engedd, hogy ilyen és ilyen megpróbáltatásokba jussunk. Vannak szükségszerű megpróbáltatások, amelyeket Isten elrendel, és később bebizonyosodik, hogy jó, hogy elrendelt, és Isten velünk volt, akkor is, ha ártatlanok voltunk, mint József, aki 17 éves korától fogva a megpróbáltatások özönébe engedett bele az Úr, akkor is velünk van az Isten, hogyha nem voltunk ártatlanok, mint például Dávidnak a Siklági eset, amikor ő volt a hibás, de amikor Istenhez fordult, Isten készséggel megsegítette őt, és erre biztat bennünket a Jakab levél is, ami így kezdődik, hogy teljes örömnek tartsuk, ha különböző megpróbáltatásokba esünk, mert nem az a fontos, hogy most nehezedik az életünk, hanem az a fontos, hogy a nehezedő körülmények között se veszítsük el az Isten jelenlétét. És nagyon sok ember bizony, ki kell mondani, a nehezedő körülmények között találja meg Istent, nem a könnyű, kényelmes körülmények között. Így áll össze tehát a mondat, hogy szabadíts meg a gonosztól, és ha megszabadítottál, nem kell, hogy beleengedj a kísértésekbe, mert én magam nem fogom kiprovokálni a kísértéseket, a megpróbáltatásokat, amelyeket te hozol, Istenem, azokba pedig megnyugodom, nem félek, te benned bízom, ha te kezedet fogom, akkor átsegítesz a megpróbáltatásokon. Itt fejeződik be a mi atyánk a befejező záradékkal, hogy azzal a megnyugvással, hogy aki ezt elmondja, az biztos lehet abban, hogy Isten odafigyel, és Istené az ország, el is hozza kellő időben, Istené a hatalom, Isten mindent megtett, kivéve egyet, amit mi nem akarunk, és Istené a dicsőség, a nagyság, és nem azé, aki akarja, nem azé, aki fut, hanem a dicsőség a könyörülő Istené. Jézus Krisztus mi atyánkja felmérhetetlen
mélységeket nyit meg előttünk. Ebben a hat kérésben az összes emberi kérés benne foglaltatik, ami vonatkozik arra, hogy be tudjuk tölteni a 10 parancsolatot, ami vonatkozik arra, hogy boldog emberek lehessünk, ami vonatkozik arra, hogy az élet egészét átfogva tudatosítsuk, hogy kik vagyunk mi emberek, mire van szükségünk, és Isten mindig gondot visel a szükségletünkről. Nem a kívánatos dolgokat fogja megadni nekünk az Isten, a szükségeseket meg fogja adni, és mindaz, amire nekünk szükségünk van, abban mi soha hátrányt nem szenvedünk. Az oroszlánok szűkölködnek, éheznek, de akik az Urat szeretik és követik, semmiben nem szűkölködnek. A mi atyánk a mintaimádság, nem állandóan mondogatni kell, mint valami keleti mantrázást, hanem a mi atyánkra arra van szükség, hogy tudatosítsa, hogy imádkozom lélekkel, de imádkozom értelemmel is, legyenek felépítve ezek az értelmes Istenhez fordulások, és akkor az Isten lelke is vezethet bennünket ezeknek az elmélyülésében, és ezek mind gazdagabb és gazdagabb megértésében. Ezért építette fel így Jézus a mi atyánkot. A mi atyánk az értelmes imádságnak, az értelmes Istenhez való fordulásnak a mintaimája.

100 kérdés Jézus Krisztusról. Ki volt Jézus Krisztus? Létezette egyáltalán, és járt-e itt a világon, és miért ígérte meg, hogy ha eljön a teljes váltság ideje, másodszor is el fog jönni? Mit tudhatunk Jézusról a Biblián kívüli forrásokból és magából a Bibliából? Erről szól ez a sorozat.

0: Győzelem a kísértések felett. Hangos könyv, negyedik rész.
1: Ügyelj a gondolataidra! Zsoltárok könyve 119. fejezet 37. verse azt mondja: fordítsd el tekintetemet, hogy ne nézzek hiába valóságra. Az, hogy megpróbálsz ellenállni egy gondolatnak, nem segít. Csak növeli a rossz dolgokra fordított figyelmedet, és erősíti azok vonzerejét. Azzal, hogy ellenállsz neki, valójában megerősíted. Nem győzöd le a kísértést, ha az érzés ellen harcolsz. Minél többet küzdesz egy érzéssel, annál inkább felemészt és irányít téged. Éppen ellenkezőleg a leggyorsabb módja a kísértés közömbösítésének az, ha valami másra fordítod a figyelmedet. A csata kimenetele az elmédben dől el. Ami megragadja a figyelmedet, végül téged fog meg. Megtörtént már veled, hogy amikor valamilyen ételt reklámoztak a tévében, hirtelen éhesnek érezted magad? Ez a szuggesztió ereje. Természetes módon afelé mozdulunk el, amire összpontosítunk. Ha ezt ismételgeted, abba kell hagynom az evést, a dohányzást vagy a parázna gondolatokat, az kudarcra ítélt stratégia. Egyfolytában arra koncentrálsz, amit nem akarsz. Sokkal hatékonyabb, ha figyelmen kívül hagyod a kísértést. Ha valami másra kezdesz figyelni, a kísértés elveszti az erejét. Az agyad a legsebezhetőbb szerved, ezért a megfelelő irányba kell vele összpontosítanod. Úgy győzöd le a rossz gondolatokat, ha jókkal helyettesíted őket. Ez a helyettesítés elve. A rosszat jóval győzöd le. A sátán nem tudja megragadni a figyelmedet, ha az elméd valami mással van lefoglalva. Ezért mondja a Biblia, ha valami nemes, azt vegyétek figyelembe. Pál Filippibeliekhez írott levele, 4. fejezet 8. vers.

Egy elkötelezett barát, aki imádkozik érted, és aki által elszámoltatható vagy. Az őszinteség és átláthatóság az egyik része problémáid megoldásának, melyekkel eddig egyedül küszködtél. Figyeld! Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Jakab levele, 5. fejezet, 16. vers. A problémák csak a sötétben nőnek, ha kiviszed őket a fényre, összezsugorodnak. Csak annyira vagy beteg, amennyire a titkaid, tehát vedd le az állarcodat, ne tettesd tovább, hogy minden rendben van, és gyere ki a fényre. A sátán azt akarja elhitetni veled, hogy a kísértéseid annyira egyediek, hogy sohasem szabad beszélned róla senkinek. Ez nem igaz, hiszen mind ugyanazokkal a kísértésekkel küzdünk. Az egyetlen oka annak, hogy takargatjuk őket, a büszkeségünk. Azt akarjuk, hogy az emberek azt higgyék, mindent kézben tartunk. Ám az igazság az, hogy ha valamiről nem tudsz beszélni, az már is kicsúszott az irányításod alól. Ha tudnád egyedül kezelni, már megtetted volna. Az akaraterő és az eltökéltség nem elég. Problémáid már túlságosan bevésődtek, túlságosan szokásoddá váltak, túl nagyok ahhoz, hogy egyedül old meg őket. Tehát ha ma segítségre van szükséged, alázd meg magad és kérd. Válaszolj ezekre a kellemetlen kérdésekre. Mi az a probléma az életemben, amit letagadok? Mi az, amiről félek beszélni? Igen, tényleg megalázó bevallani a gyengeségeinket, de éppen az alázat hiánya tart vissza attól, hogy jobbá legyünk.

Legyen az ige a fegyvered. Pál korintusbeliekhez írott első levele, 10. fejezet 12. verse azt mondja, felejtsd el az önbizalmat, semmi haszna. Egyedül Istenben bíz. Adott körülmények között mindannyian kaphatók vagyunk a bűnre. Ezért írja Jakab, engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Jakab levele, 4. fejezet 7. vers. Csak amikor teljesen megadod magad Istennek, akkor lesz erőd felkelni, harcolni és győzni. Ez egy harc, és a küzdelem minden nap elkezdődik abban a pillanatban, amikor felkelsz. Ellenséges területen vagy, ezt soha ne feledd. De hogyan tudom legyőzni ezeket a kísértéseket? Kérdezed. Pál így válaszol. Vegyétek fel az üdvösség sisakját és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pál Efézusbeliekhez írott levele, 6. fejezet 17. vers. Kezd azzal, hogy elkötelezed az életed Krisztusnak. Nem leszel képes nemet mondani az ördögnek, amíg nem mondtál igent Krisztusnak. Csak az üdvösség sisakja védheti meg elmédet. Ezután tanuld meg Isten igéjét fegyverként használni. Jézus ezt tette a pusztában. Minden alkalommal, amikor a sátán javasolt valamit, Jézus azzal válaszolt, hogy a Szentírást idézte. Nem vitatkozott, nem mondta, hogy nem éhes. Ez tagadás. Egyszerűen csak idézte a Szentírást. Neked is ezt kell tenned. A megtanult igeversek elengedhetetlenek a győzelemhez. Gyors hozzáférésre van szükség. Jézushoz hasonlóan az igazságot a szívedben kell raktároznod, és készen kell lenned rá, hogy egy pillanat alatt előhívhast. Enélkül nincs töltény a fegyveredben. Tehát kezd el ma, tanulj meg hetente egy igeverset, és még mielőtt észrevennéd, a vereségeidből már is győzelmek lettek. Imádkozz így. Uram, ma jelképesen felveszem Isten fegyverzetét, ahogy azt az Efézus 6:10-18-ban olvasom, azért, hogy megálljak az ellenség támadásai között. Tudom, hogy Isten gyermeke vagyok, ráállok igéd ígéreteire, és imádkozom védelemért a gondolataim és cselekedeteim fölött, hogy ma ne adjam meg magam a kísértésnek. Jézus nevében. Ámen.

A sátán igájában lenni. Pál rómabeliekhez írott levele, 12. fejezet 2. verse azt mondja, ne igazodjatok e világhoz. A démonok világhírű gyűlésén a sátán beszédet tartott. Mindaddig, amíg a keresztjének közel maradnak Istenhez, nincs hatalmunk fölöttük, tehát a következőket kell tennünk. A. Foglaljuk le őket lényegtelen dolgokkal. B. Vegyük rá őket arra, hogy túlköltekezzenek és adósságba keveredjenek. C. Órák hosszat dolgoztassuk őket azért, hogy üres életstílusukat fenntarthassák. D. Szegjük kedvüket a családjukkal való időtöltéstől, mert amikor az otthonok szétesnek, nincs menedék a munka elől. E. Töltsük meg az agyukat a tévével és a számítógéppel, hogy ne hallhassák meg, amikor Isten szól hozzájuk. F. Pakoljuk tele a dohányzó asztalaikat és éjjeli szekrényeiket magazinokkal és újságokkal, hogy ne legyen idejük bibliaolvasásra. G. Árasszuk el a postaládáikat lottószelvényekkel, reklámanyagokkal és a gyors meggazdagodás reményével, hogy az anyagi javakat hajszolják. H. Tegyünk elbűvölő modelleket a tévébe és a magazinok címlapjaira, hogy csak a külső megjelenést lássák, így majd elégedetlenek lesznek magukkal és házastársukkal. I. Idézzük elő, hogy a párok túl kimerültek legyenek a testi kapcsolathoz, így majd kísértés lesz számukra, hogy másfelé kacsingassanak. J. Hangsúlyozzuk a télapút és a húsvéti nyuszit, így majd eltereljük a figyelmüket az ünnepek valódi jelentőségéről. K. Foglaljuk el őket nemes célokkal, hogy ne legyen idejük az örökkévalókra. L. Tegyük őket önelégültekké. Kösse le őket annyira, hogy a saját erejükből dolgoznak, hogy soha ne tapasztalhassák meg Isten rajtuk keresztül munkálkodó erejét. Ígérem, ez működni fog. Észrevetted már valaha a különbséget az elfoglaltság és a siker között? Néha elfoglaltnak lenni azt jelenti, hogy a sátán igájában vagy. Imádkozz így. Atyám, segíts, hogy növekedjen eltökéltségem arra, hogy szent lelked által vezetett életet élhessek. Segíts olyanná tenni arcomat életem kísértéseivel szemben, mint a kovakő, és taníts új haditerveket, hogy istenfélő életet tudjak élni. Imádkozom, hogy a kísértés percében ne bukjak el, hanem mennyei nagykövetként gondolkozhassak. Ámen.

Harci üzemmódban élni. Pál rómabeliekhez írott levele, 7. fejezet 25. verse azt mondja, értelmemmel az Isten törvényének szolgálok ugyan, testemmel azonban a bűn törvényének. Mikor kezdődik a harc? Abban a pillanatban, amint lábad földet ér. Pál azt írja, abban a pillanatban, amikor elhatározom, hogy jót fogok tenni, a bűn már is ott van, hogy csapdába ejtsen. Őszintén gyönyörködöm Isten törvényében, de nem minden vesz részt bennem ebben az örömben. Pál rómabeliekhez írott levele, 7. fejezet 21. vers. Mi is történik? A tested harcban áll a lelkeddel, és arra csábít, hogy lazítsa védelmeden. És abban a pillanatban, ahogy megteszed, lecsap rád. Így fog suttogni. Gyerünk, tedd csak! Nem nagy ügy. Mindenki csinálja. Amúgy is, ki fogja megtudni? Tanuld meg felismerni ezt a hangot, mielőtt dédelgetett gondolattá, megtett cselekedetté, kialakult szokássá és megromlott jellemmé válik. Az újjászületés nem semmisíti meg a régi természetet, csak éles ellentétbe állítja az újjal. Lehet, hogy meg vagy váltva, de attól még mindig a hústestben élsz. Ha testi erővel próbálod legyőzni a testet, végül saját magad ellen fogsz harcolni. Mi a válasz? A lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek. Pál Galácia beliekhez írott levele, 5. fejezet 16. vers. Hogyan valósíthatod meg ezt? Úgy, hogy Isten szavának engedelmeskedsz ahelyett, hogy azt tennéd, ami magától jön. Ha időnként el is szúrod, ne csüggedj. Születésedtől arra vagy beprogramozva, hogy testben járj. Most tanulod, hogyan járj lélekben, új értékrenddel, új társakkal, új fontossági sorrenddel, új erőforrással, új vezetéssel. Az újjászületésed új csatát indított el. Ha meg akarod nyerni, tanulj meg háborús üzemmódban élni.

József köntöse. Mózes első könyve, 37. fejezet 3. verse azt mondja, Izrael Józsefet minden fiánál jobban szerette, s ezért tarkaruhát csináltatott neki. József élettörténetét két általa viselt köntös meséli el. Az egyik a pártfogás és jó indulat, a másik pedig a kísértés köntöse volt. Nézzük csak meg őket közelebbről. Izrael Józsefet minden fiánál jobban szerette, s ezért tarkaruhát csináltatott neki. Ez a tarkaruha jelképezte azt a különleges kegyet, amely Józsefet egész életén át végig kísérte. Még a börtönben is. Az Úr Józseffel volt, hűséges maradt hozzá, és kedvelté tette a börtönparancsnok előtt. A börtönparancsnok Józsefre bízta mindazokat. Mózes első könyve, 39. fejezet, 21-től a 22. versig. Később pedig azt olvassuk, ezt mondta a fáraó Józsefnek. Nézd, én téged egész Egyiptom felügyelőjévé teszlek. Mózes első könyve, 41. fejezet, 41. vers. Ötször olvassuk ebben a fejezetben, az Úr pedig Józseffel volt. Ez ám a pártfogás és jó indulat. Isten jó indulata azonban nem mentesít minket a támadások alól. Figyeld! Józsefnek szép termete és szép arca volt, szemet vetett Józsefre urának a felesége, és ezt mondta, hájj velem! Ő azonban otthagyta ruháját az asszony kezében, futásnak eredt és kiszaladt. Mózes első könyve, 39. fejezet, 6-tól a 12. versig. Amikor Isten elkezd megáldani téged, az ellenség mindent fel fog használni, amit csak tud, hogy lehúzzon és megakadályozza, hogy betöltsd a rendeltetésedet. Isten terve az volt, hogy József által megmentsen egy nemzetet. Mi történt volna, ha enged a kísértésnek? Gondolj csak bele! A harc nem csupán rólad szól, hanem mindazokról, akiket Isten rajtad keresztül akar megáldani, a gyermekeidről, az unokáidról, az egész ismertségi körödről. A sátán fel fogja neked kínálni a pillanat örömét azért a hatalmas kiváltságért cserébe, hogy betöltheted Isten akaratát. Ne fogadd el! Tűz ki új fontossági sorrendet, összpontosíts újra a lényegre. Járj Istennel, és a jövő lebegjen a szemed előtt.

Vigyázz magadra! Pál Galácia beliekhez írott levele, 6. fejezet 1. verse azt mondja, testvéreim, ha valaki tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel. De azért vigyázz magadra, hogy kísértésben ne essél. Keresztényként olyan nagyon akarunk segíteni a körülöttünk lévő embereknek, akik a bűn pokolba vezető csúszós lejtőjén állnak. Különösen akarunk segíteni azokon a barátainkon és családtagjainkon, akik nem állnak közel Istenhez. Mégis vigyáznunk kell, mikor segítséget nyújtunk, hogy azt valóban Isten irányítására tegyük, és ne emberi érzelmektől vezérelve. Mi is csak azért vagyunk azok, akik vagyunk, mert Krisztus újjáteremtett minket. Ezért őrá kell bíznunk magunkat, és érett keresztjének Istentől való segítségére, miközben igyekszünk visszatéríteni azokat, akik a bűn csapdájába estek. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy büszkeségünkben azt gondoljuk, egyedül is meg tudjuk tenni. Meg kell tanulnunk segítséget és útmutatást kérni egymástól. Ha azt gondoljuk, hogy egyedül is képesek vagyunk cselekedni, becsapjuk magunkat. Túl sokszor láttam ezt megtörténni. Egyik testvérünk miután 2 évet töltött velünk, erős késztetést érzett, hogy visszatérjen otthoni közösségébe, hogy bizonyságot tegyen és megmentse azokat, akik bűnben rekedtek. Johnny maga csodálatos módon szabadult meg 17 évnyi súlyos drogfüggőségből és a vele járó büntettek karmaiból. 2 év elteltével készen állt, hogy elhagyja központunkat, és támogatással és segítséggel megtegye az első lépést, hogy Jézus tanújaként megálljon otthoni közösségében. A központ vezetői tudták ezt, de tudott róla az ördög is. A sátán cselszövéseinek része, hogy úgy szabotálja Isten életünkre vonatkozó tervét, hogy rossz időben, rossz helyre visz minket. Vagy feltart és késleltet minket, vagy sürgetve taszít előre, mikor még felkészületlenek vagyunk, leelőzve az Isten által diktált ütemet. Johnny úgy érezte, hogy mi visszatartjuk őt, vágyai elvakultá tették, 2 lábbal ugrott a portyázó oroszlán állkapcsai közé. Érzelmektől feltüzelve lelépett. Útja egyenesen régi közösségéhez vezetett, ahol azokkal a drogdílerekkel találkozott, akik korábban ellátták őt. Az volt a szándéka, hogy megnyeri őket Jézusnak, de pár héten belül már drogokhoz nyúlt, és néhány hónap múlva függőség alakult ki nála. Mára romba dőlt az élete, bár ezt még mindig tagadja. Becsapták egykor, és becsapják most is. Büszkesége meggátolta, hogy hallgasson más keresztjénekre. Most az ördög elégedetten csámcsog életének megmaradt morzsáin. Ez bármelyikünkkel megtörténhet, vigyáznunk kell magunkra, nehogy kísértésbe essünk. Talán nem megyünk el drogdílerekhez, de lehet, hogy találkozni akarunk majd egy régi baráttal vagy barátnővel, vagy ellátogatunk egy régi nyaralás helyszínére, vagy meglátogatunk valakit, vagy valami olyat teszünk, ami felszítja múltbéli érzelmeinket. Isten igéje világosan megmondja, hogy kerüljük ezt. Soha ne legyünk olyan büszkék, hogy ne tegyük, amit mondtak nekünk. Drága Jézus, segíts nekünk hallgatni és útmutatást nyerni a szavaidból. Ámen. Írta Peter Stanway.

0: Legyen készen létben, a megvan írva. Máté evangéliuma 4. fejezet 7. verse azt mondja, Jézus ezt mondta neki, viszont megvan írva. Egy bizonyos ponton Isten szavait a saját szavaiddá kell tenned. Miért? Mert részekre szakadtál. A saját értékrendedet sérted meg. Ha sokáig teszed ezt, oda jutsz, hogy nem leszel képes tisztelni saját magadat, sőt, nem fogod tudni elviselni a saját társaságodat. Amikor az ördög megtámadta Jézusnak egy szerinte gyenge pontját, a mester 4 ízben is így válaszolt neki. Megvan írva. Máté evangéliuma 4. fejezet 1-től a 11. versig. Mi volt az eredmény? Figyeld! Elhagyta őt az ördög. Máté evangéliuma 4. fejezet 11. vers. Próbáld ki! Amikor nyomás alatt találod magad, legyen a nyelveden ez, megvan írva. Például, ha valaki bosszant téged, nyomdafestéket nem tűrő szavak helyett mondd ezt, gyors leszek a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát. Jakab levele 1. fejezet 19-től a 20. versig. Vagy ha valaki megbánt, ahelyett, hogy a bosszú és a megtorlás rossz útját választanád, mondd ezt. Jóságos leszek, irgalmas, megbocsátok neki, ahogyan Isten is megbocsátott nekem. Pál efézusbeliekhez írott levele, 4. fejezet 32. vers. A győzelemnek 2 titka van. A. Mélyülj el az igében, és az ige járjon át téged. B. Tanulj meg minden helyzetben lélekből, ne pedig fejből reagálni. Rendben? Imádkozz így. Uram, mutass új utakat arra, hogyan tanulhatom igédet. Kérlek, hogy szent lelket töltsön be és ihlessen, hogy úgy értsem meg a Bibliát, ahogy soha ezelőtt. Kérlek, hogy egy hónap múlva az írás, amely a kísértés idején segít nekem, sokkal inkább az ajkaimon legyen, mint ma. Ámen.
1: A Keresztény Média Alapítvány műsorát a Győzelem a kísértések felett című hangoskönyv 4. részét hallották.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Ezen a héten kezdődik a Rosh Hashana zsidó új év. Szeptember 11-én péntek este 18 óra 46 perckor köszönt be a Rosh Hashana előestéje, majd szeptember 12-én és 13-án ünneplik a Rosh Hashana két napját. Az 5787-es zsidó év szeptember 11-én este kezdődik, az ünnep pedig szeptember 13-án vasárnap 19 óra 47 perckor ér véget. A Rosh Hashana új év kezdete az önvizsgálat és az isteni ítélet időszaka, amelynek központjában a sófár hangja áll. A Rosh Hashana kifejezés pontos fordítása nem azt jelenti, hogy új év, hanem azt, hogy az év feje. Ahogy a fej, az elme határozza meg a test működését, és az ember tetteit úgy befolyásolhatják a Rosh Hashanakor elmondott imák és véghez vitt jó cselekedetek az egész új esztendőt. Zsinagógák hete. Augusztus 30 és szeptember 17-e között a Zsinagógák hete három hetes esemény sorozata, a Nyitottság és a Párbeszéd jegyében hív mindenkit a zsidó kultúra, zene és spirituális hagyományok felfedezésére. A jubileumi Sólet Fesztiváltól a nyitott újévi Rosh Hashana ünnepekig és az izraeli kántor koncertekig írják a rendezők. Szeptember 17-én a Rákospalotai zsinagóga telik meg élettel. Az Izraelből érkező Zorger kántorkórus a Rákospalotai zsinagógán kívül Miskolcon, a Zenepalotában és az Óbudai zsinagógában is fellép. Mindenki születésnapja 2026. szeptember 12. Idén 2026-ban harmadik alkalommal rendezik meg a Mindenki születésnapja sétát Budapest szívében. Az elmúlt években több ezren csatlakoztak a megmozduláshoz, köztük életvédő szervezetek, hírességek és magánszemélyek. Az évente megrendezett séta célja, hogy eljusson a széles nyilvánossághoz az életvédelmének kérdése és fontossága, továbbá felhívják a figyelmet arra, hogy senki sincs egyedül válsághelyzetben. Van segítség, és hogy létrejött egy társadalmi párbeszéd az életvédelmével kapcsolatban. 1000 európai fiatal hirdette Budapesten: hagyjunk fel a közönnyel, kezdjünk el törődni a világgal. Európa 14 országából gyűltek össze fiatalok Budapesten, hogy építsék a népek közötti barátságot, és együtt gondolkodjanak el egy békés jövőről, amelyért maguk is tesznek a hétköznapokban. A Sant'Egidio közösséghez kötődő mozgalom idén augusztus 28 és 30-a között tartotta nemzetközi találkozóját. Péntek délután zenével, tánccal kezdődött a találkozó, a színpadon igazi koncerthangulatban játszotta a zenekar a Global Friendship találkozók dalait békéről, barátságról, szolidaritásról, Afrikáról, a közösség erejéről és szépségéről. Marco Impagliazzo, a Sant'Egidio közösség elnöke arra hívta fel a fiatalokat, hogy növeljék a béke eszméjét a világban, emeljék fel a hangjukat, és minden nap tegyenek a békéért. A Sant'Egidio közösséghez kötődő mozgalom idén augusztus 28 és 30-a között tartotta nemzetközi találkozóját. Az időjárásról. Változóan felhős, nyárias idő. Ma hétfőn gyengén felhős, de napos idő valószínű, esők nélkül. Az élénk déli szél mellett 25-30 fokunk van. Kedden a felhők mellett sok napsütés várható. Eső nem lesz. A déli szél mérsékelt marad, és 28-33 fok várható.
0: Híreinket hallották.

teremtés vagy evolúció. Mi az igazság? A Biblia szó szerinti megfogalmazása, vagy a tudomány mai állítása? A beszélgetések középpontjában a teremtés teológiája, az evolucionista teória és az értelem áll. Erről hallhatnak érdekes, izgalmas és komoly megfontolásra érdemes üzeneteket. Műsorunk szerkesztője és műsorvezetője Kádár Miklós.

0: Tisztelet köszöntöm Önöket! Az emberiség eredete mai adásában dr. Karasszon Istvánnal, a Károly Gáspár Református Egyetem hittudományi karának tanszékvezetőjével beszélgetek. Ószövetség professzor, héber, görög, arám, latin, német, angol, francia nyelv ismerője, teológia, ószövetség tudomány, orientalisztika, ez a keleti népek műveltségével, főleg nyelvével foglalkozó tudomány, és sémi nyelvészet. Tehát még így felsorolni sok, hogy a professzor úr milyen rendkívül sokrétű műveltséggel, ismerettséggel rendelkezik. Nagyon érdekes az életútja, ezért kérem, beszéljen magáról.
1: Köszönöm a kérdést, bár most leginkább Kálvin Jánosnak a szava jut az eszembe, hogy De me non libenter loquor. Önmagamról nem szívesen beszélek. Nem azért, mint hogyha valami titok vagy valami csúnyaság lenne benne, bár lehet, hogy nem túl sok szépség sem, hanem egyszerűen azért, mert félek tőle, hogy az én életem nem lehet különösebben modell mások számára, és hogyha pozitív van benne, az inkább velem történt, sem hogy én tettem volna. Röviden, én egy hatodik generációs lelkész vagyok a református egyházban. Ez viszonylag ritka. Azaz olyan ritka, hogy én más ilyet így hirtelen nem is tudok. Tehát visszaszámoljunk, hogy apám, anyám is persze, nagyapám, dédapám, ükapám, szépapám református lelkészek voltak. De lehet, hogyha messzebb visszamennék is, csak a 19. század elejénél korábbra, idáig még nem sikerült visszamennem. Na most ez egy olyan dolog, ami velem történt, szóval ez nem érdem. Viszont érdekes módon egy csomó olyan ismeretet, érzést ad, aminek én a haszonélvezője vagyok sok esetben. Tehát ezért mondom, hogy nem szívesen beszélek róla, mert ezt más nem tudja így utánozni. Ez nem egy olyan dolog, amire lehet másokat buzdítani, viszont egy nagyon jó dolog, és hát persze az megint egy érdekes dolog, hogy hát ugyanazt az utat követhetem, mint apám, és hát volt néhány év, amikor a debreceni ószövetség professzor apám volt, a budapesti pedig én, és akkor ketten voltunk. Hát ez megint olyan dolog, hogy szerintem 400 év alatt ilyen nem igen fordult elő. Vannak lelkész generációk nálunk, két generációs az elég tipikus, három generációs az már ritka nálunk. Ismétlem, hat generációt nem is ismerek. Sőt, hát még professzor dinasztiák is voltak, most már nem nagyon vannak. Akitől én nagyon sokat tanultam, Ceglédi Sándor, ugye az ő édesapja szintén Ceglédi Sándor, szintén teológiai tanár volt. Az öccse budapesti teológiai tanár volt, a másik öccse pedig az ELTE-n volt professzor, tehát egy professzor generáció. De mondom, hogy ugyanazt a szakot egyik vagy másik intézménybe, apai a tanítsa, ilyen azt hiszem nem volt 400 éve. Úgyhogy ez inkább kivétel. Ezért nehéz nekem erről beszélnem.
0: Elnézést, hogy közbevágok, de épp ezért nagyon érdekes ez a téma. Tudnélik, én azt láttam különböző egyházakban, hogy a lelkész gyerekek, azok gyakran nagyon gyakran nem követik, vagy nagyon fellázadnak a szülők ellen. Tehát az, hogy például van egy olyan orvosprofesszor, hogy Kellermeyer Miklós, ő nála meg kell különböztetni, hogy az idősebb orvosprofesszorról, vagy a fiatalabb orvosprofesszorról van szó. De ezek valóban kivételek. Tehát Somogyi László lelkész úr beszélt arról, szintén református, hogy nem lehet örökölni a hivatást és az elhívást, hanem Istentől személyesen kapjuk. Ez önnél hol volt?
1: Igen, hát az említett lelkészt, ha jól emlékszem, tanítottam, úgyhogy pontosan tudom, kiről van szó, teljesen igaza van. Ez abszolút személyes dolog, de azért a személyes döntésünket nagyon sokszor befolyásolja az, hogy milyen millióban nevelkedtünk. Én egy dolgot személyesen hadd mondok, de azért mondom csak el, mert érdekes módon, hát tanulmányozva az új afrikai egyházaknak az életét, nagyon sokszor feltűnő, hogy fiatal lelkészek a teológiára és a szolgálatra lépésüknek a körülményeit úgy írják le, hogy az édesanyjuk imája hozta őket el. És az embernek automatikusan eszébe jut a nagy egyházatya, Augustinus Szent Ágoston, akinek a Monika nevű édesanyja végig azért imádkozott, hogy a fia, aki egészen más utat jár, eljusson a hitre. Hát Monika imádságát Isten meghallgatta, az egyik legnagyobb egyházatya lett belőle. És hát én is egy bizonyos idő után döntöttem, és már lelkész voltam, amikor hát anyám elmondta, hogy végig azért imádkozott, hogy ez a fiam lelkész legyen. Engem is az anyám imádsága vitt el, csak akkor nem tudtam. A döntés az úgy született, hogy ez az én döntésem, gondoltam én. Hát van valami nagyobb erő nálunk, és ez vigasztaló, azt hiszem.
0: Köszönöm szépen. Jó. Erről beszélni, hogy az imának, a közben járásnak mekkora ereje van, az anyák imája. Több emberrel készítettem riportot, és akár Perjes István, akár mások ilyen egyházi vezetők, személyek azt mondták, hogy amikor legnagyobb volt a sötétség, az változtatta meg őket fizikai szinten, tehát az ütötte meg a lelküket, szívüket, a legbensőbb mélyüket, hogy az anyjuk nem korholta őket, hanem térden állva találták őt imádkozva, hajnal 4-kor vagy 6-kor, amikor részegen ármulatott éjszaka után hazajött egyik vagy másik mostani szolgáló. Tehát azt tudom így mondani a szülőknek, hogy ne adják fel az imát, az imádkozást.
1: Abszolút van. Abszolút így van. Az édesanyának szerintem kimagasló szerepe van. Elsősorban pozitív értelembe gondoltam, lehet sajnos negatív értelembe is, de arról most nem beszélünk. Azért hadd fűzzem hozzá, hogy az édesanya kimagasló szerepe mellett szóvá kell tenni magát a közösséget is. Egy közösség is tart, és itt most hadd beszélek arról, hogy én azért is nem lehetek tipikus egy mai átlag fiatalnak, mert hát én gyakorlatilag hitben nőttem föl. Ez nem azt jelenti, hogy nem konfrontálódtam különböző kérdésekkel, konfrontálódok mind a mai napig, de én ezért, hát hogy is mondjam, csak Isten ajándékának érzem, hogy így nőhettem föl, és egy csomó dolgot, hát hogy is mondjam, csak természetesen kaptam, amiért másnak meg kell harcolnia, és aztán szintén egy közösségbe léptem, ez a református kollégium volt Debrecenben. Hadd mondjam, hogy a mi gimnáziumi évfolyamunkból 16-an jelentkeztek teológiára, tehát ez azért ez
0: ritka.
1: Nagyon jelentős szám, és mindez 1973-ban volt, tehát a, hogy is mondjam, csak az anti-éra, a kommunizmus delén, hogy így mondjam, a 40 évnek közepetáján, ahol sokan döntöttek úgy, hogy igen, ezt a hivatást választom. És az én döntésemben nagyon nagy szerepe volt a közösségnek, a kollektívumnak, hogy igen, most ez van körülöttünk, egy egyházellenes és vallásellenes politika, és az én közösségemnek szüksége van rám. Tehát ez egy személyes döntés volt, nem ezt akarom mondani, de az, hogy egy közösség most kimondatlanul is, de kér tőlem valamit. Tehát ennek egy kollektív vetülete is volt. Én kívánom mindenkinek azt, hogy ezt élje meg egyszer, hogy szükség van rád, várunk, kell lesz, és pont te kellsz. Szóval ezzel a jó érzéssel tudtam megindulni, és hát azért ez azóta is erősödik.
0: Köszönöm. Honnan tudta professzor úr, hogy önnek lelkésznek kell lennie? a belsejében hogy zajlottak ezek a dolgok?
1: Körülbelül az, amit az előbb elmondtam, én lelkésznek készültem, nem professzornak egészen nyilvánvalóan, én arra gondoltam, hogy akármilyen közösségbe, ahova Isten vezet, ott nekem tartanom kell magam, állnom kell, és a közösséget erősítenem kell, és a közösséget reprezentálnom kell. Aztán hát sajnos úgy adódott a helyzet, sajnos, nem sajnos, hát így adódott, hogy nagyon erősen hangsúlyos lett a dolgoknak az intellektuális része, mert ugye akkor kezdték azt a csendes egyházüldözést csinálni, hogy hát ez butaság, túlhaladott dolog, stb. Stb. És ekkor nagyon hangsúlyos lesz, hogy igenis, intellektuális szinten is missziót kell folytatnod. Aztán ez a vonal vezetett oda, hogy végül aztán gyülekezetben csak néhány évet töltöttem el, a többi aztán már hát a teológiai oktatásban és kutatásban. De a lényeg az volt, hogy nem tudományoskodni akartam, hanem egyszerűen ez mint feladat jött számomra, hogy igenis most az egyháznak erre van szüksége, mert most nem börtönnel, a 70-es években már nem nagyon volt ilyesmi, nem börtönnel és nem számüzetéssel fenyegetnek, hanem azt mondják, hogy egyszerűen te egy alkalmatlan, elavult, még megtűrünk téged, látod, hogy mi milyen nagyvonalúak vagyunk, de hát ez már egy passé dolog, ez már egy idejét múlt régi dolog, őskövület vagy, és ezzel szemben mutat, nem, hanem mi igenis vesszük a versenyt, sőt, szellemiekben talán még egy picit többet is. Bár hát ez a verseny, ez már mondjuk méltatlannak tűnik, a tudomány nem olyan, hogy versenyezünk.
0: Köszönöm szépen, ez a dolog, ez most is sajnos él, és egyes területeken, például az új ateista mozgalomban, vagy az emberen túli mozgalomban különösen erőteljes, vagy az LMBTQ+, és a hozzá kapcsolódó mozgalommal. Ez rendkívül erőteljes, hogy az egyház elavult, amit a Biblia képvisel, azt csak buta, vallásos ember képviseli. Tehát ezen a területen továbbra is lesz munkája professzor úrnak.
1: Úgy gondolom, igen. És úgy gondolom, hogy bizonyos jelenségek az emberi gondolkodásban ismétlődnek. Ez a néhány dolog, amit most hallottunk, ez nekem mindig egy régi vallásos irányzatot juttat az eszembe, a gnózist, a gnosztikusokat, úgy Krisztus előtt egy századdal, és Krisztus után is még két századdal. Ez egy kifejezetten intellektuális misztérium vallásszerű volt. Azaz, hogy nem is vallás, hanem minden valláshoz szinte parazita módon csatlakozott, és azt mondta, hogy ne a vallást magát kövesd, hanem állítsd össze a magad vallását, és társult mindez, hogy barkácsoltuk a magunk hitét, társult mindez egy olyan felsőbbrendűségi tudattal, amivel érdekes módon ma mindig találkozom. Nem csupa olyan ember van, aki mindig mindent jobban tud. De érdekes. Nem kérdez, hogy hogy lenne ez, mi a megoldás. Nem, ő már tudja. Na most ez mindig gyanús. És sajnos itt nem az érvekkel, hanem inkább a magatartással, hogy az ember mit kezd, az egy nehéz kérdés. Sajnos valóban néha meg kell hökkenteni őket, hogy barátocskám, erre vagy arra nem gondoltál, főleg a következményekre, és a többi, és a többi. És hát, egy német közmondás jut erről az eszemben, auch hinter den Bergen wohnen Leute, ugye a hegyek mögött is laknak ám még emberek. Egy picit tovább kell ellátni, mint az orrot hegye. Sajnos igen. Ez a mesterségesen én összeállítok valamit, és úgy prezentálom, mint hogyha én találtam volna föl a spanyol viaszt, ez elég gyakori.
0: Hát, hogy elég gyakori, professzor úr, van egy ilyen mostani jelenség a 24 év alattiak körében, hogy az egyházak, és most nem csak a keresztény, hanem az egyházak, az en bloc, de ebben benne van az összes keresztény egyház, református, katolikus, adventista, pünkösdi, mindegyik, évezredes tapasztalata a semmi, az smafu, az összes tudományos akadémiának az eddigi tapasztalata és tudása a semmi, de az a 16-22 éves youtuber például, akinek vagy van érettségie, vagy nincs, vagy mondjuk van egyetemi végzettsége, de ő mindent tud. És a fiatalok, ezek az utolsó két korosztály a média hatására úgy gondolják, hogy ott a tökéletes igazság, és az ilyen korosztály elnézést, tehát ezek a nyugger ülj le, bocsánat, nem személyeskedni akarok, csak ez a jelenség, ez most nagyon erőteljes, és Magyarországon is 500 ezer fiatal lesz nem sokára választó polgár. Tehát ez egy nagyon éles kérdéskör.
1: Igen, a helyzet az, hogy én ezt inkább csak hallom, mint megtapasztalom, hála Istennek, az én környezetemben nem ilyen a fiatalok. Talán azt azért sokszor jó lenne hangsúlyozni, hogy az a tudás, ami van a YouTube-on keresztül, vagy bármilyen internetes információ segítségével, az egy kollektív tudás. Tehát olyan nagyon hübriszt nem kellene, hübriszt ugye udvariasan akarom mondani, a nagyképűséget, no, nem szeretem ezt a szót, nem kellene ápolnunk, hiszen épp az, hogy tanulok, még hogyha az interneten keresztül is. A másik kérdés persze az, hogy sok internetes oldalnak nincs szerkesztése, hogy így mondjam, kontrollja, azért ott butaságot is lehet ám mondani. Egyet azért hadd mondjak, ami engem meglepett, mert az még ráadásul egy-két erkölcsileg is megkérdőjelezhet, sőt, nagyon megkérdőjelezhető. Ugye mindenki látta, aki foci drukker, hogy egy bolgár csapattal játszott a Fradi, hogy bejusson az Európa Ligába. Nem erről akarok beszélni, ez csak apropó. A helyzet az, hogy a bíró nem adott meg valamilyen, én nem tudom, 11-es vagy mit a bírónak, nem emlékszem a nevére. A Wikipédián következő nap megjelent a bíró neve. Tökéletes angolsággal, biztos egy magyar drukker írta, hogy az a félművelt szlovén bíró, aki elcsalta a Fradi Európa Ligájába a tudást, és valószínű a Ludogorec nevű bolgár csapat megfizette. És ez ott van a Wikipédián. Hát hogy higgyünk információban egy ilyen forrásnak? Azon kívül hát erkölcsileg is. Hát én megértem a szurkolók csalódását, de azért egy ilyet így beleordítani az éterekbe, hogy országvilág ezt így lássa. Szóval óvatosan a médiával, mármint az internetes médiával és annak a lehetőségeivel, főleg erkölcsi, de egyszerűen tartalmi kontrollt nem gyakorol. Úgyhogy én inkább azt mondanám, hogy egy picit próbáljon az illető visszatekinteni és gondolni arra, hogy esetleg az apja, nagyapja, nagybátyja, ez az, hogyan csinálta volna a dolgot, és a maga modern eszközeivel próbálja meg ezt az utat követni. Ne teljesen szakítson semmiképpen, ezt nem tudom javasolni senkinek.
0: Köszönöm szépen. Két kulcsszót mondott a professzor úr, amihez most hozzászólnék. Az egyik az, hogy szakítani a múlttal, az ősöknek a dolgaival, a másik pedig említette a kollektív tudatot. Hát az internetóriásoknak, ennek a médiabirodalomnak épp az a célja, hogy egy ilyen kollektív tudatot létrehozni, hogy az úgynevezett felhőből töltsön le mindenki minden információt. A felhőben lesz, tehát ebben az adattárban, ebben a központi adattárban lesz meghatározva, hogy mi a tudás, mi a nem tudás, mi a tudomány, mi nem a tudomány, mi az igaz, mi a gonosz, mi a hasznos, mi nem a hasznos. Na most itt ezzel kapcsolatban a legjobb probléma az, hogy emberek fogják feltölteni az adatokat ebbe a felhőbe. És azok most akár lehet mondani személyt is, akár azt, hogy a Google fogja meghatározni, hogy mit töltenek fel ebbe. Ez egy valós probléma?
1: Ez egy valós probléma. Én először ennek a pozitív részét szeretném mondani. Hirtelen nagyon gyorsan, nagyon sok adat, nagyon sok embernek, gyakorlatilag mindenkinek hozzáférhetővé válik. Ez jó. A rossz az, hogy ennek nincs irányító kontrollja. Ennél már csak egy rosszabb van, ha ezen keresztül valaki az irányító és kontroll funkciót magának akarja vindikálni. Mert nem erre való. Példát hagyd mondjak, mert talán mindenki jobban érti. Én ugye könyvkiadással foglalkoztam, foglalkozom. Hogy történik egy könyv kiadása? Jelen meg rossz könyv, nem erről van szó. Sok rossz könyv jelenik. Sőt, merném mondani, hogy a magyar könyvpiacnak jelenleg elég nagy százaléka rossz és nem értékes könyv. De akkor is van egy szerző, vagy vannak szerzők, vannak lektorok, van kiadó. Most a szerzőt, lektort, kiadót megnézem, körülbelül meg tudom mondani, hogy mi az értéke a könyvnek. Amit viszont egyszerűen csak letöltesz az internetről, azt én már megítélni nem tudom. Hát csak egy példa, régebben csináltam, most nem tudom, hogy így van-e már, valaki egy kombinált keresőbe írja be azt, hogy Bukarest, és írja mellé, hogy Hungary. Hány oldal fogja kidobni, főleg amerikaiak, hogy Bukarest Magyarország fővárosa. Mert hát ez egy amerikaiak, aztán teljesen mindegy. Hát miért? Én talán tudom, hogy melyik államnak mi a fővárosa. Egynek kettő tudom, mindegyikét nem. Hát körülbelül így vannak ők velünk. Na de ez van benne az adatbázisban, és ki az, aki majd eldönti, hogy ez helyes adat volt, vagy nem helyes adat volt. És hangsúlyozom, hogyha egy helyes adatbázisba két helytelent elhelyezel, az a legrosszabb. Mert az azt jelenti, hogy egy óriási adatbázist hiteltelenítettek. Ha az az egy rossz, miért lenne jó a másik? Úgyhogy ez egy súlyos probléma. Én azt szoktam erre mondani, hogy, vagy én ezt gyakorlom a magam szakmájában, csak azt az adatbázist fogadom el, amelyeknek a szerzőit ilyen vagy olyan formában ismerem. Tehát én az Oxfordi Egyetemnek az adatbázisát használom. Más adatbázist nem nagyon.
0: Köszönöm szépen. Hogy kezdett el nyelvekkel foglalkozni?
1: Hát én 18 éves koromig gyakorlatilag csak latinul tanultam. Aztán úgy hirtelen, ja igen, hát egy kicsit héberül is, meg görögül is már előbb is, hiszen teológiára készültem, aztán pedig hát a szükség hozta, először németül, aztán angolul, aztán franciául, meg kell tanulni, református lelkész vagyok. Hollandiában nem voltam sokat, nem beszélek hollandul, hát a református lelkésznek hollandul kell tudni, és a többi, és a többi, és aztán jönnek a többiek, hát európai nyelven el kell tudni olvasni mindent.
0: Köszönöm szépen, a zene után folytatjuk.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk dr. Karasszon István professzor úrral a beszélgetésünket. Ott hagytuk abba, hogy rendkívül sok nyelvnek az ismerője.
1: Igen, és hogy viszonylag későn kezdtem. Igen, ez is igaz. Hát ugye egyszerűen arról van szó, hogyha az ember olyan témával foglalkozik, ami hát más nyelvű embereket is érint, és azért a keresztény hit ilyen, akkor szükségszerűen beleszalad a nyelvek problémájába. És akkor tetszik, nem tetszik, ilyen vagy olyan szinten, de meg kell tanulni. Itt most nagyon hangsúlyozom azért, hogy milyen szinten. Milyen szinten, mert nyilvánvalóan egy nyelv, hogy így mondjam, az egy tenger. Attól, hogy te az egyik öbölben fürdeni szoktál, az nem azt jelenti, hogy a tengert ismerted, vagy egyszer véletlenül úszás közben nyeltél egyet a sós vízből. Ez nem azt jelenti, hogy a tengert ismered. Hát például a magyar nyelvet se ismered úgy, amekkora maga a nyelv. És hát ez természetesen elmondható a latinról, az angolról, óriási nyelvek. Szóval, hogy is mondjam, csak ami itt helyes, az ott furcsának tűnik, és hát én nem tudom, 18 éves koromban tanultam meg németül, aztán kimentem 100 országba, és se köpni, se nyelni nem tudtam. Egy hét után azért már rend volt a dolog. És hát ugyanez van, gondolom, Amerikába, azaz hát nem gondolom, nem tudom, amikor kint voltam, hát én azt hittem folyékonyan beszél, és engem meg is értettek. Aztán megszólalt a néger rendőr, és én nem vettem észre, hogy ő angolul beszél, mert olyan furcsa volt a kiejtése. Tehát ez egy óriási dolog. Ugye nyilván engem a Biblia érdekelt, és ezért kellett beleszaladni a nyelvekbe. Tehát elsősorban a bibliai nyelvek, a héber, a görög és a latin. Latint már korábban tanultam. Ezek mentek, és azzal az érdeklődéssel, hogy hát megértsem eredeti nyelven a Bibliát. Na de kérem, milyen Biblia tudós az, aki nem olvasta Luther Bibliáját? Én református lévén, ki az a református ember, aki Zürcher Bibelt németül nem olvasta, és hát folytathatnánk, nem akarom mondani. Tehát ez valóban a nyelvek ismeretét szükségessé teszi, azon kívül pedig hát egy bizonyos szint után az ember csak ápolja a kapcsolatot keresztény testvérekkel Magyarországon belül és Magyarországon kívül. Na most azt mondjuk egy amerikaitól meg lehet kívánni, csak nincs értelme, hogy tanuljon meg magyarul. Nyilván tanulunk meg angolul, vagy franciák sem szoktak gyakran megtanulni magyarul, mi tanulunk meg franciául. Egyébként nagyon nagy élmény mindenkivel az anyanyelvén beszélgetni, tehát ne úgy, hogy keresgesse a szavakat, hanem mondja azt, amit gondol. Majd én keresgetem a szavakat, ha úgy adódik. Tehát én azt hiszem, hogy ez természetes dolog, hogy hát egy bizonyos után teológia, ezt grammatika. A teológia az nyelvtudomány, mondta Luther Márton, úgyhogy kényszerűségből, de aztán nagy örömmel, mert azért élvezet is a nyelvekkel foglalkozni. Ugye mindig próbálom a diákjaimat is rávezetni arra, hogy ez rendkívül élvezetes dolog, és hát idézek néhány szép klasszikust, például Jókai, hogy oly gyönyörűen tudja írni a Fekete Gyémántokba, hogy hát, hogy van az, hát a magyar ember keresi a pénzt, keresi az Isten adta, de találja is? Hát nem találja. És hogy csinálja a német? Hát a német megszolgálja a pénzt. Geld verdienen, ugye? És mit csinál a francia? Gagner de l'argent, ugye ő megnyeri a pénzt, hogy rulett vagy munkával, ez már más kérdés, és hogy az angol pedig, hát ugye to make the money, ugye csinálni a pénzt, hogy ez mennyire jellemző az illető népeknek a gondolkodására. Hát ez egy kicsit óvatos lennék, de érdekesnek mindenképpen érdekes, egy érdekfeszítő dolog, ha az ember a nyelvekkel foglalkozik. Mindenkit tudok erre biztatni, a nyelv az a létháza. Ezt már Heidegger

többes számban. Tehát nyilvánvalóan mondja a Biblia név maga, hogy itt több könyvről van szó, és aztán hirtelen, vagy lassan, vagy valahogy az európai nyelvekben ez a könyvek többes szám egyszerűen egyes számmal változott, és ma nőnemben mondjuk, hogy a Biblia, ez annyit tesz, hogy a könyv. A könyv par excellence a legértékesebb, a legjobb, a legfontosabb könyv. Na most szabadjon arról röviden beszélni, hogy mi az, hogy könyv. Ki találta ki, hogy én így a kezembe veszek valamit, nem feltétlenül a Bibliát, egy regényt, egy bármit, egy könyvet, aminek van fedőlapja, van hátlapja, van kérge, van címlapja, amin rajta van, hogy miről szól, és a kettő között, az eleje és a vége között azért feltételezhető egy összefüggő szöveget találok. Hogy jött ez létre, és ezt a Bibliának köszönhetjük. Ugye köztudott, hogy a könyv formátum úgy a második, harmadik század táján szépen kialakult és elterjedt, de előtte a zsidóságban ugye tekercs volt. Na most tekercsre hasábokban írták a szöveget, majd ezt feltekerték. Egy tekercs nagyobb, súlyosabb és kevesebb anyag fér el rajta. Hosszú is lehet egy tekercs, ugye a Kumrában megtalált nagy Ézsaiás tekercs 10 méter hosszú, ez mondjuk talán kivételesen nagy, de a súlya körülbelül akkora, hogy lehet vinni, de megérzi az ember több kiló. Ehhez képest a könyv egy sokkal sikeresebb formátum. És hát aztán ugye voltak a pergamen lapok, amiket ugyan össze-össze fűztek, de attól még nem lett az könyv. Hát a dolog úgy állt elő, hogy és itt a páli leveleknek döntő szerepük volt. Ugye a páli leveleket úgy kanonizálták, hogy nem csak az a gyülekezet olvasta, amelyiknek írta Pál, hanem ebből tanuljunk mi is. Körbe küldték. És így előállt szépen egy gyűjtemény, amit szépen egybefogtak, ez majd az egész Bibliát jelenti, egész Új Szövetséget, aztán az Új Szövetséget és Ószövetséget is egybefogják, és hogy a különböző lapok sorrendisége megmaradjon, illetőleg ne sérüljön a papírusz gyűjtemény, ezért átfogták. Ekkor jelentkezik meg az, hogy egy könyvnek kérge kell, hogy legyen. Átfogták, majd végül rá egy címlapot, hogy ebben mi van. Ebben a páli levelek vannak, ebben az evangéliumok vannak, és gyakorlatilag ott vagyunk a kézzel írt kódexeknél, ami már ugyan nagy, és esetleg innen nézve egy kicsit esetlennek is tűnik, hiszen csak asztalra lehet tenni, és úgy lehet olvasni, de akkor is megszületik a könyv. Na most nyilvánvaló, hogy ezen nagyon sokat segít a könyvnyomtatás föltalálása, ráadásul a könyvnyomtatás, mert a reformáció használja ki, és utána a technika szépen úgy fejlődik, hogy a mai könyv az egy kellemes formátum. És itt szeretnék egy fél percre megállni, csak annyit mondani, hogy a könyv az én véleményem szerint, most még nem a Bibliáról beszéltünk, csak a könyv, mint olyan is egyáltalán, szerintem az emberiség legnagyobb találmánya. Miért? Azért, mert nagyon sok adatot viszonylag kis helyen tudok tárolni. Szerbantal azt mondja, hogy amennyi információra nekem szükség van, és amennyi könyvre nekem szükségem van, az egy dolgozószoba falán szépen elfér. Mennyi lehet az 4-5 ezer kötet? Átlagember nem olvas ennyi könyvet. De 4-5 ezer kötet, ha jól megválogattam, az én életemre elég. És mégis olyan alak, olyan formátum és olyan sűrűsége az információnak, ami élvezhető. Hát micsoda öröm mondjuk egy új könyvet kinyitni, megszagolni a nyomda illatát, a papír zizegését látni, stb. Stb. Vagy egy szép regényt olvasni, én nem tudom, Tiszaparton vagy Dunaparton. A CD, pendrive, stb. Ezek a modern technikák sokkal sűrűbben tudják az adatot tárolni, de az már

0: élvezhető. Az már nem élvezhető. Azt nekem először ki kell nyomtatnom, hogy kellemesen lát. Én nem szívesen olvasok képernyőről, jobb szeretem a háromdimenziós papírt. Úgyhogy a Biblia nekünk a könyvet is adta, mint olyat is egyáltalán, de azért a Biblia azt jelenti, hogy ez a legfontosabb könyv. Miért ez a legfontosabb könyv? Ezután kérem, kérdezzen, és én válaszolok. Azért a legfontosabb, mert durván 1000 év híveinek a tapasztalatát dokumentálja, Schwarz auf Weiß, fehéren feketén elénk tárja, és pedig azzal a céllal, hogy te, aki most elolvastad, újra formál vissza, és tedd életté. Magyarul az életet, régi 2-3 ezer évvel ezelőtti életet szépen próbálja kanalizálni és mai életté átalakítani. Ez úgy gondolom, hogy egy nagyon sajátos könyv, ilyen könyv valóban másik nem teszik.
1: Kik a szerzői, emberileg, illetve természetfölöttileg?
0: Igen, ez nagyon fontos kérdés minden könyvnél, hogy ki a szerző. Szóval én még azt is szeretem, hogyha a szerzőnek mondjuk a portréja rajta van egy könyvlapján. Ugyan lehet, hogy sose láttam, de mégis valahogy egy kicsit jobban megelevenedik az a betű. A Biblia esetében egészen nyilvánvaló sok szerzőről van szó. Némely esetben tudjuk a szerző nevét, de egy elég tekintélyes anyag kollektív szerzőséggel bír. Kollektív az azt jelenti, hogy hát a Kalevalának ki a szerzője? Na ez egy klasszikus kollektív szerzőség. Nincs, nem egy ember a szerzője, hanem egy közösség formálja ki. Na most hát például az evangéliumok ilyenek, az, aki majd megpróbálta egységbe foglalni, könyvformátumot megszerkeszteni belőle, annak a neve ott van. De mindenki tudja, hogy az evangéliumi anyag az a Jézus követő néhány években egy gyülekezetnek a közös tudata volt, nem pedig hát Máténak, Márknak, Lukácsnak vagy Jánosnak a személyes szerzői ambíciója. Jó, az ő kéznyomuk is rajta van, de ez inkább egy kollektív szerzőség. És még egyről kell szólnunk, ez főleg a zsidó iratokat illeti, az, hogy valakinek a neve rajta van egy könyvön, nem mindig azt jelenti, hogy írta. Ez néha olyan típusú, mint manapság divat könyvet ajánlani valakinek. Például én merném mondani, hogy a 90. Zsoltár azt valaki Mózesnek ajánlja, ezért mondja azt, hogy Mózesnek az ének. Tehát ez nem a szerzőt illeti, hogy Mózes éneke, hanem Mózesnek egy ének. És nagyon föltételezem, hogy egy késői, sok mindenen keresztül ment személynek a sok megtapasztalást összegyűjtő éneke. Ilyen van, sok van, főleg a zsidó iratokban, amikor a felirat nem a szerzőt jelöli, hanem inkább azt a stílust, amiben én próbálok szerezni valamit.
1: Hát ez egy érdekes kérdés, erről sok mindent lehet mondani. Milyen nyelveken íródott a Biblia?
0: Igen, hát ugye a nyelvi kérdés az nagyon sokrétű, erről azt hiszem, egy picit bővebben fogunk szólni. Viszont hát a könyvnek van nyelve, az Ószövetség héberül íródott, késői részeiben, főleg a Dániel könyvében, de aztán a Nehemiás könyvében is találunk aramnyelvű részeket. Most a helyzet az, hogy az arám az egyfajta dialektus, nyelvjárás, bár hát mi a dialektus és az új nyelv között a különbség, az, hogy írásos szöveg van azon a nyelven. És hát arámul van, tehát külön nyelv, de úgy képzeljük el a héber és az arány viszonyát egymáshoz, mint a holland és a német viszonyát. Két különböző nyelv, de közel áll egymáshoz. Ezzel együtt vigyázat, nem ugyanaz a nyelv. Nem ugyanaz a nyelv, ugye van is az a vicces dolog, hogy a német megy a holtházához, és ugye ki van írva az, hogy csengő. Itt az angol szót használja a holland, hogy bell. Igen, de abból igét is csinál bellen, bitte bellen, de bellen németi azt jelenti, hogy ugatni. Hát mondja a német, hogy miért nem vagyok én kutya. Tehát vannak ezek, így mondják, hogy les faux amis, a rossz barátok, amikor egyik úgy hangzik, mint a másik nyelven, de mást jelent. Úgyhogy vigyázni kell az arámmal. Közel áll a héberhez, de azért az mégse ugyanaz. És az új szövetséget pedig ott egy az egyben görögül írták. Itt megint azért van egy érdekesség. Ugye a görög nagy nyelvjásokban él. De a görög nyelvben egy bizonyos törést jelent Nagy Sándor. Nem azért, mert ő megreformálta a nyelvet, nem, ő az országot reformálta meg. Ő egy világbirodalmat csinált. És az a görög nyelv, amit használtak mindenütt a volt Nagy Sándori birodalom területén, sőt aztán Róma területén is. A görög nyelv elfoglalja Rómát is. Julius Caesar, ha elegáns akart lenni, akkor görögül beszélt, nem latinul. Volt egy ilyen nyelvjárások, amit úgy neveztek, hogy koine dialektos, ez az átlagos vagy közönséges, az átlagember számára is érthető nyelvjárás. Ezen a nyelven íródott a görög új szövetség. Tehát...
1: ez a köznapi nyelv.
0: Köznapi nyelv, mondjuk így, igen. Olyan, mint ma, ugye az angol is különböző dialektusokban él, de van egy ilyen, hogy standard American, vagy a standard amerikai, most ezt mindenütt megértik. Ha már egy angol városkának a nyelvjárásába beszélek, akkor véletlenül egy londonit találtam megszólítani itt Pest utcáin, a Cockney nyelvjárásban, amit Londonban beszélnek, de nem született londoni volt. Nem bután nézett rám. Hát mondom, eljön ide Pestre, hogy megtanulja a londoni nyelvjárást. Ez azért érdekes dolog. Nos nem, a koiné az egy olyan görög nyelv, amit mindenütt megértettek.
1: A Biblia kárai fordításban beszél arról, hogy írástudatlan emberek voltak az apostolok. Ez mit jelent? Mit szeretett volna itt Károlyi kifejteni?
0: Hát ez igaz. Melyik apostol? Pál apostol nagyon is literátus ember volt, valószínűleg inkább a Jézus első tanítványairól van szó. Egy galileai halászember nem valószínű, hogy tudott írni. Ez igaz, itt gondoljunk arra, hogy Európában is mennyi ideig, hát inkább az írás tudatlanság volt általánosságban jellemző, nem is tudom, hogy honnan vonjam azt a vonalat, amikor számolhatunk azzal, hogy mindenki tud írni, olvasni. Egy bizonyos, csak úgy érdekességként megjegyzem, hogy Nagy Károlyról följegyezték, hogy büszke volt arra, hogy ő tudott olvasni. Írni nem tudott. Meg akart tanulni, de nem. Be is vallotta őszintén, hogy nem sikült megtanulnia írni. Na most hát ez egy érdekes dolog, mellette följegyezték, hogy egy lópatkót puszta kézzel ketté tört. Ez kemény dolog lehetett, nem fognék vele kezet. De el tudom képzelni, hogy milyen mancsa van annak, aki egy lópatkót ketté tör. Hát azzal a manccsal írni nem lehet. Viszont érdekes, hogy azok a körök, ahol az írásosság még nem terjedt el, ott a szóbeli hagyomány mennyivel megbízhatóbb. Főleg a sémi hagyományban a szóbeli hagyomány rendkívül szó szerinti megbízhatósága nagyon sokszor kimutatott. Úgyhogy ez, hogy ők nem voltak írástudók, ez semmiként nem jelenti azt, hogy az ő szájukból elhangzó hagyomány ne bírna ugyanolyan, sőt, még nagyobb hitelességgel, mert az írásba hibák is becsúsznak, szóban is követel az ember hibát, de akkor nem felejt ki egy szót vagy egy betűt. Tehát igen, nagy megbízhatósága van ennek a hagyományzásnak, és aztán hát később leírták.
1: És arról mi a véleménye, hogy tehát, amikor végzett különböző iskolákkal a a héber diák, tehát ott volt olyan is, hogy először nem taníthatott, hanem akár Gamaliel iskolájánál, vagy máshol, hogy először csak hallgatnia kellett, és mikor végzett különböző iskolákkal, akkor nagyon sok zsoltárt tudtak fejből.
0: Valószínű így van. Valóban a fejből való szövegtanulásnak óriási jelentősége volt. Most, ami az iskolákat illeti, azért ezt ne úgy képzeljük el, mint egy mai iskolát, hogy az illető oda járt, és aztán majd kapott egy diplomát. Voltak olyanok, akik egy életen keresztül tanítványok maradtak, és nem is akart többek lenni, és voltak olyanok, akik hát a jesívában, hát ez is egy modern szó már a zsidó iskolára, szépen tanulták, aztán tanítóként léptek föl. Tehát Jézus maga is, nem tudjuk, hogy valamelyik rabbinál tanult volna, viszont követték őt, és a rabbinak szólították. Valóban ennek a tanulásnak nagyon komoly része, hogy bizony, hát megtanuljuk a Tórát, a zsoltárokat. Nem olyan ördöngös mesterség ez. Arra tessenek gondolni, hogy ha valaki mondjuk egy cincendorfi Hernhúti iskolából jött, diákkal találkozik, de lehet, hogy hetepői adventistáknál is így van, nem használ például énekes könyvet. És akkor persze, hogy nem, hát mindent fejből, hát az iskolában minden reggel ezzel kezdték. És mondja, hogy tornaórával fejezték be, megtanulták. Mondjuk én használok énekes könyvet, általában az, hogy tudjam, hogy melyik vers után melyik jön. Egyébként én is tudom gyakorlatilag az énekes könyvet fejből. Nem olyan borzasztóan nehéz dolog. Úgyhogy igen, ezt föltételezhetjük. Épp úgy föltételezhetjük például, hogy Jézus szavait közvetlen a halála és feltámadása után tökéletes pontossággal megőrizték a tanítványai, és a tudománynak az az állása, hogy nagyon sok igazi jézusi mondás maradt fent számunkra ezekben az evangéliumokban. A probléma annyi velük, hogy nem azonos sorrendben. A sorrendiség az már eltér. De maguk jézusi szavak egészen pontosan fennmaradtak számunkra.
1: Ez egy érdekes kérdés. A Biblia beszél arról, hogy közd az igéket a te karodra, a homlokodhoz, ajtófélfához.
0: Deuteronomium 5, Mózes valóban így van. Ez nyilván az emlékezés fontosságát akarja hangsúlyozni, de egy jó zsidó ezeket fejből tudta ám.
1: Igen. Kedves hallgatóink, lejárt a műsoridőnk. Köszönöm, hogy velünk voltak. Dr. Karasszon István, köszönöm a beszélgetést.

Teremtés vagy evolúció? Mi az igazság? A Biblia szó szerinti megfogalmazása, vagy a tudomány mai állítása? A beszélgetések középpontjában a teremtés teológiája, az evolucionista teória és az értelem áll. Erről hallhatnak érdekes, izgalmas és komoly megfontolásra érdemes üzeneteket. Búcsúzik a műsorvezető, Kádár Miklós.

0: hír összeállításunk következik.
1: Női csendes napok Pilis Csabán, szeptember 24 és 27-e között. A metodista egyház szeretettel várja a nőket néhány nap elcsendesedésre, feltörtődésre és közösségre. A program időpontja szeptember 24 és 27-e között a Pilis Csabai Bétel Evangélikus Misszió Otthonban. 2000 gyermekiskola kezdését segíti a Máltai Szeretetszolgálat Adni Öröm akciója. Sikeresen zárult a Máltai Szeretetszolgálat és a Spár Magyarország idei Adni Öröm tanszergyűjtő akciója. A vásárlók személyes adományaikkal összesen több mint 110 ezer darab tanszert és iskolai eszközt ajánlottak fel, emellett több mint 2 millió forint értékben vásároltak adománykártyákat, adta hírül a segélyszervezet szeptember 2-án. Az összegyűlt felajánlásoknak köszönhetően a nehéz helyzetben élő gyermekek megfelelő felszereléssel kezdhetik meg a 26-27-es tanévet. A támogatások nem csupán tárgyi segítséget jelentenek, hanem azt is, hogy ezek a gyerekek nagyobb önbizalommal, egyenlőbb esélyekkel kezdhetik meg a tanévet. Az idei gyűjtés során személyes adományként összesen több mint 110 ezer darab tanszer érkezett. Az adománykártyákból több mint 2 millió forint támogatást gyűlt össze, és ennek köszönhetően a Máltai Szeretetszolgálat 2000 gyermekiskola kezdését tudja segíteni országszerte. Még ma, szeptember 7-éig lehet jelentkezni az őszi érettségire. Az október-novemberi érettségi vizsgákra már csak ma szeptember 7-én lehet jelentkezni, közölte az oktatási hivatal. Az érettségizők rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgákat tehetnek. A tájékoztatás szerint az őszi vizsgaidőszakban érettségi vizsgákat a kijelölt középiskolák és a kormányhivatalok szerveznek, melyek listája, valamint a jelentkezés benyújtásáról szóló legfontosabb információk megtalálhatók az oktatási hivatal honlapján. Közölték, hogy 2026-ban az őszi érettségi vizsgaidőszak október 12-től november 20-áig tart. Az írásbeli vizsgákat majd október 12 és 22-e között tartják, az emelt szintű szóbeli vizsgák november 5 és 9, a középszintű szóbeli vizsgák pedig november 16-a és 20-a között lesznek. Őszi lelkészképző tanfolyam. Az evangélium hirdetése, mint ajándék és kötelesség. Ezzel a címmel hirdeti meg a Pápai Református Teológiai Akadémia őszi egyházkerületi lelkész továbbképzőjét. A továbbképzésnek a Pápai Református Teológiai Akadémia ad otthont szeptember 24 és 25 között. A helyek korlátozott száma miatt a jelentkezési sorrendben szeptember 14-én hétfőn délig tudják fogadni. Fontos, hogy azok is regisztráljanak az előadásokra, akik csak egy-egy előadásra tudnak elmenni, mert a megszerzett pontokat csak annak tudják érvényesíteni, aki az internetes űrlapon előre jelzi részvételét az előadásokon. Aki a tanfolyam teljes egészén részt vett, 12 kreditet kap, az egyes előadások 2, illetve 1 kreditet érnek. Szállás lehetőséget a Teológiai Akadémia kollégiumában tudnak biztosítani. Az időjárásról. Változóan felhős, nyárias idő. Ma hétfőn gyengén felhős, de napos idő valószínű, esők nélkül. Az élénk déli szél mellett 25-30 fokunk van. Kedden a felhők mellett sok napsütés várható. Eső nem lesz. A déli szél mérsékelt marad, és 28-33 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Szeretettel köszöntjük minden kedves hallgatónkat. Életükre Isten áldását kívánjuk. Új sorozatunkban Kárpáti Petronella Szeretetre vágyunk című könyvének átdolgozását hallják. A könyv ismertetése mellett a témához illő költeményeket és énekeket is hallanak majd.
1: Az első parancsolat.
0: És szólá Isten mindezeket az ígéket mondván, én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földéről, a szolgálatházából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Mózes második könyve 20:1-3.
1: Az életben gyakran állunk válaszutak előtt. A döntés nagyon fontos, mert életet vagy halált jelenthet számunkra. Az első parancsolat is válaszút elé állít. A kérdés az, kinek az oldalára állunk. Kinek akarunk szolgálni? A szeretet törvényét adó Istennek? Vagy idegen isteneknek? E parancsolat lényege a hűség. Megmutatja, ki az én Istenem, és mit zár ki az életemből. Felhívja a figyelmünket arra, hogy az élő Isten, aki egyedül jogosult a legnagyobb tiszteletre és imádatra, mielőtt kérne, először tesz valamit értünk. Soha nem követel lehetetlent az embertől, mindig megelőlegezi kegyelmét és szeretetét. E parancsolat visszautal arra a hatalmas csodára, amit választott népével cselekedett az örökkévaló Úr, amikor kivezette őket Egyiptomból, és tapasztalhatták szabadítását. Egészen közelről megismerhették őt, mint féltőn szerető Istent, aki ott volt velük, ahol élték mindennapjaikat. Vezette és oltalmazta őket. Cserébe azt kérte tőlük, ne imádjanak más Istent, mert az idegen Isten nem tud segítséget adni, és védelmet nyújtani a veszély idején. Magunkra vonatkoztatva elmondhatjuk, az Úr bennünket is kihozott a bűn szolgasságából, és hatalmas erejével megszabadított a gonosztól. Naponta tőle függünk. Ő a mi személyes Istenünk, aki szüntelenül gondoskodik rólunk, és arra kér, hogy őrizzük meg a vele való kapcsolatunkat. Adjuk oda néki szívünket, életünket, és szeretetből szolgáljunk néki. Ne helyezzünk senkit és semmit ő eléje. Szeressük mindenek felett, mert ő előbb szeretett minket. Benne érdemes bízni és ráhagyatkozni. Hozzá mehetünk minden problémánkkal. Megért és segíteni tud. Lábához rakhatjuk összes terhünket és gondunkat, mint a legjobb barátunknak elmondhatjuk neki mindazt, ami bánt. Idegen istenek ma is vannak, amelyek el akarják foglalni szívünkben az élő Isten helyét.
0: De senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Máté 6:24.
1: Az idegen Isten csak elvenni tud, de igazi, maradandó értéket nem képes adni. Követeli erőnket, időnket, fogságában tart, szabadságunkban gátol, megkötöz. Gondoljunk például a különböző szenvedélyekre, amelyek rabulejtik az emberek nagy részét. Ital, dohány, kábítószer, szerencsejáték, pénz. A szeretet Istene viszont felszabadít megkötözöttségünk alól, és védelmi szövetségét ajánlja fel.
0: Ellen White szerint mindaz, amihez jobban ragaszkodunk, ami csökkenti Isten iránti szeretetünket és tiszteletünket, Isten helyét foglalja el szívünkben, és abból Istent alkotunk magunknak. Luther Márton pedig így ír erről a parancsolatról. akiben bízol, akihez bajodban menekülsz, akitől segítséget vársz, akin a szíved csüng, akit félsz és tisztelsz, az a te Istened, aki fontosabb neked másoknál, akinek alárendeled az életedet.
1: Ez a parancsolat megkérdezi tőlünk, hűségesek akarunk-e maradni ahhoz az Úrhoz, aki irántunk való szeretetét olyan sokféle módon kinyilvánítja. Mert nekünk jó az, ha életünkben nincsen idegen Isten. A többi 9 parancsolat megtartásáig csak úgy juthatunk el, ha biztosítjuk Istennek az őt megillető igazi helyet. Kész vagyunk-e első helyre tenni őt az életünkben? Mert rajta kívül nincs más Isten. Ez az első parancsolat üzenete. Soha ne feledkezzünk meg Istenünk jó téteményeiről, mert hálátlanság volna részünkről, ha szeretetét visszautasítanánk. Szóljunk hozzá így. Szerető Urunk, hálásan köszönjük türelmedet. Kérünk, leplezd le életünkben az idegen isteneket. Segíts, hogy világosan lássuk, kiben vagy miben bízzunk még úgy, ahogyan csak benned kellene. Könyörülj rajtunk, hogy belássuk végre. Csak te vagy a mi Istenünk, és azt kívánod tőlünk, hogy téged féljünk és tiszteljünk teljes szívünkből, egész valunkból.

0: Az első parancsolat meghatározza, kit kell imádnunk. A második pedig az imádás módjáról szól. Tiltja az istentisztelet hamis formáját, és óv a bálványimádás hiába valóságától. Akik elhatározták, hogy Istennek engedik át az első helyet az életükben, nem engedik meg semminek sem, hogy elfoglalja azt a helyet, amely egyedül a Teremtőt illeti meg. Azok számára, akik megtartják az első és második parancsolatot, a többi parancsolatnak való engedelmesség is természetes lesz, mert a nekünk jót akaró Isten rendelkezései. A második parancsolat.
1: Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyed iziglen, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezer iziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Mózes második könyve 20:4-6.
0: Tudásszomjunk szinte kimeríthetetlen. A mindent látni, hallani és ismerni akaró ember sokszor teszi fel a kérdést, kicsoda az Isten. Vajon megismerhető-e, milyen ő, aki minden létező fölött áll? Az elvont dolgok túlságosan megfoghatatlanok számunkra. Ez is a magyarázata annak, hogy évszázadok során Isten ábrázolására sokféle kísérlet történt. Voltak, akik kőbe, fába, márványba vésték, vagy lerajzolták, megfestették elképzelésüket. A második parancsolat éppen ettől óv bennünket. Meg akar tanítani arra, hogy Istent ne akarjuk kisajátítani, egyéni céljaink szolgájává tenni, vagy helyhez kötni.
1: Hiszen ő hozzáférhetetlen világosságban lakozik, akit az emberek közül senki nem látott, sem nem láthat. Timóteushoz írott első levél 6:16. Nincs hozzá hasonló sem égen, sem földön.
0: Isten rendelkezésében arra utasít, hogy őt semmi módon ki ne ábrázoljuk. Nem művészet ellenes tilalom ez, mint ahogy egyesek gondolják, hiszen Mózesnek maga Isten adta azt az utasítást, hogy készítsék el a szent sátort, amelyben csodálatos művészi alkotás lehetett a frigyládán lévő két angyal. Salamon templomában is voltak szobrok. De bűnös dolog Istenről képet vagy szobrot alkotnunk, mert ezzel azt fejezzük ki, hogy megfoghatóvá, bálványjá akarjuk tenni a mindenhatót, és így eltorzított Isten kép alakul ki bennünk. A hamis istentisztelet nem vezet jóra. Mégis miért kísért sokszor a bálványimádás? Mert a bálványisten nem kér engedelmességet. Azt csinálhatok tőle, ami nekem tetszik. Az ember így szeretné hatalma alá hajtani azt, aki erősebb nála. A pogány vallásokat az jellemezte, hogy helyhez kötötték az istenüket. Egyéni céljaik, énük szolgájává tették. Izraelt sokszor kísértette a bálványimádásnak ez a formája. Ezért figyelmeztette őket Isten, hogy őt nem képes megjeleníteni semmiféle emberi kéz, mert nincs hozzá hasonló sem égen, sem földön. Arra kérte választott népét, ne akarják őt helyhez kötni, maguknak bálványként kisajátítani, mert a hamis istentisztelet nem vezet jóra. Intette őket arra is, milyen következménye lesz, ha nem hallgatnak szavára. De szeretetének nagyságát mutatja az az ígéret, ami az engedelmesek osztály része lesz. Ma is vétkezünk a második parancsolat ellen. Ha bálványt csinálunk önmagunkból, ha saját elgondolásunkban bízunk az ő vezetése helyett, Ha dédelgetett bűnök vannak életünkben, önzés, hiúság, büszkeség, szeretetlenség.
1: Dr. Adorján József megállapítása szerint az igazi istentisztelet lényege nem én próbálom megragadni az Istent, hogy olyanná alakítsam, amilyennek őt tudni szeretném, hanem ő veszi kezébe az én életemet, és formál olyanná, amilyennek ő kíván látni engem. Az Isten kezében sokféle eszköz van. Néha húsig, csontig hatol éles vésője. Legfontosabb emberformáló eszköze azonban mindig az ige. Az igazi istentisztelet ezért az, ahol Isten szava formálja az embert.
0: Féltő szeretetének nagyságát mutatja az a figyelmeztetés is, amit a parancsolat második felében közöl velünk. Aki nem hallgat szavára, keserűen tapasztalja majd, hogy bűne nem marad büntetlenül, mert a bűn önmagában rejlő természetes következményeivel számolnia kell a vétkesnek. De az engedelmesekkel, akik őt szeretik és parancsolatait megtartják, ezer íziglen könyörületességet cselekszik, mert ő irgalmas és kegyelmes Isten. Az örökkévaló Úr törvényével is javunkat akarja, és szeretetünket teszi próbára. Aki a vele kötött szövetséghez hűségesen, szeretetből ragaszkodik, az mentes lesz a bálványimádás ámításától, kísértésétől, és Jézussal együtt azt fogja mondani a kísértőnek:
1: az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj. Máté 4:10.

0: A harmadik parancsolat.
1: Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Mózes második könyve, 20:7.
0: A nevünk megkülönböztet minket másoktól. A név magát, a szemét jelentette mindig. Lényegileg azonos azzal, aki viseli, egy dolognak vagy személynek a belső lényegére is vonatkozik. Ezért szoktuk mondani, ne hozz szégyent a nevemre, vagyis ne hozz szégyent rám. Én és a nevem azonosak vagyunk. Amikor valaki bemutatkozik, akkor bizonyos értelemben kiszolgáltatja magát, mert vissza is lehet élni a nevével. A névnek régen nagyobb jelentőséget tulajdonítottak, mint ma. Az ókori ember számára a név sokszor a jellemnek, vagy valamilyen körülménynek a kifejezője is volt, amely meghatározta az illető sorsát, jövőjét. Azt gondolta, ha valakinek tudja a nevét, akkor felette uralkodhat és hatalmat gyakorolhat. A harmadik parancsolatban Isten nevének védelméről van szó, tiltja üres szólamként való könnyelmű emlegetését. Izrael a bálványimádó népek hatására nem akart Istentől függni, de szerette volna őt bármikor megidézni, és nevének kimondásával cselekvésre bírni. Ezért az Úr figyelmeztette Izrael fiait nevének szentségére.
1: E parancsolatban tudtukra adja, hogy őt nem lehet névvel körülhatárolni, és nem hajlandó az ember uralma alá kerülni. Soha ne feledjük, hogy mi függünk tőle, és nem ő függ tőlünk. Nem tehetjük elképzeléseink rabszolgájává, és nem kényszeríthetjük érdekeink kiszolgálására. Pedig hajlamosak vagyunk arra, hogy csak akkor forduljunk hozzá, ha bajba jutottunk, ha betegség, gond vagy bánat gyötör. Az életünkből pedig kihagyjuk őt, és csak a nem szeretem napokban keressük jelenlétét, mondogatjuk görcsösen nevét. A mindenható Istennel akkor lesz élő kapcsolatunk, ha a mindennapi dolgainkban is akaratát keressük. A harmadik parancsolat tiltja a hamis esküvést, Isten nevének könnyelmű emlegetését. Bűnt követünk el, és a legsúlyosabb tiszteletlenség Istennel szemben, ha jelentéktelen dolgok bizonyítására meggondolatlanul hivatkozunk nevére. Még az imában is kerüljük nevének gyakori vagy szükségtelen említését.
0: Arról a nagyon fontos tényről van itt szó, hogy az ember szóba állhat Istennel, az igazi imádság lehetőségét adja nekünk, és rávilágít nevének szentségére, amelynek nyomán más emberré leszek, és olyan őszintén mondok el mindent neki, mint ahogy az apa és a gyermek beszélget egymással. Mit jelent az ő neve? Ez a szó, Isten, nem tulajdonnév. Mózes, amikor megkérdezte, mi a neved, Isten nem mondta ki azt, hanem így szólt. Vagyok, aki vagyok. Leszek, aki leszek. És ezzel azt fejezte ki, bízzál bennem, a hit bizonytalan bizonyosságával indulj el, mert veled leszek. Nem nevét adta, hanem ígéretet adott, hogy mindig jelen való lesz. Az Úr, vagyis Jahve, vitézharcos, az örökké való, aki van, aki volt, és aki eljövendő. Ő az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Jézus sem adta Isten nevét a kezünkbe. Őt a mi atyánknak nevezi. A gyermek sem mondja apjának, hogy Kovács úr vagy Fazakas bácsi, hanem azt mondja, édesapám. Olyan közeli a kapcsolat, hogy nem kell nevén szólítani. Isten és mi közöttünk is ilyen szoros kapcsolat van, mint a gyermek és apja között, ahol már nincs névre szükség. Istennek mégis sok neve van a Bibliában.
1: Például Ézsaiás prófétánál azt olvassuk, hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökké valóság atyának, békesség fejedelmének. Ézsaiás 9.6.
0: Ezek a nevek kifejezik az ő jellemét és a lényét tükröző tulajdonságokat. A harmadik parancsolatról nem lehet Jézus neve nélkül beszélni, hiszen Krisztus és az Atya egy. Jézus neve minden név fölött való. Nincsen más név a földön, amely által megtartatunk. Ha szent jelenlétének tudatában vagyunk, hozzászólunk, vagy róla beszélünk, mindig méltó tisztelettel tegyük. Csak félelemmel és alázattal ejthetjük ki, hiszen az angyalok is ezt teszik, sőt, befedezik arcukat, ha nevét kimondják. Isten nevét nem azok mondják ki hiába, akik tagadják, hanem akik nem jól, nem hitelesen képviselik őt. Hiába vesszük fel ajkunkra nevét és feleslegesen imádkozunk, ha ugyanazok maradtunk, amik voltunk. E parancsolat megtartása tehát azt is jelenti, térj meg névleges kereszténységedből. Ne botránkoztass, ne hozz szégyent Krisztusra. Amikor életünk messze van Krisztustól, és nem az az indulat, lelkület, gondolkodási mód él bennünk, mint ami ő benne volt, amikor csak névleg vagyunk hívők, de a szívünk távol van tőle, akkor hiába vettük fel és mondtuk ki nevét, és ezt nem hagyja büntetlenül az Úr.
1: Elgondolkodtatóak Ellen White szavai. Az általános társalgás közben történő meggondolatlan említés, a nevére hivatkozás jelentéktelen dolgok bizonyítására, nevének folytonos ismételgetése, ez mind tiszteletlenség Istennel szemben.
0: Meg kell tanulni bízni benne, ne aggodalmaskodjunk, ne essünk kétségbe, mert a jövő kezében van, aki minden népnek Istene és Ura, az Istenek Istene. Irányítja a világ mindenség és a mi kicsiny életünk napi eseményeit is. Aki ezt nem veszi komolyan, tévesen gondolkodik róla, hiába mondja ki nevét. Aki nem tudja elfogadni élete próbáit, veszteségeit, nehézségeit, és nem mer igazán bízni benne, az nem ismeri őt. A nehéz órákért, küzdelmes napokért sem vonhatjuk felelősségre, hanem ki kell tudnunk mondani Jézussal együtt, sorsunkat szerető kezére bízva.
1: Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Máté 6.9. Mindazáltal ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen meg. Lukács 22.42.

Páskujné Kovács Erzsébet, sokszor megbukom. Milyen egyszerű, és milyen nehéz. Te is így érzed, te is tudod. Én a vizsgán sokszor megbukom. Szól a parancsolat. Egyszerű, szép. Az ember szeresse Istenét. Te is így érzed, te is tudod. Én a szeretetből megbukom. Fele barátomat, mint magamat, szól a másik nagy parancsolat. Szeressem, és újra szeressem, ha hétszer vétkezik is ellenem. Testvér, nem könnyű, ugye tudod, én a szeretetből megbukom. Kedves hallgatóink! Kárpáti Petronella ismertette Szeretetre vágyunk című könyvének részleteit. Közreműködött Sümeginé Tóth Piroska. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.
1: Nagy örömmel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Sajámosi Éva vagyok, ennek a Tanúságtevés ragyogása című adásnak a szerkesztő műsorvezetője. Nos, műsorunknak az a lényege, hogy a földi történésekbe figyeljük meg, és vegyük észre, értékeljük Isten jelenlétét, tetteit, működését. Éppen ezért korábbi adásainkban már megvizsgáltuk több bibliai személy életét, hogy meglássuk, mit és hogyan formált benne Isten, és miért, amiből mi is nagyon sokat tanulhatunk. Így aztán már számtalan adásunkon keresztül arra voltunk kíváncsiak, hogy itt a mában, a mi saját életünkben hogyan tudjuk észrevenni mennyei atyánk munkásságára utaló jeleket. Mert ha a kis dolgokban nem vagyunk képesek felfedezni Istent a saját életünkben, hát akkor a nagy dolgokban sem, ami pedig komoly bajok forrása lesz. Éppen ezért most ismét górcső alá veszünk egy régi-régi történetet, melynek legnagyobb ámulatunkra igazi mai hatásai is vannak, hiszen csak a korszak változott, a ruha, a hasonló külsőségek, de az emberi természet ugyanaz maradt. Hát akkor kezdjünk is, de előtte még szeretnék áldott pünköst várást kívánni mindnyájunknak, elsősorban a saját lelkünkben.

Ruth könyve. A generációk jegyében kezdtünk el foglalkozni Ruth könyvével, de már az elején megláttuk, hogy ennél sokkal többről van szó. Isten hatalmas tervének beteljesítéséről, mely később az üdvtörténet jelentős pontja lesz. Már nagyon sok mindent megtudtunk például Pérec jelentőségéről Betlehemben, a sógorházasságról, az éhínségek okáról,

haza Betlehembe. Tehát az Úr tervéhez, hiszen most alakítja ki Jézus családfáját, a szükséges férfi ág már megvolt, Júda törzséből Pérec, de még egy pogány nőre szükség volt az ős szülőkhöz. Rút lett a kiválasztott, aki sok-sok próbán ment keresztül, mire alkalmassá vált a szíve és a lelke erre, a hatalmas feladatra. Na, akkor most lapozzunk. Látjuk, hogy Isten időzítése szerint éppen árpa érés idején érkezik haza a két asszony a nincstelenségbe, mert itt és így van lehetőség a találkozásokra. Rút elmegy, és a gazdag Boáz földesül földjén szedegeti össze a betakarítás nyomán elhullott magokat. Isten újból lép, Boáz is kimegy a mezőre, bár eredetileg ott és akkor semmi dolga nem volt. Meglátja és megszereti Rútot, aki kívül szép és csinos, belül pedig elragadó tulajdonságokkal rendelkezik, megszólítja, majd egyre több szeretettel fordul felé, sok kedvezményben részesíti, amolyan megváltó gondoskodásban, aminek már jelzés értéke van. Isten ezzel is tovább szőtte a szerelem fátylát, és mindkettőik szívében valami édes érzés kúszott föl, amikor meglátták egymást, de ez még titok volt önmaguk előtt is. Nos, itt és most Boáz ennél többet tenni nem tudott. Ahogy jó lelkű zsidó nagyúrhoz illett, és ahogy a bontakozó szerelem megengedte, ő mindent megtett, ami Isten tervét előre mozdította. Boáz és Rút pont azon a csodás úton haladt, amit az Úr tervezett nekik, mert, mint már tudjuk, minden ember céllal születik a földre. Ők boldogan belesimultak Isten tervébe, és ez nagyon nagy áldást hozott az életükbe. Naomi tanácsa. Közben Naomi sokat gondolkodott ezen. Olykor-olykor csendesen el is mosolyodott, és az Úrhoz fordult szívében. Én, Uram, és én, Istenem, drága Teremtőm, dicsérlek és áldalak téged, mert neked minden lehetséges. Kimentettél minket Egyiptomból, szétválasztottad a tengert előttünk, adtál enni és inni a pusztában az egész népnek, nem kopott el a sarunk, nem szakadt le a ruhánk 40 éven át, mert te velünk voltál. Uram Istenem, drága Adonáj, de boldog lennék, ha ennek a szegény asszonynak is fölemelnéd a sorsát, ha gondod lenne rá, ha vigyáznál rá, és óvnád, mint annak idején a pogány Ráhábot, akit Jerikóból szeretgettél a mi népünkbe, és ma is ősanyaként gondolhatunk rá, hiszen sírja is itt van Betlehemnél. Jaj, mekkora boldogság lenne, Uram, ha ez a pogány asszony is elnyerné a te nagy irgalmadat és szeretetedet. És Noémi nem is tudta, hogy amit a szíve diktált neki, az pontosan megegyezett az Úr tervével és akaratával. És ezek az imádságok egyre csak ismétlődtek, egyre forróbb óhajtások lettek, de Rútnak nem szólt még egy szót se, csak minden nap boldogan várta haza. Mindig készült neki valami apró kedvességgel, mindig főzött valami egyszerű finomságot, olyat is, amit még gyermekkorában szeretett meg. Mindig volt neki egy kis keszkenőt, vagy keresett valamit a kezére, hogy ne tépdessék össze a kalászok, ahogy keresgél közöttük. Mindig felemlített egy-egy kedves történetet közös múltjukból, és akkor bebecsempészett egy-két tudnivalót az ő népe szokásaiból is. Mint például a héber nép között a törzsi, a rokonsági felelősségről egymásról,

A sógorházasságról, amelyről ugye Ruth már tudott, mert a meghalt két fiú között is így történt, szóval sokat beszélgettek, míg Ruthot el nem nyomta a fáradtság, és mély álomba nem merült. De akkor is kint járt a földeken, és amikor fölnézett az árpából, szemével titokban Boáz kereste. Ilyenkor álmában csendesen elmosolyodott, és Naomi is ugyanarra gondolt, mint ő. Szoktuk mondani, hogy Isten malmai lassan őrölnek, de most azt látjuk, hogy Isten malmai igenis időben őrölnek. Se gyorsabban, se lassabban a kelleténél. Aztán teltek, múltak a napok. És most eljutottunk Ruth könyvének 3. fejezetéhez, ami így kezdődik. Egyszer azt mondta neki az anyósa Naomi: leányom, majd én keresek neked otthont, ahol jó dolgod lesz. Nézd csak, Boáz a rokonunk, akinek a szolgáló leányaival voltál, ma éjjel árpát tisztít a szérünk. Mosakodj meg, kend meg magad, vedd föl a ruhádat, és menj le a szérűre. De nem mutatkozz azelőtt a férfi előtt, amíg be nem fejezte az evést és az ivást. Nos, ez egy nagyon szép történet, de nekünk, európai és 3000 évvel később élt embereknek elég tömör. Ezért haladjunk részletekben, és fejtsük ki ennek is a lényegét, hogy jobban megértsük. Egyszer azt mondta neki az anyósa Naomi: leányom, majd én keresek neked otthont, ahol jó dolgod lesz. Mit jelent ez? Naomi le akarta passzolni özvegy mennyét? Jaj, de hogy is, egyáltalán nem. Inkább valami nagyon jót gondolt ki neki. Sokat volt egyedül otthon, és sokszor átgondolta zsidó fejjel, hogy a történtek mit jelenthetnek úgy igazán. És erre jutott. Itt van az én Ruth menyem, szép, kedves, szorgalmas, alázatos szívű. Adonájnál, ami Istenünknél keresett menedéket tiszta szívvel. Most ezt észrevette Boáz nagyúr is, aki nekem másodrokonom. És Boáz nőtlen. Boáznak már föltűnt Ruth személye, és a jelek szerint egyre többet közeledett feléje, pontosan úgy, ahogy a zsidó törvények megengedték. Igen, igen, közeledett, és ezzel kifejezte érdeklődését. De nem csak az érdeklődését, hanem mások előtt is, az egész nép, az egész város, az egész arató közösség előtt fölvállalta, hogy szeretettel van a mi lányunk iránt. Nos, akkor ez vajon mit jelenthet? Mit jelenthet? Mire is gondolhatok, ha nem akarom magam félrevezetni? És akkor arra megállapításra jutott, hogy itt bontakozik valami. Valami szép és szent dolog, ami annyira különleges, hogy ez csak is Isten munkája lehet. És akkor Naomi egy szombatnap, amikor a zsidók nem dolgozhattak, hanem otthon és a zsinagógákban voltak, akkor délután tájt, amikor pihentek kin a csepnyi kertecskéjükben, Naomi csendesen így szólt Ruthhoz: mondd, leányom, gondoltál valaha arra, hogy ismét férhez menj? Kérlek, nézd mélyen a szívedbe, és válaszolj nekem őszintén. Gondoltál már erre? Ha találkoznál valaki olyannal, aki a szívednek is kedves, akkor mit válaszolnál? Ruthot nagyon váratlanul érte a kérdés, és csak elmosolyodott. Boáz jutott eszébe, de csendesen csak ennyit mondott: sose hagynálak el téged, hogyan is tehetném, hiszen anyám helyett anyám lettél, annyira szeretlek. Gondoskodtál rólam, bíztál bennem, hazahoztál. Hogyan is gondolhatnád, hogy én téged elhagynálak bármikor? Most rajtam van a sor, és ez így van rendjén.
De Naomi észrevette ám azt a cseppnyi kis mosolyt Ruth arcán, amikor arról kérdezett, hogy van-e valaki kedves a lelkének. Így aztán egy kis szünet következett. Ruth megengedte magának, hogy Boázra gondoljon, és láss csodát, Naomi is, de mindketten más-más szemszögből. Hogy lenne valaki, aki kedves a lelkemnek, gondolta magába Ruth, és igen, újból és újból csak is Boáz arca jelent meg előtte, hogy lenne, hiszen már van is, de hogyan is gondolhatnék én őre? Hát ki vagyok én? Egy idegen, egy menekült, egy senkiházi, és ő ki? Ő a zsidó nép elismert és nagy embere. Ugyan már? Sajnos ez nem lehet. De más? Más meg soha nem kéne nekem, soha. Hát ennyi volt, drága Ruth, neked már nincs esélyed új családra. Hát nincs. Meg ha elmennék innen, hát Naomit nem hagyhatnám magára soha. Naomi gondolkodása. Eközben Naomi agysejtjei is szorgosan dolgoztak. Vajon mit is mondott Boáz? Hiszen olyan szavakat mondott Ruthról, amit a Derék asszony című példabeszédek idézetben van. Hát az pedig abszolút lehetetlen, hogy ezeket a szavakat egy zsidó férfi egy pogány nőre alkalmazza. Ezt a zsidó öntudat nem engedhetné. Na persze, kivéve, ha más és mélyebb a mozgatórugó. Ez már egy akkora jel, amire igazán oda kell figyelnem. Ekkor az anyós gondolatban sorra vette, hogy a sokor házasság és a rokonság nyomán egyáltalán kijöhetne szóba Ruth esetében, és boldogan állapította meg, hogy bizony Boáz igen elől van a sorban. De miért? A sokor házasság abban az időben nem csak szerelmet jelentett, és a két ember boldog összeborulását, ha volt ilyen, hanem annak nagyon komoly társadalmi megkötöttségei is voltak. Az első, Isten parancsa volt, konkrétan a moábitákkal szemben, amely így szólt. A moábiták örökre ki vannak zárva az Úr gyülekezetéből, 5 Mózes 23, amely szerint nem tartozhat az Úr gyülekezetéhez ammóni vagy moábi ember, még a 10. nemzedékünk sem tartozhat soha az Úr gyülekezetéhez, mert nem jöttek elétek kenyérrel és vízzel az úton, amikor kijöttetek Egyiptomból, és mert fölbérelték ellened Bálámot, az Arámit, hogy átkozzon meg téged. De Istened az Úr nem akarta a gonosz Bálámot meghallgatni, sőt, az Úr áldásra fordította számodra az általa kimondott átkot, mert szeret téged Istened az Úr. Ne törődj békességükkel és javukkal soha egész életedben. Hát ez nagyon kemény rendelkezés volt, de akkor mégis hogy lehet, hogy Isten Ruthot választotta ki a moabitát? Csak sejteni tudjuk. Isten a moábita gondolkodásmód és bálványimádás átokmondás miatt fordult el a moábita néptől. Ráadásul ők a zsidó nép kiirtását is akarták, akik semmilyen figyelmeztetés ellenére se voltak hajlandóak az Úr útján járni. Éppen ezért nem lehetett a zsidó közösség tagja egy sem, hogy meg ne fertőzzék őket, hogy ne vigyék tévútra mindenféle keszekusza hitvilágukkal a hébereket. Na de Ruth? Hát itt egy igen különös dolgot látunk. Ruth szíve már nem moábita, nem ellensége a hébereknek. Talán sose volt az. Talán ezért ő már nem esik eme szigorú törvény alá. Ezért van az, hogy az Úr már tud kezdeni vele valamit, hiszen tudjuk, hogy az Úr a szíveket vizsgálja.
Boáz is pontosan ismerte a parancsolatot, azonban Ruth személyes döntésére és tettei bizonyítékaira emlékezve, megértéssel és szeretettel irányítja az idegenből jött nő tekintetét Izrael Istenére. Valósággal fogadja őt, megváltó gondoskodója lesz, és meghívja Izrael népének nagy családjába azzal, hogy a földjén akarja tudni őt. Tehát Isten ezt is elrendezte, mindent megadott Boáznak a feladatához. A férfi tudta, hogy jól döntött, nem fog csalódni, mert az Úrtól lesz jutalma annak, mármint itt Ruthnak, aki Adonáj szárnyai alatt keres oltalmat. Tehát Isten megint lépett egyet a tervében Ruth és Boáz házasságának kibontakozásában, hiszen, mit is mondtunk, kellett egy férfi Júda törzséből, Pérec ágából, és Boáz volt az. És kellett az ős szülőkhöz egy pogány, de minden tekintetben megfelelő nő, aki Ruth volt. De miért? Mert Jézus, a testbéli leszármazott, nem csak Izrael népéhez jött megváltóként, hanem a pogány világhoz is. Nos, ez a házasság ezt szimbolizálta, és véste a héberek fejébe. És már is megvoltak az ős szülők, de sose feledjük, hogy Isten kegyelmes. Ő soha senkit nem kényszerít, hogy a tervét végrehajtsa, így szívükbe adta a szerelem ajándékát. És amikor Naomi ismét megszólalt, Isten tervét mondta el, bár pontosan tudhatjuk, hogy neki erről fogalma se volt. Ugyanis így szólt. Ruth, kedves lányom, majd én keresek neked otthont, ahol jó dolgod lesz. Nézd csak, Boáz a rokonunk. De tovább nem is hallotta Ruth, hiszen akkorá dobbant eszébe, hogy a szomszédban is hallani lehetett volna, hiszen álmában se gondolta volna, hogy Boáz neve bármikor is fölvetődhet az ő boldogsága kapcsán. És most igen, és pont elsőként, azt se tudta, hogy mit gondoljon, hogy most hová figyeljen, még a lélegzete is elállt, amikor anyósa folytatta, na de hogy mit mondott, azt a következő részben a jövő héten tudjuk meg.

0: Most pedig, kedves hallgatóim, műsorunk már a véget ért. Szeretettel búcsúzik tőletek a viszonthallás reményében Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezető. Ezúton is sok örömet és boldogságot kívánunk Istenünk védelmében. Találkozzunk hétfőn délután 17:30, és az ismétlésben szerdán délután 15:45. És mi? Hát mi majd nagyon igyekszünk itt lenni, de addig is Isten áldjon minnyájunkat!
1: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva a Tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten, a napi áhítat címe, a mindenható kegyelem ható sugara. A mai ige Hóseás könyve második fejezet első verse. Ahelyett, hogy ezt mondanák nékik, nem vagytok népem, ezt mondják, az élő Isten fiai vagytok. Gondolatok az igéről. A szabadon munkálkodó kegyelem fiakká teheti az idegeneket. Az Úr itt kijelenti, hogy ezt szándékozik tenni a lázadókkal, és tudtukra is adja majd, hogy mit cselekedett velük. Velem is így cselekedett az Úr. Veled is megtette már ezt? Ha igen, közülünk egyesek annyira elidegenedtek, hogy joggal szólt az Úr igéje a lelkiismeretükhöz és a szívükhöz. Nem vagytok népem! Amikor Isten házában vagy otthon a Bibliát olvasva megszólalt Isten szava szívünkben, nem vagytok népem, bizony nagyon szomorú és kárhoztató volt ez számunkra. De utána minden megváltozott. Most ugyanott, ugyanaz az ige ezt mondja nekünk. Az élő Istennek fiai vagytok. Tudunk-e elég hálásak lenni ezért? Nem tölt el reménnyel bennünket, ha mások megmentésére gondolunk? Mert létezhet-e olyan valaki, akit a kegyelem nem érhetne el? Hogyan mondhatnánk le valakiről, amikor az Úr bennünk is ilyen csodálatos változást tudott véghez vinni? Urunk, aki ezt a nagy ígéretét már teljesítette, teljesíteni fogja minden más ígéretét is. Ezért imádkozva és bizalommal telve folytassuk utunkat. Látod-e, Isten? Gálya laboratórium a Deák téri evangélikus templomban. 350 évvel ezelőtt a magyar történelem egyik legsötétebb időszakában protestáns lelkészek és tanítók tömegét idézték be a pozsonyi vésztörvényszék elé. Ott embertelen választás elé állították őket. Vagy megtagadják hitüket és katolizálnak, vagy felhagynak a lelkészi és tanítómesteri hivatással. Ha pedig egyikre sem hajlandók, akkor vállalniuk kell a börtönt, a megaláztatást és a nápolyi gályarabságot. A gályarab prédikátorok sorsának több irodalmi és zenei feldolgozását ismerjük. A Látod-e Isten című előadás mindezektől különbözik, hiszen oratórium formájában ábrázolja a történeteket. Szabó T. Anna, József Attila díjas költő, érzékeny versei és a Kossuth díjas Grillus Dániel magával ragadó zenéje a színház erejével mutatják meg, hogy a belső szabadságot és a hitet semmilyen lánc nem törheti meg. A Gálya laboratórium következő előadása szeptember 22-én kedden 18 órai kezdettel Budapesten a Deák téri evangélikus templomban lesz látható. A belépés díjtalan, mindenkit szeretettel várnak. 28. Zsidó kulturális fesztivál. A Budapesti Zsidó Hitközség szervezésében megvalósuló 28. Zsidó Kulturális Fesztivál augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja majd a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A rendezvénysorozat idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Dohány utcai zsinagóga idei programjai között igazi közönségkedvencek és különleges koncertélmények egyaránt helyet kaptak. Az időjárásról. Változóan felhős, nyárias idő. Kedden a felhők mellett sok napsütés várható. Eső nem lesz. A déli szél mérsékelt marad, és 28-33 fok várható. Szerdán derült napos, talán felhős időre van kilátás, még esők nélkül. Déli szél és még 31-36 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éter Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson, minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.
3: Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Érted Podcast legújabb adásában. Velünk van egy különleges vendég is, mivel ma meghívtuk Nyári Attilát, aki az interneten keresztül csatlakozott hozzánk. Attila, köszöntünk az Érted Podcastben.
4: Nagyon köszönöm a meghívást, nagyon megtisztelő, és remélem, hogy jó kis hasznos beszélgetést kerekítünk.
3: Azok számára, akik nem ismernék Attilát, elmondanám, hogy ő a Kistarcsai Golgota gyülekezetnek az alapítója és pásztora, jelenleg pedig tartalomkészítéssel foglalkozik, és még egyebekkel is, de hagyom, hogy bemutatkozzon ő.
4: Köszönöm szépen. Igazából a Golgota Kistarcsának csak voltam pásztora. Tavaly szeptemberben átadtam ezt a szolgálatot a következő lelki pásztornak, mert Isten így vezetett. Úgyhogy ezzel egy időben körülbelül elkezdtem ezt érezni nagyon, hogy óriási nyitottság van az emberekben. Istenre igen, vallásra, gyülekezetre sokszor kevésbé. És ezért nagyon ráálltam erre, hogy online felületeken hogyan tudok szolgálni emberek felé, szóval ezzel foglalkozok, és egyébként egy nemzetközi missziós szervezetnek, a Luzán Movementnek az egyik szolgálója is vagyok, az inkább így a nemzetközi vonal. Úgyhogy nagyjából így röviden ez a bemutatkozás. Egy feleségű, két gyermekes férfi.
3: És azt is meg kell említeni, hogy Attilának is van egy saját podcastje, ami nemrég indult a Biblia Advitelre, és a nézőinknek is ajánljuk, hogy nyugodtan nézzétek meg azt is.
4: Köszönöm szépen. Nem is gondoltam, hogy az első percben már a promóhoz eljutunk. Nagyon szuper.
1: Ez így a helyes szerintem. Mielőtt felvezetjük azt a témát, amiről beszélgetünk, mert lehet, hogy a jókedvünk egy kicsit alá fog hagyni, de mielőtt a podcastet neki fogtunk, hárman egyetértettünk abban, hogy ebből a tematikáról jó beszélni, és egy olyan téma, ami foglalkoztatja a mai fiatalokat, sőt, bennünket is. Szokták azt mondani, hogy egészséges emberek alkotnak egy egészséges gyülekezetet. Ma sokkal inkább arról szeretnénk beszélgetni veled, és szeretnénk ebben vezetni, hogy mit is jelent egy egészséges gyülekezet. Hogyan válhatok én a részévé, melyek a kritériumok, és ezzel kapcsolatos kérdéseket vagy tematikákat vizsgálnánk meg. Na, de mielőtt beleugrálnánk ebbe a témába, segíts nekünk abban, Attila, hogy tisztázzuk, mi is az egészséges gyülekezet, vagy mitől egészséges egy gyülekezet. Nyilván egy evangéliumi újszövetségi gyülekezetre gondolunk, tehát ezt azért tisztázzuk, hogy evangéliumi gyülekezetről beszélünk, de ezen túl a mi olvasatunkban, keresztény olvasatban mit jelent az, hogy egészséges egy gyülekezet?
4: Igen, azért vállaltatok némi rizikót, hogy ugye meghívtok vendégeket, és a keresztények ezt a kérdést különböző módon látták szerintem az elmúlt 2000 évben, hogy egyáltalán, ha feltesszük ezt a nagyon egyszerű kérdést, hogy mi a gyülekezet, akkor erre szerintem különböző felekezetek, különböző háttérből különböző választ fognak adni. Tehát nem biztos, hogy egyetértetek azzal, amit én fogok mondani. Én nyilván azt gondolom, hogy a gyülekezet új szövetségi értelemben az Krisztus teste, Krisztus megváltottjai, Isten gyermekei alkotják a gyülekezetet, és a nagy kérdés az mindig az, mert idáig szerintem minden keresztény egyetért, de hogy ennek a helyi lecsapódása. Tehát azok a helyek, ahol mondjuk vasárnap 10 órakor történik valami Isten tiszteletnek nevezett, vagy bármilyen más névvel illetett dolog, hogy az pontosan micsoda. Én egyébként úgy látom, hogy szeretek úgy gondolkozni, szeretek így mindig visszamenni az abcselbe, és így az első időkbe, ahol belegondoltok, amikor mondjuk Pál apostol írt egy gyülekezetnek egy levelet, mondjuk nem tudom, Korintusba, akkor azt nem úgy kell elképzelni, hogy Korintus főútján ott volt egy épület, és ki volt ráírva, hogy korintusi gyülekezet, és akkor egy volt, hanem hogy ezek különböző házaknál, különböző helyeken, de hogy a Korintus városában élő összes tanítvány az volt a korintusi gyülekezet. És ezért én így látom ma is az egyházat, meg a gyülekezetet, és ezeket a helyi közösségeket inkább ilyen egy-egy tanítvány csoportnak látom, akiket valamilyen szervezőelv összeköt, azon belül, hogy a Krisztus nagy teste, és a nagy kérdés az, hogy ezt hogy tudjuk egészségesen megélni. Szerintem, ha jól gondolom, akkor erre vonatkoznak
1: nyilván, kérdéseiket. De én úgy gondolom, hogy kimondhatom Márk nevé, vagy ezzel mi maximálisan tudunk azonosulni. Tehát a gyülekezet fogalmát szerintem nem szabad összemosnunk a felekezet fogalmával. Mert azt is ki kell mondanunk, hogy van olyan felekezet, ami azt mondja gyülekezet, de nem gyülekezet. Tehát, hogy nem ettől ez gyülekezet, hogy gyülekezet, hogy valamilyen vallási felekezethez tartozik, hanem nyilván, hogy a Krisztus testéhez tartozzon, és akkor ennek van egy fizikai megnyilvánulás egy adott városrészben, egy adott faluban, egy adott vidéki városban, stb. Stb. Arra lennék kíváncsi, hogy ez a helyi megnyilvánulás a gyülekezetnek, ami teljesen egészségesen fogalmaztál meg, mitől lehet egészséges? Tehát az a kis populáció, úgymond, ami megjelenik a nagy gyülekezeti fogalomban, az mitől egészséges?
4: Azért szerintem azt is jó, ha ide teszem az asztalra, bár egyébként nekem a szívem az ilyen nagyon nyitott minden gyülekezet felé, meg sokféle keresztény felé, de ugye én alapvetően egy golgotás közegből jövök. Számunkra nagyon-nagyon sokat jelent az az Apcsel 2.42, ahol leírja, hogy a korai tanítványok hogyan élték meg a kereszténységüket. Ugye ott konkrétan négy dolgot mond, hogy kitartóan részt vettek az ige tanításában, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Ez az egyik pillér, a másik pedig az Efézus 4-ben, ahol ugye elmondja, hogy Isten adott különböző szolgálatokat, de azért, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére. Ezért én igazából úgy látom, hogy egy egészséges gyülekezetnek ezek az ilyen nagyon alap, meg nagyon leegyszerűsített módon a komponensei, hogy valahol, ahol nagyon hűségesen és igazából tanítják a Bibliát, olyan módon, hogy az életeket átformál, és az igéhez hű, meg az egyház, most a jó értelembe vett 2000 éves ortodox tanításához hű, tehát hogy nem megy el valami furcsa irányba, ahol van egy közösség az emberek között, ahol folyamatosan ott van az úrvacsora miatt Jézus Krisztus áldozat így a központban, tehát hogy ez nem arról szól, amit mi teszünk Istenért, hanem amit ő tett értünk. Ott van az imádkozás, és ott van az, hogy az egésznek a célja az nem egy önmagát szolgáló dolog, hanem hogy szolgáljunk kifelé. Tehát, hogy az egyház egy küldetésben van a világon, hogy elérjük az evangéliummal az embereket, és igazából a gyülekezet vagy a helyi összejövetelek ezt a célt szolgálják. Hogyan készülünk fel, hogy menjünk és csináljuk a dolgunkat?
3: Igen, abszolút én is így látom, és van az a mém, hogy miért vagyunk itt, azért gyűltünk, hogy ne legyünk szétszórva, és nem jó, hogyha gyülekezet csak úgy összegyűl, és nem csinál semmit. És nyilván az adja meg az egésznek az eszenciáját, hogy mégis mi történik ott abban a kis gyűlés során. És igen, nagyon jól mondtad, hogy valóban Krisztusra kell tekintsen, és alapul vehetjük itt az Apcsel 2.42-t. És egy másik dolog az egészben, amit észre kell venni, az egymással való közösség és kapcsolat is. Ugye egyrészt nyilván kapcsolatot kell teremteni Istennel, tanításokon keresztül, az imádkozáson keresztül, az úrvacsorán keresztül, és hogyha ez nincs meg, akkor már alapból bukott az egész, de az se jó gyülekezet szerintem, ahol meghallgattuk az igehirdetést, és megyünk haza. És nem is tudjuk, hogy a másikkal mi van, nem tudjuk, hogy miért kell a másikért imádkozni, nem tudjuk, hogy mibe szenved, csak mi ott vagyunk, hogy mi kapjunk. Tehát elengedhetetlen számomra az is, hogy a gyülekezet az egy olyan hely legyen, nem hely, egy olyan kapcsolódási pont legyen, ahol tudunk egymásról valamit. És egyszer hallottam talán egy olyan megfogalmazást, hogy a gyülekezet az, akik észreveszik, hogyha valami gond van. Tehát akár testileg, akár lelkileg, akár anyagilag ott vannak mellett, és tudják, hogy veled valami gond van, és tudnak rajtad segíteni is. Ugye milyen szép volt az Apcselbe is azt olvasni, hogy közös volt mindenük, és eladták, és segítették egymást. És ugye, hogy kitérnék kicsit arra is, hogy miért nem jó ilyen szempontból az online gyülekezet. Mert lehet, hogy te csatlakozol egy online gyülekezethez, és hallgatsz onnan tanításokat, de az nagyon egyirányú. Tehát úgy, hogyha lesz valami bajod, vagy nem tudom, szükséged van egy imádkozásra, egy lelki ápolásra, akkor nem fognak tudni rólad semmit. Lehet, hogy te kapsz információt, kapsz inputokat a te részedről, de viszont nincs meg ez a két oldalú kapcsolódási pont. Tehát gyülekezetnél mind nagyon fontos számomra az, hogy megfigyeljük azt is, hogy ott milyen lelkület van az emberek között, mennyire figyelnek oda egymásra, és mennyire van meg ez az összhang közöttük.
4: Hát ugye Jézus talán erre is mondta azt, hogy onnan fogja a világ megismerni, hogy az én tanítványaim vagytok, hogyha ti egymást szeretitek. Most távolról nagyon könnyű egymást szeretni, közelről egy kicsit nehezebb.
3: Abszolút.
4: és talán ez is, amire utalsz most.
1: Teljesen egyetértek veletek, srácok, meg mi is meg kell valljuk. Mi egy baptista közösségbe járunk, nem azért, hogy reklámozzuk, ott épülünk, és ott próbáljuk ezt a négy alappillért gyakorolni, ami néha hagy mag után kívánni valót, de igyekszünk helytállni, és kivenni a részünket ezekben a dolgokban, akár az imádkozásban, akár a kenyér megtörésében, az igeolvasásban, vagy a közösségben. De én azt tapasztalom, még akár, hát főleg hitetlen embereknél, de újonnan megtérteknél is, hogy olyan félvára veszik azt, hogy milyen gyülekezetbe járjuk, hogy édes mindegy az. Sőt, egy főben járó bűnnek látják azt, főleg nálunk itt Erdélyben azért az emberek többsége valahova meg van keresztelve gyerekkorában, és ezzel nem akarok semmilyen egyházra apelálni, vagy ilyesmi, de én is ebből a tapasztalatból jövök, és akkor van egy ilyen mondás, hogy a legnagyobb bűn az az, hogyha elhagyod a saját felekezetet, és váltasz. Tehát, hogy van fura, hogy az ember, az átlag ember igényes arra például, hogy hova járjon munkába, és egyáltalán nem mindegy neki. Vagy hogy hol lakjon, kik legyenek a szomtja, stb. És nagyon sokszor nem igényes a gyülekezetre is. Itt adódik az a kérdés, amit szeretnék veletek átbeszélni, srácok, hogy miért fontos egy keresztény embernek egy egészséges közösséget találni, egy olyan közösséget, amelyre jellemzők ezek az alapillérek, amit az előző kérdéskörben említettünk. Ha erről egy kicsit beszélnénk, hogy miért fontos egy jó közösséget, egy egészséges közösséget találni, és oda csatlakozni, és abban növekedni, és kivenni a részünket.
4: Igen, hát amit említettél, az ugye a Zsidók 10-ben van egy ilyen rész, hogy ne hagyjuk el a gyülekezetünket, mint szokások némelyeknek. Talán erre a versre építik legtöbben ezt a gondolatot.
1: Bár csak erre építenék, de kevesen építik erre, de van egy ilyen réteg is, így van Attila.
4: De hogy ugye ott szerintem inkább arról szól az a rész, hogy az egész zsidókhoz írt levélnek a kontextusát megnézzük, hogy ott olyan keresztények voltak, akik az üldöztetés miatt vonzó volt számukra a gondolat egyre inkább, hogy lehet, hogy hagyjuk ezt a Jézus dolgot a csodába, és menjünk vissza a törvényhez, meg a judaizmushoz, és őket bátorítja a szerző, hogy ne, föl ne adjátok a hiteteket, tehát ne hagyjátok el a gyülekezetet. De hogy ez nem egy konkrét helyi összejövetelről szólt. Viszont szerintem épp ez az, amiről mégiscsak beszélnünk kell ma is. Hallottam egyszer egy ilyet, hogy azt mondják a társadalomtudósok, hogy az 5 ember, aki legközelebb áll hozzád az életben, az ő átlaguk lesz igazából a te életed. Tehát, hogyha mondjuk körbeveszed magad 5 emberrel, aki mindig kicsúszik hónap végén a pénzügyekkel, és nem tudja beosztani, akkor te is ebbe a kategóriába leszel. Hogyha olyan 5 ember van körülötted, aki nem tudom, olvas és művelt, akkor te is ilyen próbálsz majd lenni, és persze el lehet ezt vinni sok végletbe. De szerintem az a nagyon veszélyes, amit ti is mondtok az online, csak online kereszténységnél, hogy nincsenek igazából körülötted azok a hívő testvérek, és szerintem nagyon nagy hatása van a gyülekezetnek arra, hogy megmaradunk-e egyáltalán Jézus mellett. És nem csak fejbe, hogy még mindig hiszem, hogy ő meghalt, feltámad, hanem hogy igazán szívből szenvedéllyel követem-e őt. Szerintem ebben nagyon nagy szerepe van egy helyi gyülekezetnek. És akkor csak még egyet hagy hozzak a kérdésedre, vagy felvetésedre. Dr. Szalai Andrástól hallottam egyszer ezt a mondatot, hogy amilyen az Istened, olyan az életed. És szerintem egy gyülekezetnek ebbe van óriási szerepe, hogy milyen Isten képet épít fel benned, vagy erősít, vagy bont le. És szerintem itt van az, hogyha egy egészségtelen gyülekezetbe jársz, akkor még az is lehet, hogy te hívő vagy, de az életed egyre inkább egy savanyú uborka, mert így tudod, így nem egy egészséges Isten képet kapsz. Míg hogyha egy olyan gyülibe vagy, ahol egy egészséges Isten képet kapsz, az meg felszabadítja az életedet, és örömmel, szenvedéllyel, odaadással, elköteleződéssel követed az Urat.
3: Én kicsit visszább lépnék egy-két lépéssel, és azt a kérdést tenném fel, hogy kinek kell gyülekezetet keresnie. Mert ugye említette Lóri is, hogy van az a szituáció, amikor beleszületsz egy gyülekezetbe. De mikor van ez, mikor kell keresni a gyülekezetet? És ugye ez nagyon fontos azok számára, akik mondjuk valamilyen helyi szinten máshova költöznek. Legyen szó egyetemistákról, azokról, akik munkát váltottak, akik máshova költöznek. Szóval számukra égetően fontos, hogy találjanak és keressenek tényleg egy olyan gyülekezetet, egy olyan közösséget, ahol be tudnak épülni, ahol tudnak hallani Krisztustól. Viszont ott van a másik fajta ember is, akit emlegetetek, aki már beleszületett egy gyülekezetbe, egy közösségbe. És mikor kell ugye neki keresnie más közösséget, vagy kell-e egyáltalán kell neki közösséget keresnie. Nos, én úgy látom, hogy nyilván említettük azt, hogy egy gyülekezet Krisztus központú kell legyen, viszont igen, ezt meg kell vizsgálni, viszont hogyha ez megvan, akkor mégis mit tegyek, hogyha nekem személyes preferenciáim alapján nem tetszik egy gyülekezet. És én azt látom az igéből és Krisztus szavaiból, hogy ezáltal is akar minket formálni az Úr. Azáltal, hogy a gyülekezet nem feltétlenül olyan, ahogy mi elvárjuk. Vagy nem tetszik minden attribútuma, minden jellemvonás annak a bizonyos gyülekezetnek. És lesz ilyen, hogyha elmész, hogyha maradsz. És azt is veszem észre az igéből, hogy ő mindig arra szólít fel minket, hogy abban a szituációban, azon a helyzetben, ahol vagyunk, azon javítsunk. Azokat a kapcsolatokat hozzuk helyre. Ugye miért hozta volna fel azt a példát Krisztus, hogy Krisztus az egyház mennyasszonya? Tehát annyira közelség van és olyan kapcsolat van közöttük, hogy hogy ez egy nagyon szoros és nagyon intim kapcsolat, és ezen dolgozni kell. Nem tehetjük meg azt folyamatosan, hogy felrúgunk minden szabályt, kapcsolódást, amit eddig felépítettünk, és keresünk saját kényünkedünk szerint olyan gyülekezetet, olyan közösséget, ami nekünk tetszik. Szóval arra is bátorítanám az embereket, hallgatókat, hogy ha valami nem tetszik, akkor ne feltétlenül ugráljunk ide-oda gyülekezetekből, hanem próbáljunk meg valamilyen szinten, ameddig a mi hatáskörünk elterjed, javítani azon a helyen, ahol mi vagyunk.
4: Abszolút egyet kell, hogy értsek, és tudod, az a nehéz ebben az egész témakörben szerintem, hogy itt mindenkinek van egy útja, meg egy személyes sztoria, és nagyon nehéz ugye olyat mondani, ami se bántó ne legyen, se kioktató, de se túl megengedő, úgymond. De hogy azt látom, hogy az új szövetségi értelemben, ha nézzük, akkor szerintem nincs olyan, hogy gyülekezet nélküli keresztény. Tehát ez egy nem létező fogalom. Most nyilván a modern korban ez nagyon érdekes, hogyha mondjuk te kapcsolatot tartasz 4-5-6-10 keresztény baráttal, tudod, időnként mondjuk összejártok egy házi csoportba imádkozni, akkor ezt gyülekezetnek vesszük-e, vagy konkrétan valahol vasárnap, vagy nem tudom, szombaton kell járnod. Ez érdekelne egyébként. Én a beleszületős fajta voltam, tehát én felnőttem egy közösségbe, most már nem oda járok, de hogy alapvetően én mindenkit arra bátorítanék, hogy keressen gyülekezetet, és ne maradjon egyedül. És akkor be lehetne hozni ilyen képeket, tudjátok, hogy az egyedül lévő hasába az elalszik, hogyha együtt vannak, akkor lángolnak. De ennek tényleg van alapja. Meg hagyj hozzak ide egy kutatást, hogy volt egy ilyen amerikai kutatás, arról szólt, hogy emberek, akik kiestek a gyülekezetből. Azt találták a kutatók, hogy 15-20 évvel később az ő hitük az még mindig erős volt a legtöbbjüknek. Tehát, hogy valahogy nem vesztették el, viszont a gyerekeik már nem lettek hívők, nagyon nagy arányban. Szóval szerintem itt bejön az is, most nem tudom, hogy tudod, ki az, aki egyedülállóként hallgatja, ki az, aki családosként, de mi sokszor vagyunk úgy a feleségemmel, hogy már csak a gyerekeink miatt is muszáj az, hogy nem ugrálunk ide-oda, hanem ahol vagyunk, ott hűséggel igyekezni, beletenni, amit csak tudunk, szeretni a testvéreket, stb.
1: Teljesen egyetértek veletek, és én is ezt mondom, hogy elsősorban építenünk kell a közösséget, igényünk kell legyen a közösségre, a gyülekezetre, tehát hogy Krisztus képviselje, Krisztust emelje fel, ezzel legyen a lényeg, és ahol nem kapod meg ezeket az alappilléreket, amelyeket mondtunk, huzamosan ideig, folytonosan, tehát direkt kikerülik, tudom is én milyen okok miatt, akkor van olyan helyzet, John Stott is mondja ezt, a Hiszek az igehirdetésben, a Szem című könyvében, hogy fel kell állni. Tehát, de úgy hiszem, hogy ezek az esetek a ritkábbak, bocsánat, mind Magyarországon, mind Romániában azért elég szépen adott a lehetőség arra nézve, hogy egy evangéliumi gyülekezetbe járhass, ahol épülhetsz, és ezt a négy dolgot gyakorolhatod. Mégis beszéljünk egy kicsit erről, hogy van-e olyan pont, amikor valakinek fel kell állni? Melyek azok a tolerancia határok, ameddig azt mondod, oké, ennek a gyülekezetnek is van hibája, a mi gyülekezetünk sem tökéletes, szerintem a Golgota sem tökéletes, és ezt látjuk, és ezt nem azért mondjuk, hogy csak mondjunk valamit, hanem ha most nagyon belemennénk, lehet tudnánk is mondani példákat, hogy miben vagyunk fejlődés alatt, vagy mi az, amin változtatnunk kell. De mégis hol az a pont, ahol esetleg fel kell állni valakinek, vagy mondhatja azt egyáltalán, hogy elég volt, vagy eddig tartott, és most én megyek tovább.
4: Figyelj, lehet, hogy ezt egy kicsit ilyen úgy fognám meg, hogy szerintem nincs olyan, hogy igen, nem. Tehát ez nem annyira fekete-fehér ez a téma. Hogyha ez megtörténik, akkor mindenképpen álljál föl. Hanem egy kicsit olyan, mint amikor elmész egy orvoshoz, tudod, és azt mondja, hogy van egy egészségügyi problémád, de annak vannak különböző szintjei. Hogy ez egy enyhe dolog, és ha még tudod, tudsz vele együtt élni, vagy tudsz ellene tenni, vagy ez már olyan dolog, hogy tudod, menj a kórházba azonnal, vagy olyan, hogy 3 napod maradt. Nem mindegy.
1: Igen, ez nagyon jó ez a példa, köszi Attila.
4: Csináltam a TikTokon nemrég egy videót, hogy mik azok a dolgok, ami miatt jobb, ha menekülsz egy gyülekezetből, és halljátok, kaptam hideget-meleget. Nem tudom, mondjak ebből egy párat?
1: Persze, kérünk nyugodtan.
4: Például egy ilyen volt szerintem, hogy ha azt mondtam az egyik pontnak, hogy ha a vezetőt vagy a vezetőséget nem lehet megkérdőjelezni, mert mondjuk valami nagyobb tekintélyre, felhatalmazottságra, kenetre hivatkoznak, és emiatt ugye ők tévedhetetlenek, akkor szerintem az egy nagyon veszélyes dolog egy gyülekezet életében. És de ennek is vannak szintjei. Tehát, hogy van olyan, hogy a lelkipásztor testvért azért nem illik megkérdőjelezni, meg van, ahol ki van mondva, hogy ez az Isten embere, és ha bárki felmer tenni egy kérdést, akkor az lázadó. És azért szerintem nagyon nem mindegy, de például ez egy ilyen dolog. Vagy hogyha egy gyülekezetod úgy értelmezi, hogy csak mi látjuk helyesen a Bibliát, és minden más keresztény gyülekezetről lenézően, megvetően, ítélettel vesz, és szerintem az is egy ilyen piros zászló, hogy jobb, hogyha onnan elmész. És vannak még ilyen szempontok szerintem. De mindegyik egy spektrum, és én arra bátorítanék mindenkit, hogy ez ugyanúgy, hogy oké, tehát ma az emberek elmennek orvoshoz, úgyhogy elmondják, hogy mi a diagnózis, mert ugye Dr. Google segít, és beírod a tüneteidet, és már tudod, hogy mi a bajod, de sokkal jobb, ha elmész egy szakemberhez, és ő kimondja, hogy neked mi a bajod. És szerintem ugyanígy arra bátorítanék mindenkit, akiben most ül egy gyülekezetben, és úgy ott van, hogy hát lehet, hogy váltanom kéne, hogy ezt nehogy saját szakállára hozza meg, hanem beszélgessen olyan érett testvérekkel, lehetőleg más és több közösségből, akik tudnak neki visszajelzést adni arra, és én azt látnám ilyen döntő vonalnak, ahol érdemes elgondolkozni a gyülekezetváltáson, hogyha így mások véleménye, akik érett keresztények, és mások véleménye alapján az jön ki, hogy ahol most vagy, az konkrétan veszélyezteti a te lelki egészségedet, vagy a hasznosságodat az Isten országába. Szerintem ez az, ami miatt érdemes felállni.
1: Nagyon jó. Ez szerintem egy nagyon jó tanács, ezt alá is húznám, Attila, engedd meg, hogy ismételek, hogy kérd ki más keresztények, érett keresztényeknek a tanácsát, akik kapcsolatban vannak veled, és nagyon sokszor úgy váltunk, megsértődtünk, nem tetszett valami, tehát hogy a hibákat felnagyítjuk, tehát sérelmek miatt. Nagyon kevés az olyan váltás, aki ezért váltok, mert itt nem Krisztusról szól a dolog, vagy itt abszolút tekintély a vezetőségnek, és nem lehet semmit megkérdőlezni, vagy nincs imádkozás, stb. Tehát, hogy ilyen személyes sérelmek miatt. És ez egy nagyon jó szűrő lehet, ami segít ebben. Meg én úgy gondolom, hogy a életvitelünk kapcsán legtöbbször nem azt a kérdést kell feltenni, hogy na, hova meneküljek, hova váltsak, hanem mi az, amiben Isten engem felhasznált. Tehát lehet, hogy a hibák felismerését azért engedi meg Isten az életembe, mert engem és mondjuk néhány embert a közösségből felhasznált abban, hogy ezt orvosoljuk, vagy ennek a változtatáson segítsünk, hogy elkezdjünk érte imádkozni. De ez nagyon jó tanács, Attila, köszönjük.
3: Igen, én is úgy látom ezzel kapcsolatosan, hogy mikor magával az egyénnel van gond, akkor két probléma adódhat. Hogy vagy csak ő látja a problémát, vagy csak ő nem látja a problémát. És az a megfelelő orvoslás, hogy ti is mondtátok, hogy kérjünk egy külső véleményt, hogy figyelj, itt van ez a gyülekezet, de én azt látom, hogy ebben és ebben a pontban nem felel meg. Tényleg így van ez? És hogy azt mondják, hogy igen, és tudnak tanácsot adni, hogy hogyan lehet ezen változtatni, akkor lehet változtatni nyilván. Vagy van a másik oldala is, mikor maga a gyülekezet annyira, hát így elbabusgatja az embert, és annyira mindent a feneke alá tesz, hogy minden jó legyen számára, és nem beszélnek olyan dolgokról, hogy bűnbánat, nem beszélnek olyan dolgokról, hogy bűn, hogy mit kell megbánni, mit kell változtatni az életedbe, hogy te egy nagyon tök jól elkényelmesedsz oda, és nem akarsz változtatni. De lehet, hogy egy külső ember látja, hogy figyelj, ez a gyülekezeted szokott erről is erről beszélni? Hát nem, de hogy mi szeretjük ezeket, meg szeretjük azokat, és ilyenkor is kell kérni a szellemnek a felvilágosítását, hogy Uram, én jó helyen vagyok? Én változom valamit az utóbbi életbe? Vagy csak járok egy gyülekezetbe, ahol tök jól érzem magam, ahol jó a dicsőítés, ahol jó a tanítás, mert tök jó pszichológiai gondolatokat mondanak, meg olyan gondolatokat, amiket tudok tenni Instára, és ez tetszik az embereknek, és növekszik a gyülekezet, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ez egy olyan építő közösség, ami közelebb fog vinni téged a mennyországhoz. Mert végső soron ez is a gyülekezetnek a célja, hogy úgy faragjon téged, hogy te gondolkodás nélkül bejuss a mennyországba.
4: De egyébként annyira érdekes ez, hogy nálunk is volt olyan a Kistarcsai Golgotában, aki mondjuk odajött, és azt érezte, hogy felszabadult az élete, kivirágzott, végre a helyére került, és volt olyan, aki pedig innen ment el úgy, hogy úgy érezte, hogy ez neki egy egészségtelen hely. Szóval akarok transzparens lenni, tudod, hogy nem olyan nagy mellénnyel jönni, hogy na, nálunk tényleg minden tök jó, mert valakinek igen, valakinek meg nem. És nagyon szerintem az a nehéz, hogy honnan látod azt, hogy itt az illető nem tesz bele eleget, vagy tudod, túl kritikus, mert van ilyen, tehát hogy tudjátok, a kritikusnak mindig rossz napja van. és hogy van olyan, hogy igazából ennek az embernek egyik gyülekezet se lenne jó, és volt, hogy így lelkipásztorként, amikor szolgáltam, jöttek hozzám emberek, hogy annyira örülünk, hogy megérkeztünk ide, mert nem tudod elképzelni, hogy mi volt az előző gyülekezetünkben. És ahogy így beszéltek, így mondtam nekik, hogy figyeljetek, garantálom, hogy egy hónapon belül csalódni fogtok itt ebbe a gyülekezetbe. Mert szerintem nagyon nem mindegy, hogy úgy jövök, hogy hozzá akarok tenni ehhez a gyülekezethez, és persze szeretném is, hogyha itt felkészítve lennék a szolgálatomra, de hogy alapvetően egy ilyen maximális csak elvárással jövök, Vagy úgy látom, hogy igen, ez egy kétirányú utca, és én is hozom, amit bele tudok tenni.
1: Igen, de örülök, hogy ezt így felvállaltad. Azért nagyon nehezen éljük meg mi ezt vezetők. Én ifjúsággal foglalkozok, ifjúsági vezető vagyok. Amikor látod azt, hogy a báránykád feláll és máshol megy, vagy máshol folytatja, nehéz ezt megélni. Van ebben egy emberi oldal. Tehát ugye ez a, tudod, hogy a mennyiségből veszítesz, de nyitottak kell legyünk, hogy Isten valakit tovább vezet. Nekünk volt ilyen tapasztalatunk az ifjúságban, hogy valaki nem azért állt fel, mert elege lett belőlünk, hanem Isten úgy vezette, hogy egy másik közösségben kell szerepet vállaljon, szolgálatot vállaljon. És én mikor beszélgettem, én azt mondtam, hogy én hátrahúzódok. Tehát ha Isten vezetett tényleg, akkor én ennek örülnöm kell. Azóta eljön még a közösségünkbe. Nyilván ő ahhoz a közösséghez csatlakozott, tehát már ott van testületileg, meg annak a szerves része. De ezt ugye meg kell harcolnunk vezetőknek, hogy legyen egy ilyen nyitottság bennünk. Meg szembenézünk, tükörben nézzünk, hogy na mi miatt állnak fel az emberek. Mert ez is egy kérdőjel lehet, amikor folyamatosan apadnak. Tehát az nem normális, hogy mindig csak mennek el tőlünk, és senki nem jön. Tehát hogy meg kell vizsgálnunk magunkat vezetőként, hogy figyeljetek, minket változhatunk. És itt nem arról beszélek, hogy igazodni az emberek elvárásaihoz, vagy a korszellemhez, vagy valami modern dolgot tegyünk. De én azt látom, például az Abcsep tanulmányozom most, hogy döbbenet, hogy ott mekkora változásokon vitte keresztül a léleküket. Tehát ott van Péternek a látomása, tudjátok, és el kell menjen Kornélius házába. Bemerít őket. Tehát az apostol, amikor ezzel szembesülnek Jeruzsálembe, ott kell pipák, kiakadnak. Tehát nem hiszik el. Aztán megint küldenek, hogy tényleg így van. És átformálhatók. Tehát a lélek át tudta őket formálni, hogy igenis, a pogányoknak is adott ott az evangélium, és belelkesednek. És akkor bennem az volt imaként, hogy Uram, mi az, amit most nekünk meg akarsz mutatni? Miben vagyok én berögződve? Miben kell átformálj, átgyúrj engem? Hogy erre legyek nyitott? Tehát, hogy kell egy nyitottság bennünk legyen. És erről beszélek, hogy néha álljon a vezetőség, vagy álljon mi a tükör elé, Isten elé, és mutassa meg, hogy mi amiatt felállnak. És akkor itt jön egy kérdés, amit behoznék, engedjétek meg nekem, hogy azért én tapasztalom ezt, akár a saját bőrömön is néha, de főleg az utána következő generációban, hogy nagyon sok mindenről beszélnek lelkesen, de ha megkérdezed őket, hogy melyik gyülekezetbe jártok, vagy a szüleit hova járnak, mert lehet még nem tagok, nálunk, meg nálatok is úgy tudom, hogy a tagság feltétel az a bemerítkezés, az új szövetségi bemerítkezés, nem beszélnek úgy de lelkesen. Tehát mintha arról kérdezed őket, hogy neked is lyukas az oknit? Tehát érted? Tehát, hogy erről ne beszéljünk. Hogy miért van ez, hogy van egy következő generáció, de nem csak, azért vannak az elődjeink közt is olyanok, akik nem beszélnek lelkesen a gyülekezetre, vagy nem is járnak szívesen a gyülekezetbe. Tudom, hogy ez megint egy nagy téma, de mégis, ha mondanánk egy-két dolgot, hogy látjátok ti ezt? Biztos van hasonló tapasztalatotok, ismertek ilyeneket.
4: Van ez a tanmese, amikor ugye két kutya harcol egymás ellen a mezőn, és nem tudom, így tépik egymást, és akkor egyszer csak megmozdul a bokor, és kiderül, hogy ott van egy nyúl, és hirtelen mind a két kutya így elkezd utána futni, és most már együtt üldözik, és egy csapat ők ketten, mert van egy közös cél. És én azt gondolom, hogy lehet, hogy akkor merül ez fel ez a téma, vagy ez az első dolog, ami eszembe jut, amikor így nagyon öncélúvá válik egy közösség, és nincs egy cél előtte, nincs egy küldetés, amiben együtt részt vennénk. És szerintem azt tapasztalom egyébként, főleg a fiatal generáción, hogy ők ügyeknek élnek. Ők még nem cinikusak, ők még nem fejlesztették azt ki, hogy nem az igazi, de nem baj, csináljuk, menjünk, mert mindig is mentünk, hanem őnekik nagyon fontos, hogy tehát még munkahelyre is nem csak úgy vannak, hogy menjünk el és dolgozzunk valahol, mert kell a pénz, hanem hogy olyan helyre nem jelentkezik, ami mondjuk nem egyezik az ő világképével, vagy ahol nem tud valamit hozzátenni a nagy egészhez. Tehát ők nekik nagyon fontosak az ügyek, és szerintem itt van egy óriási lehetősége a gyülekezeteknek, meg szerintem minden vezetői csapatnak, hogy hogyan tudjuk. Nyilván nem nekünk kell kitalálni, mert Jézus megadta a küldetését a gyülekezetnek. De hogy a mi kontextusunkban, a mi helyünkön, ennek a helyi közösségnek, ennek a tanítványcsapatnak mi az a cél, ami lelkesíti az embereket. Mert ha ez tényleg csak egy ilyen szokás, hogy bejárunk vasárnap, az szerintem tényleg elég hamar unalmassá tud válni.
1: Lekoptatja. Sőt, itt még behoznék valamit, így a gondolatot kapcsán ugrott be, de javíts ki, ha nem értesz el egyet, Attila. Tehát ezt nagyon konkrétan megfogalmazni előttük, hogy mi a cél, mi a küldetésünk, merre megyünk, és bevonni őket. Én tudom, hogy itt vannak, akik vitáznak velem, hogy jaj, hát még ha nincsenek megtérve, meg ilyesmi, de hogy a tinédzsereknek is, meg a fiataloknak is adni lehetőséget. Tehát Valaki úgy fogalmazott egyszer egy pszichológus, hogy rizikót vállalni akár, hogy feladatokat adunk nekik. Nem azt mondom, hogy ők prédikálnak, vagy hogy a következő gyülekezeti őrát ők tartsák meg, de hogy érezzék, hogy szerves része és valamit hozzáadnak, ahogy mondtad te ezt. De nem tudom, hogy egyetértesz ezzel, vagy hogy látod.
4: Én teljesen egyetértek. Tehát én úgy látom, mi nekünk az volt így az elméletünk ebben, az most nem tudok bibliai alátámasztást mondani, de hogy nyilván úgymond színpadi szolgálatot, tehát ami másoknak a szellemi vezetése, olyat nem bízunk nem újjászületett emberre. De egyébként meg minden másba abszolút vonjuk be őket, mert úgy látom egyébként, hogy Jézusnak is, szokták ezt mondani, hogy a vallásnak az a logikája, hogy tudod, hogy először viselkedj, tudod, aztán ide tartozhatsz, és higgyél, és akkor lehetsz így velünk. De Jézusnak meg az volt a logikája, hogy gyere, legyél itt velem, majd elhiszed az evangéliumot, és az majd át fogja formálni az életedet. És én nagyon azt gondolom, hogy a gyülekezetben is ez van, hogy minél inkább be tudjuk vonni az embereket, hogy így vállalj valamit, vagy legyél a része, annál jobb, mert ott fogja megtapasztalni igazán a szeretetet a többiek részéről. És lehet, hogy azt gondolkoztatja el, nem is a prédikáció, így első körben. Ami persze pásztorként tök nehéz ezzel szembesülni, de hogy láttam ilyeneket.
3: Ja, én is egy perspektívában helyezem a dolgokat, az jut eszembe ilyenkor, hogy miért van az, nem csak mások, az én életemben is, hogyha reggel van egy foci meccs, vagy egy Forma 1 meccs, akkor tök szívesen felkelek, de hogyha gyülekezetbe kell menni, akkor nem olyan szívesen, vagy úgy húzom a számat, vagy hogyha találok egy kitérőt, akkor lehet, hogy inkább azt választom. És hogy mégis miért van ez? És nyilván az első ok az, amit ti mondtatok, hogyha nem kapcsolódunk a gyülekezethez, hogyha nem érezzük a magunkénak az egészet, akkor nem fog érdekelni, mert akkor nem lesz egyéb, mint hogyha egy... Most értsetek, hogy moziba mennénk, vagy egy műsorra mennénk. Nyilván teljesen más a kontextus, mert Krisztus igéjét halljuk, ami megérinthet sokkal jobban, mint egy film, de hogy mégis az én részemről ugyanannyi az input, hogy elmegyek, leülök és végighallgatom. És ez nem jó. A másik pedig, hogy nem látjuk ugyanazt a lelkesedést, nem látjuk ugyanazt az energiabevitelt, ugyanazt a lelki öntetet, amit látunk sokszor egy ilyen helyzetben, mert ugye tudjuk, hogy egy meccsre, vagy bármire, egy ilyen nagy eseményre rengeteget készülnek. És feltehetjük a kérdést, hogy vajon mi, mint olyanok, akik tagja vagyunk a gyülekezetnek, nem szolgálunk, készülünk-e annyira rá a gyülekezetre, imádkozunk-e annyit érte. De a másik oldalról is ugyanígy érvényes, hogy én, mint szolgálattevő, készülök-e annyit a szolgálatomra, hogy ez megnyerje az emberek tetszését, hogy az Istennek tetsző legyen. Tehát így két oldalú az egész, de bennünk is megvan a hiba, nyilván, de a gyülekezet is kell tegyen azért, hogy az egész gyülekezet az olyan legyen, hogy az emberek kapcsolódjanak és vágyanak oda menni.
1: Márk, ezt nagyon szépen mondtad, és ezt ki kell így mondanunk, hogy ez egy kétoldalú felelősség. És ha így állunk hozzá, pezsegni fog a szívünk a gyülekezetért, meg azokért, akik ott vannak.
4: Csak szerintem az a hiba lehetőség ebben, hogy általában mindegyik oldal a másiktól várná a fejlődést. Tehát mi pásztorként azt mondjuk, hogy miért nem jönnek ezek lelkesebben, meg miért nem készülnek jobban, meg imádkoznak a gyülekezetért. Ők pedig ugye, nem tudom, ránk néznek. És szerintem tök jó, hogyha egy kicsit mindenki magával foglalkozik ebből az értelemben, hogy pásztorként nyilván ti is úgy vagytok, amikor készültök egy ifi alkalomra, vagy én is készülök egy prédikációra, vagy akár egy podcastre, hogy annyira az az imám, hogy Uram, segíts, hogy olyat mondjak, ami most tényleg valódi segítség lesz a te igédből ezeknek a drága embereknek, akikért te az életedet adtad. Tehát, hogy nekem meg kell állni itt, hogy én csak szolgálok, és adom a lehető legjobbat, amit tudok. És a gyülekezet pedig szerintem reagál erre azért. Tehát, hogy meg ott vannak a testvérek között, egymást tudják bátorítani, hogy amikor meghallják, hogy valaki megoszt, hogy fú, hozzám így szólt most ez a tanítás, és a másik hallja, és azt mondja, tényleg én közben a nappalimat rendeztem be fejbe, mert annyira nem voltam ott, tudod. Akkor rá gondol, hogy lehet, hogy tényleg így többet tudnék kapni én is az Isten tiszteletből, ha így jönnék. Na, csak mindegy, ezt gondoltam így hozzátenni, hogy jó, ha mindenki a saját részére fókuszál, és nem a másik oldalt hibáztatja.
1: Így van,

0: Valaki az, aki először volt ifin, és nagyon lelkesen beszélt az alkalomról, hogy fáj, olyan otthonosan érezte magát meg, hogy annyira gyakorlati volt neki az alkalom, és annyira jól esett ez. És úgy megfogadott bennem, hogy fú, milyen jó lenne, ha kimondanánk mi is ezt, akik már 10 éve, 5 éve oda járunk, hogy így bátorítsuk is egymást, hogy nagyon jó volt a mai alkalom, és olyan jó, hogy eljöttem, olyan jó, hogy találkozhattam veled, olyan, hogy ma valamit Isten általad, általad megértetett velem. Kívánom azt, Attila, a te életedben is, miénkben is, meg a kedves hallgatók életében, hogy egészséges gyülekezetbe járunk, ahol otthonosan mozgunk, és valóban mindannyiunk számára Krisztusnak a dicsőség a legfontosabb, és ezért mindent megteszünk és engedelmeskedünk neki. Köszönjük, hogy találkozhatunk és beszélgettél velünk.
1: Isten áldjon. Nagyon köszönöm. Isten áldjon titeket, meg az egész podcastet és az összes hallgatót.
0: Viszont kívánjuk, testvérünk.
2: Sziasztok.
0: Sziasztok.

0: Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: A velem töltött időt nem lehet kutyafuttában elintézni. Amikor sietsz, az elméd össze-vissza ugrál köztem és az előtted álló feladatok között. Szorítsd vissza a rád nehezedő teendőket. Teremts egy biztonságos teret magad körül, egy búvó helyet, ahol megpihenhetsz velem. Én is vágyom az összpontosított figyelemnek ezt az idejét, és arra használom, hogy megáldjalak, megerősítve és felkészítve téged az előtted álló napra. A velem töltött idő tehát bölcs befektetés. Hozd elém drága időd áldozatát. Ez egy szent teret alakít ki körülötted, teret, melyet betölt a jelenlétem és a békességem.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Száztizenkilencedik Zsoltár, 27. vers. Krónikák második könyve, 16. fejezet, 9. vers. Zsidókhoz írott levél, 13. fejezet, 15. vers.

válogatás Nemeshegyi Gyula lelkipásztor több mint 40 évvel ezelőtt a Monte Carlo rádióban elhangzott szolgálataiból. 24. rész. Krisztustól megragadottak. Filippi beliekhez írt levél, 3. fejezet, 12. vers. Nem mintha már elértem volna, vagy már tökéletes lennék, hanem igyekszem, hogy megragadjam, mert engem is megragadott Krisztus Jézus. Mindig nagy szükségük volt az embereknek Krisztust hirdető bizonságtevőkre, olyanokra, akik mélységes fájdalmat éreztek a bűnben eltévedt emberrel szemben. Ma is kellenek az ilyenek, mert a Krisztusban való megváltás örömhírére a mai embernek is szüksége van. Ugyanis igen nagy azoknak száma, még a keresztények között is, akik úgy jártak, mint a tékozló fiú. Ott állanak az atyai ház kapuja előtt, és tekintetükből ez olvasható ki. Tanítsatok meg hinni. Adjatok boldog életcélt. Segítsetek hozzá egy békességes földi élethez. Vezessetek Jézushoz. Az ilyenek mind szomjazzák a Krisztustól megragadott útbaigazítókat. Hiszen az ember legnagyobb kérdése vagy előbb, vagy utóbb, mégiscsak az üdvösség kérdése lesz. A felolvasott Biblia versben a világirodalom legőszintébb és legszebb vallomását találjuk. Két alaphang járja át ezt a vallomást, a félelem és a boldogság, a nyugtalanság és a mélységes békesség. A nyugtalanság ebben a szóban van, nem mondom, hogy már elértem volna. A boldog nyugalmat pedig ez a szó fejezi ki. Igyekszem, hogy el is érjem. Pál Krisztustól való megragadottságát egy eleven képben szemlélteti. Hasonlítja magát a versenypályán futóhoz, aki célegyenest nékidől a jutalom elnyeréséért. Igen, a Krisztus által megragadott ember minden erét összpontosítja a Krisztus elnyerésére. Micsoda erőkifejtést igényel a földi jutalom elnyerése is. Sokszor a végkimerülésig megy a küzdelem valaminek az elnyeréséért. Az élet koronája sem hull küzdelem nélkül az ölünkbe. Isten e világon minden előrehaladást, fáradtság és veríték árán ad a kezünkbe. Akkor a legnagyobb jutalom iránt támasztanak közönyt a szívünkbe. Be kell látnunk, hogy lehetetlen abba hagynunk a futást. Teljes erőnk latba vételével kell igyekeznünk, hogy elérjük őt. Ezek után mondhatná valaki, én azt hittem, a hívő élet nyugalmat biztosító élet. Te pedig szakadatlan versenyfutásról beszélsz. Mi nyugalmat keresünk, te pedig örök izgalmat ültetsz a szívünkbe, mivel a versenyen le is maradhatunk. A hívő élet valóban csupa küzdelemből és állandó vigyázatból áll. De tudjátok mégis, kik maradnak le erről a versenyről? Akik csak beszélnek a jutalom szépségéről és értékéről, de egy lépést sem tesznek érte. Azok maradnak le, akik becsesebbnek tartják ezt a földi életet, mint a mennyeit. Akik sajnálják az önmegtagadást a testtel és a bűnnel szemben. Akik jobban hisznek emberi okoskodásban, mint Isten kijelentett igazságaiban. Sorolja még tovább. Minek? Hiszen ti magatok is látjátok, hogy akiben megvan a vágy és az önzetlen elhatározás a célba jutás iránt, nem maradhat le, hanem biztosan célba érkezik. Sokan azt mondják, milyen sokba került Pálnak a Krisztushoz való csatlakozás. De ezt csak a lelki vak látja így. Ő egészen másképp látta. Nem lemondásról van itt szó, hanem boldog cseréről. Amelyek egykor nékem nyerességek valának, azokat kárnak ítélem. Akik így gondolkodnak, nem lemondanak, hanem nyernek. Nem adnak, hanem kapnak. Olyan formacsere ez, mint amikor petróleum lámpával világított szobába besüt a napfény. Nincs tovább szükség a lámpa fényére. Jézus megpillantása úgy hat a lélekre, mint a reggeli napsugár. Pál is kioltotta ebben a világosságban fai és vallási büszkeségének minden világosságát. Hiú és balga vállalkozás is lenne Krisztus világosságát emberi bölcselkedéssel elhomályosítani. Meddő erőködés lenne az egész. Hát, pusztítsa el a napot, aki tudja. Hiszen még bele sem tudunk nézni.
Így vagyunk Krisztus világosságával is. Lám, nem könyvekben, templomokban vagy oltárokban bontakozik ki Krisztus világossága, hanem keresztjének bűntörlő és megváltó erejében. Ez az a Krisztus, aki az én szívemet is megragadta. Ő vele van békességem és igazi csend a szívemben. Amióta őt ismerem, azóta van nagyobb igyekezetem, hogy gyorsabban fussak, a nagyobb szeretet, a nagyobb hűség és nagyobb engedelmesség lelkületével az üdvösség útján, amíg nappal van. Ne maradjatok le ti sem erről a sorsdöntő versenyről, hanem igyekezzetek célegyenest az égi jutalom elnyerésére. Legyen így. Amen.

Feladatunk az evangélium terjedésének ügyében. Tesszalonika beliekhez írt második levél, harmadik fejezet, elsőtől az ötödik versig. Végül, testvéreim, imádkozzatok értünk, hogy az Úr beszéde terjedjen, és dicsőítsék úgy, mint nálatok is, és hogy megmeneküljünk az alkalmatlan és gonosz emberektől, mert nem mindenkié a hit. De hű az Úr, aki megerősít titeket, és megőriz a gonosztól. Bízunk is az Úrban, hogy amiket rendeltünk, azokat megteszitek, és meg is fogjátok tenni. Az Úr pedig irányítsa szíveteket az Isten iránti szeretetre, és a Krisztus iránti álhatatosságra. Ebben a néhány igeversben elsősorban arra kéri az apostol a tesszalonikai hívőket, hogy imádkozzanak értük, hogy az Úr igéje terjedjen általuk más helyen is, ahogyan náluk is terjedt. Ennek mindig szükségét érezte. Ezt nem csak a tesszalonikai hívőktől kérte, hanem a többi gyülekezetektől is. Én is mindig szükségét éreztem az éretten való imádkozásnak. Nagyon jól esik, amikor testvéreim arról biztosítanak, hogy imádkoznak értem. Spurgeon is az érette való imádkozásnak tulajdonította ige hirdetéseinek az eredményességét. Igen, a tapasztalat azt igazolja, hogy a hitből, szeretetből és egységes lélekből fakadó imáknak óriási ereje van. Amikor a jeruzsálemi hívők együtt imádkoztak, még a hely is megmozdult, ahol egybegyűlve voltak. Tehát, ahol inkább imádkoznak az ige hirdetőkért, és nem kritizálják, nem ócsárolják szeretetlenül, ott nagy áldásnak jutnak birtokába az imádkozók. Megerősödnek és betelnek szent lélekkel. Az Úr Jézus arra tanít, hogy még az ellenségeinkért is imádkozni kell. Mennyivel inkább kell ezt tenni az ige szolgáiért. Pál a tesszalonikai testvérek imáját nem anyagi természetű dolgok sikeréért kérte, hanem az evangélium terjedéséért. Aztán azért is, hogy megszabaduljanak az elvetemült és gonosz emberektől, akik csak állandóan akadályokat gördítettek a lelki munka elé. Volt belőlük bőven a gyülekezetekben. Olyan belopakodott, hamis atyafiak voltak ezek, mint Simon mágus a samáriai gyülekezetben, vagy mint az ércmíves Sándor, aki szintén sok bajt szerzett az apostoloknak. Az alkalmatlan és gonosz emberek megnehezíthetik az evangélium terjedését, de teljesen megállítani nem tudják, mert maga az Úr annak védelmezője. Még ha az evangélium hirdetőjét bilincsbe vernék is, az evangéliumot nem lehet bilincsbe verni. Azt is mondja az apostol, mert nem mindenkié a hit. Lássuk, hogy kié. Azé, aki kéri. Csupán ezen múlik. A tanítványok is kérték az Urat. Növeld a mi hitünket. Az Úrtól ajándékozott hitet a személyes tapasztalat és a próba erősíti. Az élő hitnek nagy jelentősége van a lelki életben. Azon fordul meg minden: megtérés, belső növekedés, lelki gyümölcsözés, üdvösség. A látszat hit a próbák tüzében semmivé válik. Az apostol bizakodását fejezi ki a harmadik és negyedik versekben. Először is bízik az Úrban, hogy megerősíti a tesszalonikai hívőket, és megőrzi őket a gonosztól. Ezért mondja, hogy hűséges az Úr. Valóban hűséges ígéreteihez és minden benne bízóhoz. Az Úr hűsége abban is megmutatkozik, hogy fölkészíti gyermekeit a próbák elhordozásához. Tehát nem veszi le minden esetben az övéiről sem a próbákat, a terheket, de megerősíti őket annak elhordozásához. Azután megmutatkozik az Úr hűsége a gonosztól való megőrzésben. Például megőriz a hitetlenségtől, a zúgolódástól, a tőle való elszakadástól, illetve az eleséstől. Ugyancsak Pál mondja a korintusiaknak, az Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni, sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Pál bízik a tesszalonikaiak engedelmességében is. Bizodalmunk van az Úrban irántatok, hogy amit elrendeltünk, azt megteszitek, és meg is fogjátok tenni. Az engedelmesség elengedhetetlen feltétele a gyülekezeti jó rendnek és a fejlődésnek. Csak engedelmes emberek által tudja az Úr a maga célját elérni.
Engedelmes gyülekezetben nem nehéz a szolgálat, és nem hiába való. Pál sem hiába futott, és nem hiába fáradozott a tesszalonikai hívők között. Az apostol jó kívánságát az 5. vers tartalmazza. Az Úr pedig irányítsa szíveteket az Isten szeretetére és a Krisztus álhatatosságára. Ebben két kívánság jut kifejezésre. Először az Isten iránt való szeretet. Ez mindeneknél a legfontosabb. Még a parancsolatok között is ez az első. Az Isten iránt való szeretet és az emberek iránt való szeretet az éltetője a hívő életnek. A második kívánsága az apostolnak, hogy legyenek álhatatosak a Krisztus mellett. Ez az üdvösség egyetlen feltétele. Az Úr Jézus maga mondja, aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Bár lehetne elmondani mindazokról, akik Krisztus követőnek vallják magukat, bizodalmunk van az Úrban irántatok, hogy amit elrendeltünk, azt megteszitek, és meg is fogjátok tenni. Segítsen erre az Úr minden ige hallgatót. Amen. Imádkozzunk. Uram, bűnbánattal kell előtted elismernünk, hogy sokszor megfeledkezünk az evangélium hirdetőjért imádkozni. Annyira elfoglalja gondolatainkat a magunk személyes kérése, hogy alig maradt hely és idő az evangélium terjedéséért imádkozni. Pedig mindannyiunk naponkénti fohásza, jöjjön el a te országod. Kérünk, láttasd meg vélünk, hogy ennek megvalósulásáért nekünk is tenni kell valamit. Először is buzgóságosan könyörögni annak munkálásáért, aztán megmutatni annak szépségét és jóságát a magunk újjászületett élete által. Kérünk, segíts ennek megvalósítására bennünket. De imádkozunk azokért a gyermekeidért is, akik fáradtságot és áldozatot nem ismerve lehetővé teszik, hogy mi kényelmesen, a magunk otthonaiban ülve az éter hullámain át hallgathassuk áldást osztogató üzeneteidet. Kérünk, áldj meg minden szolgálattevőt mennyei erővel és felülről való bölcsességgel, az Úr Jézus érdeméért kérünk. Amen.

0: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten, a napi áhítat címe, a mindenható kegyelem ható sugara. A mai ige Hóseás könyve második fejezet első verse. Ahelyett, hogy ezt mondanák nékik, nem vagytok népem, ezt mondják, az élő Isten fiai vagytok. Gondolatok az igéről. A szabadon munkálkodó kegyelem fiakká teheti az idegeneket. Az Úr itt kijelenti, hogy ezt szándékozik tenni a lázadókkal, és tudtukra is adja majd, hogy mit cselekedett velük. Velem is így cselekedett az Úr. Veled is megtette már ezt? Ha igen, közülünk egyesek annyira elidegenedtek, hogy joggal szólt az Úr igéje a lelkiismeretükhöz és a szívükhöz. Nem vagytok népem! Amikor Isten házában vagy otthon a Bibliát olvasva megszólalt Isten szava szívünkben, nem vagytok népem, bizony nagyon szomorú és kárhoztató volt ez számunkra. De utána minden megváltozott. Most ugyanott, ugyanaz az ige ezt mondja nekünk. Az élő Istennek fiai vagytok. Tudunk-e elég hálásak lenni ezért? Nem tölt el reménnyel bennünket, ha mások megmentésére gondolunk? Mert létezhet-e olyan valaki, akit a kegyelem nem érhetne el? Hogyan mondhatnánk le valakiről, amikor az Úr bennünk is ilyen csodálatos változást tudott véghez vinni? Urunk, aki ezt a nagy ígéretét már teljesítette, teljesíteni fogja minden más ígéretét is. Ezért imádkozva és bizalommal telve folytassuk utunkat. Első lépés. Keresztény párkereső nap Debrecenben. A keresztény fiataloknak szervezett első lépés párkereső alkalom Debrecenben, Budapesten és Veszprémben már több mint 150 jelentkezőt vonzott. Az eseményt idén ősszel, szeptember 26-án ismét megrendezik, ezúttal újra Debrecenben, a Debreceni Római Katolikus Egyetem lelkészség szervezésében. A jelentkezési határidő szeptember 10 csütörtök. A mostani 6. rendezvénnyel is szeretnének minél több érdeklődőt megszólítani és elérni. A rendezvény ötletgazdái különböző felekezetű egyetemista és dolgozó fiatalok. Megfogalmazódott bennük az igény egy olyan programra, ahol a résztvevők keresztény kortársaikkal találkozhatnak, beszélgethetnek, kifejezetten párkeresés céljából. A programra minden keresztény felekezet tagjait nagy szeretettel hívják és várják az ország bármely pontjáról. Beszélgetés indító kérdésekre, témákra, egymás megismerését szolgáló játékokra, feladatokra lehet számítani. Ezen a héten kezdődik a Rosh Hashana zsidó új év. Szeptember 11-én péntek este 18 óra 46 perckor köszönt be a Rosh Hashana előestéje, majd szeptember 12-én és 13-án ünneplik a Rosh Hashana két napját. Az 5787-es zsidó év szeptember 11-én este kezdődik, az ünnep pedig szeptember 13-án vasárnap 19 óra 47 perckor ér véget. A Rosh Hashana új év kezdete az önvizsgálat és az isteni ítélet időszaka, amelynek központjában a sófár hangja áll. A Rosh Hashana kifejezés pontos fordítása nem azt jelenti, hogy új év, hanem azt, hogy az év feje. Ahogy a fej az elme határozza meg a test működését, és az ember tetteit úgy befolyásolhatják a Rosh Hashanakor elmondott imák és véghez vitt jó cselekedetek az egész új esztendőt.
0: Kulturális programajánló.
1: Női csendes napok Pilis Csabán, szeptember 24 és 27-e között. A metodista egyház szeretettel várja a nőket néhány nap elcsendesedésre, feltörtődésre és közösségre. A program időpontja szeptember 24 és 27-e között a Pilis Csabai Bétel Evangélikus Misszió Otthonban. Evangélikus Bibliai Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban, mottóval hirdet ismét ismeretterjesztő szabad egyetemi előadássorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. Az első előadás szeptember 22-en, kedden 18 órakor lesz. Verebics Petra, Örvénylő vizekbe estem, elsodort az ár. Trauma, intimitás és a megváltás lehetősége Jónás Tamás kívülállójában címmel tart előadást. Az előadások látogatása ingyenes, az ajánlott hozzájárulás 2500 forint. Az irodalmi művek ismerete nem feltétele a részvételnek. 75%-os megjelenés esetén a hallgatók oklevélben részesülnek. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói és meghívott előadói szeretettel várnak minden érdeklődőt a Biblikus Szabad Egyetem 15. kurzusára, melyen tudományos igényességgel, tudományközi párbeszéddel és a Biblia iránti hagyományos evangélikus elköteleződéssel kínálnak lehetőséget ismeretszerzésre és ismeretbővítésre. A helyszín az Evangélikus Hittudományi Egyetem 14. kerület Rózsavölgyi Kossz 3 szám alatt. Látod-e Isten? Gája laboratórium a Deák téri evangélikus templomban. 350 évvel ezelőtt a magyar történelem egyik legsötétebb időszakában protestáns lelkészek és tanítók tömegét idézték be a pozsonyi vésztörvényszék elé. Ott embertelen választás elé állították őket. Vagy megtagadják hitüket és katolizálnak, vagy felhagynak a lelkészi és tanítómesteri hivatással. Ha pedig egyikre sem hajlandók, akkor vállalniuk kell a börtönt, a megaláztatást és a nápolyi gályarabságot. A gályarab prédikátorok sorsának több irodalmi és zenei feldolgozását ismerjük. A Látod-e Isten című előadás mindezektől különbözik, hiszen oratórium formájában ábrázolja a történeteket. Szabó T. Anna, József Attila díjas költő, érzékeny versei és a Kossuth díjas Grillus Dániel magával ragadó zenéje a színház erejével mutatják meg, hogy a belső szabadságot és a hitet semmilyen lánc nem törheti meg. A Gája Laboratórium következő előadása szeptember 22-én, kedden 18 órai kezdettel Budapesten, a Deák téri evangélikus templomban lesz látható. A belépés díjtalan, mindenkit szeretettel várnak.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Ezer európai fiatal hirdette Budapesten, hagyjunk fel a közönnyel, kezdjünk el törődni a világgal. Európa 14 országából gyűltek össze fiatalok Budapesten, hogy építsék a népek közötti barátságot, és együtt gondolkodjanak el egy békés jövőről, amelyért maguk is tesznek a hétköznapokban. A Sant'Egidio közösséghez kötődő mozgalom idén augusztus 28 és 30-a között tartotta nemzetközi találkozóját. Péntek délután zenével, tánccal kezdődött a találkozó, a színpadon igazi koncert hangulatban játszotta a zenekar a Global Friendship találkozók dalait békéről, barátságról, szolidaritásról, Afrikáról, a közösség erejéről és szépségéről. Marco Impagliazzo, a Sant'Egidio közösség elnöke arra hívta fel a fiatalokat, hogy növeljék a béke eszméjét a világban, emeljék fel a hangjukat, és minden nap tegyenek a békéért. A San Egidio közösséghez kötődő mozgalom idén augusztus 28 és 30-a között tartotta nemzetközi találkozóját. Keresztény összefogás a megfogant gyermekekért. Szeptemberben indul a 12. budapesti 40 nap az életért kampány. Idén ősszel immár 12. alkalommal rendezik meg Budapesten a 40 nap az életért elnevezésű nemzetközi életvédő kezdeményezést. A szeptember 23-a és november 1-e között zajló imád, böjtöt és békés jelenlétet magába foglaló kampány központi helyszíne a fővárosban a Szent István kórház előtti terület. A Nagyvárad tér egy szám alatt lesz, ahol a résztvevők naponta 7 órától 19 óráig imádkoznak a válsághelyzetbe került kismamákért és a születendő gyermekekért. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a hazai népességfogyás és a jelenlegi társadalmi politikai körülmények között egyre sürgetőbbé válik a keresztények felekezet közti összefogása és közbenjárása az életvédelmében. A kampány célja felhívni a figyelmet a legvédtelenebbekre, a szív alatt fejlődő, megfogant magzatokra, akik még nem képesek szólni a saját érdekükben. Mindenki születésnapja 2026. szeptember 12. Idén 2026-ban harmadik alkalommal rendezik meg a Mindenki születésnapja sétát Budapest szívében. Az elmúlt években több ezren csatlakoztak a megmozduláshoz, köztük életvédő szervezetek, hírességek és magánszemélyek. Az évente megrendezett séta célja, hogy eljusson a széles nyilvánossághoz az életvédelmének kérdése és fontossága, továbbá felhívják a figyelmet arra, hogy senki sincs egyedül válsághelyzetben. Van segítség, és hogy létrejött egy társadalmi párbeszéd az életvédelmével kapcsolatban. Azért indulnak el együtt, mert olyan jövőt képzelnek el, ahol minden emberi élet szépségét és méltóságát értékelik és védik. Szeretnék mozgósítani az életpárti embereket a közéletben is. 2000 gyermekiskola kezdését segíti a Máltai Szeretetszolgálat Adni Öröm akciója. Sikeresen zárult a Máltai Szeretetszolgálat és a Spár Magyarország idei Adni Öröm tanszergyűjtő akciója. A vásárlók személyes adományaikkal összesen több mint 110 ezer darab tanszert és iskolai eszközt ajánlottak fel, emellett több mint 2 millió forint értékben vásároltak adománykártyákat, adta hírül a segélyszervezet szeptember 2-án. Az összegyűlt felajánlásoknak köszönhetően a nehéz helyzetben élő gyermekek megfelelő felszereléssel kezdhetik meg a 26-27-es tanévet. A támogatások nem csupán tárgyi segítséget jelentenek, hanem azt is, hogy ezek a gyerekek nagyobb önbizalommal, egyenlőbb esélyekkel kezdhetik meg a tanévet. Az idei gyűjtés során személyes adományként összesen több mint 110 ezer darab tanszer érkezett. Az adománykártyákból több mint 2 millió forint támogatást gyűlt össze, és ennek köszönhetően a Máltai Szeretetszolgálat 2000 gyermekiskola kezdését tudja segíteni országszerte. Az időjárásról. Változóan felhős nyárias idő. Kissé hullámzó, de továbbra is nyárias és száraz az időnk. Kedden a felhők mellett sok napsütés várható. Eső nem lesz. A déli szél mérsékelt marad, és 28-33 fok várható. Szerdán derült napos, talán felhős időre van kilátás, még esők nélkül. Déli szél és még 31-36 fok valószínű. Jelen számítások szerint szerdán már egy markánsabb hidegfront érkezhet, melynek előterében még 30 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet.
0: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Szól a Szkriptúra. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Megingás. Amikor a lelkünket sebzik meg, akkor meginokhat a biztonságérzetünk, az elismerés és az összetartozás iránti vágyunk, az önazonosságunk és az emberi önbecsülésünk. Desmond Tutu.

A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat!

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják.
1: Mai történetünk Mózes harmadik könyvében található, a tizedik fejezetben az első verstől. Nádáb és Abihu, Áron fiai, fogták a maguk szenes serpenyőjét, tüzet tettek bele, füstölőszert raktak rá, és idegen tűzzel áldoztak az Úr előtt, amiért az Úr nem parancsolt nekik. Ekkor tűz csapott ki az Úr színe elől, megemésztette őket, és meghaltak az Úr színe előtt. Mózes így szólt Áronhoz. Erről beszélt az Úr, amikor azt mondta, a hozzám közelállókon mutatom meg, hogy szent vagyok, és az egész nép előtt, hogy dicsőséges vagyok. Áron némán hallgatott. Aztán odahívta Mózes Misáélt és Elcáfánt, Áron nagybátyjának, Uzzielnek a fiait, és ezt mondta nekik. Járuljatok ide, és vigyétek el atyátok fiait a szentély elől, a táboron kívülre. Oda is járultak, és elvitték azokat ruhástól a táboron kívülre, ahogy Mózes intézkedett. Aztán ezt mondta Mózes Áronnak, meg a fiainak, Eleázárnak és Ítamárnak. Fejeteket gondozatlanul ne hagyjátok. Ruhátokat meg ne szaggassátok, hogy meg ne halljatok, és az Úr meg ne haragudjék az egész közösségre. Atyátok fiai, Izrael egész háza pedig sírjon, amiatt, hogy ilyen égető tűzzel égetett az Úr. A kijelentés sátrának a bejáratától se távozatok el, különben meghaltok, mert az Úr felkenő olaja van rajtatok. Ők tehát Mózes beszéde szerint cselekedtek.
2: Azt hiszem, sok mindent mondhatunk erre a történetre. Mondhatjuk, hogy megrendítő. Azt is mondhatjuk, hogy ennél több. Az ember szívében nagyon fura gondolatok ébrednek. Hát nem úgy van, hogy minden király a kegyeltjeivel más mérték szerint mér? Nem úgy van, hogy aki közel van a tűzhöz, annak többet szabad, többet engedhet meg magának, kedvezőbb feltételekkel élhet? Nézzünk csak szét a politikai életben. Nem úgy tartjuk-e, nem úgy tapasztaljuk-e, hogy más szabályok, más törvények érvényesek azokra, akik valami különös pozícióban vannak? Nézzünk szét a gyülekezeti életben. Nem gondolják nagyon sokan úgy, hogy minél inkább a gyülekezet élén vannak, vezetői, esetleg papjai, lelkipásztorai egy gyülekezetnek, sokkal többet engedhetnek meg maguknak? Úgy tűnik, Isten törvényében ez valahogy másként van. Mit is mondott Áronnak Mózes? Emlékezzünk csak rá, kedves hallgatóim. Erről beszélt az Úr, amikor azt mondta, a hozzám közelállókon megmutatom, hogy szent vagyok. Az egész nép előtt az én dicsőségemet. Az Úr Jézus, amikor a tanítványaival beszélt, azt mondta, a világban az ő előkelőik hatalmaskodnak rajtuk, és még jótevőknek is hivatják magukat. De ne így legyen közöttetek, mert aki közöttetek nagy akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Aki közöttetek első akar lenni, legyen olyan, mint aki szolgál. És ez a szolga szó azt jelenti rabszolga. A keresztény gyülekezeten belül szó sem lehet azokról a rendtartásokról, azokról a viszonyokról, amik a világban olyan természetesek. Nem a tűz körül levők azok, akiknek egyre több jut. Sőt, aki Krisztus szolgálatára adta magát, annak a felelősségből jut több. Jakab apostol nagyon bölcsen megjegyezte, ne legyetek sokan tanítók szeretteim, mert más megítélés alá esnek. Tudom, hiszen én is lelkipásztor vagyok, hogy lelkipásztori közösségben is viszonyogva fogadják sokan ezt az igét, és úgy gondolják, hogy ó, hát ez nem lehet, csak nem ilyen kegyetlen az Isten, hogy bennünket egy szigorúbb elbírálásban részesít. Hangsúlyozni szeretném, és tudom, hogy így van, hogy Isten valóban más mértéket használ az ő szolgáival, de ez a más mérték, ez azt jelenti, szigorúbb elbírálás alá esek én, aki tanítok, aki mondja Isten igéjét, aki példaként kell, hogy adja magát mindenben. Nem egyszerű dolog ez. A szolgálat szépségével, a szolgálat különös ajándékával azonban ez a megemelt, ez a kiemelt felelősség jár együtt. Azért is tartom ezt nagyon fontosnak, mert Nádáb és Abihu egy egyszerű dologban tévedett. Halálos volt mégis a tévedés.
1: Az ő tévedésük abban állt, hogy úgy gondolták, hogy Isten jelenlétében, Isten oltárán ők tehetnek valamit, mégpedig azt, amit akarnak. Hogy is gyulladt a tűz eredetileg azon az oltáron? Amikor a Szent Sátor felszentelése zajlott, és bemutatta Áron és Mózes és a papok a megfelelő áldozatokat, tulajdonképpen minden áldozatot először, aszerint a rend szerint, ahogy az Úr éppen tanította őket, egyszer csak különös tűz jelent meg az oltáron. Mózes harmadik könyve a 9. fejezet végén tudósít erről. A 23. verstől ezt olvasom. Mózes és Áron bement a kijelentés sátrába, aztán kijöttek, megáldották a népet, ekkor megjelent az Úr dicsősége az egész nép előtt, tűz jött ki az Úr színe elől, megemésztette az oltáron levő égő áldozatot és kövér részeket, amikor látta ezt az egész nép, felújjongott és arcra borult. Tehát a Szent Sátor igazán ettől lett Szent Sátorrá, hogy bebizonyosodott a nép számára Isten személyes jelenléte. Ő volt az, aki az áldozat legvégét, a végső tűzáldozatot maga gyújtotta meg, maga mutatta be. Felelőssége lett volna Izrael fiainak ezt a tüzet őrizni. De nem volt felelősségük egy más tüzet gyújtani. Nádáb és Abihu vétke azt hiszem kettős. Először hagyták elaludni a tüzet az oltáron, a második úgy gondolták, hogy ők is gyújthatnak tüzet azon az oltáron. Nem Isten útmutatása szerint jártak el. Lehet, hogy azt mondhatja magában valaki, tűz, aztán kész. Hát annak az oltáron égő tűznek nem mindegy ki gyújtotta? Én azt hiszem, hogy a tévedésünk sokszor abban áll, hogy mi szeretnénk tenni valamit az Isten oltárára. Mi akarjuk megmondani, hogy milyen legyen az az oltár? Mi akarjuk megmondani, hogy mitől égjen az az oltár? Azaz, át akarjuk venni valamilyen módon az irányítást Isten színe előtt. Mi volt a döntő különbség Izrael és a többi népek között? Az, kedves hallgatóm, hogy míg minden más népnél a papok gyújtogattak mindenféle tüzeket, Isten ebben is a kiváltságát akarta mutatni az ő népének, hogy az ő oltárán olyan tűz ég, amit maga Izrael Istene gyújtott meg. Üzenet volt ez a népnek. A kiválasztottság, az elkülönítettség, a szentség üzenete. Lehet, hogy nem értette mindenki ezt a jelképet, de Isten akarta, hogy megtanulják. Akarta, hogy értsék. Nádáb és Abihu talán egy várándítással intézte el maguk között a dolgokat. Tudunk mi is tüzet gyújtani. Kialudt a tűz, nem baj. Majd mi viszünk tüzet. És Isten nagyon egyszerűen idegen tűznek bélyegzi ezt a fajta égést. Természetes, hogyha mai korunkra akarjuk ezt az egészet átvetíteni, akkor nem vagyunk könnyű helyzetben. Hiszen nincs oltár a templomainkban, amin tüzet kéne gyújtani, amin égő áldozatot kéne bemutatni. De van oltár a szíveinkben. Ki gyújtott azon tüzet? Vallásos buzgóságunk? Mert az idegen tűz az Isten előtt. Vagy Isten szent lelke, aki a megtérés és újjászületés alkalmával beköltözött az életünkbe, és Istenért való lobogást akartott gerjeszteni. Ezen az oltáron éghet el áldozatként jó értelemben az időnk, ennek az oltárnak a tüzében égnek el a bűnvalló imádságaink, ez késztet bennünket arra, hogy odaálljunk Isten elé újra és megszenteljük magunkat, mert ő az Úr, ami Istenünk szent, és mi is szentek akarunk lenni. De ez a tűz képes ellobbanni. Ilyenkor szokott következni a mi magunk által barkácsolt és magunk által gyújtogatott tűz. Annyi mindent tudunk mi tenni Istenért. Annyi mindent tudunk felajánlani Isten oltárára. Tudunk kompenzálni dolgokat. Sokszor próbáljuk a bűneinket nagyobb áldozattal, nagyobb ajándékkal, nagyobb adománnyal, nagyobb jelenléttel, nagyobb részvétellel, egy-egy nagyobb akcióval kompenzálni. Isten előtt nem lehet kompenzálni semmit. Istennek megvan a maga rendje.
2: és e szerint a rend szerint kell élni.
1: Kérdezhetné valaki?
2: Igen, szegény Nádáb és Abihu áldozatává vált a tévedésének.
1: Vajon azóta nem tévedtek ezrek és ezrek? Nem kellett volna azóta sokaknak ugyanígy meghalni?
2: Azt hiszem, testvéreim, ebben inkább Isten kegyelmét kell látni.
1: Isten megmutatja az ő hatalmát. Egy-egy emberen megmutatja, ha kell, azt is mondhatjuk, hogy demonstrálja, példával jár, példát statuál, hogy aztán tudjuk, hogy mihez kell tartani magunkat.
2: Kegyelme az, hogy nem minden bűnt, nem minden idegen tüzet torol meg ilyen módon. De ez nem jelenti, hogy beletörődött volna Isten. Nem is kell, hogy megtoroljon minden tüzet ilyen módon. Hiszen azt olvassuk a Bibliában, elvégezett dolog, hogy egyszer az emberek meghalnak, és aztán Isten színe elé állnak. Amikor majd Isten színe előtt meg kell állnom, akkor számot kell adnom a szolgálatomról. Számot kell adnom az idegen tűzről is, ha én gyújtottam tüzet Isten oltárán. Számot kell adnom minden idegen dologról, amit belekavartam az Isten tiszteletembe, amit belekavartam az Isten és az én közösségembe, és tanítóként esetleg tovább örökítettem másokban ugyanezt. Isten várja, hogy átgondoljam a szolgálatomat, és nem akarja, hogy így kelljen végeznem.

Szeretettel köszöntöm a Nehéz esetek a Bibliában sorozat hallgatóit. Mai történetünket Mózes 4. könyvéből fogjuk olvasni, a 4. könyv 20. fejezetéből, az első verstől. Izrael fiai, az egész közösség megérkezett a Cínpusztába az első hónapban, és letelepedett a nép Kádésban. Ott halt meg Míriám, ott temették el. De nem volt vize a közösségnek, ezért összegyülekeztek Mózes és Áron ellen. A nép perelni kezdett Mózessel, és ezt mondták: bár csak elpusztultunk volna, amikor testvéreink elpusztultak az Úr színe előtt. Miért hoztátok el a gyülekezetet ebbe a pusztába? Azért, hogy itt halljunk meg állatainkkal együtt? Miért hoztatok el bennünket Egyiptomból? Miért vezettetek bennünket erre a rossz helyre, ahol nincs hely vetésre, nincs füge, nincs szőlő, se gránátalma, még ivóvíz sincs? Mózes és Áron pedig elment a gyülekezet elől a kijelentés sátrának a bejáratához, és arcra borultak. Ekkor megjelent nekik az Úr dicsősége. És az Úr így beszélt Mózeshez: vedd a botodat, és gyűjtsd össze a közösséget testvéreddel Áronnal együtt, és szemük láttára parancsoljátok meg a sziklának, hogy adjon vizet. Fakasz nekik vizet a sziklából, és adj inni a közösségnek és állataiknak. Mózes tehát elvette a botját az Úr színe elől, a kapott parancs szerint. Aztán összegyűjtötte Mózes és Áron a gyülekezetet a szikla elé, és ezt mondta nekik: hallgassatok ide, ti lázadók! Fakasszunk-e vizet nektek ebből a sziklából? Azzal felemelte Mózes a kezét, és kétszer ráütött botjával a sziklára. Erre sok víz fakadt, és ivott a közösség, meg az állatok. Akkor ezt mondta az Úr Mózesnek és Áronnak: mivel nem hittetek bennem, nem tartottátok szentnek Izrael fiai előtt, nem vezethetitek be ezt a gyülekezetet arra a földre, amelyet nekik adok. Ezek Meribá vizei, ahol perbe szálltak Izrael fiai az Úrral, de ő megmutatta nekik, hogy szent. Azt hiszem, testvéreim, egyik történet a másik után bizonyítja, hogy Isten gondolatai nem a mi gondolataink. Az ő hozzáállása nem a mi hozzáállásunk. Itt van például Mózes. Milyen ember volt? Azt olvassuk róla a Bibliában, hogy híresen szelíd. Azt is olvassuk róla, hogy Isten elhívásaként, 80 éves aggastyánként került a szolgálatba. Persze ez nem volt igaz, hiszen azt látjuk, hogy 80 éves emberként állt ugyan a szolgálatba, de még 40 esztendeig képes volt nagyon életerősen végezni a feladatot. Azt is látjuk róla, hogy legáltalánosabban az jellemző rá, hogy hisz az Úrnak, engedelmeskedik az Úrnak, és Istennek a dicsőségét keresi. Akkor, amikor Izrael népe elbukott, és Isten el akarta őket vetni magától, ő volt az, aki könyörögve kérte Istentől, hogy ne veszélyezze el a népét. Azt is mondta, hogy inkább, Uram, engem pusztíts el. És most mégis ennek a történetnek a végén azt olvastuk, azzal szembesültünk, hogy ezt a Mózest Isten nagyon keményen fenyíti, és nagyon keményen fegyelmezi. Azt hiszem, ilyenkor megmozdul az embernek az igazságérzete. És belülről a lázadásnak a lelkülete valamilyen módon előjön. Mi is történt ezzel a Mózessel? Már hosszú évek óta tartott a pusztai vándorlás. A nép újra és újra sarokba szorította. Követeltek tőle olyan dolgokat, amelyekre nézve joggal mondhatta: nem én vagyok érte a felelős. Tőle kértek húst, tőle kértek vizet, őróla mondtak mindent a háta mögött. Azt például, hogy nem tudni, hogy mi lett ezzel az emberrel, azt se tudjuk, hogy minek hozott ide. Amíg a hegyen volt, addig zúgolódtak ellene, kerestek szövetséges társat akár Áronban is, hogy ellene támadjanak, ellenére tegyenek. És minden esetben Mózesről az derült ki, hogy bírja a gyűrődést, ahogy ma mondják, hogy fölvállalja a felelősségét. Ám de egyszer, hát elpattant a Húr. Amikor Cínpusztájában
sokadszor kezd lázadozni a nép. Oda megy az úr elé, és arcra borul. A nép fügét, gránátalmát, vizet, szőlőt, gabonát követel. Természetes tulajdonsága ez a népnek. Ahol tömeg van, a tömeg hangulat, az mindig ebbe az irányba megy. A rómaiak úgy jegyezték ezt fel, hogy a nép kívánsága és a népnek a vágya az pánemet circenzész, kenyeret és cirkuszt. Nem sok különbség van, az az igazság. Világi nép meg nem világi nép között. Ha a pocakunkról van szó, nagyon hamar jutunk el ugyanabba az állapotba, mint Izrael fiai. És Mózes oda vitte az úr elé a népnek a fájdalmát, a népnek a panaszát, keserűségét, lázadozását. És Isten nem vádolja a népet. Annyit mond csak, hogy erre a megoldást egy egyszerű módon fogja megtalálni Mózes, ami csak kivitelében egyszerű, valójában nagy hit kell hozzá, és nagyon bonyolult dolog. Álljon oda Mózes, kezében Isten botjával, a szikla elé, és szóljon a sziklának, hogy adjon vizet. És a sziklából víz fog fakadni. Ám de Mózest elönti az indulat. Ez a szelíd ember, kezében a bottal, nem tud higgadt maradni. Melyikünk tudna higgadt maradni minden körülmények között, kedves hallgatom? Nem hiszem, hogy elítélni kéne őt. Megítélni most a folyamat miatt muszáj. Mi történik? Odaáll a szikla elé, és azt mondja, fakasszunk vizet ebből a sziklából nektek, és hatalmasan rávág kétszer a sziklára. És a sziklából ömlik a víz. De hát mi baja ezzel az Istennek? Nem ő mondta azt Mózesnek, hogy ezt kell tenni? Azt hiszem, testvérek, a legtöbb bűn nem arról szól, hogy ellene teszünk Isten akaratának, hanem arról, hogy csak nem azt tesszük, amit ő mondott, egy kis változtatással. Mit mondott Mózesnek Isten? Álljon a sziklához, és Isten nevében szóljon a sziklának, és víz fog fakadni. Mit csinált Mózes? Nem Isten nevében, hanem a saját nevében, a botjával rávágva vizet fakasztott. Az lett volna persze a logikus, hogy nem fakad víz, hiszen nem azt tette pontosan Mózes, amit Isten mondott. Isten azonban vizet fakasztott a nép kedvére, a nép szüksége betöltésére, de aztán beszéde támadt Istennek,

úgy mondhatnám, annak meg pláne nem. Annak idején Mózes egy nagyon fájdalmas esetben, Nádáb és Abihu halálakor Áront arra emlékeztette, hogy Isten szent. Így mondta ezt neki szó szerint. Ez az, amit megmondott az Úr, hogy a hozzám közel állókon mutatom meg az én szentségemet. És most Mózes van soron. Amiről prédikálunk, sokszor a hallgatóinknak akarjuk mondani, mondom ezt azoknak a társaimnak a kedvéért, akik most csak hallgatják ezt a műsort, de akikkel szolgatársak vagyunk. De nem tehetjük, hogy a hallgatóinknak beszélünk. Isten rajtunk mutatja meg először a maga szentségét. Rajtunk, tőlünk követeli meg először, hogy mindazt az igét, amit hirdetünk, maradék nélkül törekedjünk betölteni, akarjuk betölteni, nem adja nekünk a dicsőségét. És ha mégis eltévejedünk ezen a területen, akkor számíthatunk arra, hogy Isten, mint hozzá közel állót, mint az ő keze ügyében levőt, fenyít és fegyelmez bennünket. Mózes számára rettenetes lehetett hallani, mivel nem hittél az én szavamnak. Se te, se Áron nem mentek be az ígéret földjére. Hát akkor mi értelme volt az egésznek? Ilyenkor veszi elő az ember az ő indokait, és kezdi magyarázni az érdemeit Isten előtt, hivatkozik a sok-sok jól megtett útra, a sok jól elmondott prédikációra, a sok jól véghez vitt látogatásra, tanácsadásra. Hát baj az, ha egyszer az ember szíve meginog. Én az Úr vagyok az Isten. Pál apostol azt mondta, töv is adatott a testembe. Azért, hogy a kijelentések rendkívüli nagysága miatt el ne bizakodjam. Kedves hallgatóim, imádkozzatok a vezetőitekért. Más megítélés alá esnek az Isten előtt. Imádkozzatok a lelkipásztoraitokért. Nehogy elbízzák magukat. Kedves szolgatársaim, könyörögjünk alázattal az Isten előtt. Nehogy eltévejedjünk, hogy a szolgálatunkat be tudjuk tölteni.

0: Csendes percek.
1: A mai elhitatott Don Germano írta Georgiából, az Egyesült Államokból. Isten velünk van. Íme, én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig, mondja Jézus. Máté evangéliumának 28. fejezetének 20. verse. A feleségemmel egy hegyvidéki házba költöztünk nyugdíjas éveinkre, amelyet hatalmas rododendron bokrok vesznek körül. Tavasszal ezeket a bokrokat színes, rózsaszín virágfürtök borítják. Sötétzöld leveleik egész évben zöldek maradnak. Télen azonban, különösen a fagyos éjszakákon, amikor a hőmérséklet fagypont alá süllyed, a levelek még sötétebbé válnak, és a száraik köré tekerednek. Úgy néznek ki, mintha elszáradnának és elhalnának, de ahogy a nap felmelegszik, a levelek visszanyerik erőteljes alakjukat, kinyílnak, és visszakapják eredeti színüket és kinézetüket. Egy téli napon, amikor a feleségemmel sétáltattuk a kutyánkat, tanúi lehettünk ennek a látványos újjáéledésnek a rododendronok levelein. Mindez arra emlékeztetett minket, hogy az élet néha

0: teljesen leterhelhet betegséggel, sérelmekkel, adóssággal, megromlott kapcsolatokkal, vagy egyéb más nehézségekkel. De Isten mindig ott van, hogy megújítson, hogy megvigasztaljon, és békességet hozzon gondolatainkba és lelkünkbe. Drága Urunk, köszönjük szeretetedet, és azt, hogy mellettünk vagy a nehéz időkben, amikor az élet hullámai átcsapnak a fejünk felett. Amen. Napi gondolat, Isten ott van mellettem, bármit is éljek át. Imádkozunk azokért, akiket elborít az élet terhe.
1: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Szeptember 7-e.
2: 1533. szeptember 7-én jött világra Londonban első Erzsébet angol uralkodó, a Tudorház utolsó sarja. 1558-tól 1603-ig volt Anglia királynője. Az ő nevéhez fűződik Anglia virágkora, nagyhatalmi helyzetének megszilárdítása. 1558-ban első katolikus Mária halála után 8. Henrik és Boleyn Anna leányaként lépett Anglia trónjára. Második Henrik francia király viszont menyét, Stuart Máriát, Skócia királynőjét ismerte el. Belpolitikailag, vallásilag, politikailag és nemzetközileg is megosztott volt az ország, külpolitikailag pedig mély ponton állt. Uralkodása mégis az angol tengerhajózás és a kereskedelem felvirágzásának időszaka volt. 1570-ben létrejött a londoni tőzsde, Anglia új kereskedelmi útvonalakat keresett, gyarmatosított és kalózkodott a spanyol gyarmatokon. A spanyolok elől menekülő németalföldi takácsok bevándorlásával föllendült az angol posztóipar. 1588-ban angol győzelemmel végződött a döntő összecsapás Spanyolországgal. Első Erzsébetnek sikerült Angliát vezető tengeri hatalommá tennie, és megszilárdítania a protestantizmust Európában.
1: Buda visszafoglalásának emlékére tartják a Török Buda emléknapját. 11. Ince pápa kezdeményezésére jött létre 1684-ben a Szent Liga, a Habsburg Birodalom, Lengyelország és Velence török ellenes szövetsége. Ehhez később csatlakozott Oroszország, és a bajor szász brandenburgi választófejedelem is küldött zsoldosokat. 4 év alatt szorították vissza a törököket. 1686-ban, 145 év után vált szabaddá Buda. Bár a seregben nagy számmal harcoltak magyar katonák is, formailag Magyarország nem volt tagja a Szent Ligának. Így aztán további árat kellett fizetnie az országnak a török kiűzéséért. A bécsi haditanács a szövetséges hadsereg eltartási költségének 70%-át a magyar parasztokra rótta. A császári tisztek a porciók behajtásán kívül is rabultak, zsaroltak.
2: Megszületett Elia Kazan, 3-szoros Oscar-díjas amerikai filmrendező és színházi rendező 1909-ben. Jeles színházi rendezései Arthur Miller, Az ügynök halála, Bűnbeesés után, Tennessee Williams, Macska a forró bádok tetőn, A vágy villamosa, Az ifjúság édes madara. Oscar-díjai 1948-ban Az úriember megállapodás, 1955-ben A rakparton, 1999-ben életműdíj. Golden Globe díjban is 4-szer részesült.
1: Vajda Lajos, avantgárd festő és grafikus, a szentendrei fiatalok körében vált példaadó mesterré. Az 1945 utáni progresszív művészeti irányzatokat képviselő európai iskola a magyar avantgárd egyik legendás alkotójaként tisztelte. Próbálkozom azzal is, hogyan hat egy tárgy, ha behelyezzük egy más, idegen objektumba. Természetesen ezt csak tiszta kontúrrajzzal lehet elérni, s így egyetlen témából a rajzok végtelen sora válik lehetségessé, írta levelében. 1940-ben munkatáborba küldték, de onnan tüdőbaja miatt 3 hét után elbocsátották. Ebben az időben készültek különös gyökérszerű indákból szőtt szénrajzai. Súlyosbodó betegsége miatt a budakeszi tüdőszanatóriumba kényszerült, ott is halt meg 33 évesen, 1941. szeptember 7-én.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire. Kedves hallgatóink, csendesedjünk most el néhány percre, közös esti áhítatban.

0: Nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a ti atyátoknak lelke az, aki szól ti bennetek. Máté 10:20.
1: A bennünk megszólaló isteni hangnak kell engedni, mely a szív legmélyebb és legtisztább beszéde. Ez az ige. S nem baj, ha egy próféta vagy evangélista hallotta már azokat a szavakat, s ezredévekkel ezelőtt le is írta. Annál igazabb. Az ilyen belülről megszólító hangot követve eljuthatunk egészen Isten közelébe. Mi mindenben segít rajtunk az élő Isten igéje? A hiába valóságok kiküszöbölésében bizonyosan. Mert az életünk egy részét egészen üres és értelmetlen dolgok töltik be, amiktől hasznos volna mi hamarabb megszabadulnunk. Gondolatoktól, tervektől, sőt, félelmektől is. A terméketlen fügefával kapcsolatban kérdezi a gazda, miért foglalja a helyet hiába? És valóban, egy sereg dolog fölöslegesen van a szívünkben, a mindennapokban csak a helyet foglalja. Lehetne ott értékesebb, igazabb, önzetlenebb tartalom is. Amikor egy szobát telezsúfolunk bútorokkal, amiket sosem használunk, ott nem bosszankodnunk kell, már megint útban vannak, hanem gondolkodni, valóban kell ez nekem? Rossz megszokásoktól is lehet megválni valakinek, még ha évtizedes, megkeményedett tulajdonságokról is volna szó. Emlékezzünk, Jézus közelében még a vakon született is látni kezdett. Tudjuk, hogy rólunk van szó, ami egyetlen egy gyönyörű szép életünkről. Ugyan miért ne tudnánk megválni túlságos keménységünktől, könnyen lobbanó indulatosságunktól, fensőbséges igazságosztásunktól, vagy éppen érzékeny sértődékenységünktől. Messiásunk segítsége nem volna úr ezeken? Támaszkodjunk a 119. Zsoltár 97-től 102. terjedő verseinek üzenetére. Mely igen szeretem a te törvényedet, egész nap estig arról gondolkodom. Az én ellenségeimnél bölcsebbé teszél engem a te parancsolataiddal, mert mindenkor velem vannak azok. Minden tanítómnál értelmesebb lettem, mert a te bizonyságaid az én gondolataim. Erőre látóbb vagyok, mint az öreg emberek, mert vigyázok a te határozataidra. Minden gonosz ösvénytől visszatartóztattam lábaimat, hogy megtartsam a te beszédedet. Nem távozom el a te ítéleteidtől, mert te oktattál engem.
0: Jó Uram, engedd meg, hogy a mai esti elcsöndesedésben Reményik Sándor soraival forduljak hozzád áldásért, békességért, a veled való közösségért, a te utadon maradásért. Akarom, fontos ne legyek magamnak, a végtelen falban legyek egy tégla, lépcső, min felhalad valaki már, ekevas, mely mélyen a földbe ás, ám a kalász nem az ő érdeme. Legyek a szél, mely hordja a magot, de szirmát ki nem bontja a virágnak. S az emberek, mikor a mezőn járnak, a virágban hadd gyönyörködjenek. legyek a kendő, mely könnyet töröl. Legyek a csend, mely mindig enyhet ad. A kéz legyek, mely váltig simogat. Legyek, s ne tudjam soha, hogy vagyok. Legyek a fáradt pillákon az álom. Legyek a déli báb, mely megjelen, és nem kérdi, hogy nézik-e vagy sem. Legyek a déli bába rónaságon. Legyek a vénföld fekete szívéből egy mély sóhajtás, fel a magas égig. Legyek a drót, min üzenet megy végig, és cseréljenek ki, ha elszakadtam. Sok lélek alatt legyek tutaj, egyszerű, durván összerút ladik, mit a tengerbe visznek mély folyók. Legyek a hegedű, mely végtelenbe sír, míg le nem teszi a művész a vonót. Amen.

kedves hallgatóink! Az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Első lépés. Keresztény párkereső nap Debrecenben. A keresztény fiataloknak szervezett első lépés párkereső alkalom Debrecenben, Budapesten és Veszprémben már több mint 150 jelentkezőt vonzott. Az eseményt idén ősszel, szeptember 26-án ismét megrendezik, ezúttal újra Debrecenben, a Debreceni Római Katolikus Egyetem lelkészség szervezésében. A jelentkezési határidő szeptember 10 csütörtök. A mostani 6. rendezvénnyel is szeretnének minél több érdeklődőt megszólítani és elérni. A rendezvény ötletgazdái különböző felekezetű egyetemista és dolgozó fiatalok. Megfogalmazódott bennük az igény egy olyan programra, ahol a résztvevők keresztény kortársaikkal találkozhatnak, beszélgethetnek, kifejezetten párkeresés céljából. A programra minden keresztény felekezet tagjait nagy szeretettel hívják és várják az ország bármely pontjáról. Beszélgetés indító kérdésekre, témákra, egymás megismerését szolgáló játékokra, feladatokra lehet számítani. Keresztény összefogás a megfogant gyermekekért. Szeptemberben indul a 12. budapesti 40 nap az életért kampány. Idén ősszel immár 12. alkalommal rendezik meg Budapesten a 40 nap az életért elnevezésű nemzetközi életvédő kezdeményezést. A szeptember 23-a és november 1-e között zajló imád, böjtöt és békés jelenlétet magába foglaló kampány központi helyszíne a fővárosban a Szent István kórház előtti terület. A Nagyvárad tér egy szám alatt lesz, ahol a résztvevők naponta 7 órától 19 óráig imádkoznak a válsághelyzetbe került kismamákért és a születendő gyermekekért. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a hazai népességfogyás és a jelenlegi társadalmi politikai körülmények között egyre sürgetőbbé válik a keresztények felekezetközi összefogása és közbenjárása az életvédelmében. A kampány célja felhívni a figyelmet a legvédtelenebbekre, a szív alatt fejlődő, megfogant magzatokra, akik még nem képesek szólni a saját érdekükben. Evangélikus Bibliai Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalommal, mottóval hirdet ismét ismeretterjesztő szabad egyetemi előadássorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. Az első előadás szeptember 22-en kedden 18 órakor lesz. Verebics Petra, örvénylő vizekbe estem, elsodort az ár. Trauma, intimitás és a megváltás lehetősége Jónás Tamás kívülállójában címmel tart előadást. Az előadások látogatása ingyenes, az ajánlott hozzájárulás 2500 forint. Az irodalmi művek ismerete nem feltétele a részvételnek. 75%-os megjelenés esetén a hallgatók oklevélben részesülnek. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói és meghívott előadói szeretettel várnak minden érdeklődőt a Biblikus Szabad Egyetem 15. kurzusára, melyen tudományos igényességgel, tudományközi párbeszéddel és a Biblia iránti hagyományos evangélikus elköteleződéssel kínálnak lehetőséget ismeretszerzésre és ismeretbővítésre. A helyszín az Evangélikus Hittudományi Egyetem 14. kerület Rózsavölgyi kosz 3 szám alatt. Az időjárásról. Változóan felhős, nyárias idő. Kedden a felhők mellett sok napsütés várható. Eső nem lesz. A déli szél mérsékelt malad és 28-33 fok várható. Szerdán derült napos, talán felhős időre van kilátás, még esők nélkül. Déli eszél és még 31-36 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait.

Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Ebben a negyed évben közösen a hármas angyali üzenetet tanulmányozzuk. Nagyon sokszor megkérdezték tőlem, hogy miért. Hogy észrevegyük azt, hogy ez az ősi üzenet mennyire időszerű és mennyire mai, és mennyire az az alapvitamin, hogy így mondjam, lelki alapvitamin, amire szüksége van Isten népének ahhoz, hogy Isten népe maradjon ebben az óriási nagy eszmei, gazdasági, társadalmi zűrzavarba, egyik kollégám mindig azt szoktam mondani, ebben a katyvasz világban, amiben élünk. A hármas angyali üzenet sokszor prédikált üzenet volt a reformáció idején. Aztán úgy szépen lassan a 18. században, utána néztem a prédikációs irodalomban, kezdték elfelejteni. Kezdett háttérbe szorulni, kezdett kiszorulni a mindennapokból. Hadd mondjak egy érdekes adatot. A Sárospataki Református Kollégium címerében egy angyal áll. És a címer fölé ez van írva, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. Jelenések 14:7. Annak idején a református atyák úgy gondolták, hogy ez az az üzenet, amit a világnak mondani kell. Ezért hát a címerünkben és ezt az angyalt rajzoljuk meg. Vajon ma hogy áll a helyzet? Vajon beszélünk-e eleget róla? Van egy olyan felfogás, igen, hogy a hármas angyali üzenetet kell hirdetni, fel kell olvasni ezt az ígét, és erről kell prédikálni, ennyi az egész, és nem több. Magunknak prédikáljuk-e a hármas angyali üzenetet? Miért? Teszitek fel a kérdést, és teljesen jogosan. Az ember jövőre nyitott lény. Sok mindent el tudunk viselni, de egyet nem. Ha becsukódik a jövő. És mi nagyon sokszor a proféciákkal visszaélünk, mert azt gondoljuk, hogy a proféciákban események vannak, Isten megjósolja, megjövendöli, hogy mi lesz ezután. A proféciákban tényleg szó van a jelenről, a múltról és a jövőről, de a jövőnek nem az eseményeit, hanem az eseményeket mozgató törvényszerűségeit mondja el a profécia. És ezt nem győzöm eléggé hangsúlyozni. És ezek azok a törvényszerűségek, amiket a mindennapi kicsi életünkben, kicsi harcainkban, kicsi gyötrődésünkben, kicsi örömeinkben és megpróbáltatásainkban egyaránt ismerni kellene, hogy ezek a törvényszerűségek világítsák át az életünket, mert így lesz az életünk értelmes. Még egyszer mondom, a profécia az nem az eseményeket, hanem az események lelki hátterét, igazi lényegét, mozgatórugóját tárja fel. És nem az a lényeges, a proféciában egy világhatalommal mi lesz, mert a sorsunk sem ezen dől el ám, se az örök, se az itteni, hanem azt mondja el, hogy ami történik kicsiben és nagyban, ami történik a mindennapi élet ezer valóságában, az vajon mit jelent az én életemben, mit jelent a mindennapokban, és hogyan tudok eligazodni. Ezért, ha a jelenések könyvét tanulmányozzuk, egy valamire vigyázzunk. Az ott lévő képeket, amik beteljesednek többszörösen, ne címkézzük meg, hogy ez erre vonatkozik, ez arra vonatkozik, ez amara vonatkozik, mert a végén úgy maradunk, hogy ránk nem vonatkozik semmi. Ezért hát újra és újra meg kell érteni a jelenések könyvét így.

A könyv szövetében nagyon érdekes helyen van a hármas angyal üzenet. Ezt is elmondtuk, ti nagyon jól tudjátok, aki többet akarna tudni, televízióban is láthatja a jelenések sorozatot, ki tudja már hányadik ismétlésben, hallom világi kollégáimtól is, hogy sokszor látják, hallják, kérdeznek felőle. Ezért én ezt nem részletezem, de hadd mondjak valamit. A jelenések könyve olyan, mint egy gyönyörű piramis. Benne nem a világról van szó, hanem az egyházról. Méghozzá az egyházról a világban. Hiszen az egyháznak a rendeltetése, küldetése az, hogy Isten használja a világért az ő népét. Felolvastuk az alapigét az ég közepén repülő angyalról. Isten azt akarja, hogy az ég közepén repülő angyal az én legyek és te legyél. Hogy hirdessük az örökkévaló evangéliumot. Mert Isten számára a történelemnek egyetlen egy célja van, hogy a megteremtett ember újjáteremtett emberré legyen. Ezért van az, hogy a Biblia elején a teremtés történet van, és a végén az újjáteremtés célba érkezéséről van szó. Nem egyszerűen Édentől Édenig a Biblia, hanem teremtéstől az újjáteremtés diadaláig. Ez a Biblia, ez a mi sorsunk. A jelenések könyvében az első három nagy látomás egység is az egyházról beszél. A hét gyülekezetről szóló levél, az a hét típusáról beszél a kereszténységnek, ami a történelemben megvalósul. Vele szembe ott áll a végén az egy gyülekezet, az új Jeruzsálem, ahol minden kérdés megoldódik. A második egység az a hét pecsét feltöréséről szól, aminek nagyon érdekes a tartalma. Az egyháznak a világba betöltött szerepe. Pontosan az a tragikus folyamat, hogy válik az egyház az uralom eszközévé. Hogy válik az egyház az uralom kiszolgálójává. Hogy adja el az evangélium hitét minden ágazatnak, nyelvnek és népnek hirdetendő evangélium hitét az egyház, és hogy romlik meg. A harmadik nagy egység az az Isten történelmi ítéleteinek az egysége. És ez a történelmi ítélet azért következik be, nem azért, mert a világ olyan, hanem azért, mert az egyház a világban nem tölti be a maga hivatását. És ennek a párhuzamosa a hét csapás, amikor ez kiteljesedik, ez az ítélet. Na de ha ennyi lenne a jelenések könyve, akkor hol van a fő téma, ami a csúcson van, ami a kupolán van, ez pedig a nagy küzdelemről szóló jelenet, ami a 11. fejezet utolsó versével úgy kezdődik, hogy fellebben a fátyol, és János meglátja a szövetség ládáját benne a 10 igével. Ezt kezd irányítani mindent. És egyik oldalon megjelenik az a hamis hármasság, a sárkánnyal, ami a régi kígyóval, és két segítőtársával a földből, és a tengerből feljövő fenevaddal, akiknek az a dolga, hogy az önzés törvényét, a szeretet végső tagadását, a hamis istenség imádatát, az öncélú, önpusztító emberi életet, úgy mondanám mai szóval a halál kultúráját képviselje, és vele szemben ott van a Sionon Isten népe. És itt hangzik fel a hármas üzenet, mert ez a kulcsa az egész történelemnek, sőt, minél közelebb érünk Jézus Krisztus második előveteléhez, annál inkább kulcsa mindennek, ami a mi életünkben van. Ebben a középső jelenetben, középső nagy látomási egységben, ami a 15. fejezet 4. verséig tart, van két kulcspont. Öröm a mennyben, mert levettetett a sárkányom, a régi kígyó, és a megváltás diadalra jutott. A földön pedig az evangélium hirdetése minden ágazatnak, nyelvnek és népnek, ami kibomlik egy hármas üzenetben. Most már kezdjük érteni, hogy miért fontos ez az üzenet. Nem egyszerűen egy bibliai igazság ez. Nem egy elméleti dolog az, hogy hát valamiről neveztetni kell magunkat, hát ez a hármas angyal üzenet jó lesz, mert olyan ködös, meg olyan szép az a nagy erejű angyal, aki az ég közepén repül, meg evangélium. De hogyha megnézzük ezt az igét, akkor ebben az igében nem kevesebbről van szó, mint arról, hogy ez az evangélium örökkévaló evangélium. Ez az a biztos pont, ez az a biztos tájékozódási pont, amitől minden elnyeri a maga értékét. Ha erről az örökkévaló evangéliumról elfelejtkezünk, ami a megváltás jó híre, ami nem más, mint az, hogy Jézus újjá akar teremteni engem, Jézus arra hív, hogy újjá szülessek, Jézus egy új teremtést akar bennem elindítani, mert ez az új föld újjáteremtésének az alapja,
hogy én itt a földön újjászületett ember legyek, más emberként éljek az emberek között, ha én ezt elfelejtem, ha ez teljes egészében másodlagos lesz az én életemben. És azt mondom, igen, hát az evangéliumnál van izgalmasabb dolog is, valami titokzatos proféciát előszedünk, és ebből majd megjósoljuk, hogy mi lesz holnap, meg mi lesz Kínával, vagy mi lesz az Egyesült Államokkal, vagy mi lesz a római pápával, és lesz még a római pápa, vagy nem, és hányadik lesz még, akkor eltévedek. És Isten azt akarja, hogy mi az embereket az újjászületés lehetőségéről világosítsuk fel. Van megoldás. Ma nem a végidők borzalmairól kell beszélni. Nem arról kell beszélni, hogy milyen borzalmas egy földrengés, ahhoz el kell olvasni egy újságot. Kell nézni a CNN-nek az egyenes közvetítését. Arról kell beszélni, hogy annak ellenére, hogy ez van, mert ez a bűn következménye. Isten nem hagyja ezt a következményt úgy kiterjedni, hogy ez elpusztítsa az embert. Van menekedés, ez az evangélium. És mi nekünk tulajdonképpen egy célunk van. Ezért hívott el bennünket az Isten, hogy ezt a megmentő üzenetet a mai ember mai kérdéseire, mai válaszként, mai módon hirdessük. És ezért van az, hogy ez a nagy erejű angyal üzenete, az örökkévaló evangélium a Jelenések könyvének a lapjain három angyal üzenetévé bomlik szét. És ez a három angyal üzenete nem egymással ellentmondó, nem egymással párhuzamos, hanem egymásba épülő, egymást kiegészítő üzenet. Nem véletlenül mondjuk ám magyarul nagyon helyesen is, hogy hármas üzenet, nem pedig három angyal üzenete, hanem hármas üzenet. A három összefügg egymással. És ebben a három üzenetben van tulajdonképpen az a lelki háttér, aminek a hátterén az örökké való evangéliumot hirdetni kell. Tudnélik, egy valamit elfelejtett a kereszténység régtől fogva. És talán azért van az, hogy a Jelenések könyve az a borzalmak könyve lett. Apokaliptikus borzalomról beszélünk, holott az apokalipszis, apokalipto görögül az pontosan azt jelenti, hogy kinyilatkoztatás, útbaigazítás, leleplezés. Apokalipszis az, hogyha egy szoborra lehúzom a leplet. Azért apokalipszis a Jelenések könyve, mert az elején ott van, hogy az Jézus Krisztus kinyilatkoztatása. Tessék megnézni az első verset. Jézus nem akarja, hogy vak légy. Jézus azt akarja, hogy lásd, hogy mi miért van. Ne azt lásd, hogy majd ez lesz, vagy az lesz, most erre tippelek, arra tippelek, így valósul meg, úgy valósul meg, mert ezt csinálom, akkor szükségszerűen csalódni fogok. Nem jövendölgetni kell, hanem prófétaian látni kell a jelent. Át kell világítani azokkal a törvényszerűségekkel, ez a profécia lényege, azokkal a törvényszerűségekkel, amelyeket Isten előre elmondott, át kell világítani az életünket, ami egyén életünket épp úgy, mint ahogyan a történelmet, mint ahogyan a jelenlegi helyzetünket, a világ állapotát. És ebben a látásmódban kell megszólaltatni azt, hogy Istennek van ma is megoldása. Mert az Isten megoldása az az, hogy a tönkretett teremtettség után a megépülő újjáteremtettség polgára legyél te és én. Ez a megoldás.

Nagyon érdekes, hogyha nézzük a teológiát, hogy a 19. század elejétől kezdve valahogy lebénul ez a profétai látás. Egyre inkább a 19. század elejétől csak ilyen jóslásokba bocsátkoznak, hogy majd ez így lesz, majd ez úgy lesz, és nem úgy lesz. És ennek az a következménye, hogy lebénul ez a látás, és tulajdonképpen mi lesz? Annyi, hogy hát igen, majd eljön Jézus Krisztus. Nagyon érdekes adatot mondjak csak, valós adatot. A 19. század, tehát 1880-as években egy híres marburgi professzor, akit Richelieu-nek hívnak, azt tanította, híres rendszeres teológus volt, dogmatikus volt, protestáns, hogy az Isten országa tulajdonképpen a lelkekbe fog megszületni, és az emberek, akik majd ilyen újjászületett lelki emberek lesznek, megvalósítják azt, hogy Jézus Krisztus újra eljön erre a földre, és a mennyei Jeruzsálem felállítassék. És ezért arra kell törekedni, hogy ilyen etikailag jól képzett embereket kell létrehozni az egyházba, akik a földön majd megvalósítják politikai, társadalmi, gazdasági eszközökkel az Isten országát. A korban ez egy nagyon divatos gondolat volt. Hogyha figyeltetek, akkor nagyon ismerős ez a gondolat, megmondom honnan. Isten nélkül ugyanezt akarta Marx Károly is, nem? Létrehozunk egy igazságos társadalmat. Az öregebbek, kortársak azok emlékeznek, még azt mondták, hogy ugye majd akkor, hogyha a magántulajdon megszűnik, akkor mindenki öntudatosan, majd önzetlenül a boltba azt veszük el, csak ami nekünk kell, és dolgozunk, inunk szakadtáig, hogy legyen a közösbe. De mi ez? Ez a földi Isten országának az ábránja. És nagyon érdekes, a protestantizmusban ez annyira erőre kapott, és ez egy konkrét adat, és nem akarok senkit se bántani, a református teológia Debrecenben, amikor a tanácsköztársaságot kikiáltották, másnap táviratba fordult Kun Bélához. És a táviratban ez állt. Örömmel üdvözöljük, hogy az Isten országa megvalósításának az első lépését megtette, és minden erővel azon leszünk, hogy ez az Isten országa megvalósuljon. Megvan a távirat szövege, úgyhogy nem tévedés. Gondoljuk ezt végig. Mi lett a Krisztusvárás valóságából? Mi lett abból, hogy nekem szükségem van arra az örökkévaló evangéliumra, amelyik újjászül engem? Mi lett abból, hogy nekem találkoznom kell Jézus Krisztussal, hogy én ne az legyek, aki vagyok önmagamtól, hanem valami új ember szülessen meg bennem? Hova került ez a gondolat? És ma, hogyha megkérdezünk egy embert arról, hogy Jézus visszajön, igaz, hogy elmondjuk az apostoli hitvallásba, hogy onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat, legfeljebb azt mondja, hát igen, ez egy szép mítosz. Ez úgyse valósul meg. Ugyanakkor meg azt mondja, ja, itt a világ vége. És amikor azt mondom, hogy én nem hiszek a világ végébe, mert nem hiszek a világ végébe, én Jézus visszajövetelébe hiszek, aki nem hagyja azt, hogy a világnak vége legyen, nem hagyja azt, hogy a bűn megsemmisítse ezt a világot, és most még van esélyed arra neked is és nekem is, hogy megragadjuk ezt a Jézus Krisztust, és az új ember megszülessen bennem, akkor értetlenül áll előtt.

Nézzük ezt a hármas üzenetet. Tehát az örökké való evangélium kibontását. Ez a hármas üzenet, amiről részletesen szó lesz az elsőről, a másodikról, a harmadikról, még többször is, de én az első angyal üzenet kapcsán mondok csak néhány gondolatot, és majd folytatják a kollégáim ezt a gondolatot, és én is majd. De nézzük meg az egészet együtt. Az első, ez egy lelkületi alap. A második angyali üzenet egy történeti háttér. A harmadik pedig egy döntésre felszólító vagy-vagy. Ugye tudjátok a hármas angyali üzenetet, de azért idézzük mellé. Az első angyali üzenet azért egy lelkületi alap, mert úgy kezdődik, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette az eget és a földet. Ez a lelkületi alap. A második angyali üzenet egy történelmi kép, hogy Babilon leomlott, majd megbeszéljük, hogy mi az a Babilon. Babilon leomlott, ezen a háttéren kell nekem félni az Isten, néki adni dicsőséget, ezen a háttéren kell elmondani és megélni azt, hogy eljött az ő ítéletének órája, és tudni azt, hogy mi az, hogy ítélet, és ezen az alapon kell megtanulni imádkozni. És a harmadik angyali üzenet az a vagy-vagy. Kinek a tulajdon jele van rajtad? Vagy-vagy. Ez a három üzenet összetartozik. Nem úgy van, hogy csak az elsőt kell hirdetni, vagy csak a harmadikat, vagy csak a másodikat kell hirdetni, hanem az örökkévaló evangéliumot kell hirdetni ennek a három reflektornak a fényében. A lelkületi alapot egy történeti háttéren, és úgy, hogy döntés elé állsz, és döntés előtt állok én is. Induljunk el ezen a soron. Ebből az ég közepén repülő angyalból lesz egy nagy erejű angyal, aki a hetedik versben azt mondja, hogy féljétek az Istent, úgy kezdődik, hogy hatalmas hangon így szólt. És ez a hatalmas hang azt jelenti, hogy ezt az üzenetet, ahogy az előző vers mondta, a Föld minden részén hirdetni kell, mert ez az emberiség közös ügye. Ez nem egy vallásfelekezeti ügy. A hármas angyali üzenet egy olyan felszólítás, ami az egyedüli kiút, ami a teremtettség, tönkrement teremtettségből, az újjáteremtettség megoldásához vezet. Ez egy lelkületi alappal kezdődik, az Isten félelemmel. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, stb. Négy dolgot mond el ez az első üzenet. Nézzük ezt a négy dolgot. Féljétek az Istent, néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette az eget és a földet. És itt az a négy dolog. Istenfélelem, dicsőségmondás, ítélet és imádat. Hogy állunk ezzel? Ha megkérdezik tőlünk, akkor azt mondjuk, ó igen, mi istenfélő emberek vagyunk. Minden nap szoktunk is imádkozni. És így csinálunk csak egy kis önvizsgálatot. Mindig odafigyelsz, amikor imádkozol? Hogy mit mondsz? Vagy csak a szokottat mondod? Ha este letérdelsz az ágyad mellé, ha letérdelsz, nem szoktál belealudni az imádságba? Úgyis már megszoktam. Vagy ha a másik imádkozik, tudod már, hogy mi következik, nem? Ha lecsapna a villám, akkor tudnád folytatni. Megszokott vallásos, liturgikus cselekménye lett az imádság? Aztán, féled az Istent? Mi az, hogy Isten félelem? A 21. századi keresztény egy ilyen Mikulás bácsinak gondolja el az Istent. Akinek van egy puttonya, sok minden ajándék van, és szépen kell kérni, akkor majd kapunk egy kis ajándékot. Vagy úgy gondoljuk el, mint egy mennyei bankigazgatót, akinek minden lehetősége megvan, ugyancsak nem igen ér rá odafigyelni, hogy én mit mondok. Nem kaptuk még rajta magunkat ezen? Mert az istenfélelem nem az Istentől való félés. Nem a rettegés, hanem az istenfélelem az a gyönyörű, szép érzés, amit a Biblia úgy mond, hogy féltőn szeretés. Sok minden van, sajnos egyre kevesebb az életünkben a 21. században, amit féltve szeretünk. Azért féltjük, mert szeretjük. Ilyen az Istennel való kapcsolatod is? Vagy pedig beleesünk abban, és ez a nagy kereszténységnek a bűne, és ebben a bűnben mi is osztozunk, hogy ott van az Isten, mi meg itt vagyunk. Persze ő mindenható, örökkévaló, stb. El tudom mondani, de az életemben nincs jelen. És nagyon sokszor úgy érzem, hogy egy gödörből visongatok felfele, és a Paul Rothnak a gyönyörű szép verse mondta, tulajdonképpen azt gondolom sokszor már, hogy magamnak imádkozom. Magammal beszélek. Hát az Isten félelem az pontosan azt jelenteni, hogy Isten azért fontos a számomra, mert ő a legközvetlenebb társam.
Na nem csak úgy, hogy mindent jelen van egy Egyesült Államokban, Kanadában, vagy akár Afrikában, vagy Kínában, hanem minden dolgomban jelen van. Aztán, néki adok dicsőséget? Ez is egy félreértett szó már. A dicsőség adásra azt gondoljuk, hogy szépeket kell mondani az Istennek. Mindig el kell mondani, hogy szent, szent, szent a seregek ura, mint az angyal seregek. Csak hogy a 21. századi ember ajkán hazuggá lettek a szavak. Miért? Mi a hazugság? A hazugság, ami nem valóság. Ha nincs jelen az életedbe Isten, akkor a legszebb imával is hazudsz, nem? Mit mond Jézus a hegyi beszédbe az áldozatról, hogy hagyd ott az oltára szántat, eredj el, aztán rendezd el a dolgodat, utána gyere vissza. Nagyon sok imánknál is ezt mondaná az Úr. Néki adjatok dicsőséget. Nem csak szóban, élettel is. Mikor töltötte be az Ószövetségbe Isten dicsősége a hajlékot? Akkor, amikor megjelent az Úr a sátorban. Mikor tudsz dicsőséget mondani az Istennek? Amikor a szíved templomában megjelenik az Úr. Ezt jelenti az, hogy néki adjatok dicsőséget.

Eljött az ő ítéletének órája. Ez a harmadik eleme ennek az első angyali üzenetnek. Nagyon érdekes módon ezt, hogy eljön az ő ítéletének órája, ezt ilyen szent fenyegetésnek vesszük. Ez az a géppisztoly, amit ráfogunk a hitetlen gyaurvilágra, és azt mondjuk, hogy ha meg nem térsz, meghúzom a ravaszt, eljön az Isten ítéletének órája. Most egy furcsát fogok mondani. Isten ítélete az az Isten kegyelme. Hogy-hogy? Kérdezitek. Az Isten ítélete az miért kegyelem? Nagyon egyszerű a válasz. Mi lenne akkor, hogyha az Isten nem ítélne? Azt mondja, hogy magára hagyom a világot. Emberek, csináljatok, amit akartok. Legfeljebb a jókat, akik egy kicsit jobbak, majd mit tudom én, valami űrhajón elviszem egy más teremtett bolygóra, ahol majd jó fognak élni. Nem, az ítéletre nekem van szükségem, nem az Istennek. Isten azért ítél, mert Isten úgy nevel, hogy minden dolgom következményét lássam. A legborzalmasabb kitolás egy gyerekkel, és a bűnöző nevelésnek a legjobb módszere, hogyha a mondott szónak nincsen következménye. Ha a gyerek azt látja, hogy bármit csinál, annak nincsen következménye, vagy bármit mond, annak nincsen következménye, akkor nem alakul ki benne az, amit úgy hívunk, hogy erkölcs. Isten elmondta azt az erkölcsi tervrajzot, ami szerint ő ítél, nem? Ezért van, hogy a Jelenések könyvének ebben a nagy-nagy látomás egységében, a 11. fejezet utolsó versében, 18. versében megláttatik a szövetség ládája, benne a 10 ige. Az ítélet az nem más, mint Isten nem engedi, hogy a bűn tönkretegye végképp a világot. Ez az Isten kegyelme. Mi nem hiszünk ezért a világ végébe. A világnak vége lenne, természetesen nagyon gyorsan már vége is lenne, hogyha Isten nem tartaná a szeleket, megint a Jelenések könyvére gondoljatok. Már régen vége lenne a világnak. De Isten nem viszi el a világot addig, hogy a bűn tönkre tegye az életet. Ha ezt valamikor, akkor a 21. században könnyű még józan ésszel is belátni. Mondjam azt, hogy környezetszennyezés. És azt mondjuk, ver az Isten, ver az Isten. Nem. Isten nem hagyja, hogy elpusztuljon az ember. Megengedi, mert a bűnnek a következményét látni kell, de ő előbb ítél. Eljön ítélni eleveneket és holtakat. És ha én ezt tudom, ez az evangélium, látszik már az ítélet előre. Látszik már az, hogy Isten nem fogja hagyni, nem lesz eszkimó szín, ahogy Madás leírt az ember tragédiájába, még falangszter szín se lesz. Mert ő előbb el fog jönni nagyon hamar, azért nagyon hamar, mert sem az órát, sem a napot nem tudjuk, de tudjuk azt, hogy nagyon sokáig így nem mehet. Nem lehet nagyon sokáig így megerőszakolni a világot. Ezért hát féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, éljetek Jézus Krisztus Isten valóságában, mert eljött az ő ítéletének órája, és ebből jön az imádat. És ezt mi nagyon sokszor nem szoktuk érteni. Pedig annyit beszélünk róla. Elmondjuk, csak úgy imádkozunk, hogy nem vagyunk jelen benne. Pedig van három előzmény. Isten félelemben élek, tehát Isten jelen van az én életemben. Neki adok dicsőséget. Hiszem azt, hogy nem mehet sokáig így a világ sorsa, hanem van egy megoldás, az örökkévaló evangélium elfogadása. Mert ez a háttere az imádságnak. Mi nagyon sokszor ilyen, ja Istenem, imádkozók vagyunk. Valahol a bűn következménye visszahúr ránk. És mi nem azt kérdezzük meg, hogy Uram, ezt miért engedted meg? Uram, mire akarsz ebben megtanítani? Uram, hogyan akarsz engem tovább vezetni ebben? Ami jaj, de bajom van, most jöjjön az Isten, aki elmulassza a következményt. És nagyon érdekes, hogy a Biblia meg azt tanítja, hogy a bűn nem marad büntetlenül. Isten nem mulassz el a következményt. Nézzétek csak Dávidot. Dávid elköveti azt a csúnya bűnt. Jön Nátán a proféta, elmondja a példázatot, és Dávid felháborodik, hogy ki az az ember halálfia. És a proféta szép csöndesen felemeli az ujját, legalábbis én így képzelem, rámutat Dávidra, és azt mondja, te vagy az az ember. És Dávid összeomlik. Dávid bánni kezdi azt, amit tett. És ez a bánat, az 51. Zsoltárt olvassátok el, milyen szívből jövő bánat volt. A proféta rögtön elmondja, hogy megbocsájtottak a te bűneid. És ez azt jelenti, hogy tehát akkor Dávid életében ennek a bűnnek semmi következménye nincs, mert megbocsájtotta az Úr. Proféta mondja. El is imádkozza az 51. Zsoltárba. Nem. Megmarad a következmény. Észreveszük-e az imádatban azt, hogy bármi történik velünk, jó vagy rossz, az előbb az Isten előtt volt.
Nagyon sokszor szoktam idézni Kantnak, a legnagyobb filozófusnak a 19. században azt a mondását, hogy a véletlen, amit mi véletlennek gondolunk, az nem más, mint az Isten álarca. Észrevesszük azt, hogy ami velünk történik, jó meg rossz, az előbb Isten előtt volt, mert az imádat az egy olyan párbeszéd az Istennel, amiben én újra és újra tudatosítom magamban, hogy Isten mit is akar velem. Tudatosítom magamban, hogy mi miért történik. Úgy is szoktam mondani, hogy a hit az nem más, mint megértett tapasztalat. A hit az nem más, mint megértem azt, hogy mi miért történt velem. Mire akar az Isten tanítani engem? Hogy akarja bennem felépíteni azt az újjáteremtett ország polgárának kiáró jellemet, amit én elviszek erről a földről? Mert nehogy azt higgyétek, hogy nekünk örök életünk lesz majd. Ez nem igaz, ez nincs a Bibliában. Az van, hogyha én elfogadom Jézust, akkor örök életem van jelen időben. Az az új ember, amelyik harcol egy életen át, a testi halálomig harcol az óemberrel. És ebben egy segítségem van, az imádat, ami nem más, mint Isten jelenlétének a tudata. Az imádat, aminek a háttere nem más, mint az a hit, hogy én megértem, hogy mi miért van az életben. Meg az a látás, amit a proféta ad, és itt látom megint a profétai látásnak a lényegét, hogy a profétai látás az az, hogy megértem azt, hogy a világban ami van, az miért van. Nézzétek meg, ebben a világban már réges-régen nem a demokráciák uralkodnak, nem is a diktatúrák, valami más. A diktatúra házasságról lépett a demokráciával, és létrejött a manipulokrácia. Az orroknál fogva vezetnek bennünket, nem? Mindig szoktam mondani, az eszkimókat szavazásra szólítják, hogy a kivi vagy a banán jobb gyümölcs, vagy csak van egy baj. Derék eszkimó se kivit, se banánt nem evett. Ezért hát mi dönt a szavazáson? Nagyon pestiesen mondhatom, nem fogtok megbotránkozni, ki hogy dumálja meg a másikat. Nem ez van az életben? És érzitek, hogy miért kell a profétai látás? Miért kell, hogy az örökkévaló evangéliumhoz ez a profétai látás legyen az én életemben? Hát azért, hogy átlássak ezen a manipulokráciába felépített szitán. Tessék megnézni, egyik héten kilopott, mit tudom én, ki csinált valamit, elvitték a börtönbe, kiengedték a börtönből, stb. Mindenki erről beszél, és közben semmi lényegesről. Meg vagyunk vezetve.

És itt van egy nagyon érdekes. Imádjátok azt, aki teremtette az eget és a földet, a tengert, stb. Honnan való idézet ez? Ez majdnem szó szerint idézet, valahonnan. Nem ismeritek fel? Tíz parancsolatból. Nézzétek, ez a négy dolog, ami itt található ebben az első angyali üzenetben, az lényegében az első kőtábla. Féljétek az Istent, ne legyen néked más Isten rajtam kívül, stb. Első parancsolat. Aztán, néki adjatok dicsőséget, ne csinálj magadnak faragott képet, se semmi hasonló, stb. Harmadik parancsolat, ne mondd ki hiába Istened nevét, stb. Eljött az ítéletének órája. És a negyedik, megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Mi nem különcködők vagyunk, amikor szombatot ünneplünk. A teremtést tudatosítjuk magunkba, nem? A teremtés emlékünnepe a szombat. A világ az Isten teremtéséből jött létre, és ez nem az, hogy evolúció igaz vagy nem igaz, és így igaz, meg úgy igaz, nem. Ez sokkal több. Ez az, hogy az én életem elején Isten áll. Ő teremtett engem. És Jézus Krisztus azért szól az evangéliumával, és ez az örökkévaló evangélium lényege. Ezért mondja, hogy imádjátok azt, aki teremtette az eget, a földet, a tengert, a vizek forrásait, mindent, mert ez a Jézus Krisztus.

Nem új üzenet. Isten utolsó kegyelmi üzenetét, amely a Jelenések könyve 14. fejezetében van megfogalmazva angyalok által, már a reformátorok is közzétették. Ezért, hogyha a reformáció örököseinek tekintjük magunkat, akkor tovább kell haladnunk abban a felismerésben, amelyekre a reformáció egyházai eljutottak, illetve továbbra is olyan bibliai igazságokat kell közzétennünk, amelyekre a reformátorokat vezette Isten szent lelke. A nagy advent mozgalom résztvevői, Miller hívei állandóan hangoztatták azt a tényt, hogy nem új, idegen hittételt hirdetnek, hanem felelevenítik az apostolok és a 16. század reformátorainak reménységét és tanításait. Kijelentették, hogy ők teljesítik a Jelenések könyve 14. fejezet 6.-7. verseit. Mégis, amikor az advent mozgalom azonosításánál hivatkozunk a Jelenések könyve 14. és 18. fejezetének üzenetére, a hármas angyali üzenetre és az azt megerősítő felhívásra, igen ritkán emlékezünk meg azokról, akik már jóval előttünk felfigyeltek ezekre az üzenetekre. Ezért például hadd emlékezzünk egy személy profécia magyarázatára, aki az 1840-es évek Krisztusváró mozgalma előtt mintegy 100 évvel a következőképpen értelmezte a szóban forgó üzenetet. Ez Johann Albrecht Bengel volt, aki Württembergben 1687-ben született. Evangélikus prelátus volt, és 1740-ben megjelent egy könyve János Jelenések címmel, és ebben a könyvben kifejezte abbeli hitét, hogy ez a három egymást követő angyal kiváltképpen három nagy üzenetet jelent, és egyúttal az eszközöket is, akik által az üzenet eljött. Ezek az eszközök emberek, mert ők hozzák az embereknek az üzeneteket intésül, tanításul, figyelmeztetésül. Ez az utolsó kegyelmi szava Istennek az emberiség számára, amelyet az utolsó kegyelmi követek által hirdettet. Ezt a kegyelmi üzenetet több nem fogja követni, mint ahogy keresztelő János után sem jött más, hanem maga az Úr. Úgy ezen utolsó angyal után sem jön több más, mint a bíró maga. Még van idő, de nem sokáig, mert az ő ítéletének órája eljött. Ahogy keresztelő János üzenete egy angyal által lett ábrázolva, úgy a három üzenetet három angyal ábrázolja. Amikor keresztelő János tanítványai felkeresték az Úr Jézust János küldetésében, Jézus maga utal erre. A küldöttek távozása után Jézus dicséri Jánost, akinek feladatát Malakiás proféta jövendölte meg. Ő a követ, az angyal, aki a messiás útját készíti elő.

A Miller mozgalom tagjai azonosították magukat a hármas angyali üzenettel, és a nagy csalódás előtt főképpen az ítélet órájára irányították általa az emberek figyelmét. Az eljött az ő ítéletének órája bejelentést Dániel könyve 8. fejezet 14. versének mondani valójával kapcsolták össze. Később felismerték, hogy ez a bejelentés a Jelenések könyve 10. fejezet 19. versében szereplő mennyei jelenetre, Jézus főpapi szolgálatára történő utalás is. Ebben a mozgalomban Isten igazságát és művét, amely egészen a kegyelmi idő végéig tart, ez a három angyal ábrázolja. Ezek az angyalok jelképezik az igazi mozgalom három részét. Akik szorosan ragaszkodnak ehhez a nagy advent mozgalomhoz, nem nélkülözhetik ezeket a láncszemeket, amelyek összekötik a múltat a jelennel és a jövővel, s az egésznek összhangját mutatják. Hit hirdetésünkre úgy tekintünk, mintha az angyal kiáltása volna, aki kijelentette, hogy eljött az ő ítéletének órája. Ennek a kiáltásnak el kell jutni minden néphez. Ez az örökkévaló evangélium, vagyis Isten országa evangéliumának hirdetése. Egyik vagy másik formában a kiáltás elhatott az egész földre, s volt alkalmuk meggyőződni a tényről. Az első angyali üzenet hirdetését tehát az a prófétai látás hozta létre, amelyet a Dániel 8.13.14 és 9.25.27. versei alapján képviseltek. Arra a meggyőződésre jutottak tehát, miszerint 1844 kétségtelenül fontos fordulópont kell, hogy legyen az üdvösség történetben. Még nem tudták, hogy ez az üzenet mennyi új ismeretet fog feltárni előttük. Még nem sejtették, hogy Istennek mennyi üzenete van elrejtve ebben a néhány Biblia szövegben 1800 év óta. És nem sejtették, hogy mennyi fog az akkor még ismeretlen kérdésekre választ adni. A profétai ige kutatójának és hirdetőjének Istentől kapott alázatossággal kell kezelnie a rábízott üzenetet. Óvakodnia kell attól, hogy saját magyarázataival akarjon szenzációs eszközökkel érdeklődést kelteni, majd csalódásba vezetni az embereket. Péter apostol így kívánja ezt tudatosítani velünk. Tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból. 2 Péter 1:20.

egy másik veszélyes magatartástól is óvakodnunk kell. Nem szabad kárörvendőnek, kíméletlennek lenni az üzenethirdetőnek. Erre is tanít Dániel lelkülete. A fenyegető üzenetet is szeretettel, mentő lelkülettel kell hirdetni. Amikor Dániel meghallgatja Nabukodonozor szájából az álmot, amelyben felismerte a királyra kimondott mennyei végzést, közel egy óráig rémüldözék, és az ő gondolatai háboríták őt. Legszívesebben elhallgatta volna azt, amit az úr közölni akart a királlyal. Csak a király bátorítása után vett erőt ahhoz, hogy elmondja az álom értelmét. Bár a király nem fogadta meg Dániel tanácsát, mégsem bántotta ezt az őszinte, becsületes embert, mert ismerte jó indulatát azokkal az emberekkel szemben is, akik őt már régen el akarták veszélyteni. Nem mindegy, hogy a Babilonra kimondott figyelmeztetést és ítéletet milyen lelkülettel hirdetjük. Még a legsúlyosabb ítélet kimondásakor is éreznünk kell a mentő szándékot, a szeretetet. Amikor Jézus kimondta Jeruzsálem felett a már visszavonhatatlan ítéletet, sírt a város felett. Amikor Dániel Círusszal beszélt a királyról szóló jövendőlés felől, egészen pontosan tudta, hogy róla van szó, mert az Úr 100 évvel azelőtt nevén nevezte őt. Egy ilyen proféciát természetesen könnyebb közölni. Isten megtehette volna, hogy a napjainkra szóló proféciákba is beleiratja a mostani vezetők, politikusok, társadalmi szervezetek, vallási mozgalmak neveit, hogy pontosan tudjuk, kiktől mit várhatunk. De ezt az Úr nem tette. Szükségtelenül okozhatunk bajt, kellemetlenséget, ha túllépünk a proféciák értelmezésében és magyarázatában azon a vonalon, ameddig az Úr feltárta előttünk az utat. Mi nem tudhatjuk előre, hogy ki milyen szerepet vállal a világ drámájának végső felvonásában. Nem tudjuk előre, ki hogyan fog dönteni. Ma még mozgásban van a világ. Naponként új meglepetések születnek. Ma még egyik táborból a másikba mennek át az emberek. Zászlókat, jelszavakat cserélnek. Sokan, akik Isten népe között voltak, az ellenség táborához csatlakoznak. Mások az ellenség táborából vállalják az Isten népével való közösséget. Ez azt is jelenti, hogy sokan azon munkálkodnak, hogy Jézus mielőbb eljöjjön. Mások viszont azon munkálkodnak, hogy az emberek megjavuljanak, hogy a világ megváltozzon, és Jézusnak ne kelljen eljönnie. Ezért nagyon fontos, hogy a profétai üzenetekkel együtt az evangéliumot a tiszta forrásból hirdessük a mai napokban is.

Isten utolsó kegyelmi üzenete. Nagyon fontos, hogy a profétai üzenetekkel együtt az evangéliumot a tiszta forrásból hirdessük a mai napokban is.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Ezen a héten kezdődik a Rosh Hashanah zsidó új év. Szeptember 11-én péntek este 18 óra 46 perckor köszönt be a Rosh Hashanah előestéje, majd szeptember 12-én és 13-án ünneplik a Rosh Hashanah két napját. Az 5787-es zsidó év szeptember 11-én este kezdődik, az ünnep pedig szeptember 13-án vasárnap 19 óra 47 perckor ér véget. A Rosh Hashanah új év kezdete az önvizsgálat és az isteni ítélet időszaka, amelynek központjában a sófár hangja áll. A Rosh Hashanah kifejezés pontos fordítása nem azt jelenti, hogy új év, hanem azt, hogy az év feje. Ahogy a fej, az elme határozza meg a test működését, és az ember tetteit úgy befolyásolhatják. A Rosh Hashanahkor elmondott imák és véghez vitt jó cselekedetek az egész új esztendőt. Zsinagógák hete. Augusztus 30 és szeptember 17-e között a zsinagógák hete három hetes esemény sorozata, a nyitottság és a párbeszéd jegyében hív mindenkit a zsidó kultúra, zene és spirituális hagyományok felfedezésére. A jubileumi Sólet Fesztiváltól a nyitott újévi Rosh Hashanah ünnepekig és az izraeli kántorkoncertekig írják a rendezők. Szeptember 17-én a Rákospalotai zsinagóga telik meg élettel. Az Izraelből érkező Zorger kántorkórus a Rákospalotai zsinagógán kívül Miskolcon, a Zenepalotában és az Óbudai zsinagógában is fellép. Mindenki születésnapja 2026. szeptember 12. Idén 2026-ban harmadik alkalommal rendezik meg a Mindenki születésnapja sétát Budapest szívében. Az elmúlt években több ezren csatlakoztak a megmozduláshoz, köztük életvédő szervezetek, hírességek és magánszemélyek. Az évente megrendezett séta célja, hogy eljusson a széles nyilvánossághoz az életvédelmének kérdése és fontossága, továbbá felhívják a figyelmet arra, hogy senki sincs egyedül válsághelyzetben. Van segítség, és hogy létrejött egy társadalmi párbeszéd az életvédelmével kapcsolatban. 1000 európai fiatal hirdette Budapesten: hagyjunk fel a közönnyel, kezdjünk el törődni a világgal. Európa 14 országából gyűltek össze fiatalok Budapesten, hogy építsék a népek közötti barátságot, és együtt gondolkodjanak el egy békés jövőről, amelyért maguk is tesznek a hétköznapokban. A Szent Egidió közösséghez kötődő mozgalom idén augusztus 28 és 30-a között tartotta nemzetközi találkozóját. Péntek délután zenével, tánccal kezdődött a találkozó, a színpadon igazi koncert hangulatban játszotta a zenekar a Global Friendship találkozók dalait békéről, barátságról, szolidaritásról, Afrikáról, a közösség erejéről és szépségéről. Marco Impagliazzo, a San Agidio közösség elnöke arra hívta fel a fiatalokat, hogy növeljék a béke eszméjét a világban, emeljék fel a hangjukat, és minden nap tegyenek a békéért. A San Agidio közösséghez kötődő mozgalom idén augusztus 28 és 30-a között tartotta nemzetközi találkozóját. Az időjárásról. Változóan felhős, nyárias idő. Kedden a felhők mellett sok napsütés várható. Eső nem lesz. A déli szél mérsékelt marad, és 28-33 fok várható. Szerdán derült napos, talán felhős időre van kilátás, még esők nélkül. Déli szél és még 31-36 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Énekeljetek az Úrnak új éneket. Az új éneknek mindig kettős rendeltetése van. Az első az, hogy dicsérje és magasztalja Istent. A második pedig, hogy hirdesse az ő szabadítását, dicsőségét és csodáit. Az új ének nem feltétlenül a nemrég szerzett zeneművek gyűjteménye, még akkor sem, ha tartalmaz ilyen műveket, hanem egy olyan válaszadás Isten tetteire, amely méltó módon tükrözi az ő minden reggel megújuló irgalmának frissességét. Műsorunkban Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Női csendes napok Pilis Csabán, szeptember 24 és 27-e között. A metodista egyház szeretettel várja a nőket néhány nap elcsendesedésre, feltörtődésre és közösségre. A program időpontja szeptember 24 és 27-e között a Pilis Csabai Bétel Evangélikus Misszióotthonban. 2000 gyermekiskola kezdését segíti a Máltai Szeretetszolgálat Adni Öröm akciója. Sikeresen zárult a Máltai Szeretetszolgálat és a Spár Magyarország idei Adni Öröm tanszergyűjtő akciója. A vásárlók személyes adományaikkal összesen több mint 110 ezer darab tanszert és iskolai eszközt ajánlottak fel, emellett több mint 2 millió forint értékben vásároltak adománykártyákat, adta hírül a segélyszervezet szeptember 2-án. Az összegyűlt felajánlásoknak köszönhetően a nehéz helyzetben élő gyermekek megfelelő felszereléssel kezdhetik meg a 26-27-es tanévet. A támogatások nem csupán tárgyi segítséget jelentenek, hanem azt is, hogy ezek a gyerekek nagyobb önbizalommal, egyenlőbb esélyekkel kezdhetik meg a tanévet. Az idei gyűjtés során személyes adományként összesen több mint 110 ezer darab tanszer érkezett. Az adománykártyákból több mint 2 millió forint támogatást gyűlt össze, és ennek köszönhetően a Máltai Szeretetszolgálat 2000 gyermekiskola kezdését tudja segíteni országszerte. Még ma, szeptember 7-éig lehet jelentkezni az őszi érettségire. Az október-novemberi érettségi vizsgákra már csak ma szeptember 7-én lehet jelentkezni, közölte az oktatási hivatal. Az érettségizők rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgákat tehetnek. A tájékoztatás szerint az őszi vizsgaidőszakban érettségi vizsgákat a kijelölt középiskolák és a kormányhivatalok szerveznek, melyek listája, valamint a jelentkezés benyújtásáról szóló legfontosabb információk megtalálhatók az oktatási hivatal honlapján. Közölték, hogy 2026-ban az őszi érettségi vizsgaidőszak október 12-től november 20-áig tart. Az írásbeli vizsgákat majd október 12 és 22-e között tartják, az emelt szintű szóbeli vizsgák november 5 és 9, a középszintű szóbeli vizsgák pedig november 16-a és 20-a között lesznek. Őszi lelkészképző tanfolyam. Az evangélium hirdetése, mint ajándék és kötelesség. Ezzel a címmel hirdeti meg a Pápai Református Teológiai Akadémia őszi egyházkerületi lelkész továbbképzőjét. A továbbképzésnek a Pápai Református Teológiai Akadémia ad otthont szeptember 24 és 25 között. A helyek korlátozott száma miatt a jelentkezéseket jelentkezési sorrendben szeptember 14-én hétfőn délig tudják fogadni. Fontos, hogy azok is regisztráljanak az előadásokra, akik csak egy-egy előadásra tudnak elmenni, mert a megszerzett pontokat csak annak tudják érvényesíteni, aki az internetes űrlapon előre jelzi részvételét az előadásokon. Aki a tanfolyam teljes egészén részt vett, 12 kreditet kap, az egyes előadások 2, illetve 1 kreditet érnek. Szállás lehetőséget a Teológiai Akadémia kollégiumában tudnak biztosítani. Az időjárásról. Változóan felhős, nyárias idő. Kedden a felhők mellett sok napsütés várható. Eső nem lesz. A déli szél mérsékelt marad, és 28-33 fok várható. Szerdán derült napos, talán felhős időre van kilátás, még esők nélkül. Déli szél és még 31-36 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Megingás. Amikor a lelkünket sebzik meg, akkor meginokhat a biztonságérzetünk, az elismerés és az összetartozás iránti vágyunk, az önazonosságunk és az emberi önbecsülésünk. Desmond Tutu.

0: Nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a ti atyátoknak lelke az, aki szól ti bennetek. Máté 10:20.
1: A bennünk megszólaló isteni hangnak kell engedni, mely a szív legmélyebb és legtisztább beszéde. Ez az ige. S nem baj, ha egy próféta vagy evangélista hallotta már azokat a szavakat, s ezred évekkel ezelőtt le is írta. Annál igazabb. Az ilyen belülről megszólító hangot követve eljuthatunk egészen Isten közelébe. Mi mindenben segít rajtunk az élő Isten igéje? A hiába valóságok kiküszöbölésében bizonyosan. Mert az életünk egy részét egészen üres és értelmetlen dolgok töltik be, amiktől hasznos volna mi hamarabb megszabadulnunk. Gondolatoktól, tervektől, sőt, félelmektől is. A terméketlen fügefával kapcsolatban kérdezi a gazda, miért foglalja a helyet hiába? És valóban, egy sereg dolog fölöslegesen van a szívünkben, a mindennapokban csak a helyet foglalja. Lehetne ott értékesebb, igazabb, önzetlenebb tartalom is. Amikor egy szobát telezsúfolunk bútorokkal, amiket sosem használunk, ott nem bosszankodnunk kell, már megint útban vannak, hanem gondolkodni. Valóban kell ez nekem? Rossz megszokásoktól is lehet megválni valakinek, még ha évtizedes, megkeményedett tulajdonságokról is volna szó. Emlékezzünk, Jézus közelében még a vakon született is látni kezdett. Tudjuk, hogy rólunk van szó, ami egyetlen egy gyönyörű szép életünkről. Ugyan miért ne tudnánk megválni túlságos keménységünktől, könnyen lobbanó indulatosságunktól, fensőbséges igazságosztásunktól, vagy éppen érzékeny sértődékenységünktől? Messiásunk segítsége nem volna úr ezeken? Támaszkodjunk a 119. Zsoltár 97-től 102. terjedő verseinek üzenetére. Mely igen szeretem a te törvényedet, egész nap estig arról gondolkodom. Az én ellenségeimnél bölcsebbé teszél engem a te parancsolataiddal, mert mindenkor velem vannak azok. Minden tanítómnál értelmesebb lettem, mert a te bizonyságaid az én gondolataim. Erőre látóbb vagyok, mint az öreg emberek, mert vigyázok a te határozataidra. Minden gonosz ösvénytől visszatartóztattam lábaimat, hogy megtartsam a te beszédedet. Nem távozom el a te ítéleteidtől, mert te oktattál engem.
0: Jó Uram, engedd meg, hogy a mai esti elcsöndesedésben Reményik Sándor soraival forduljak hozzád áldásért, békességért, a veled való közösségért, a te utadon maradásért. Akarom, fontos ne legyek magamnak, a végtelen falban legyek egy tégla, lépcső, min felhalad valaki már, ekevas, mely mélyen a földbe ás, ám a kalász nem az ő érdeme. Legyek a szél, mely hordja a magot, de szirmát ki nem bontja a virágnak, s az emberek, mikor a mezőn járnak, a virágban hadd gyönyörködjenek. legyek a kendő, mely könnyet töröl. Legyek a csend, mely mindig enyhet ad. A kéz legyek, mely váltig simogat. Legyek, s ne tudjam soha, hogy vagyok. Legyek a fáradt pillákon az álom. Legyek a déli báb, mely megjelen, és nem kérdi, hogy nézik-e vagy sem. Legyek a déli bába rónaságon. Legyek a vénföld fekete szívéből egy mély sóhajtás, fel a magas égig. Legyek a drót, min üzenet megy végig, és cseréljenek ki, ha elszakadtam. Sok lélek alatt legyek tutaj, egyszerű, durván összerút ladik, mit a tengerbe visznek mély folyók. Legyek a hegedű, mely végtelenbe sír, míg le nem teszi a művész a vonót. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Mai alkalommal azt a témát fogjuk folytatni, ami az elmúlt alkalommal a jelenések himnuszait vette vizsgálat tárgya alá. Jelenések könyve nem csak egy apokaliptikus nagy látomássor, hanem ennek a látomássornak az az érdekessége, hogy ez beilleszkedik egy hatalmas nagy mennyei istentiszteleti jelenetbe. Ez a mennyei istentiszteleti jelenet az Ószövetség sátorszolgálatán, templomi szolgálatán alapszik, és hogyha megnézzük azt, hogy mi is ez a mennyei istentisztelet, akkor egy nagyon érdekes dolgot látunk. Mi istentiszteletre elmegyünk, hogy dicsérjük az Istent. Úgy gondoljuk, hogy az Ószövetség ember is így tette. Pedig az Ószövetség istentisztelet egy kicsit más volt, egy kicsit több. Miben volt más, és miben volt több? Mert ennek a megértése segít bennünket ahhoz, hogy ezeket a különösen szép költői himnuszokat helyére tegyük. Az Ószövetség istentiszteletben a gyülekezet Istennel találkozott. Az Ószövetség istentiszteletnek az igazi tartalma éppen ezért a megváltás volt, az a hatalmas nagy terv, ami az egész világegyetemet a Biblia szerint átöleli, Édentől Édenig. És ennek a nagy-nagy mennyei istentiszteletnek a kiábrázolásaként újra és újra megszólalnak az ünnepek egyes elemei a jelenések könyvében, mind az összes nagy zsidó ünnepnek a nagyszerűsége megtalálható ebbe a könyvbe, és ezeknek az istentiszteleteknek mindig a kritikus pontján, a csúcspontján megszólalnak a himnuszok. A himnuszok tulajdonképpen dicsőítő énekek, és az az érdekes, hogy egyetlen egy mennyei istentiszteleti jelenet nem a Földön játszódik, ezért az is igaz, hogy egyetlen egy himnusz sem a Földön hangzik el, hanem ez mennyben elhangzó himnuszoknak az egész sora. Az elmúlt alkalommal megnéztük ezeket a himnuszokat, amiben tulajdonképpen arról van szó, hogy Istent azért kell dicsőíteni, mert ő a megváltó, ő az, aki az egész világegyetemet kézbe tartja. És az első három himnusz, amit vizsgáltunk, az abban a nagy-nagy egységben van, ami a 4. és 5. fejezetben található a jelenések könyvében, ami a megváltás előfeltételeit mondja el. Ez a himnusz sor a 4. himnusznál elérkezik a csúcsához. Ezt fogjuk most megvizsgálni. Majd utána megnézzük a hátramaradt három másik himnuszt, amelyik mind nagyon érdekes helyen foglal helyet a jelenések könyve szerkezetében, és azt is elárulhatjuk előre, hogy ez a három utolsó himnusz pedig a megváltás befejezését, megvalósulását dicsőíti. A himnuszok a teremtett világnak az emberrel való kapcsolatát, az embernek az Istennel szerzett tapasztalatait összegzi, és ezek a himnuszok lesznek tulajdonképpen az üdvösség történet igazi összefoglalói, és éppen ezért nagyon érdemes ezeket a himnuszokat megvizsgálni. Nézzük ezt a himnusz sort, ami szintén ilyen piramis szerkezetben, vagy menóra szerkezetben, ahogy mondtuk, ebben a sorozatban találhatók. A csúcsát ennek a menóra szerkezetnek a 4. himnusz. Ez a 4. himnusz a jelenések könyve 7. fejezetében található, a 7. fejezet 10-től 12. verség, ahol a következőképpen olvassuk Istennek igéjét. És hatalmas hangon kiáltottak. Az üdvösség a mi Istenünké, a trónuson ül, és a bárányé. Az angyalok mind ott álltak a trónus, a vének, a négy élőlény körül, arcra borultak a trón előtt, és imádták az Istent eképpen. Ámen. Az áldás, a dicsőség és a bölcsesség, a háladás és a tisztesség, a hatalom és az erő, a mi Istenünké, örökkön örökké. Ámen. Ezt a himnuszt úgy is lehetne nevezni, hogy Ámen himnusz. Azért, mert Ámennel kezdődik, és Ámennel ér véget. De milyen szerkezeti rendben találhat ez a himnusz, mert egy himnusznak mindig a szerkezeti helye is nagyon érdekes mondanivalót hordoz. A 7. fejezet a Jelenések könyvének az egyik érdekes fejezete, amelyik a 10. fejezettel együtt és a 11-kel egy nagy beékelésben található. Ugye a Jelenések könyve úgy épül fel, hogy először látunk 7 gyülekezetet, és a 7 gyülekezet után következik 7 pecsét feltörése, és a 7 pecsét után 7 trombita szó hangzik el, és így érünk el a Jelenések könyve csúcsára, arra a nagy küzdelem jelenetre, ami tulajdonképpen a Jelenések könyve igazi mondani valóját foglalja össze. A 7. fejezet a 6. pecsét után egy közbevetés. Ugyanilyen közbevetést látunk a 7 trombita szónál is, a 6. trombita szó után pontosan, tehát a pecsétek és a trombita szóról szóló látomás hasonló szerkezeti felépítésű, és ezek a közbevetések mindig valami lényeges dologra terelik a figyelmet. A 7. fejezet például arra, hogy felsorolja azt, hogy a 12 törzsből kik lesznek az elpecsételtek. Ezt az elpecsételés fogalmát is kell értenünk, hogy értsük ennek a himnusznak az igazi mondani valóját. Mint ahogy a korábbi előadásokban erről már szó volt, a pecsét az tulajdonjel volt. Az ókori ember egy szíjon a pecsételő hengert a nyakába hordta, és hogyha valami a tulajdonába került, ezt úgy jelezte, hogy rányomta az ő pecsétjét arra, ami a tulajdona lett. Ha a rabszolgát vásárolt valaki, akkor a rabszolgára is. Tehát a pecsét, az tulajdon jel. Itt viszont Isten elpecsételéséről van szó. Kik azok, akik Isten tulajdonába kerültek, vagy úgy is mondhatnánk, kik az üdvözültek? Ez dől el ebben az elpecsételési jelenetben. És amikor ezt látjuk, akkor úgy folytatja tovább a Jelenések könyve, ezután lát egy nagy sokaságot, amit megszámlálni senki sem tudott, minden nemzetből, törzsből, népből, nyelvből, a trónus előtt, a bárány előtt álltak, fehér ruhába öltözve, kezükbe pálmággal, ez a győzteseknek a serege, ezek azok, akik győztek, ezek azok, akik Istenhez tartoznak a történelem során, és ők, a győztesek kezdik énekelni ezt a himnuszt, hogy az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónuson ül, és a bárányé. Nagyon érdekes ez a verses ének, ez a himnusz. Azt mondja ez a verses himnusz, hogy az üdvösség a mi Istenünké. Talán azt várnák, hogy ezek győztesek, pálmák a kezükbe, fehér ruhába öltözöttek. Tudjuk máshonnan Jelenések könyvéből, Jelenések könyvének szimbólumrendszerében a fehér ruha, az a szentek igazságos cselekedetét jelenti. Hogy ezek az emberek azt mondják, hogy az üdvösség miénk lett, megkaptuk ezt az üdvösséget. Nem. Ezek az emberek úgy énekelnek, hogy az üdvösség a mi Istenünké. Vagyis ez azt jelenti, hogy az üdvösség azt jelenti, hogy Isten a maga közösségébe vont bennünket. Ezért a trónuson ülő atya és a bárány az, akivel a közösség helyre áll, ami az üdvösségnek az igazi tartalma. Az üdvösség az nem azt jelenti, hogy ez vagy azom lesz, hogy én birtokosa leszek ennek vagy annak vagy amannak a tulajdonságnak, vagy ennek vagy annak vagy amannak a jónak, szép dolognak. Hanem az üdvösség egy közösség helyreállítását jelenti. Mint ahogyan a bűn sem más, mint egy közösségnek a megtörése. Itt van a bűn történetének a vége. És amikor elhangzik ez a mennyei himnusz, akkor egy nagyon érdekes jelenet zajlik a mennybe. Ahogy olvastuk, az angyalok mind ott álltak, a trónus, a vének, a 4 élőlény körül. Arcra borultak a trón előtt, és imádták az Istent.

Ez a vallomás, hogy az üdvösség a mi Istenünké, vagyis, hogy győztes lett a mi életünkben, mondják a fehér ruhába, pálmággal ott álló emberek, győztes lett a mi életünkben Isten megváltása, ez az, ami a mennyet imádatra készteti. Nagyon érdekes, a Jelenések könyve az egész kozmosz szempontjából nézi mindig a megváltási tervet. Az, hogy Jézus Krisztus győzött, hogy ő a megöletett bárány, a Jelenések könyve ez nem a keresztet, a földi szenvedésének helyét Jézusnak nem ezt említi, hanem azt említi, hogy ez a megöletett bárány a mennyben lesz az a valaki, aki egyedül méltó arra, hogy felbontja a pecséteket, egyedül méltó arra, hogy a történelem ura legyen. És ekkor elhangzik a himnusznak a második része. Nagyon érdekes, hogy a Jelenések himnuszainál eddig is láttuk, hogy nagyon szerették a Jelenések himnuszai az antifónikus szerkesztést. Tehát azt, hogy egyik a másiknak felelget, két része van a kórusnak, vannak, akik az első részt éneklik, vannak, akik a második részt éneklik. Ez az antifónikus szerkesztés, ez nagyon jellemző a Jelenések himnuszaira. Itt is azt látjuk, hogy az angyalok a trónuson lévő atyának, a 24 vénnel együtt, és a négy lelkes lényel együtt, most egy nagyon érdekes himnuszt énekel. Ez a himnusz a csúcsa a Jelenések könyve 7 himnuszának. Miért? Úgy kezdődik ez az himnusz, hogy ámen. Ez különleges, mert ugye az ámen egy héber kifejezés ez, amit nagyon sokszor látunk, az ámen, az a héber szó jelentése, az bizonyosan, igazán, ezt jelenti tulajdonképpen ez a szó. Ez a héber szó az amin gyökből származik, ami megbízhatónak, hűségesnek lenni, valami ilyesmit jelent ez a gyök. Ez általában az imádságok végén hangzik el. Azért az imádságok végén, mert hogyha valaki mond egy imát, és a gyülekezet csatlakozik hozzá, akkor a gyülekezet erre áment mond. Csatlakozunk hozzá, igaznak tartjuk, megbízhatónak tartjuk. Mi is csatlakozunk ehhez a véleményhez. Körülbelül ez fejezi ki, az az ámen, amit az imádság végén együtt szokott mondani a gyülekezet. De nagyon érdekes módon itt az ámen elől van. És ez nagyon jellegzetes János evangéliumára is, és a jánosi irodalomra általában. János az ámen szót nagyon érdekes, sokféle jelentésben használja. Elsősorban az első jelentése az az, és az első megfigyelendő az, hogy általában kettőzve használja az áment János. Amíg a többi evangéliumokban Jézus egyszer mondja, hogy bizony, mondom néktek, így szokta ámen, ámen, legó hümin, vagy ámen, legó hümin, így van görögül, ezt úgy lefordítjuk, hogy bizony, bizony, mondom néktek, vagy bizony, mondom néktek. Egyedül János evangéliuma kettőzi így, hogy bizony, bizony. A többi evangélium nem. Ez egy érdekesség. A másik az, hogy János evangéliumánál fordul elő csak az, hogy ámennel kezdődik Jézus beszéde. Még Jézus egy szót sem mond, de az első szó az, hogy bizony, ámen. És ez is egy különös érdekes dolog. A harmadik érdekesség, amit megfigyelünk, az pedig a Jelenések könyvében található, hogy ámennek mondja a Jelenések könyve, Jelenések 3. fejezet 14. versében, Istennek a nevét. Azt mondja a 14. vers épp a laodiceai üzenetben, hogy a laodiceai gyülekezet angyalának írt meg, ezt mondja az ámen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete. Éppen a laodiceai levélben ez az ámen Isten neve lesz, mert ezzel akarja kiemelni azt, hogy Isten igaz és hű tanú, minden teremtésnek a kezdete. És ez világítja meg most ennek a himnusznak a helyét is. Amikor lezajlott a megváltási terv, amikor ott vannak a fehér ruhások mind-mind pálmágakkal a kezükben a mennyei trón előtt, akkor a mennyei lényeknek az éneke úgy kezdődik, hogy ámen. És ez az ámen lesz majd az utolsó szavuk is. Ez azt jelenti, hogy ezek a mennyei lények most arról tanúskodnak, hogy a megváltás véget ért. Ámment lehet mondani az egész megváltási tervre. Mert úgy lett, ahogy Isten megmondta. Úgy lett, ahogy Isten akarta. Övé a hatalom, a dicsőség, a nagyság, és övé az üdvösség.
Az üdvösség célba ért, és az üdvözítő terv eljutott a céljához, és ez a célba jutott üdvözítő terv, ez az, ami a Jelenések könyvének az igazi lényege. Úgy is lehetne mondani, hogy ez tulajdonképpen nem más, mint az az örökkévaló evangélium, ami a Jelenések könyvének szerkezeti csúcsán ott található. Az Ámen himnusz 7 örökkévaló cselekedetére hívja fel Istennek a figyelmet. Ez a 7 örökkévaló cselekedet, ez az, ami az egész megváltási tervet mozgatja. Ez az, aminek visszhangozni kell minden fehér ruhába öltözött, pálmaággal ott álló üdvözült ember életében. És ez a 7 tulajdonság foglalja össze Isten jelenlétének az igazi valóságát a történelemben. Azt mondja ez a 7 tulajdonság, övé az áldás, a dicsőség, a bölcsesség, a háladás, a tisztesség, a hatalom és az erő. És azt mondja, ez mind a mi Istenünké, és hozzáteszi, hogy örökkön örökké. És utána következik a záró ámen. Nézzük ezt a 7 tulajdonságot. Az első, övé az áldás. Mi az áldás? Ez azt jelenti, hogy övé az áldás, hogy Isten a mi életünkben minden jónak a forrása. Tehát Isten nem tőlünk függetlenül van, vagy nem bennünk van, hanem Isten valahol, újra és újra belép a mi életünkben, és amikor Isten belép a mi életünkben, ő lesz minden cselekedetnek, minden dolognak a forrása. Ő az áldás. A második ilyen tulajdonság, övé a dicsőség. Ezt a dicsőség szót mi nem egészen értjük, mert beszélünk sportdicsőségről, beszélünk dicsőségről valamilyen emberi teljesítmény után. Az Ószövetségben a dicsőség, a kábód, héberül így van, az azt jelentette, hogy a dicsőség akkor volt jelen, amikor megjelent az Isten a szent sátorban. Övé a dicsőség. Ez azt jelenti, hogy Isten megjelenése, befolyása, személyes kisugárzása a mi materiális világunkba. A megváltási tervnek pontosan az a nagy-nagy tanulsága, hogy nem úgy van, ahogy nagyon sok ember gondolja, hogy Isten valahol van, aztán elfáradt már a sok bűnnel, meg a nyavajával, ami a mi életünkben van küzdeni, és ezért hát ő valahol nagyon messze, hogy ráhagyja a sátánra ezt a világot. Nem. Isten újra és újra belép ebbe az életbe, személyes kisugárzása áthatja az egész történelmet. A történelem nem a véletlenek sora, a mi életünk sem a véletlenek sora. Újra és újra tapasztaljuk, hogy a mi életünkben valami valakiért történik, vagy valami valamiért történik, és ezt a valakit vagy a valamit mindig az Isten mutatja meg. Aztán harmadszor azt mondja, övé a bölcsesség. Ó, a bölcsességet mi a filozófusok tulajdonságának tartjuk, pedig a bölcsesség az ókorban nagyon gyakorlati tudás volt. Ha azt mondja valaki, hogy övé a bölcsesség, akkor ez azt jelentette, hogy Isten az, aki a gyakorlati életben eligazít bennünket. Ez a gondviselő vezetésnek a tudománya tulajdonképpen a bölcsesség. Azt akarja mondani ez a himnusz, hogy az egész világ történelmet áttekintve, az a legfontosabb és az a lényeges tulajdonsága a világtörténelemnek, hogy Isten minden kicsi gyakorlati dologban valahol előre vitte a megváltási tervet, tehát övé a dicsőség. Ő az, aki belép újra és újra a mi életünkbe. Aztán azt mondja, övé a hálaadás. Hálát meg úgy szoktuk érteni, hogy hát ha Isten ad valamit, akkor illik megköszönni. Hálaadás egy ilyen köszönő levél, amit illik elküldeni annak, akitől kapok valamit. Pedig a hálaadás az egy nagyon fontos tulajdonsága a hívő embernek. Nagyon érdekes, hogy az új szövetségi levelekben mind található hálaadás, és mindig a levél elején. Mert a hálaadás nem jelent más, mint azt, hogy az ember tudatosítja magában azt, hogy Isten jelen van. Isten jelenlétének a tudata az, amit hálaadásnak hívunk. Aztán övé a tisztesség. Ez egy kicsit olyan régies, megkopott szó. A tisztesség az azt jelenti, a görög szó az azt jelenti, hogy ő a legfőbb érték, és ő az, aki értelmet ad mindennek. Végső soron azt kell meglátni, hogy ezt a legfőbb értéket, Istent, mint legfőbb értéket felismerni.
Ez tulajdonképpen a megváltásnak az igazi célja. A megváltást egy pillanat alatt el lehetett volna végezni. Úgy, hogy az emberiség és az el nem bukott lények nem értették volna, hogy miért semmisíti meg Isten Sátánt. De végigjárja ezt a történelmi utat az Isten azért, hogy kiderüljön, hogy minden dolognak az életben, a legkisebbnek is van értelme. Valahol összefüggésben van ez az Isten tervével. És ez a hatalmas terv az, amiért itt hálát mondanak úgy, hogy övé a hatalom. A hatalom az minden dolog cselekvésére neki van módja. Istennek van módja. Ő rendelkezik mindenek felett. Ez derül ki.

Sátán sem lenne, hogyha Isten nem engedte volna meg azt, amit tesz, azért, hogy nyilvánvalóvá legyen, hogy mi is van Sátán igazi belsejében, mi van az ő szívében, a szívének mélyén. És éppen ezért ez foglalja össze a hetedik tulajdonság, övé az erő. Ez az erő, ez mindig az Isten lényének az ismertető jele. Ő minden cselekvés ős forrása. Lényegében az Isten magasztalása ebben a himnuszban nem más, mint annak a felismerése, hogy nem véletlen az, ami van, nem véletlen az, ami történik, hanem valahol nagy-nagy szabályszerűségek, nagy-nagy törvényszerűségek valósulnak meg az egész megváltási tervben. De nézzük a következő három himnuszt. Ahogy említettem, az első három himnusz az nem más, mint a megváltás előfeltételének a leírása, előkészítése. Az utolsó három himnusz az a megváltás beteljesedésével foglalkozik. Az első ezek közül úgy mondhatjuk, hogy ez ítélet himnusza, ez a 11. fejezet 17. versétől 18. 19. verséig tart. A következő az Mózes és Bárány éneke, ez a megváltás győzelmének a himnusza. És az utolsó, a hetedik, az újjáteremtés himnusza, amit, hogyha ámen himnusznak mondtuk ezt a középsőt, ezt halleluja himnusznak lehetne mondani, hiszen az egész új szövetségben csak ebben a himnuszban fordul elő, igaz, hogy ebben négyszer ez a héber kifejezés, hogy halleluja. Nézzük sorba ezeket. Nézzük az ítélet himnuszát. A 11. fejezetben olvassuk ezt a himnuszt, a 11. fejezetben így található ez, a 17. versből így szólnak, hálát adunk néked, Urunk, mindenható Isten, aki vagy és aki voltál, hogy kezedbe vetted nagy hatalmadat és uralkodsz. Haragra lobbannak a népek, de eljött a te haragod és a halottak felett való ítélet ideje, hogy megadd a jutalmat szolgáidnak, a prófétáknak és a szenteknek, és azoknak, akik félik a te nevedet, a kicsinyeknek és nagyoknak, hogy elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják. Eddig a himnusz. De milyen kapcsolatban van ez a himnusz a jelenések egész szerkezetével? Nagyon érdekes, hogy az előző himnusz, a nagy ámen himnusz, a csúcspont, az a 6. és 7. pecsét között a közbevetésbe található. Ez pedig tulajdonképpen a jelenések könyve szerkezetének első nagy egysége végén, ugye a 7 gyülekezet után a 7 pecsét és a 7 trombita szó elhangzik, és amikor a 7. angyal is trombitál a mennyben, így olvasok a 15. versben, hangok szólalnak meg a mennybe. Véget ért a megváltás, és hangok szólalnak meg a mennybe. Mit mondanak ezek a hangok? A világ felett a királyi uralom, ami urunké, az ő Krisztusáé lett, és ő fog uralkodni örökkön örökké. Ekkor a 24 vén, aki az Isten előtt ülnek a trónjaikon, arcra borultak és imádják az Istent, és ez a 24 vén mondja el ezt a himnuszt, amit olvastunk. Tehát megint a megváltás csúcspontján vagyunk. Elhangzott a 7. trombita, és a 7. trombita szó után hangok szólalnak meg a mennybe, és ezek a hangok elmondják, hogy a világ feletti királyi uralom most már végképp Krisztusé. Most már nincs az a kísértés, ami Jézus harmadik megkísértése, ami ugye az volt, hogy Sátán felajánlta néki, hogy tiéd a föld, minden ország engem leborulva imádsz, hanem az egész világegyetem most Krisztust, a megöletett bárányt imádja. És ekkor elhangzik a hála himnusza. Az előbb említettem, hogy a hálaadás az nem hálálkodást jelent. A hálaadás valami mást jelent. A hálaadás az azt jelenti, hogy nyilvánvalóvá lett, hogy Isten kezében van ez az egész világ. Ezért a 24 vén a mennyei lények hálát adnak az Istennek, akit azt mondja, aki mindenható, és aki az időnek az ura, aki vagy, és aki voltál. Isten az, aki az egész időt
magába foglalja, betölti. Sőt, azt lehet mondani, hogy az idő csak benne van. Ezért mondja Pál úgy az Areopágoszi beszédben, az apostolok cselekedete 17. fejezetében, hogy ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ő tulajdonképpen, ahogy G.T. Robinson, nagyon híres anglikán teológus,

És ennek a levő, a létező Istennek a létét kérdőjelezte meg a bűn. És most, amikor eltűnt a bűn, győzött a megöletett bárány, Jézus Krisztus, akkor helyreáll a világ egyensúlya. És ez a hálaadás ennek a kinyilvánítása. Ezt fejezi ki. Hálát adunk néked, mindenható Isten. Nem véletlenül mondja itt, hogy mindenható Isten. Mert nyilvánvalóvá lett, hogy nem volt véletlen ebben az életben. A menny az a hely lesz, az üdvözültek azt a nagy élményt élik át, hogy átélik azt, hogy az életünkben volt jó is, meg rossz is. De a jó is és rossz is egyet szolgált. Azt, amit úgy hívunk, hogy üdvösség. És az életünkben nem volt véletlen. Hinni az azt jelenti ma, hogy felismerni azt, hogy az én életemben nincs véletlen. És hogyha ez a hit ott van az én életemben, akkor jön az, amit úgy hívunk, hogy hálaadás. Az utána lévő rész egy nagyon érdekes valami. Az utána való rész tulajdonképpen egy kicsit előre néz. A 7 gyülekezetről szóló levél után, a 7 pecsét után és a 7 trombita után eljutunk a Jelenések könyve nagy-nagy kupolájához, úgy lehetne mondani, csúcsára, szerkezeti csúcsára, amelyik a Krisztus és a sátán közötti nagy küzdelem, ahol a hamis hármassággal szemben ott áll a megöletett bárány, és a megöletett bárányjal azok, akik felkerülnek a Sionra, a 144 ezer, és itt hangzik el a Jelenések könyvének a nagy üzenete, a hármas angyal üzenet, ami az örökkévaló evangélium kibontása. Ezt a kupolát lényegében ez a himnusz tartja egyik oldalon. És ez a himnusz nagyon érdekesen előre tekint. Régen észrevették az írásmagyarázók, hogy ebben a himnuszban minden sor egy kicsit előre mutat a könyvnek a második részére. Azt mondja, haragra lobbantak a népek. A 13. 14. fejezet ebben foglalkozik. Eljött a te haragod ideje. 15. 16. fejezet ebben foglalkozik. El lehetne mondani, ugye a 15-16. Fejezetben a 7 csapás van, a vadállaton ülő nagyparázna Babilon bukásáról van szó. Aztán azt mondja, hogy megjutalmazod szolgáidat, a prófétákat és a szenteket, és azokat, akik félik a te nevedet, a kicsinyeket és nagyokat. Ennek a kifejtése tulajdonképpen a 21.-22. fejezet az Új Jeruzsálem. És végül van egy nagyon érdekes mondat, és elpusztítsd azokat, akik pusztítják a földet, ez pedig a 19. fejezetnek az összefoglalása, ami az ítélet összefoglalása ugyanúgy, mint a pecséteknél és a trombitáknál, itt is az első 4 jelenet az ítélet 7 jelenetéből található, és ezek is párhuzamosak egymással. Lényegében előre vetíti ez a himnusz, hogy mi következik a könyvben ezután. És ez a himnusz nagyon érdekesen ér véget. Azt olvassuk, és megnyílik az Isten temploma a mennyben, és megjelent a templomban az ő szövetségének ládája, és villámlás, zúgás, egy mennydörgés, földrengés, egy nagy jégeső támad. Ez az a mennyei istentiszteleti jelenet, mennyei templom jelenet, így lehetne mondani, ami bevezeti a Jelenések könyvének a főmondani valóját, azt a kupolát, amiről az előbb beszéltünk. Ez a himnusz erre utal. Ez a himnusz elővételezi azt, hogy igenis értsétek, hogy most miről lesz szó. Most van a megváltási terv titkáról szó. Nagyon érdekes, hogy ezek himnuszokban maradtak fenn, és ez azért van, mert a himnusz könnyebb megjegyezni, verses dolog. És a Jelenések könyvének az első olvasói, azok nem is olvasók, hanem a hallgatók voltak. Nem véletlenül mondja az első vers, boldog az, aki hallgatja és olvassa. Az olvasó a felolvasó, a hallgató meg a gyülekezet volt. Na de, ugyanilyen érdekes a 6. himnusz is, amit úgy hívunk, hogy Mózes és a bárány éneke. Ennek pedig a helye, ennek a kupolának a másik vége, ahol befejeződik ez az egész nagy egység. Himnusszal kezdődött ez a kupola, és himnusszal végződik ez a kupola, és ezt a himnuszt olvasom a 15. fejezetén, 3. és 4. versében. És énekelték Mózesnek, Isten szolgájának az énekét és a bárány énekét. Nagyok és csodálatos.

Csodálatosak a te műveid, mindenható Úristen. Igazságosak és igazak a te útaid, népek királya. Ki ne félne téged, Urunk, és ki ne dicsőíteni a te nevedet, hiszen egyedül te vagy szent, mert a népek eljönnek mind, és leborulnak előtted, mert nyilvánvalóvá lettek igazságos ítéleteid. Ez a Mózes és a bárány éneke az imádat himnusza. Kik éneklik ezek? Ugyancsak azt olvassuk itt a 15. fejezet elején, hogy az üdvözültek azok, akik ott voltak a megöletett báránya a Sionon, a 144 ezer. Ez a mennyben üdvözült sokasága az, akinek a Mózes és a bárány éneke az ajkán van. De mi az, hogy Mózes éneke? Ha Mózes második könyvének 15. fejezetét olvassuk, ott találunk egy gyönyörű szép himnuszt. Ezt a himnuszt a zsidó liturgiában ebben az időben nagyon sokszor alkalmazták, nagyon sokszor énekelték. Ez az egyiptomi szabadulásnak a himnusza. Ez a himnusz azt mondja el, hogy mit jelentett a zsidó népnek az egyiptomi szolgaságból a szabadulás. A bárány éneke pedig azt mondja el, hogy abban a nagy zarándok útlapban, ami tulajdonképpen nem más, mint a világtörténelem, a megváltási terv nagy zarándok útja, az ebből szabadultak, az ebben győztesek éneklik a bárány énekét. És érdekes módon ők is az Isten cselekvésére irányítják a figyelmet. Nagyok és csodálatosak a te műveid. Mert ez minden imádatnak az alapja. Imádni az Isten csak úgy lehet, hogyha én rádöbbenek arra, hogy nagyok és csodálatosak a te műveid. És a második elem pedig az, hogy rádöbbennek arra is, hogy igazságosak és igazak a te útaid, népek királya. Ha én az Isten tervét megértem, akkor ennek a megértett tervnek az a tulajdonsága, hogy elismerem, rádöbbenek arra, hogy az életben nem a gonosz uralkodik. Az csak a látszat. Minden gonosz mögött ott van az Isten hatalma, és minden rossz is az én javamra fordul. El kell ismerni, hogy Isten kegyelmes, és ítélete mindig valahol a megváltás tervét viszi előre. Ennek a felismerése félelemre és dicsőítésre indítja az embereket. Így olvassuk itt. Ki ne félne téged, Urunk, és ki ne dicsőíteni a te nevet, hiszen te vagy egyedül szent, mert ez az, ami tulajdonképpen az egész megváltás célja. Nem elég azt elismerni, hogy igen, Isten erősebb, mint Sátán. Igen, Sátán egy legyőzött ellenfél. Ez nem elég. Az igazi célja a megváltási tervnek abban van, hogy az emberek rádöbbenjenek arra, hogy Istent félni és dicsőíteni azért kell, mert övé a hatalom mennyen és földön. Ezért fejeződik be úgy, mert a népek eljönnek mind és leborulnak előtted, mert nyilvánvalóvá lettek igazságos ítéleteid.

A megváltási tervnek ez az egyetlen célja. A megváltási tervnek az a célja, hogy mindenki előtt nyilvánvalóvá legyen, hogy igazak és igazságosak a te ítéleteid. És itt ér véget Mózes és Bárány éneke. Ezután már csak a hetedik himnusz marad. A hetedik himnusz Jelenések könyvének a legünnepélyesebb pontján hangzik fel, a 19. fejezetben, ott az első 8 vers. Itt kezdődik az a szerkezeti egység, amelyik az ítélet 7 jelenetét foglalja össze. Így szól ez a himnusz. Ezek után hallottam, mintha a nagy sokaság hatalmas hangon szólna a mennyben, halleluja, az üdvösség, a dicsőség és hatalom a mi Istenünké. Mert igazak és igazságosak az ő ítéletei. Mert elítélte a nagy paráznát, aki paráznaságával megrontotta a földet. Mert számon kérte kezéből szolgái vérét. Még egyszer mondták, halleluja, felszállt a füstje is örökkön örökké. Ekkor leborult a 24 vén, a 4 élőlény, imádták Istent, aki a trónuson ül, és így szóltak. Ámen, halleluja. És megszólalt egy hang a trónus felől, dicsérjétek Istenünket, ti szolgái minnyájan, akik félitek őt, kicsinyek és nagyok. A hetedik himnusz a korábbiak összefoglalása, talán a legmozgalmasabb. Legtöbb antifónikus rész van benne. Ugye először megszólal egy hatalmas nagy halleluja kórus. Halleluja, az üdvösség, a dicsőség, a hatalom a mi Istenünké. Ezt a nagy sokaság énekli hatalmas hangon. És elmondja, hogy ez azért van, mert történelemben elítélte a nagy paráznát, azt, aki a fenevadon ül, elítélt minden hamis vallásos rendszert és hamis hatalmi rendszert. Minden összeomlik. Egyedül Jézus Krisztusé marad a dicsőség az egész megváltottságban. És amikor végére érnek ennek a nagy hitvallásnak, hogy Isten számon kérte a szolgái vérét ennek a nagy paráznának a kezéből, akkor még egyszer elhangzik a halleluja. A halleluja az héber szó, azt jelenti, hogy dicsőítelek Jahve, vagy dicsőítelek a mindenség ura. Az új szövetségben, ahogy említettem, csak itt ebben a himnuszban fordul elő 4-szer. Az ókeresztény istentiszteletben viszont tudjuk nagyon hamar, ez teljesen általános volt, és azóta is az istentiszteletben ez a halleluja szó, mint közismert héber szó, benne él a köznyelvünkben is. A nagy sokaságnak ez az első éneke magasztalja azért az Istent, mert a történelmet végigharcolta. A történelemben nyilvánvalóvá lett Isten népének a győzelme. Nyilvánvalóvá lett az, hogy mindig látszat ellenére, mindig a közismert vagy a köz által elfogadott jó ellenére éltek Istennek gyermekei, széllel szemben hajóztak, így lehetne mondani talán ezzel a képpel, és mégis ők győztek. És erre felel a 24 vén. Imádják az Istent, és azt mondják, ámen, úgy legyen, megerősítik az első himnuszt, halleluja, ők is dicsőítik az Istent. És akkor a trónus felől megszólal egy hang. Dicsérjétek Istenünket, ti szolgái minnyájan, akik félitek, kicsinyek és nagyok. Lényegében Calvin vette észre azt, hogy az egész keresztény élet tulajdonképpen nem más, mint Isten dicsőítés. Ha az Isten dicsőítést a Jelenések könyve himnuszainak a mélységében vizsgáljuk, akkor rájövünk arra, hogy az Isten dicsőítésnek nem az a célja, hogy Istennek szüksége van olyan hódolókra, akik állandóan csak szépeket mondanak az Istenről, hanem Isten dicsőítésére nekünk van szükségünk. Hogy a lét mélye felől, ahogy G.T. Robinson mondta ezt Istenre, a lét mélye felől, Isten felől értsük a mi életünket. A 21. század szekularizált emberének pontosan az a legnagyobb baja, hogy nem Isten felül érti az életét. Bezárult az ég, és az Isten trónjára az énemet ültettem, az Isten trónjára felültettem a történelmet, az Isten trónjára felültettem sok mindenki mást. Önmagamból akarom érteni az életet. Humánus, humanista akarok lenni.
És nagyon érdekes, ez a humanizmus elindult nagy-nagy pozitív optimizmussal. Valahol a 19. század második felében talán Dosztojevszki az, aki először észreveszi, hogy ha én felépítek egy csak emberre épülő társadalmat, aminek az egyetlen mércéje az ember, annak az lesz a következménye, hogy elembertelenedik a társadalom. Ezt aztán igazolta a kommunizmus, a fasizmus és mindenféle izmus, amit a 20. században kitaláltunk. De van egy másik hátulütője is. És megint egy himnusz sorra szeretnék utalni, hogy elítéld, vagy megbüntesd azokat, akik a földet pusztították. Ha az emberi önzés kerül a trónra, akkor az ember képessé lesz arra, hogy a bioszférát, ami az életet adja, tönkre tegye. És a 21. századnak ez is egy hatalmas, nagy sokkja. Mi lesz veled, ember? A megoldás a Jelenések könyve szerint egy. Vissza kell találni a himnuszokhoz. Vissza kell találni Isten dicsőítéséhez. Mert a megváltási terv, az csak úgy lesz értelmes, hogyha benne az Isten munkáját értünk, miattunk, megértjük. Ez a kereszt, a megöletett bárány győzelme a mindennapi gondjaink felett. Adja Isten, hogy a megöletett bárány bennünk is győzzön, és mi is ott legyünk azok között a megszámlálhatatlan sokaság tagjai között, akik Mózesnek és a báránynak az énekét éneklik, vagy akik ott lesznek Krisztus menyegzőjének nagy vacsoráján. Ez segítsen bennünket Isten az ő végtelen kegyelméből. Amen.

Turmezei Erzsébet, az ő útja. Az emberek most is csak arra mennek, amerre a fényvaki aranycsörök. És napról napra vígan sorra telnek a bárok, színházak és börtönök. Valami kell, hogy a szívük megsejtse. Cím, rang, név is elég, ha hangzatos, tarka nimbusz, egy kis újsági lárma, s pénz, pénz, nagy úr az, ezreken tapos, vagy koronák, igaz, olyan virágok, most itt az őszük, s ősszel hullanak. De mindegy, van hervadva is varázsuk, koronák. Máskor kongó jelszavak, ópiumos elkábító mesék. De szép a gyárak szürke emberének egy fél órára, egy órára csak élni csillogó hősök életét. Beszírni pompa millió csodája. Minden valóság, csalfa ködbe vész. Valóság. Kinek kell ma a valóság? Tömeget megnyerni nem nehéz. De voltak, akik más utat kerestek. Ott volt Jézus. Más utat keresett. Jézus. Neki csak megvolt mindene, rabul ejteni földi lelkeket. Övé volt minden, fényes égi trón, végtelenbe fehérlő angyalseregek. S lejött közénk, jászolban született, maga mellé vett néhány halászembert, stűrt, nyomorgott. Hagyta, hogy meggyalázzák, hogy porba sújtsák, földig megalázzák, ráfeszítsék a kegyetlen keresztre, s latornak bélyegezve vérezzék el. Mert ő önmagát megüresítette. És az emberek most is csak arra mennek, amerre fény vakít, aranycsörög. S Krisztus után úgy, mint Krisztus előtt, megtelnek napról napra mind a bárok, színházak és börtönök. Mit ért a nagy helyettes gyötrelem, gyalázat, kény? Nem ez kell a világnak. Fölötte régen napi rendet ért és megy, amerre kincset, kényt kínálnak. Miért volt a názáreti Jézus útja más? Koronásan, királyi hatalommal, erővel, fénnyel kellett volna hozzánk feszállnia, és hódolt volna minden. Így nem lehet a földet megígézni. Kik azok, akik így elé borulnak? Fáradt, roskadt, a békétlen, vágyott emberek, kiket kifosztott az élet. Az elesettje ennek a világnak. Igaz, hogy fáradt gyengék nem maradnak. Fegyvernek élet, világ kincse, kéje, pokol hatalma nem győzi le őket, ha így borulnak hittel ő eléje. Valami titkos gazdagság csodáját hordozza lelkük a világon által, és nincs erő, mely elrabolja tőlük, és együtt nőnek a nyomorúsággal. Bűn és gyalázat piszkos habja hordja életüket, miként a bárkát. Mindent lebíró diadalként járnak, mert a keresztet a szívükbe zárták. Felül,
felül az ajgó tömeg árján legyőzhetetlen birodalom épül. Megváltott lelkek, boldog birodalma. Gazdagszik, nő Krisztus szegénységéből. És nincs a bűnnek, és nincs a világnak, s nincs a pokolnak ereje felette, mert ő önmagát megüresítette.

Szeptember 7-én így szól Isten igéje. Magasztallak, Uram, mert megmentettél. 30. Zsoltár 2. verse. Az új szövetségi igénk pedig így szól. Majd megfogva a gyermek kezét, Jézus ezt mondta neki. Talitta kumi, ami azt jelenti, leányka, neked mondom, kelj fel. A leányka pedig azonnal felkelt és járt. Márk evangéliuma 5. fejezet 41. verse. Neked mondom, kelj fel! A gyógyítás az élet győzelme a halál felett, a bizalom és a remény ereje. Jézus szavai nem csupán a lány megszólítására irányulnak, nem csak egy kérést, parancsot fogalmaznak meg, hanem egy diadalmas kijelentést, amellyel Jézus személyesen lép be a halál árnyékába, és veszi át a hatalmat egyetlen isteni erővel bíró mondattal. A reménytelenség, a kétségbeesés, a fájdalom és éppen megszülető gyász pillanatait változtatja csodává, és teszi az öröm, a hála és a boldog értetlenség órájává. Számára nincs egyetlen elveszett élet sem. Nem mondd le senkiről. Neked mondom, kelj fel! Nem csupán egy régi történet egyetlen mondata, amelyen elmélkedhetünk. Szavával neked is mondja. Kelj fel! Ezzel hív megújulásra, reménységre, lendületre. Bízzál abban, hogy nincs olyan helyzet, nem lehet olyan, hogy Jézus ne tudna segíteni. Talán nem látod még a megoldást, nem érzed a lehetőséget a változásra, de nála már megszületett a válasz a kérdéseidre. Neked mondom, kelj fel! Hallgass rá! Kérj! Higgy és várj! A remény nem lehet halott, hiszen Jézus él. Segítségével pedig minden kudarcból, minden nyomorúságból fel lehet kelni. Gondolj arra, hogy aki érted meghalt és érted feltámadt, annak számára soha nem leszel közömbös. Mindig keresni fog téged, hogy gondoskodjon rólad. Imádkozzunk! Áldjon meg téged az Úr, hogy szüntelenül érezd jóságát, körülölelő szeretetét. Áldjon meg téged az Úr, hogy szüntelenül érezd a reménységet, amely előre mutat. Áldjon meg téged az Úr, hogy szüntelenül érezd a bizalmat, mert ő téged soha el nem hagy. Áldjon meg téged az Úr, hogy szüntelenül érezd közelségét, éltető erejét. Amen. Vladika Zsófia áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. Magasztallak, Uram, mert megmentettél. Az új szövetségi igénk pedig így szólt. Majd megfogva a gyermek kezét, Jézus ezt mondta neki. Talitta kumi, ami azt jelenti, leányka, neked mondom, kelj fel. A leányka pedig azonnal felkelt és járt.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten, a napi áhítat címe, a mindenható kegyelem ható sugara. A mai ige Hóseás könyve második fejezet első verse. Ahelyett, hogy ezt mondanák nékik, nem vagytok népem, ezt mondják, az élő Isten fiai vagytok. Gondolatok az igéről. A szabadó munkálkodó kegyelem fiakká teheti az idegeneket. Az Úr itt kijelenti, hogy ezt szándékozik tenni a lázadókkal, és tudtukra is adja majd, hogy mit cselekedett velük. Velem is így cselekedett az Úr. Veled is megtette már ezt? Ha igen, közülünk egyesek annyira elidegenedtek, hogy joggal szólt az Úr igéje a lelkiismeretükhöz és a szívükhöz. Nem vagytok népem. Amikor Isten házában vagy otthon a Bibliát olvasva megszólalt Isten szava szívünkben, nem vagytok népem, bizony nagyon szomorú és kárhoztató volt ez számunkra. De utána minden megváltozott. Most ugyanott, ugyanaz az ige ezt mondja nekünk. Az élő Istennek fiai vagytok. Tudunk-e elég hálásak lenni ezért? Nem tölt el reménnyel bennünket, ha mások megmentésére gondolunk? Mert létezhet-e olyan valaki, akit a kegyelem nem érhetne el? Hogyan mondhatnánk le valakiről, amikor az Úr bennünk is ilyen csodálatos változást tudott véghez vinni? Urunk, aki ezt a nagy ígéretét már teljesítette, teljesíteni fogja minden más ígéretét is. Ezért imádkozva és bizalommal telve folytassuk utunkat. Látod-e, Isten? Gálya laboratórium a Deák téri evangélikus templomban. 350 évvel ezelőtt a magyar történelem egyik legsötétebb időszakában protestáns lelkészek és tanítók tömegét idézték be a pozsonyi vésztörvényszék elé. Ott embertelen választás elé állították őket. Vagy megtagadják hitüket és katolizálnak, vagy felhagynak a lelkészi és tanítómesteri hivatással. Ha pedig egyikre sem hajlandók, akkor vállalniuk kell a börtönt, a megaláztatást és a nápolyi gályarabságot. A gályarab prédikátorok sorsának több irodalmi és zenei feldolgozását ismerjük. A Látod-e Isten című előadás mindezektől különbözik, hiszen oratórium formájában ábrázolja a történeteket. Szabó T. Anna, József Attila díjas költő, érzékeny versei és a Kossuth díjas Grillusz Dániel magával ragadó zenéje a színház erejével mutatják meg, hogy a belső szabadságot és a hitet semmilyen lánc nem törheti meg. A Gálya laboratórium következő előadása szeptember 22-én kedden 18 órai kezdettel Budapesten a Deák téri evangélikus templomban lesz látható. A belépés díjtalan, mindenkit szeretettel várnak. 28. Zsidó kulturális fesztivál. A Budapesti Zsidó Hitközség szervezésében megvalósuló 28. Zsidó Kulturális Fesztivál augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja majd a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A rendezvénysorozat idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Dohány utcai zsinagóga idei programjai között igazi közönségkedvencek és különleges koncertélmények egyaránt helyet kaptak. Az időjárásról. Változóan felhős, nyárias idő. Kedden a felhők mellett sok napsütés várható. Eső nem lesz. A déli szél mérsékelt marad, és 28-33 fok várható. Szerdán derült napos, talán felhős időre van kilátás, még esők nélkül. Déli szél és még 31-36 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink, Lássuk át ez estén, hogy fogyasztásnak hódoló hétköznapjaink sok betegségére lehetne gyógyír, a mennyei polgárjogban való megerősödés, amely kiemelne a kisszerűség, a céltalan sodródás, a félelmek kötelékei közül. A jogokra oly szívesen hivatkozó világunkban mi sokat jelentene ennek a gondolatnak az érvényesülése. Mert életünk nagy kérdése az, válaszolunk-e, és milyen választ adunk arra, amit a jó Isten miértünk tett.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.

Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntjük Önöket lélekhangoló műsorunkkal. Hogyan hívja magához Isten a sok generáció óta vándor életet élő cirkuszi artistát, és miként válik Isten folyton úton lévő misszionáriusává? Erről szól következő fél óránkban interjúnk Németh Kray Ginával, akivel Szeverényi János beszélget. Tartsanak ma is velünk!

0: Szeretettel köszöntöm stúdiónkban Németh Kraj Gina artistát. Az interneten ismerkedtünk meg, mégpedig a Facebookon, és minket nem a cirkusz világa hozott össze, hanem az evangélium tulajdonképpen, mert én is közlöm naponta a különböző kis üzeneteket, anyagokat, és akkor reagáltál erre, és közben megtudtam, hogy te egy élőhitű valaki vagy, de ugyanakkor artista is vagy. Hadd kérdezelek arról, hogy a családotokban ez a cirkuszos vonal milyen régi, mióta tudsz te erről, hogy itt egy családotok cirkuszos volt?
1: Legalább 9 generáció, de onnan tudom ugye, hogy Németországban vannak rokonok, és valaki írt ott egy könyvet erről az egész családról, a Picard részről, és akkor hogy a francia forradalomban már volt. Tehát ők onnan származnak.
0: És akkor te ebben nőttél föl,
1: igen.
0: Tehát egy cirkuszos családban,
1: igen.
0: Kisgyerekként,
1: igen,
0: és
1: utaztunk.
0: Hogy éltél, hogy éltetek?
1: Minden nap másik helyen voltunk, falukat jártuk javarészt, és minden nap máshol jártunk iskolába a testvéreimmel, de mindenki, tehát nem csak mi, az összes cirkuszos így nőtt fel.
0: És már gyerekként is volt feladatod a cirkuszban?
1: Igen, hát mindig is szerettem volna szerepelni. Anyuéknak akkor még nem volt saját cirkuszuk, nagybácsikájánál utaztak, lehet, hogy hallottatok róla, ők a Donnert família, és beengedtek, hogy a 4-5 éves voltam, hogy a kígyó tánccal ott én is szerepeljek, táncolhassak az unokatestvéremmel. Az nagyon nagy boldogság volt. Azt apukámmal csináltunk egy ilyen akrobata számot, akkor voltam ilyen 8-10 éves körülbelül, és utána folyamatosan, ugye, amit éppen...
0: Mi mindent csináltál? Egy kicsit múlt időben beszélünk, mert előzetesen szót váltottunk, és azt mondtad, hogy 4-5 éve, vagy 5-6 éve ez a hagyományos, klasszikus, cirkuszos, vándorcirkuszos életet most megáll, de más valamit is csinálsz, de a cirkuszos idődbe mi mindent csináltál te a cirkuszban?
1: Mondom, ezzel kezdődött, és akkor utána ugye folyamatosan bővült, egykerekű biciklivel szerepeltünk utána. Bűvészkedtem anyukámmal, amit nagyon nem szerettem, de hát megcsináltuk, ugye. Akkor nagyon megtetszett nekem a légtornászkodás, és akkor azt utána kaptam apukámtól egy kötelet, ugye én azon szerepeltem, ez ilyen légi balett, úgy hívják. Azt tanultam meg 13 évesen, és azt nagyon szerettem csinálni. De az mellett megtanultam kézen állni, zsonglőrözni. Igaz, nem léptem fel úgy, mond ezekkel úgy komplett számban, de kiegészítőnek beraktuk mindig valahova. Ugye így minden gyereknek általában megvesznek rekvizitákat. Én is mindent kipróbáltam, a lábzsonglőrt, aztán a drótonmenést, de ezek mind olyan kudarcok voltak, hogy nem is mertem még egyszer megpróbálni. Akkor
0: mégis mi volt az, amit éveken keresztül
1: csináltál? A légtornászt, igen,
0: légtornászt.
1: Azt nagyon szerettem. Tehát az olyan, mindenkinek van egy tehetsége, és akkor nekem az arra irányult.
0: Minden párban gyereknek. Voltál valakivel fönt?
1: Nem, egyedül szerepeltem.
0: Egyedül.
1: Igen, igen.
0: A felvétel előtt beszélgettünk, rákérdeztem, hogy volt-e balesetet. Mondd el, légy szíves,
1: igen,
0: itt a műsorban?
1: Hát leestem, ugye. Nem figyeltem. Rosszul lett felszerelve ez az egész cucc, és hát elég nagy baleset volt, mert a medencém eltört, a szemérem csontom, a bordáim, a csuklóm az itt fönn volt a könyökömnél valahol. És,
0: hát és ez ugye, Romániában történt, és akkor hogy reagáltak erre?
1: Műsor alatt történt az egész, előadás közben. Én nem emlékszek ugye semmire. Utána arra eszméltem fel, hogy az autóba berakott a férjem, ugye vitt egyből a kórházba, a szegény lányomnak az ilyet arcára emlékszek a mai napig, és hát akkor itt a balesetibe tettek össze, mert ott Romániában egy kicsi városba voltunk, még röggen se volt a kórházba.
0: De jött volna, érted, egy helikopter?
1: Ami lezuhant. Utólag tudtam meg, a tesóm intézte, hogy akkor minél hamarabb Pestre kerüljek, ugye, de végül mentővel.
0: És akkor meggyógyítottak, összekalapáltak több hét alatt?
1: Ez nagyon nagy szerencsém volt, mert a medencémet nem kellett megoperálni, mert nem mozdult el. Azt mondta az orvos, annyira szerencsém van, hogy az izmok, hogy izmos vagyok, és az izom tartotta össze. Azt mondta, hogy ha kibírom, hogy egy hónapig nem mozdulok, tehát így fekszek, akkor nem kell megműteni. A csuklómat kellett csak operálni, amit sajnos ott Romániába engedtem, hogy hozzányúljanak, mert azt mondták, hogy ők helyre teszik műtét nélkül, és olyan rosszul rakták össze, hogy szegény orvos itt a balesetibe egy csomót szenvedett vele, hogy jó legyen, viszont azt mondta, ha betartom, amit mond, akkor utána teljesen fel tudok épülni, és tudok még dolgozni.
0: És ez meg is történt.
1: Igen, tehát azért volt bennem egy félsz, de mivel nem találtunk akkor éppen másik légtornászt, akkor utána muszáj volt visszamenni.

0: lélekhangoló evangélikus műsorunkban Németh Kray Ginával Szeverényi János beszélget.
1: Azt tudom, hogy nagyon-nagyon sok mindent csináltál, tehát egy kreatív ember vagy, mindig kitaláltál valamit. Volt egy személyes programod, akkor erről is pár szót mondjál, légy szíves meg, amiket most csináltok. Az is egy érdekes dolog, amit hallottam tőled.
2: Igen, most egy tarantula kiállítással utazunk. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a tarantula madárpókokat teráriumokban kiállítjuk, és akkor ezt mi megszervezzük. Lényegében hasonló életforma, mint a cirkusz, csak nem kell előadást csinálni. Ezzel 6. éve utazunk. Van ehhez egy sátor, nyáron sátorban csináljuk, télen meg megyünk plázákba, vagy művelődési házakba, sportcsarnokokba.
1: Más rovarok is vannak ott.
2: Igen, vannak.
1: És akkor bejönnek az emberek, és kiveszitek néha
2: hát
1: őket?
2: A férjem igen, ő kiveszi, meg lehet simogatni a madárpókot, de ugye sokan félnek. Inkább ez a kiállítás a lényeg, hogy meg lehet nézni, az is érdekli az embereket.
1: Meg tudtam tőled, hogy te hitre jutottál. Megtértél körülbelül 6 évvel ezelőtt, 2017-ben. Mondd el, hogy milyen utad volt a megtérésedig.
2: Ugye nagyon rossz állapotban voltam, nagyon rosszul értünk a férjemmel, külön is voltunk, és a nagynénikém szólt, hogy hát Gina, van az Úr Jézussal boldog élet, és hát ugye ez olyan kicsit idegen volt nekem, én... Hozzáteszem, hogy a utazó életben a cirkuszosok azok úgymond vallásosak, de rájöttem utána, amikor már megtértem, hogy inkább babonásak voltunk, vagy hát vagyunk, és ebből is nehéz volt megtérni, de fura volt, amikor mondta nekem, hogy van boldog élet, és ez engem annyira vonzott, mert ugye mindig a boldogság után vágyakoztam.
1: És miért nem voltál boldog?
2: Férjemmel rosszul éltünk, ugye, és ez azért tönkretette egy kicsit az lelkemet is, és minden nagyon kémhez jártam oda beszélgetni, nagyon tetszett, ahogy olyan kedvesen beszélgetett, meg ahogy imádkozott, mert akkor én még nem imádkoztam. És akkor egyszer elhívta a lelkészt is, ők Vasadon laknak, az nagyon megfogott, mikor azt mondta a lelkész, hogy tegyem rendbe az én helyzetemet és életemet Istennel. És akkor utána ő helyre fogja tenni az én életemet, mindent meg fog adni, ami az én szívem kívánsága. Akkor ez elkezdett érdekelni. Kaptam a nagynénikémtől egy Spurgeont, a napi áhítatossat, és én azt elkezdtem olvasni, és úgy a magam módján elkezdtem imádkozni. És utána én eljutottam Biatorbágyra, ott a misszióba, 5 napra, akkor én ott megtértem, az Úr Jézus Krisztust elfogadtam a szívembe, és én olyan boldogságot kaptam, amit soha előtte nem éreztem.
1: Azt mondd el, légy szíves, hogy jelentél ott meg, ez nekem így nagyon tetszett, és hogy fogadtak téged?
2: Nagyon, nagyon kedvesek voltak a biatorbágyiak. Én nem gondoltam, hogy ilyen kedvesség fogott engem várni, meg nem is tudtam, hogy mire számíthatok. Azt tetszett, hogy mondta a nagynénikém, 5 napra lehet menni pihenni, ingyen, és hogy ottan a lelkem is helyre fog jönni. És mikor én oda ilyen megérkeztem, én miniszoknya, tűsarkú, műköröm, festett haj, műhaj, és akkor ugye ez nem botránkoztak meg rajtam. Tehát én ahogy ott körülnéztem, ugye nem olyan embereket láttam, és ez annyira megfogott engem, hogy nem azt mondták, hogy na most ez mit keres itt, vagy valami, hanem olyan szeretettel fogadtak, hogy én azt előtte nem is tapasztaltam. És...
1: Hogy lehet megtérni? Tehát ha most én mások nevében is ezt kérdezem, hallgatja valaki ezt a műsort, és akkor azt mondta, hogy megtértél, de ez micsoda?
2: Hát először is rájöttem arra, hogy nem tudom az életemet jó irányba irányítani. Tehát én akkor 42 éves voltam, és rájöttem, hogy elég nagy csődben vagyok. És azt elfogadtam, hogy Isten az, aki tudja az életemet helyre rakni, és boldoggá tenni. Elég sok mindenre rávilágítottak ott Biatorbágyon, hogy ugye mennyire nagy bűn házasságon kívül élni, akkor mennyire nagy bűn, hogy ugye nem úgy viszonyulunk a gyerekeinkhez, a szüleinkhez, a családunkhoz, és hát ezeket én elfogadtam. És akkor azt mondtam, hogy leteszem, hogy akkor oké, én ezt nem jól csináltam, és hogy én kérem az Isten segítségét, és kitisztítottam a szívemet, elmondtam az összes bűnömet az Úr Jézus Krisztusnak, elvette, ami olyan csodálatos volt, hogy fellélegeztem, és utána azt mondták, hogy na akkor most kérhetjük a Szent Lelket a szívedbe is, és én kértem a Szent Lelket a szívembe is. Igazából, mikor elmondtam azt, hogy az Úr Jézus költözze a szívembe, nem hittem el, hogy ez meg fog történni. de abban a pillanatban, ahogy a kétségeim voltak, abban a pillanatban megkaptam azt a boldogságot, szeretetet, amit nem lehet elmondani. Tehát ezt, hogyha valaki nem éli át, nem tudja, hogy miről marad re. Az élet értelméről marad re, és én ajánlom mindenkinek, hogy ezen az úton elinduljon, mert ettől van boldog élet.

0: Lélekhangoló.
1: Hat év azért eltelt azóta, és ez valóban akkor nem egy ilyen átmeneti élmény volt, ami elmúlt. Hogyan tekintesz vissza erre a hat évre, most itt a hit szempontjából?
2: Hát ott, amikor én eljöttem, akkor én elkezdtem imádkozni egy férjért. Mi akkor az élettársammal külön éltünk, és nem gondoltam volna, hogy ő fog megkeresni engem, hogy ő nem tud nélkülem élni, és nagyon szeret, és el akar venni feleségül, de ezt ugye én nem akartam elhinni. Ugye azt mondták Biatorbágyon, hogy ha szeretnék közösségbe járni, hogy akkor menjek a reformátusokhoz, vagy evangélikusokhoz, hogy ottan akkor segítenek nekem így a hitben fejlődni, megmaradni. És ugye akkor egy kérdés előtt álltam, és bementem egy asszony órára Lajos Mizsén, és akkor ott megismertem a Bércesnét, lelkész asszonyt, és akkor én mentem hozzá imádkozni, hogy most akkor ugye mit csináljak, mert nem akarok már úgy élni, ahogy előtte, és hogy én az Úr Jézus szeretném követni. Mondta az Évike, hát Csina, én nem tudom, hogy mit csináljál, de az Úr tudja. És akkor imádkozott velem, és egyszer csak olvastuk az igét, és azt mondta nekem az Úr, hogy ne aggodalmaskodj. És akkor leesett, hogy tényleg én mit aggódok? Most az Úr Jézus, ő a családokat egybe akarja tartani, nem szétzilálni. És akkor úgy döntöttem, hogy akkor elfogadom azt, hogy a volt párommal akkor újra összejöjjünk, és összeházasodjunk. És tényleg az Úr formálta ezt az egészet, mert nagyon nagy áldások vannak az életemben, vannak nehézségek, de az Úr Jézus mindig ad erre.
1: Mik valamit. Ezek az áldások?
2: Hát, hogy a férjem is meghallgatja az igét reggel, ez egy nagyon nagy áldás szerintem. Akkor apukám ugye nagyon beteg volt, meghalt, és mikor megtértem rá egy kis időre, még a házból is kizavart, mikor imádkozni akartunk a sógornőmmel, de utána már imádkoztam mellette, megengedte, hogy olvassam neki az igét. És, mert ugye a lelkész asszony biztatására mondta, hogy ne hagyjam abba.
1: Hány évesen hunyt el édesapu?
2: 68. Mi utaztunk is közben, anyuék igen. Meg már otthon voltak, az orvos véget, igen. Meg minden, és nem utaztak már. De amikor tehettem, meg télen otthon voltunk, akkor mindig én vittem az orvoshoz, akkor imádkoztam mellette. Amikor benn volt a kórházban, megkerestem a diakónusokat, akik oda járnak a kórházba, hogy keressék meg apát. Jó, velem lehet nem beszélget, de ugye nem tudhatjuk, hogy most Kecskeméten is volt kórházban, ott is volt, aki bement hozzá. És ott jó volt, mert egy idős lelkész ment be hozzá, egy nyugdíjas, és ő vele beszélgetett apa. Nagyon jó, hogy az Úr megtartott ebben is, mert apát nagyon szerettem. Nagyon nehezen engedtem el. De az Úr biztatott, mert aznap, amikor meghalt, az volt az ige, hogy levettem a válláról a terheket. És így biztos vagyok benne, hogy az Úr megmentette őt is.
1: De milyen csodálatos ez, hogy mondod, hogy megtérésed után még szinte ki is zavart téged,
2: igen.
1: És akkor te tudtál érte végig imádkozni. Milyen nagy dolog, amikor a gyermekeket is felhasználja Isten a szülők felé, a szülők irányába. Tudom, hogy most egy időt Szlovákiában töltöttetek, tehát ott dolgoztatok. Ez az élet hogy zajlik ilyenkor? Elmentek esetleg valami helyi gyülekezetbe? Ez működik valahogy?
2: Amióta megtértem, én azóta mindig elmegyek, ahol éppen vagyunk. A helyi reformátusokat megkeresem. Volt olyan most Pozsonyban, hogy lerobbant az autó, és benn a belvárosba képzeld el, hogy ott volt egy ilyen polgármesteri hivatal, akitől mi területet akartunk volna bérelni ettől a hivataltól, és hát be kellett menjek személyesen. És egy ilyen nagyon kis eldugott utcába parkoltam, igazából nem volt kiírva, hogy nem lehet parkolni, mindegy. Az autóval egész nap ott kellett várjak az autómentőre, amíg jött, és már este 6 óra volt, és nagyon jó volt, mert az autótól így egy olyan 30 méterre volt egy nagyon nagy templom, kiderült, hogy katolikus templom, de magyarul volt az ige hirdetés. Ott megismerkedtem egy asszonnyal, és azóta is tartjuk a kapcsolatot, szoktunk imádkozni, de ugye utána én elmentem a reformátusokhoz, oda jártam. Hiszem azt, hogy azért kellett bemenjek, hogy ezzel az asszonnyal megismerkedjek. Editnek hívják ott Pozsonyban, és ő is szegény, úgy egyedül van, a gyerekei mindenfele, és azóta együtt jártunk Biblia órára, utána a reformátusokhoz, együtt voltunk Isten tiszteleten. És ez jó volt tényleg így. És mindenhol, például Szlovákiában, Nagymegyeren élőhitű reformátusok vannak, akkor ez a réte, egy pici falu ott Szent mellett. És olyan csodálatos bibliaórán voltam. Vagy például Pécsen egy 4 éve, egy szobába voltunk 4-en, házi bibliaórán. Olyan csodálatos volt.
1: És ezeket így megtalálod, fantasztikus.
2: Hát a neten meg lehet. Igen. Vagy hogyha nincs kiírva, akkor telefonálni szoktam. Uh-huh. Vagy például most a sógornőm is megtért, és a tesóm még Horvátországban dolgoznak a cirkusszal, és Splitten találtak református. Tegnap voltak istentiszteleten.
1: Így a munkád kapcsán mely országokba jártál? Tehát most hallottuk a Szlovákiát, Romániát.
2: Moldáviába és Makedóniába voltunk még, cirkusszal.
1: Tulajdonképpen így is mondhatjuk, hogy a munkatársaknak, a gyülekezetnek, a családnak ilyen misszionárusa is lettél, tehát szépen Isten ebbe belevezetett téged.
2: Próbálom, ugye, amit tudok, mert ez így elég nehéz, ugye, ott Biatorbágyon én kaptam egy olyan igét, hogy az egész Izrael népe meg fog térni, vagy valami ilyesmi volt, és én ezt annyira a szívemre vettem, hogy tényleg az utazóknak kell mondani. Senki nem mondja nekik. Lényegében nagy része a rokonom is, és hát azért így belegondolva, hogy ugye ne vesszenek el, és az Úr Jézus azt mondja, hogy azért jött, hogy megmentse őket, akkor próbálok nekik is.
1: És a lányod felé tudsz elépni, ilyen szempontból ő vele mi van, merre van?
2: Ő 25 éves, Veronába járt artista iskolába, 13 évesen ment el, 18 éves koráig volt ott, és csak ilyen nyári, meg téli szünetekben jöhetett haza. Nehéz volt elengedni, de mivel a jövője volt ezzel, ugye, mert az artista szakmát, ez csak fiatalon lehet. Tehát ezt a ügyességet, meg ezeket a hajlékonyság, ezt nem lehet 20 évesen. Igen.

0: Lélekhangoló evangélikus műsorunkban Németh Kraj Ginával Szeverényi János beszélget.
1: Te nagyon sokat mozogsz, hasonlóan én is sokat utazok, de talán még közelebb vagy a valósághoz, azokhoz az emberekhez, akik ma élnek mindenfele. Milyen ez a kor? Milyenek az emberek? Hogy látod őket, ezt a mai világot? Hogy érzed a kereszténységnek a felelősségét mindezekben?
2: Hát ez egy elég nehéz dolog, ugye, mert nekem mindig az jut eszembe az a felsorolás, amit a Pál apostol, vagy nem tudom már melyikben mondja, ugye, hogy milyenek lesznek, szeretetlenek, önzőek, pénzsóvárak, és ez sajnos tényleg nagyon így látom, hogy nem néznek nagyon körül, maguk körül. Körülnéznek az emberek, nincs azzal semmi gond, csak ahogy ugye az ige is mondja, hogy mindent elfogadnak, csak az evangéliumot nem. Sokan mondják nekem, hogy ugye, hogy milyen ez a világ, meg hova tartunk, meg mi lesz, meg hogy lesz, hát mondom, figyelj, a Jelenések könyvét el tudod olvasni, vagy van róla, a Biatorbágyiak csináltak egy nagyon jó videósorozatot, és mondom, hogy ha azt megnézed, vagy elolvasod, akkor Jézus felkészít. Jóra nem lehet számítani, de erre lehet felkészülni, vagy felkészülni tenni a körülöttünk lévőket, aki elfogadja. Hozzáteszem, mert ugye nagyon sokan úgy gondolják, hogy nem úgy lesz, de én biztos vagyok benne, hogy ami le van írva, az úgy lesz, és ez egyre nehezebb lesz.
1: Tehát nyilván te is úgy látod, hogy hát minden hitre jutott keresztény gyakorlatilag misszionáros is. Tehát
2: igen,
1: tennünk kéne. Tehát ez nem elég, hogy beülünk egy hűvös templomba és nézzünk előre. Ezt hogy látod, hogy a keresztények mennyiben töltik be ezt a felelősséget? Valamennyire igen, mert te is így jutottál hitre. Mert volt
2: igen,
1: egy nagynéni, meg volt egy lelkész, meg minden. Tehát ez azért történik, tehát ne legyünk pessimisták, de talán aktívabbnak kéne lenni a keresztények zömének. Tehát sokan elég passzívak, nem?
2: Én igazából, én el tudnám képzelni ugye így a magam életéből kiindulva, hogy ugye én nagyon sok mindent kéregetek, mert hogy ugye a lelkész asszonytól kapom ezeket a kis evangéliumi kis füzeteket, meg mindent, ugye, és akkor én szoktam rendelni, meg igéskártyákat, meg mindent, és akkor férjem mindig azt szoktam mondani, hogy szórólapozok. Kellene jobban még mondani és szólni, és hogy ugye ma is azt mondta, hogy az a szeretet, amit mi kapunk, azt kéne, meg hogy észrevegyük a másikat, hogy bajban van, vagy lássuk azt, hogy segítségre van szüksége, hogy tudjunk segíteni, és hát ugye megpróbálom, amit tudok. Nagyon tetszett nekem, az is a Cseri Kálmán mondja, hogy ugye, hogyha túl van csordulva a szív az Úr Jézusra, akkor tudunk adni másoknak is. És hogy ugye ezt próbálom, hogy tudjanak róla egyáltalán. Tehát már az is jó, hogyha olyan helyzetbe kerül, és tudja azt, hogy van az Úr Jézustól segítség, akkor tudja azt, hogy odafordulhat hozzá.
1: Jézuson kívül a Bibliában milyen szereplőket szeretsz? Kik tűntek föl neked? Kik tetszenek?
2: Hát az
1: szerepel.
2: Eszter nagyon tetszik.
1: Igen?
2: Igen.
1: Uh-huh. Miért?
2: Hát az alázat. Ezt nem lehet tanulni, ezt az alázatot, amivel ő volt akár a férje felé, akár a, úgymond a népe felé,
1: hát,
2: Isten felé.
1: És ő is egy eszköz volt, egy
2: igen,
1: misszionárus, egy nő, aki gyakorlatilag a saját népéért dolgozott.
2: Igen. Nekem ez nagyon tetszett. És ugye, ami még, hát tegnap is olvastuk, ugye mi most, van egy ima csoportunk a Facebookon a Nénikémmel, és hát elég sokan vagyunk benne, de most azt beszéltük, hogy karácsonyig a Lukácsot olvassuk minden nap egy fejezetet, és tegnap olvastuk ugye a Mártát, és nekem az is egy nagy tanulság volt. Én a Liza néninek a Csendes heteket szoktam még meghallgatni, és legelsőnek, mikor meghallgattam, ugye a Mártáról volt neki, és hogy ugye, hogy tud dirigálni, és tényleg ilyenek vagyunk, hogy meg akarjuk mondani, hogy ez mit csináljon. Az még az Úr Jézusnak is akarunk
1: érteni.
2: Ez
1: így van. Ez az ima csoport hogy működik? Látjátok is egymást? Látjátok,
2: igen,
1: meg halljátok? És
2: Messengeren.
1: Úgy beszélgettek és imádkoztok.
2: Igen. Általában hetente egyszer, de most ugye minden nap olvasunk, és akkor így tényleg van olyan, amit most is olvastunk, és idáig nem tűnt fel.
1: Van olyan ige, vagy igék, amelyek nagyon fontosak neked? Akár a megtérés körüli igék, vagy azóta is?
2: Ami így az életem során így végigvezetett, amióta én megtértem, ugye ez a ne aggodalmaskodj, ez is egy nehéz dolog volt. Ez nem úgy megy, hogy akkor hú, most akkor mindent rábízok, mert az is egy könnyelműség, én úgy gondolom, hogy most akkor jó, akkor hagyjuk úgy mindent. Nem, ezért dolgozni kell, és tényleg, ami a szívünkben benne van a legmélyén is, azt is, mikor az Úr rámutat, hogy adjuk át, hát 50 milliószor átadtam már neki dolgokat, de van, amit visszaveszek. És ugye utána megint rádöbbenek, hogy hát de most mit akarok én? Ez volt az akkor, amikor ugye apu meghalt, akkor volt az, hogy levettem róla. És ugye ez még, amikor azt mondja, hogy alkalmas és alkalmatlan időben is szóljunk. Ez, ami nekem a legfontosabb mindig. És ugye sokszor volt az, hogy nem úgy szóltam, kérni kell az Úrtól a szeretetet, hogy szeretettel beszéljünk a másik embereknek. Nem úgy, hogy na én akkor dirigálok, és akkor én mindent tudok, hanem megpróbálni például hallgatni. Ez is nekem tanulás. Én előtte is sokat beszéltem, most is képes vagyok órákig beszélni, de ezt tanulom, hogy hallgatni és meghallgatni a másik embert.
0: Végéhez közeledő lélekhangoló műsorunkban Németh Kraj Gina artistával hallhattak beszélgetést. Nem mindennapi élete, fordulataiba és Istenbe vetett bizalma és Krisztus hite kialakulásába adott betekintést nekünk Szeverény János vele készült interjújában. A műsorunkban elhangzó beszélgetéseket meghallgathatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján is, a missio.lutheran.hu webcímen a rádió menü alatt. Visszajelezhetnek nekünk az Evangélikus Rádiómisszió műsoraival kapcsolatban. E-mail címünk evmis@lutheran.hu. Keressék az Evangélikus Missziói Központot és a Lélekhangolót YouTube-on, illetve Spotify-on is. Most szeretettel búcsúzunk. Erős várom Isten!

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit. Mi segít abban, hogy felismerjük küldetésünket? Hogyan szárnyalhatjuk túl emberi korlátainkat a lélek által? Mai műsorunkban, az Agapé kerekasztal beszélgetésben erre keresik a választ Bodó Mária vendégei, akik a műsor elején részletes bemutatásra kerülnek.
1: Ma esti vendégeink: Beke Csilla, mentálhigiénész szakember, biblió- és pszichodráma vezető, tanár. Önismereti csoportokat vezet elsősorban nőknek. Szerinte rohanó világunkban sokan elfelejtik feltenni maguknak azt a kérdést, mi is az ő küldetésük. Ennek megválaszolására nyitottság és elcsendesedés is szükséges. Bojki László, zenész, a Budapesti Fesztivál Zenekar Brácsa művésze, a Bojki Brothers énekese. A színpadon túl pedig lelki gondozó és ige hirdető. Úgy véli, a boldog élethez szükséges az, hogy az ember felismerje személyes küldetését, egyébként céltalannak érezheti létezését. Tani Eszter, református lelkész, a Sulymári gyülekezet lelkipásztora. Pályája kezdődött.

0: nézett tanítványképzési professzoraként. Hangsúlyozza, küldetésünk akkor lehet sikeres, hogyha nem azt nézzük, hogy mi merre akarunk menni, hanem azt, hogy hol készít Isten utat, és ő merre vezet. Ma este a küldetésről beszélgetnénk itt az Agapé asztalánál, méghozzá Pünköst fényében, és elsőként arra lennék kíváncsi, hogy szerintetek mennyire merjük ma használni ezt a kifejezést, hogy küldetés? Vagy mennyire gondoljuk azt, hogy ez túl magasztos, hogy azt mondjuk, hogy küldetésem van? Vagy mennyire használjuk helyén ezt a kifejezést? Túl sok kérdést tettem fel, tudom így elsőre, de hogy bennetek mi fogalmazódik meg a küldetés kapcsán?
1: Hát nekem a küldetésről a Jézus kiküldése jut eszembe, hogy ugye amikor föltámadt, akkor azt mondja a tanítványainak, hogy ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. És ebben tulajdonképpen megadja az ő követőinek, az egyháznak a programját. Ez a rövid szó, hogy ahogyan nagyon sok mindent magába foglal, hiszen ő megüresítette magát, a menny dicsőségét hagyja ott, emberré lesz, szolgálni jön, sőt az életét adja oda, hogy az Isten és az ember közötti megbékélést munkálja. És hát ez egy hatalmas küldetés, amiben ő bennünket bevon.
2: Nekem nem olyan magasztos, mert ez nem egy kánoáni szó. Tehát ezt használjuk arra is, hogy küldetés az lehet egy katonai misszió, az lehet egy bármi, egy közéleti, egy politikai. Tehát a küldetést azt így nem foglalta le a kereszténység. És ezért vannak teljesen hétköznapi áthallásai. Én nem érzem túl magasztosnak. Pont ezért. Tehát mert ezt azért használjuk.
3: Itt elkülönülne az én szemszögemből a keresztény kör, mert ott én is azt gondolom, hogy az a közeg, ahol én mozgok, ott ez nem túl magasztos. Nagyon ugye az önismereti csoportok, akiket vezetek, ott nagyon sok nem hívő ember van. Szerintem számukra, és erről beszéltünk is, ennek tényleg van, ahogy mondod, egy ilyen magasztos, már-már számukra értelmezhetetlen, és nagyon ritkán szóba kerülő jelentése. Tehát itt ketté választanám azt, hogy keresztény körökben ennek pont azért, amit te is mondasz, meg te is van egy, hát nem azt mondom, hogy átlagcsengése, de foglalkozunk ezzel, de megmondom őszintén, hogy amikor van olyan atya, aki úgy fejezi be misét, hogy küldetéstek van, menjetek békével, de mivel elég kevesen fejezik így be, inkább azt mondják, hogy szentmisének vége, és ez a küldetéses befejezés ez ritkább, úgy volt, hogy tényleg? Tulajdonképpen szíven ütött, és ide beültette a bogarat a fejembe, és akkor én elkezdtem ezen gondolkodni. És akkor jöttem rá, hogy tulajdonképpen ezen gondolkodni kell, mert ez nem egy hétköznapi téma vagy fogalom.
0: Akkor most lesz itt 50 percünk rá, hogy ezt kifejtsük.
3: József?
4: Én missziológus vagyok, úgyhogy nekem az egész életem ívét, meg a mindennapjaimat ez a fogalom köti le. Tehát szerintem minden nap elég sokszor mondom én is latinosan, hogy misszió, vagy magyarosan, hogy küldetés, ezzel foglalkozom. És látom ezt az átfedést, amiről többen is szóltatok most, hogy nem hívő ember, világi ember is tudja ezt használni, sőt szoktuk is, amikor látunk valakit, aki nagyon profi, nagyon komolyan, odaszántan csinál valamit, szokták így mondani, hogy na ennek nem munkája van, hanem küldetése van, küldetésszerűen végzi. És valami olyasmire utalunk ilyenkor, hogy van egy nagyon erős belső motiváció, lelkesedik is érte, él, hal érte, ha nem kapna fizetést, akkor is csinálná. És szerintem egyébként erről van szó a keresztényeknél is. Csak az a belső motivum az nem csak annyi, hogy úgy magamtól szeretem, vagy lelkes vagyok érte, hanem én azt felülről kaptam, nevezetesen az Istentől, vagy a Szentlélektől, úgyhogy a pünkösdnél válik ez igazán valóra, vagy lehet élhetővé bármelyikünk számára, a pünkösd után a Szentlélek ajándékaként, vezetéseként, erejével.
0: Még mielőtt erről mélyebben beszélnénk, arra gondoltam, hogy lépjünk egy kicsit hátrébb, vagy a startvonalhoz, hogyha a küldetésről beszélünk, hogy valahogy így bele van kódolva az emberi létbe, hogy fontos, hogy megtaláljuk az életünk értelmét és célját? Tehát, hogy akkor tudunk létezni, és akkor tudunk teljes életet élni, hogyha megvan a cél, és akkor megvan az élet értelme is?
2: Igen, abszolút így van. A modern vagy posztmodern embernek ez a legnagyobb baja, hogy sokan, ugye hajszolják a boldogságot, mindenhonnan ez jön, hogy boldognak

0: kell lenni, és akkor próbálnak boldogok lenni, de egyre több a szorongás, az üresség és az értelmetlenség. És ez azért van, szerintem, mert nincs küldetés. Tehát a küldetés nélkül nincs mozgás. Tehát végül is a küldés azt mondja, tessék, menjél. De hogyha senki nem mondja, csak hogy legyél boldog, tessék, mindenhonnan ez jön, internetről, újságokból, legyél boldog. Meg egymást ezzel abuzálják az emberek a különböző platformokon, hogy az én csodálatos életem, ilyen képeket tesznek ki folyton. És akkor ő meg ott van egyedül, hogy hát én meg béna vagyok. Az ember lelke olyan, mint egy pocsolya. Olyanná válik, mert nem mozog. Egy helyben van, és kész. És ahogy Ezékiel könyvében, a nagy látomásban, hogy ahol folyam, tehát van egy iránya az életnek, akkor ott meg mi élet fakad. Tehát küldetés nélkül az ember hajszolja a boldogságát, de soha nem lesz boldog, mert nincs iránya. Nincs iránya az életének, ami több lenne, mint az, hogy én boldog legyek. És van ez a híres mondás, hogy boldog csak akkor lehetsz, ha a saját boldogságodnál magasabb rendű célt tűzöl ki. Ha ez a célod, soha nem leszel boldog, de ehhez küldetés kell.
1: Azért is jutott eszembe ez a kérdés, mert két héttel ezelőtt krízis helyzetekről beszélgettünk itt az Agapi asztalánál, és akkor egy domunka szerzetes nővér osztotta meg életének azt a szakaszát, hogy fiatalon ő nagyon kereste az élet értelmét és célját, még megtérés előtt, és egészen az öngyilkosság gondolatáig jutott, mert hogy azt érezte, hogy nem találja. És aztán a fordulópontot a megtérés hozott. De hogy ez azt is mutatja, hogy tényleg fontos, hogy legyen cél, legyen értelem?
2: Én László barátommal nagyon egyetértek ebben, hogy ha nincsen egy értelme, nincsen egy általános küldetése az életünknek, ami szakaszküldetésekből állhat meg, ez valamennyire változhat is, akkor egyszerűen tényleg ki fog üresedni az élet. És egyrészt hivatkozhatunk arra is, hogy pszichológiai kutatások, és sok-sok minden más mutatja azt, hogy azok az emberek mentálisan is egészségesebbek, de még fizikailag is, akik valamiért élnek, kicsit többért, vagy sokkal többért, mint hogy jól érezzem magam, meg nagyokat bulizzak, és minden meglegyen, amit én vágyok. Belénk van kódolva, minden emberbe bele van ez kódolva, hogy valamiért, valamilyen céllal élünk. És egyébként az én hitre jutásomhoz is nálam ez vezetett. Tehát én, amikor fiatal ember voltam, engem nem hitben neveltek föl, nekem nem az volt, hogy rám nehezett valami óriási nagy teher, vagy valami óriási bűn, nem ez volt a meghatározó. Fiatal mérnök hallgató voltam, és néztem Pomázon a Kőhegyet, nem messze onnan nőttem fel, Budakalászon, és az egy olyan hegy, hogy így megy föl egy darabig, aztán lapos a teteje, és aztán lemegy. És így megjelent ez a kép előttem, hogy ez lesz az élet? Most még jó helyen vagyok, egy darabig növekszünk, erősödünk, egyre megyünk föl, aztán néhány évtizedig úgy stagnálunk fizikai erőnlétben, meg mentálisan termeljük a pénzt, meg hasznot hajtunk, és aztán szépen lemegyünk, és vége, eltűnünk. Tehát nekem ez volt az egyik legerősebb motivum, és az egész hitre jutásom ehhez kapcsolódott, és egybe kapcsolódott azzal is, hogy én azonnal ott elkezdtem felfedezni a küldetésemet. Nem tudtam azonnal minden részletet nyilvánvalóan, de én átéltem ezt. És mai napig is azt látom, hogy amikor a lelkipásztorként, vagy akár teológiai tanárként, amikor rám bízottaknak segíteni próbálok, amikor ezt megérti valaki, hogy ő is kapott Istentől, azért kapott egy képességkészletet, lelki ajándékokat, értelmet, meg egy csomó mindent, amihez ért, vagy ami megy neki, mert annak van egy célja, és valamire számba van, hát a szemük felcsillan és kivirágoznak, főleg amikor rájönnek, hogy ez nem egy általános dolog, hanem valami van neki személyesen is.
3: Nekem az jut erről eszembe, hogy az, hogy elkezdjek gondolkozni, vagy egy ember elkezdjen gondolkodni azon, hogy neki van-e küldetése és hogy mi az, ahhoz kell, hogy lassú legyen, hogy kell, hogy csendben legyen, kell, hogy olvasson egy könyvet, kell, hogy legyen egy olyan tanára, olyan családja, tehát, hogy én nem tudom, hogy ez mennyire adatik meg, valószínűleg azért, mert most kapcsolatban vagyok szabolcsi roma emberekkel, és mindig elfelejtem, hogy hát most én egy fővárosi értelmiségi családból jövök, hát persze, hogy ez téma. De amikor kicsit kiebb merészkedek, és kiebb dugom az orromat, akkor rájövök, hogy de hát kellenek kérdések, kell stimulálás, hogy ezzel foglalkozzak. Tehát szerintem ez nagyon fontos, hogy, hogy egymást is ajándékozzuk meg egy-egy jól odaszánt kérdéssel, egy-egy olyan helyzettel, egy-egy önismereti csoporttal, egy-egy könyvvel, aminek kapcsán az ember elkezd erről gondolkodni.
1: És ezt megtapasztalod? Mondjuk mondtad, hogy valamelyik önismereti csoportban, ez nem volt ilyen kézenfekvő, hogy hát nekem küldetésem van, igen, nekem feladatom, igen, van, nekem ezen gondolkodnom kellene, hogy mi végre vagyok én a világban?
3: Pontosan, hogy egy női csoportomban ez volt a téma, a küldetés, anélkül, hogy tudtam volna, hogy itt erről fogunk beszélni, és egy picit, ahogy te is említetted, a talentumok felől közelítettük meg. Mik azok, amiket kaptam, én ezt használom-e, és erre a szóra fölkapták a fejüket, hogy és mi az, amit alul használok. És akkor, akkor elkezdtek gondolkodni, hogy tényleg, amit kaptak, azzal élnek-e? Azt kibontakoztatják-e? És egyébként egy nagyon-nagyon szép alkalom volt így kövekkel, kagylókkal és fényekkel, hogy mik azok, amiket kaptam, és ezeket kibontom, mi az, ami még várat magára, kaptam, de még nem mentem utána, és mi az, ami van, de nem használom. Ajjajjaj. És nagyon-nagyon szép volt az az installáció, amit mindenki úgy magának kirakott az este végére, és azt hiszem ezért mondtam azt, hogy szerintem kellenek stimuláló, nyitott, értelmes kérdések és helyzetek, és persze csendek, hogy az ember erről gondolkozzon. Különben eltelik az élet, följutsz oda, és mész le, és akkor az van, hogy 50-60 évesen, akkor meg már milyen szomorú, hogy tényleg most ezen most gondolkodunk, persze sose késő, csak olyan jó ezt időben elkezdeni.
4: Én azt gondolom, hogy lehet, hogy így, hogy küldetés, ez tényleg egy magasztos szó, pláne egyszerű mélyszegénységben élő emberek számára, de hogy életcéljuk, vagy vágyaik vannak, és lehet, hogy nem ezt mondja. Tehát ha visszamegyünk oda, az életértelme, vagy a rajtam túlmutató cél, és eszembe jutott az, amikor egy időben rendszeresen jártam egy lány javítóintézetbe. És ott ugye nagyon sok olyan lányka volt, akik prostitúcióból kerültek oda, és különböző, tehát 14 és 18 év közötti lányok voltak. Nagyon-nagyon sok mélységet megjártak már ők. És ketten-hárman mentünk, és én többször bevállaltam azt, hogy a nagy teremben hátulra ültem, és egyenként oda jöhettek imakéréssel, hogy miért imádkozzam értük. És ezek egyébként nem voltak vallásos lányok, de imádságot kértek. És a legtöbben akármilyen szétcsúszott háttérből érkeztek, egyrészt kérték imádságot a családjukért, az édesanyjukért, a testvéreikért, másrészt pedig volt egy ilyen jövőképük, hogy nekik majd olyan családjuk legyen, hogy szeresse őket a férjük, és legyenek gyerekeik, és egy békességbe tudják a családi életet élni. Úgyhogy közben drogfüggőként, prostituáltként érkezett be az otthonba, és mégis ott volt ez a belső célja, ez az élete értem. És lehet, hogyha azt kérdezem tőle, hogy mi a küldetésed, akkor nem tud ezzel a kifejezéssel mit kezdeni, de ha azt kérdezem tőle, hogy miért imádkozzam, érted, akkor akkor tulajdonképpen a válasza az, ami mélyebb küldetésről is beszél. És akkor itt kapcsolódom, hogy de hogyan tudjuk őket segíteni, meg magunkat is, tehát hogy ami egyébként ott van bennünk mélyen életcélként, vagy életértelemként, és itt Lacihoz kapcsolódom, hogy igen, az visz előre, ha van ilyen. Tehát ha nincs, akkor azt szoktam a fiataloknak mondani, ez olyan, mintha egy vödörvizet kiöntünk. Gyerekkoromban nagymamáméknál volt ilyen, hogy néha csak úgy kiöntötték, és az folyik minden irányba. De hogyha van egy kis medre, amiben beleöntöm, akkor ugyanaz a mennyiségű víz valahova eljut.
1: Nem véletlenül gondoltam, hogy pünkösd után beszélgessünk a küldetésről. Mert mondhatjuk azt, hogy pünkösddel értették meg a tanítványok azt, hogy mi is az ő küldetésük? Akkor lett számukra tiszta? Értelmet nyert minden, amit korábban Jézus mondott? Kellett hozzá pünkösd?
2: Pünkösd az biztos kellett hozzá, de szerintem nem csak annyi történt, hogy akkor értették meg igazán. Nyilván ez is kellett. Tehát a Szentléleknek az értelmező munkája, hogy szoktuk mondani, hogy a puzzle darabokat, a kirakós részecskéket egybe rakja. De amit szerintem nagyon sokszor kihagyhatunk, és akkor nem tudjuk akkor a küldetés nem fog működni az életünkben, hogy küldetéshez nem csak egy helyes tudat kell, vagy nem csak egy felismerés kell ahhoz, hogy jaj, hát én erre vagyok hívva, vagy küldve, vagy szeretném csinálni, a küldetéshez nagyon nagy erő kell. És a Szentlélek ezt az erőt is megadta. Tehát nem csak a felismerést, meg az egyberakást. Ugye az ígéret is így szólt, hogy vesztek majd erőt, erőt fogtok kapni, amikor a Szentlélek kitöltetik rátok. És ez a saját életemben is így tapasztaltam, hogy amikor először olyan küldetéseket értettem meg, mondjuk voltam itt így direktben Istentől, általában meg így az egyházon, meg a vezetőimen keresztül, hogy el kell ide menni, és ezt meg kell csinálni. Teljesen lehetetlennek tűnt, és egészen biztosan tudtam, hogy én azt nem tudom megcsinálni. Vagy intellektuálisan, vagy fizikailag, vagy akármilyen más módon, hogy ez így hihetetlen nagy erőt igényel, és mondtam, nekem ez nincs. És akkor volt egy nagyon bölcs vezető, mondta, hogy hát baj is lenne, hogyha a saját erődből próbálnád meg, mert nem csak az lenne, hogy te belepusztulnál, hanem nem is lehetne olyan gyümölcse, nem is lehetne olyan kihatása. Úgyhogy amikor a Szentlélek tényleg úgy átjár bennünket, és felruház arra, amire mi hívva, és amire mi küldve vagyunk, akkor hallunk vissza ilyeneket magunkra, hogy emberek így néznek, és azt mondják, hogy hát, mintha az Isten is erre teremtette volna. Hát persze, mert erre teremtette. Tehát azért, mert ő adott oda bele valamit, ő adott erőt, motivációt, irányítást, vezetést hozzá, és ez tényleg a pünköst kellett, mert az egyszerű emberek is, tehát nem csak a kiképzett papok, meg a nem tudom én, kik vihették az üzenetet, hanem az egyszerű emberek, akiket az Isten szent lelke elküldött feladattal.
3: Ennek kapcsán egy kicsit Jónás is eszembe jutott, hogy milyen az a küldetés, ami nem ár. Pont én, de miért pont úgy, hogy valahogy egyetem alatt vált világossá, hogy kaptam egy olyan tehetséget, hogy közösségeket formáljak, működtessek motorként belülről, mert ahol ketten-hárman összegyűlnek, és az én nevemben vannak, stb. De hát szerintem ti is tudjátok, hogy manapság közösséget összetartani. Tehát amikor szervezed a programokat, és ahogy közeledik az időpont, amire mindenki elköteleződött, és jönnek a lemondások, és jönnek, hogy más fontosabb, és jönnek, és belekerülsz abba, hogy biztos, hogy én erre vagyok kitalálva. Tehát, hogy nekem ezzel találkoztam nagyon hamar egyetem alatt, hogy egyfelől kaptam egy ilyen küldetést, hogy én közösségeknek a mozgatója, éltetője, kitalálója és megtartója legyek, nyilván nem egy személyben, de hogy megadjam nekik. Másfelől ez elképesztően nehéz a mai világban, mert nem érnek rá az emberek, hogy közösségben legyenek.
1: De ehhez kapcsolódva is, amit József mondtál, Csilla mondta, talán ugyanúgy gondolhatták apostolokhoz, hogy hát ki vagyok én, hogy én hirdessem majd az igét, én szóljak. És aztán ott van Péter és szól, és 3000 ember megkeresztelkedik aznap.
0: A pünkösd legnagyobb csodája talán nem is a 3000 ember meg a nyelveken szólás, hanem hogy Péter kimert állni. És azt merte mondani, hogy ti a gonosz kezeitekkel megfeszítettétek, és nem szólt oda senki, hogy Péter, te beszélsz? Hát most árultad el nyilvánosan a mestert. Tehát itt látszott, hogy egy olyan megújulás van, egy, a kegyelemnek az ereje, hogy igen, ez igaz, én ott elbuktam, de a golgotai kereszt ereje az azt jelenti, hogy én nyíltan mégis hirdethetem az igét. És azt hiszem, hogy a küldetésben azért nagyon fontos a pünkösd, mert ez nem saját erő, ez nem önismereti kurzus, ez nem terápiás eredmény, hanem egy belső megújulás, egy éltető, itt az az erő aktiválódott, amelyik a semmiből a világot megteremtette, amelyik Jézust a halálból föltámasztotta. És ezért mer Péter így beszélni. Én nem mernék. Tehát, hogy ez még szégyelném a magamat, hogy most tényleg én álljak ki, hát közmondásos lett, hogy megtagadtam, gyáván megtagadtam a mestert. De olyan ereje van ennek a tisztalatnak. És aztán ebben a küldetésben ez az erő folyamatos. Én a nyári gumit, téli gumit cserélem az autón, és mindig ez jut eszembe. Oda viszem az autót, és fogják is ezt a majdnem 2 tonnás autót, fölemelik. De hogy? A levegővel, a semmivel. Ez egy pneumatikus rendszer. És mi lecserélik, vagy lecsavarják azokat a iszonyatosan erős csavarokat, mivel? Levegővel. Az egészet a levegő működteti. És hogyha kimegy belőle levegő, akkor az autó le, és semminek nincs ereje. Tehát ilyen. És az egyház, és a küldetés is ilyen. Ha benne van a Szentlélek, a pneumatikus rendszerben, akkor egyszerűen megemeli az embert, megemeli a Tehát, hogy hívják ezt? Életre kell. Tehát azt mondja Fülöpnek, hogy tessék, indulj el ekkor, menj arra. Minek? Majd meglátod. Nem is köti az órára. De fölülről már látszik, hogy mert pont elindult az a szerecsen komornyik, és a GPS tudja, hogy ha ő elindul innen ekkor, azon az úton, mert mondja, hogy ezen az úton menj, vigyázz, akkor találkozni fognak. Na de ez nem emberi, ezt így nem lehet megszervezni. Ez felülről való. Ez tele van ezzel a pneumával. És enélkül mi van? Projektek, tervek, bizottságok, támogatás, erőlködés, kudarc, kiégés.
1: Szentlélek által túlszárnyalhatjuk emberi korlátainkat? Ez erről is szól?
4: Egyértelmű. Tehát a Szentlélek által válik valósággá mindaz, amit az Isten szeretete Jézus Krisztusban számunkra elkészített. Szentlélek nélkül csak agyalunk. Szentlélek nélkül lehet, hogy sok mindent megértünk, vagy projekteket csinálunk, de a Szentlélek ő Istennek az egyik személye, aki hogyha betölti az embert, és a Szentlélek hív, és a Szentlélek által cselekszünk, akkor leszünk olyan bátrak, mint Péter. Nekem is Péter a kedvencem a pünkösdi történetben, és a prédikációja. Tehát amikor előtte még bezárták az ajtót, és úgy imádkoztak, és ez egy teljesen érthető emberi. Ezek az emberi határok. Megölték a mesterünket, újra itt a tömeg, azt mondta, hogy imádkozunk, oké, együtt vagyunk, imádkozunk, de azért félünk. És amikor betölti őket a Szentlélek, akkor kivágják az ajtót, és akkor az arcukba nyomja az, hogy ti öltétek meg az Isten fiát, de Isten őt föltámasztotta a halálba. Hát honnan van ehhez ereje, meg bölcsessége? Mert a Szentlélek ad neki erőt hozzá, és a Szentlélek által leszünk képesek valóban olyan lépéseket meglépni, aminek nem látjuk a végét, amiben nem csak a mi emberi erőnkre van szükség, és ahol ezek a GPS koordináták egyszer csak az isteni időzítésben találkoznak, és átéljük azt, hogy megnyílnak ajtók, és átéljük azt, hogy az Isten országa közöttünk van, mert hogy Jézus Krisztus meghirdette, hogy az Isten országát hozta el. Tehát, hogy igen, a keresztény életünknek, és így, hogyha most már a keresztény küldetésről és elhívásról beszélünk, akkor a Szentlélek által válik az egész lehetségessé, a Szentlélek által válok részévé Isten országának és az ő ajándékainak.
1: Mondtad, hogy...
0: Na most csak, hogy mennyire tudatában voltak ők ennek, Pál hangsúlyozza, amikor azt mondja, hogy ő egyedül többet tett, mint mások, ugye, így kicsit dicsekedve, de mondja, hogy de nem én, hanem az Isten velem vagyok egyen. A nem én az alap volt. Péter pünkösd előtt majd meggebett, hogy egy picit nagyobbnak látszom, mint amekkora. Állandóan az arca, nagy volt az arca, állandóan vitatkozott, hogy ki a legnagyobb. Aztán, mikor Jánossal meggyógyítanak egy bénát, és ott mindenki mondja, azt, ez már valami, akkor azt mondja, ja, nehogy azt higgyétek, hogy ez én voltam, vagy az én kegyességem, vagy az én hitem. Ez nem én voltam. Tehát ők már ezt teljesen tudták, hogy ez a rendszer már felülről van, ez az erő már nem az övék, ez a kegyesség már nem az ő produktumuk. Ez felülről való, ezt nagyon tudták, és azért jó, hogy beszélünk róla, nekünk is tudni kell. Amit mi erőlködünk, meg nem tudom, abban nem lesz semmi.
3: És fontos, hogy ez nem mindig derül ki azonnal, mint mondjuk egy ilyen helyzetben, hanem van olyan, hogy az erőlködést érezzük, és azt, hogy kitartóak vagyunk, és csináljuk a magunkhoz mérten a legjobban, és egy kis időnek, vagy akár sok időnek el kell telnie, hogy utóbb kiderüljön, hogy az viszont a Szentlélektől volt, és annak ez lett a gyümölcse, és amikor micsoda gyönyörű pillanatok, mikor ez kiderülhet utólag, és milyen megerősítő. Hogy pont azért, hogy akkor nem úgy, hogy megkapod a Szent Lelket, és innentől tudod, minden működik, hanem hogy azért kaptuk meg, hogy amikor nagyon nehéz helyzetben vagy, ő végig fogja veled csinálni, és ott lesz, és nem hagy magadra.
1: Többször elhangzott, hogy a lélek új utakra vezet, és József, amikor volt a te megtérésed, aztán az elhívásod, hogy lelkész legyél, akkor én azt gondolom, hogy biztosan nem tudtad még azt, hogy téged milyen távoli országokba küld majd az Isten, hogy te igazán távoli országokba jársz, üldözött keresztények között tanítasz, ez egy hát, különleges küldetés, mondhatjuk így.
2: Tényleg fogalmam sem volt róla. Tehát én ezt nem sejtettem, főleg nem sejtettem gyermekkoromban, amikor nem is jártam hitben, vagy nem így neveltek, nagyon egyszerű szülők gyermeke vagyok, aztán amikor elkezdtem a hitben járást és elkezdtem szolgálni, akkor is gyülekezeteket plántáltunk, és most is mondom, azért ez nagyon fontos, hogy elhangozzon, hogy a helyi misszió ott, ahol élünk, a környezetünkben, a családunkban, ez a leglényegesebb. Tehát ez nem úgy van, hogy akkor most a külmisszió, akkor az mindent überel, és akkor ez itt már semmi nem számít, ami van. Ez azért fontos, hogy elmondjam. De azt akkor még tényleg nem tudtam, hogy most arra 105 országba vitt el az Isten missziói utakra, és ebben ugyanúgy benne van Ázsia, meg Afrika, mint mondjuk Észak-Amerika, vagy Európának nagyon sok országa, de leginkább azok az afrikai, meg ázsiai országok, ahol valóban üldözöttek a keresztények, és nagyon sokszor ilyen fedett operációként kell oda menni. Tehát megvan a módja, hogy hogyan lehet az ilyen utakat úgy megszervezni, hogy azért az ember is életben maradjon, meg akik közé megyek, azokra se hozzak bajt azzal, hogy én megyek közéjük. Nem gondoltam volna. Tehát ezt tényleg nem hiszi az ember, és azért amikor ezeket a megbízásokat kaptam az én vezetőimtől, akkor azért az elején én tényleg átéltem azt, amire korábban hivatkoztam, hogy ez képtelenség. Tehát én ezt nem tudom megcsinálni, amikor tudok a higiéniai viszonyokról, amikor tudok a biztonsági viszonyokról, amikor tudok sok-sok mindenről, ami ott még rám vár. De tényleg azt át lehet élni, hogy Isten az, aki előttünk jár, ha tényleg ő utána megyünk. A küldetésnél azt mondjuk, hogy nem én akarok valami nagyot alkotni, hanem hol vág Isten utat a sűrűben, és merre vezet, hogy menjek utána, akkor ez a küldetés, ez sikerre fog menni. És nekem ebben az a lényeges, nem így kezdtem azért fiatalkoromban, ez nagyon-nagyon lényeges, hogy másokba öntsem bele az életemet, ami nekem megadatott, hogy tanulhattam akár az Isten ügyeiről és más dolgokról is, hogy lehettem különféle szolgálati helyzetekben, hogy voltak óriási kudarcaim, amiket átmehettem, ezt is át szeretném adni, hogy abból hogy lehet fölállni, az hogy lehet kezelni, hogy lehet mondjuk egy halálos diagnózissal az embernek a háta mögött élni, amin én is keresztül mentem óriási betegségen, vagy hiszem, hogy talán már keresztül mentem, Isten kezében van. Ezeket fontos átadni. Az, hogy hogyan tudnak gyülekezeteket alapítani, hogy hogyan tudják pásztorolni az embereket. De hadd zárjam inkább azzal erre való válaszomat neked, hogy emelt azért az nagyon fontos, ne azt gondolja bárki most, aki minket hallgat, vagy néz a kedves nézők, hogy na ez a küldetés, na ez elmenni Ázsiába, Afrikába rendszeresen. Küldetés ott van, ahol mi vagyunk. Erre hadd mondjam még azt az illusztrációt el, hogy William Carey-t sokan tartják a modern missziológia atyának, ő egy baptista prédikátor volt, és azt mondta, hogy ha ébredést szeretnél látni, lelki ébredést, akkor magaddal kezd. És még azt is mondják, hogy talán ilyet is mondott, hogy rajzolj krétával egy kört, állj a közepére, és kérd Istent, hogy adjon ébredést a körön belül. Na most hadd mondjam én ezt a küldetésre, hogy rajzolj magad körül egy néhány méter vagy 10 méter átmérőjű kört, és mondd meg Istennek, hogy hadd lássam meg ezen a körön belül a küldetésemet. Tehát a küldetés ott van, ahol vagyunk, ahol élünk, körülöttünk, és aztán Isten néha sug nekünk olyat is, amitől az összes idegszálunk úgy először megijed, de ha ő tőle van, akkor megtörténhet az is.
1: Pont ezzel szerettem volna folytatni, mert ugye úgy szóltunk a te küldetésedről, hogy ez egy különleges küldetés elmenni Ázsiába, Afrikába. De hogy nekünk itt van mindennapi küldetésünk? Minden kereszténynek van a környezetében küldetése?
0: Én szerintem ez összefügg azzal, amit Józsi mondott, hogy az a sztereotípia, hogy minél messzebb megy az ember, minél egzotikusabb országba, annál inkább az misszió meg küldetés. Ez nem jó, mert ilyen is van, ez is küldetés lehet, de azért jó ez a kör, mert szerintem a mielőtt küld az atya, azelőtt mindig hív. Ez két irány, tehát az elhívás és a küldetés nem ugyanaz. Az elhívás az, amikor odahív magához, akkor borulok lángba, és aztán ezt a tüzet kell elvinnem. Na most, ha nincs ez a lángba borulás, akkor mit viszek? És én nagyon sokszor szolgáltam missziós társaságokban, konferenciákon vagy személyes beszélgetésekben olyan emberekkel, akik elvileg misszióban vannak, de kiégtek. Szó szerint. És itt ez a probléma, és azért sokkal fontosabb először az elhívásról beszélni, ott lenni, és hogy én magam boruljak lángba. ez sokkal fontosabb. A tűznek a természete, hogy terjed. A tüzet nem kell terjeszteni. Az terjed. De hogyha én egy szál gyufával rohangászok, hogy mindenhova terjesszem a tüzet, de az rég elaludt, már a menet széltől is, akkor rosszabb lesz az állapot, mintha nem lenne küldetésem. Tehát én szerintem, és ezért mondja Jézus, hogy elmondja, hogy nagy küldetés meg minden, de hogy maradjatok a városban. Maradjatok a városban, amíg el nem jön a Szentlélek. Nehogy elinduljatok. Hát értem, maradjatok a körön belül, és majd, hogyha rajtatok van az a tűz, akkor induljatok. Mert itt megvan a cél, meg hogy az egész világ, meg a föld végső határa, de ha nem tudunk maradni a városban, és ez az elhívás, maradj itt, maradj közel, és amikor eljön az az erő, az a tűz, akkor menj, akkor már van hova, van miért. Különben megint projektek lesznek. Emberi elképzelések, erőlködések és kudarcok.
1: A küldetés kapcsán sokszor az jut elsőként eszünkbe, hogy hova vagyunk küldve. De lehet, hogy érdemesebb úgy feltenni, hogy kikhez vagyunk küldve. És akkor nem földrajzi értelemben kezdünk el gondolkodni, hanem személyes kapcsolatokban?
4: Én a rendszerváltás idején voltam egyetemista, és egy ilyen nemzetközi ifjúsági munkatársképzésre vittek ki. Nem is volt igazán kedvem menni, egy egész hónapig német és osztrák helyeken voltunk, de úgy jöttem haza, hogy megértettem, vagy így a szívembe kinyílt az, hogy mi keresztény fiatalok, akik azért ott a 80-as évek legvégén, 90-es évek legelején, hát nem voltunk nagyon sokan, hogy Isten arra hív bennünket, hogy a fiatalok itt a környezetünkben rajtunk keresztül hallják meg az evangéliumnak a jó hírét. És hogy ez nem majd valaki más fogja csinálni, az egyház, vagy a lelkészek, vagy nem, hanem ezt Isten mi ránk bízza a fiatalokra. És emlékszem, hogy úgy mentem haza, hogy ott egyedül ültem a vonatban, és imádkoztam, hogy hát megértettem, értem, hogy ez a küldetés, itt vagyok. Én felajánlom magam, és még tüzet sem éreztem igazán, vagy csak ez az engedelmes lépés volt, hogy megértettem, itt vagyok. És akkor Istenem valahogy hozd össze, hogy azok a GPS koordináták is majd működjenek. Nem így fogalmazva, de most utólag. És döbbenet volt, hogy amikor bementünk a teológiára az évnyitóra, pont egy ilyen polgári szolgálatos katonával találkoztam, aki meg egy refisz ilyen felkészítőn volt. Alig ismertük egymást, elkezdtünk beszélgetni, és kiderült, hogy mind a kettőnknek Isten ezt a küldetést tette a szívére. És aztán elkezdtünk gondolkodni, hogy jó, akkor mit csináljunk, de már ketten voltunk, az már hihetetlen nagy erő, már nem egyedül vagy. És aznap estére mind a kettőnk baráti köréből már összehoztunk egy 8 főt, akivel elkezdtünk együtt imádkozni, hogy az ifjúsági missziót mi hogyan csináljuk ott Debrecenben. És ebből egy nagyon nagy, tehát egy tiszta fiatalok voltunk, tehát én voltam 20-21 éves, az a srác 19, és akkor mi vezettük ezt a csoportot, ahol aztán néhány éven belül hetente 60-70 fiatallal találkoztunk, olyan fiatalokkal, akiknek semmi kapcsolata nem volt korábban az egyházzal. És aztán később a missziológiai tanulmányaim során állt ez össze bennem, hogy ez a küldetés nem csak egy ilyen fiatalos hív volt, és a fiataloknak küldetés, hogy elérjék a fiatalokat, hanem ez az egyház küldetése, amivel kezdtem, hogy Jézus arra hív bennünket, hogy az ő evangéliumát megtapasztalva, ahogy az Atya őt elküldte, ebben a küldetésben éljünk, és ez egy általános küldetés minden keresztjénnek, hogy ott, ahol vagyunk, és ez már más kérdés, hogy néha el is mozdít Isten arról a helyről, és messze földre küld, vagy más szubkultúrákhoz a saját országunkon belül, de hogy hordozzuk az ő szeretetét, és ahogy ő bennünket megáld, áldással legyünk mások számára, és tanúi legyünk, hogy a mi életünkön keresztül, és a mi üzenetünkön keresztül mások is találkozhassanak Istennel. Tehát ez egy olyan alapküldetés, amit én hiszek, hogy az egyháznak küldetése, minden keresztény embernek küldetése, és ennek a mikéntje, hogy hova, mikor, milyen generációhoz, milyen módon, abban már rengeteg változat van. De hogy Isten megáldott bennünket azért, hogy áldással legyünk, ez egy olyan alapküldetés, ami mindannyiunk számára igaz. És amihez, ehhez a nagy küldetéshez kapjuk az ő szent lelkét, és ezáltal tudunk olyan módon Isten országának a jeleivé válni, vagy válik az életünk meg a közösségünk Isten országa jelévé, ami valóban túlmutat rajtunk, ami valóban csak azért lehetséges, mert a Szentlélek által Isten maga van közöttünk és él bennünk.
1: Áldása lenni mások számára, ez is egy küldetés. Nekem eszembe jutott, Csilla, hogy nemrég a Találkozás című műsorunkban arról meséltél, megosztottad életednek azt a szakaszát, jelenleg is a zajló szakaszát, hogy egy nagyon hátrányos helyzetű családot felkaroltál. És hogy hozzájuk ilyen cselekedetek mentén vinni Isten szeretetét? Ez egy küldetés?
3: Még egy kicsit korábbról kezdem, amit Laci mondott, hogy a saját házunk táján is tudunk épp olyan nemes küldetés végrehajtani, vagy teljesíteni, vagy a részeseivé válni, mint messze földekre menni. Hogy vettem egyszer egy ilyen képet, nagyon gagyi, de az van ráírva, hogy a szeretet otthon kezdődik, és épp nagy dinamika volt a lányaim között, és akkor azt úgy oda tettem a előszobába, hogy én is lássam, ő is lássa, és akkor valahogy az volt a fejemben, hogy hát én küldetést, ugye közösségeket mozgatni, szegény családot támogatni, nyilván akkor lehet, hogyha az ember előtte, ez volt a fejemben, az otthoni minimál szinten rendben van, tehát hogy szereti a férjét, szereti a gyerekeit, ellátta a háztartást, tehát hogy a nulla szint megvan, és onnantól te majd mehetsz szépen küldetést, mert egészen addig bárki mondhatja, hogy aha, értem, mint Péternél, de mi is történt? És aztán arra jöttem rá, hogy igen, egyfelől tényleg nyugodtabb szívvel és nagyobb önazonossággal tudok tényleg jelen lenni az életem különböző területein, ha otthon béke van, ezt nem kétlem. De hogy ez tudott függetlenül is működni. Tehát tudott úgy működni, hogy otthon szanaszét voltam érzelmileg, mert mondjuk kamaszodott az egyik gyerekem, azóta is. De hogy ez nem csak nem akadályozott meg abban, hogy ezt a szegény roma családot végül fölkaroljam, és egy egész mozgalmat alakítsak ki körülöttük, hanem tulajdonképpen volt egy olyan területe az életemnek, amiben megéltem az áldást, mert otthon egyébként akkor nem éltem meg. Tehát otthon azt éltem meg, hogy az én küldetésem, mint anya, kész, vége. És hogy engem tulajdonképpen segített. Az, hogy én erőfeszítést tettem, hogy más embereket sikerült bevonnom, hogy látom, hogy ez a család a cselekedeteken, a küldetésünkön keresztül elkezdett prosperálni, és hogy igen, áldássá cselekedeten keresztül, és én soha nem akartam Szabolcsba menni, és nem akartam egy roma család életének ennyire a részévé válni, de ezt én kaptam. És menet közben rájöttem, hogy ennek annyi nagy szerte ágazása van, hogy nem csak egy családon segítünk így konkrétan, hanem mindenki, aki lejön velem az elmúlt 4 évben, az más emberként tér haza. És legalább egy olyan hozzáállást elsajátított, hogy én kaptam rengeteg dolgot, kutya kötelességem adni belőle másoknak, akiknek kevesebb van. Szóval, hogy tulajdonképpen ezt kaptam, ezt a küldetést, nem készültem rá, nem akartam, így alakult, de azt gondolom, hogy nem véletlen.
1: Többször elhangzott itt az, hogy kaptam. Eszter, te is mondtad, hogy ezt kaptad. Kaptad ezt a küldetést. Arra gondoltam, hogy az volt bennem kérdésként, hogy mit jelent a Szentlélekre való ráhagyatkozott élet? Mit jelent úgy élni, hogy ráhagyatkozunk a Szentlélek vezetésére? De ez benne van, hogy megérezzük azt, hogy mi az, amit kapunk? Mi lesz a mi küldetésünk, amit kapunk?
2: Szerintem mindenek fölött azt jelenti, hogy ő ráhagyatkozunk, hogy hajlandóak vagyunk a saját életterveinket, vagy ahogy mi elgondoltuk, hogy mi lesz a mi életpályánk, vagy karrierünk, azt hajlandóak vagyunk felülirattatni a Szentlélekkel. Tehát, hogyha ő valami mást akar. Ez egy olyan egyszerű dolog is lehet, hogy valaki azt mondja, hogy vasárnap délelőtt Isten tiszteleten voltam, jaj, de szép idő van, délután akkor kicsit napozok, vagy valamit csinálok, és kap egy ilyen impulzust, hogy nem, te most látogasd meg a Teri nénit, aki beteg lett, és délelőtt ezt meghallottad. És az illető valahogy hagyja átírni azt a délutánját. És ez lehet sokkal hosszabb időszakokra, vagy mondhatjuk így, hogy talán jelentősebb léptékekben is ennek az átélése. Amit mondtál, barátom, arra gondoltam én is, hogy érdemes kitérni erre válaszolva, Laci, hogy az elhívást meg a küldetést próbáltad hozni, és egy kicsit másképp használjuk néha a különböző felekezetekben ezt a kifejezést, meg át is lapol ez a kettő, de én például úgy használom, hogy az elhívás az követésre szól, a küldetés az pedig a feladatra szól. És úgy kapcsolódik egybe, amit te tűzbeborulásnak hívtál, ugye, hogy valakinek az élete tűzbeborul, hogy oda hív magához Krisztus, gyertek én hozzám mindnyájan. Követésre hív, gyere és kövess engem. Tehát ez az elhívás, hogy menjek oda, legyek az Isten jelenlétébe, és azt mondja, én azt művelem veled, hogy emberhalásszá váljál, és utána lehet mondani, hogy menjetek el. Tehát Krisztus mondja ezt is, hogy gyertek én hozzám, hív, és mondja azt is, hogy menjetek el feladattal. És mi történik a kettő között? Ott történik meg az a dolog, amikor kapunk valamit. Krisztustól, a Szentlélektől, mind a kettő pártfogó, az egyik a másik pártfogót küldök neked, ő az első pártfogó, Krisztus, hogy valamit csinál velünk, és nem nyelvészkedni szeretnék, de egy dolog így nagyon a szívemben van, mert ez is így előjött az előző beszélgetésekben, az, hogy belelkesedünk, vagy tűzbe jön valaki, és nem kiégetten, nem olyan projektként üresen csinál valamit, hogy amit mi úgy mondunk, hogy lelkesedni, az az újszövetségi görög nyelven az úgy kerül kifejezésre, hogy enteos, Istenben lenni. Angolosoknak mondom, hogy a enthusiastic, ez innen jön, Istenben lenni. Tehát a lelkes, aki valamiért óriási nagy örömmel, fellelkesülve csinál valamit, az abban a dologban Istenben van. Azaz, ami az Istentől kapott feladata, valahogy rátalált, és azért tud azért a dologért lelkesedni, azért tud élni, azért tudja csillogó szemmel csinálni akkor is, hogyha az nagyon nehéz, hogyha az mások azt mondják, hogy ez lélekölő, hát hogy lehet ilyen körülmények között, ilyen meg ilyen emberekkel, vagy egyéb módon ezt csinálni, és ő meglelkes érte. Miért? Mert valamit kapott a Szentlélektől. Megkapta azt, hogy ő Istenben lehet abban a dologban, amit csinál.
0: Amikor azt mondjuk, hogy kaptam, akkor arról is van szó, hogy kitől kaptam, és hogy én kaptam, mert a küldetésnél a személyesség nagyon fontos. Nagyon gyakori, hogy keresztény emberek azt mondják, hogy ó, de szép ez, amit mondott a Csilla, én is megyek Szabolcsba. És ez lehet jó, igen, lehet ez jó, de nem biztos, mert ezt a Csilla kapta, és az a legfontosabb értéke, hogy ő se tudja, hogy, egyszer csak ott találtam magam, hogy személyes, hogy ez egy személyes dolog. Vagy amit mondtál, Eszter, hogy ott vagytok Debrecenben, és így elkezd pezsegni valami, de ez a te történeted. Vagy valaki azt mondja, hogy én is megyek Józsi, megyek Nigériába.
2: Szoktak jelentkezni.
0: Mellé ülök, vagy mit tudom, és a Szkévé fiai ilyenek az apostolok cselekedetei, vagy ez nagyon menő. Hát itt kezeket tesznek rá meg, és itt röpködnek a démonok el, és akkor azt mondják, hogy annak a Jézusnak a nevében, akit Pál hirdet, parancsoljuk, hogy bemennek egy missziós helyzetbe, de nem az ő küldetésük. És mit válaszol a démon? Ez nagyon vicces, egyébként nagyon szeretem ezt a történetet, hogy Pálról hallottunk, Jézust is ismerjük, de ti kik vagytok? Tehát ti nem vagytok benne a képben. Ti azért jöttetek, mert nektek tetszik Pál, meg annak a Jézus. De nincs közötök hozzá, nem a ti történetetek. És mi lesz abból? Verés, lemesztelenedés, sebesülés és rohanás. Tehát, hogy ha nem személyesen kapom, nem személyesen vagyok egy küldetésben, csak valakit utánozni akarok, ez nemes, ez szép, ez jámbor szép vallásos dolog, de nem, ezért fontos először személyesen ott lenni, abban a jelenlétben, és akkor személyesen megkapni. És lehet, hogy nem a Szabolcsba küldenek, lehet, hogy nem Nigériába, lehet, hogy nem Debrecenbe, hanem nagymamám, például apai nagymamám, már meghalt nagypapa, ő egyedül éldegélt ott mellettünk, és akkor láttam, hogy horgol ilyen fehér valamit, és kérdezem, nagymama, mit tetszik csinálni? És akkor mondja, hogy ezt én afrikai leprásoknak horgolom. És volt egy társaság, akik azt mondták, hogy itt vannak a nyugdíjas nénik, horgoljatok, és visszük, ez kötszer, ez egy speciális kötszerhez kellett. Ő egy missziót teljesített a konyha asztal mellett, vagy kiült, és ő tudta, hogy az ő elhívását teljesíti most. És valahol valakik pedig megkapták, akiknek lehet, hogy életmentő volt, és az egészet megint fölülről valaki irányította. És nagymama tudta, hogy nem kell elmennem. Nekem itt ezt tudom csinálni, én nem vagyok haszontalan, én teszem a dolgom és építem a Krisztus testét. És ebben van valami annyira személyes, és úgy megjegyeztem, hogy nagymama nem ment sehol, ott volt, de mégis misszióban volt.
3: A lángbaburulásra szeretnék még, hogy tulajdonképpen lehet egy mellékhatása annak, hogy bizonyossá váljak, hogy ezt én kaptam, személyesen kaptam és föntről kaptam, hogy fáradhatatlanná válok. Tehát, hogy jó, nyilván vannak korlátaim, de hogy
0: amíg valahogy...
3: Amíg el nem fáradok, egészen addig. Köszönöm szépen, pont így. Tehát, hogy amikor a templomi gitáros kórussal elmegyünk az elvonóba énekelni karácsony előtt és vinni az örömhírt, és utána még gyorsan rendezem a pásztori játékot, és utána lemegyek Szabolcsba, mert azért ott olyan szépen becsomagolt ajándékokat, még biztos nem kaptak, stb. És úgy kérdezgetik, hogy te hogy bírod, vagy nem akarsz leállni, vagy... És azt érzem, hogy egyszerűen nem csak, hogy bírom, de hogy lelkesít, tele vagyok energiával, és ez nekem szintén egy jó visszacsatolás, hogy nekem ilyenkor lángol a lelkem, és tényleg sokkal többet bírok, mint hogyha nem ez lenne mögötte, amit érzek, hogy hát azért bírom, mert tudom, hogy föntről kapom. Tehát csak ezt szerettem volna még így a lángbaborulásra, hogy igen, tehát én ezt mellékhatásként érzem, hogy én ilyenkor többet bírok.
2: Én ezt úgy szoktam mondani, Csilla, egyébként a tanítványomnak, hogy hihetetlenül elfáradunk estére, és mindenkinek el kell fáradni a saját munkájába, én is elfáradok, de másnap reggel úgy kelek föl, mintha mi sem történt volna, hogy újra ott van az erő. Ilyen az, amikor egy embernek egy célja van, egyébként még a saját munkáltal kitűzött céloknak is van ilyen ereje, de az csak egy emberi erő. Az Istentől kaptunk valamit, megújítja reggelre. Elfáradunk, mert tényleg fárasztóak a dolgok, de amit mondasz, tényleg ez a szárnyra kelnek, mint a saskesejük, repülünk tovább, mert az Isten dolgába vagyunk benne, amit nekünk adott, ami ránk van szabva, ránk van alakítva.
3: Kicserélik éjszaka a nyári gumit téli gumira, vagy fordítva levegővel.
4: Igen, én is azt gondolom, hogy kaptuk is ezeket a célokat, ezt a küldetést, és hogyha valaki még nem keresztényként keresi az ő életének az értelmét, célját, küldetését, akkor is hasznos, ha átgondolja, hogy miben vagyok tehetséges, miben kaptam adottságokat, és mi az, amiért ég a szívem. Tehát mi az, amire úgy rámozdok, amit én mindig észreveszek, másik észre se vesz, de nekem az fontos. És ha ezt így összekombinálja, akkor találhat olyan célokat, ami tényleg nagyon a sajátja lesz, és amiben úgy nagyon bele tudja tenni magát. És hogyha pedig már Krisztus követésében járunk, és kapjuk a Szentlélek ajándékát, akkor még kapjuk a kegyelmi ajándékokat is, amit a Szentlélek ad nekünk, amivel az Isten országának, az ő jelenlétének a különleges, az emberi határokon túlmutató ajándékait kapjuk, amivel olyan dolgokra leszünk képesek, ami az emberi erőnkből nem fakadna. És hogyha megtaláljuk ezeket a kegyelmi ajándékokat is, akkor még jobban kirajzolódik, hogy hol is van a mi küldetésünk. És az előző kettő is bele kombinálódik. És sokszor ilyen nagyon bizonytalan lépésekkel elindulunk, mint ahogy Péter elindult, amikor Jézus azt mondja a félnapos tanítás után, hogy evezz a mélyre és vesd ki a hálót. És akkor ezt fél napig hallgatta már Jézust, ott tanított a csónakjába. És mit mond Péter? Nem azt mondja, hogy menjünk, mert most csodát fogunk látni. És nem lelkes, hanem eléggé pironkodva, mint jó szakember, mondja, hogy egész éjjel semmit nem fogtunk. Délben meg végképp nem lehet halászni. Hát de a te szabadra megteszem. Tehát, hogy van benne egy vonakodás, van benne egy bizonytalanság, de amikor megteszi, amire Jézus kéri, akkor megtörténik a csoda, és akkor átéli azt, hogy kicsoda Jézus, hogy ő maga az Isten, átéli azt, hogy kicsoda ő, hogy ő meg bűnös ember, menj el tőlem, és megkapja az elhívást. Tehát, hogy sokszor ez a bizonytalanság még simán benne van a pakliba, hogy úgy indulunk el, ahogy Józsi is mondta, hogy nem vagyok én erre alkalmas. És amikor belelépek a helyzetbe, akkor megtörténik a csoda, és akkor átélem, hogy ki az Isten, és hogy az Isten ott van, és ez az egész valósággá válik, ami addig a fél napon keresztül tanítás volt Péternek, és így agyilag sok mindent hallott.
5: Adásunk végén arra kérnélek benneteket, hogy egy-egy mondatban foglaljátok össze, hogy miként őrizhetjük meg a mindennapokban azt a pünkösdi lelkületet, amelyről ma szóltunk itt az asztalnál.
3: Én elsőképpen visszatérnék arra, amit a legelején mondtam, hogy mindenképpen nyitottságot, tehát hogy olyan nyitott szemmel fogékonyságot és nyitottságot, hogy erre rájöjjünk, és motivációt arra, hogy ez akarjon engem érdekelni. Mert én azt látom, hogy az egyik legfontosabb, hogy fogékony, motivált, nyitott legyek arra, hogy erre a küldetésemre kinyíljon a szemem. Tehát valahogy azt hiszem, ezt a megágyazást szeretném így a zárókörben megerősíteni, hogy ez nagyon fontos, hogy ne sodorjon el úgy az élet minket, hogy ne akarjon ez minket érdekelni, mert kötelességünk, hogy erre rájöjjünk, és inkább előbb, mint utóbb.
2: Nekem ezen a pünkösdön az ige hirdetéseimben az volt a kulcsmondat, hogy pünkösd nem csak egy esemény volt, hanem egy új korszaknak a kezdete, amiben benne lehetünk mi is. Zörgessünk, keresünk az Istennél, ő már várja, hogy szent lelke által ezt megmutathassa nekünk.
0: A kereszténység az nem egy ügy, hanem egy kapcsolat, alapvetően egy kapcsolat. És hogyha a kapcsolat megvan, abból lesz ügy. De hogyha van bármekkora missziónk, ügyünk, de nincs a kapcsolat, akkor el fogjuk veszíteni a fonalat. Tehát a legfontosabb nekem az maga a kapcsolat.
4: És nekem Jézusnak ez a mondása, hogy kérjetek is adatik, keressetek is találtok, zörgessetek is, megnyittatik nektek, mert ha ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Tehát nekem ez, hogy merjük kérni az Isten lelkét, mert hogy Jézus erre biztat. És hogyha az Isten lelke egyre nagyobb mértékben kitöltetik a mi szívünkbe, akkor ő fog vezetni és fog erőt adni ahhoz, hogy megtaláljuk és hogy beleálljunk a küldetésünkbe.
5: Köszönöm szépen, hogy mindezt megosztottátok velünk. Önöknek, kedves nézőink, pedig köszönjük figyelmüket. Ezt a műsorunkat és minden korábbi adásunkat újra megtekinthetik a mediaclick.hu oldalon, illetve a Bizony István YouTube csatornán.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Párbeszéd műhely. Saját érzelmeinkkel párbeszédet folytatva tudjuk a környezetünket megérteni, formálni. Ehhez nyújt segítséget dr. Hekkel Réz Róbert pasztorálpszichológus műsora. Tartsanak velünk!
1: Szeretettel köszöntöm kedves rádióhallgatóinkat. Ezúttal is a Párbeszéd műhely műsor folyamában találkozunk. Amikor is folytatjuk az egy héttel ezelőtt megkezdett fő témánkat, az érdekérvényesítés fogságában címet viselő nagy témát, és szeretném most az akkor fölvetett gondolatokat lekerekíteni olyan módon, hogy az érdekérvényesítés központjába a saját energiatartalékok túlértékelését szeretném állítani. Amikor ebbe az összefüggésbe helyezem mostani témánkat, akkor vissza szeretnék nyúlni az elmúlt héten elhangzottakra. És ekkor arról beszéltem, hogy az érdekérvényesítés fogsága valójában leszűkíti a döntésértelmezési képességünket. Az életünk döntési helyzeteit az önérvényesítés fogságában kétpólusú világként értelmezzük. Úgy értelmezzük, hogy kik azok, akik támogatnak bennünket érdekeink elérésében, és kik azok, akik ellenállnak, kik az ellenségeink más szóval, és kik azok, akik támogatóink, szövetségeseink. És ebben az életfelfogásban, ebben a rendszerben gyakorlatilag a barát is bármikor ellenséggé válhat, ha az ő érdekei keresztezik az enyémet. És én is csak addig vagyok bárkinek támogatója, ameddig úgy gondolom, hogy az ő tüzénél az én pecsenyémet is megsütögethetem. Ez a fajta életfelfogás, amelyet a közmondás úgy fogalmaz meg, hogy ember embernek farkasa, egy olyan leszűkített és úgy is mondhatnám, hogy kényszerzubbonnyá váló világszemléletet tükröz, amelyben minden gyakorlatilag akörül forog, hogy vajon az én kapcsolatomban megjelenő másik személy még akkor is, hogyha az egy hozzám legközelebb álló párkapcsolat vagy barát, szóval ebben az esetben is csak akkor lehet számomra elfogadható, akkor támogatandó, akkor hosszú életű, ha az én érdekeimet kiszolgálja. Nyilván az is igaz, hogy ez az üzenet így nyíltan azért nagyon ritkán hangzik el. Az is igaz, hogy ezek a fajta kapcsolódások, ahol a különböző érdekek bonyolult, szövevényes láncolata által kapcsolódunk, kötődünk egymáshoz, nem nyíltak. Éppen ez adja pusztító erejüket, hogy a döntés értelmezésnek ez a leszűkítése sohasem nyílt sisakos történet. Nagyon ritkán jelentkezik valójában, ilyen nyílt formában valójában arról beszélhetünk, hogy elleplezve a lényeget, úgy mondva, úgy képviselve, minthogyha az a te érdeked lenne, minthogyha az neked lenne jó, valójában minden rólunk szól. Legalábbis mi így gondoljuk. És amikor ezt a helyzetet, ezt a gondolatkört folytatom most, akkor valójában éppen arra szeretnék utalni, hogy ez a fajta leszűkített gondolat azért is sántít, mert azt feltételezi, hogy mi emberek, mi porszem, korlátolt emberek képesek lennénk a javunkat munkáló energiák befogadására, közvetítésére. Kicsit ahhoz hasonlít ez a helyzet, mint amikor azt mondja bárki, hogy egy kagylóval ki lehet meríteni, meg lehet jeleníteni az óceánt, és hogyha belemerítem azt a kagylót az óceánba, és az óceán vize megjelenik annak a kagylónak a héjában, akkor még messze, felfoghatatlanul messze vagyok attól, hogy annak az óceánnak a víztömegét, és annak a víztömegnek a szerkezetét, és a benne nyüzsgő biológiai hatalmas sokszínűséget megjelenítsem.

Erről sokkal többről szeretnék ezen a mai közös gondolkodásunkon beszélni. Mert hogy mi az, amire tulajdonképpen vágyunk? Mi az, amit az úgynevezett érdekek címszóval illetünk? Hát amire valójában az ember ilyenkor ráérezni szeretne, az nem igazán az, hogy nekem van igazam, és tűzön-vizen keresztül hajtom azt. Nyilvánvaló, hogy első pillanatra, főleg az úgynevezett erős egyéniségek erre gondolnak. De aztán, ahogy szembe találkozunk az élettel, szembe találkozunk azzal a renddel, amelyet a Teremtő Isten belehelyezett ebbe a világba, rá kell döbbennünk arra, hogy ez a fajta gondolkodásmód ketté tör bennünket. Sokkal inkább arra van szükségünk, hogy rádöbbenjünk, nekünk valójában az az igazi érdekünk, hogy a vitalitást, úgy is mondhatnám, magyarázva, hogy az élet kiteljesedését, sokszorozódását közvetítő életvezetési modelleket tudjuk magunkévá tenni. Hadd mondjak megint a természetből hozva egy példát, valami olyan megfogalmazást, hadd közvetítsem ezt, ami kicsit szemlélteti ezt az előző gondolatmenetet. Ha nem sokára beköszöntő tavaszra gondolunk, akkor ott is ezt a megújulást, ezt a kiteljesedést, ezt a sokszorozódást látjuk. Kihajtanak újból a száraz ágak, a virágok, amelyek elhervadtak, újból kinyílnak, színnel, illattal telik meg a világ. És ez a vitalitás, ez az élet beteljesedés, ez nem valakinek az érdekéről szól, nem arról, hogy valakinek szüksége van erre, hanem ez egyszerűen a természet rendje. Hogy a természet folyamatosan megújítja önmagát, kiteljesedik, megsokszorozódik. Amikor beporozódnak a növények, és magokat hullajtanak, és visszerte szét a szél, mindenféle emberi beavatkozás nélkül, akkor azt tapasztaljuk, hogy a természet valójában folyamatosan, ösztönösen mondhatnánk, megsokszorozza, kiteljesíti önmagát. De ezt nem úgy teszi, hogy közben környezetét valamilyen módon leigázza. Gondoljunk csak például egy erdőre. Az erdőnek az úgynevezett ökoszisztémája nem arról szól, nem úgy sokszorozza magát meg, nem úgy teljesíti ki önmagát, hogy bekebelezi a környezetét, legyen az akár egy szántóföld, akár esetleg egy mellette lévő település, hanem úgy, hogy fenntartja önmagát, és ebben a fenntartásban újabb és újabb lehetőséget teremt önmagának. És ebben a fenntartásban vannak valóban új kezdeményezések. És ezek az új kezdeményezések hatalmas erővel jelentkeznek. De hogy ezekből az új kezdeményezésekből lesz-e valami, az már a kölcsönös egymásra hangoláson múlik. Így szeretnék egy számomra nagyon szép példát erre a kölcsönös egymásra hangolódásra adni. Valamelyik ismerősöm írta le, hogy megfigyelte a kertjében a járda széle kezd fölpuposodni. Azok a kövek, amiket ott gondosan összerakott egy ilyen kerti sétányként, kezdenek meglazulni, és ahogyan utána járt és felemelte azt a követ, akkor döbbent meg arról, hiszen itt valójában egy magocska kezd kihajtani, egy kis növényke emelte meg azt a kő darabot, hatalmas energiát kifejtve, hogy ő a napfényre szeretne jutni. És itt jön létre a döntési helyzet. Az ismerősöm, a kert tulajdonosa dönthet. Elpusztítja azt a növényt,
és visszahelyez

0: visszahelyezi a követ az eredeti helyére, és azt mondja, hogy nekem ez a kerti sétány mindennél többet ér, annak az eredeti rendjét fönn kell tartani. Vagy azt mondja, hogy kiemeli azt a kő darabot a helyéből, és megengedi, hogy az a növény, amely kiküzdötte magát, amely hatalmas életenergiákat mozgósítva megemeli azt a kis sétány darabot, azt a tégla darabot, ami annak a sétánynak a részét jelenti, képezi. Szóval, hogy teret ad-e annak, hogy kibontsa a benne rejlő életenergiákat. És az ismerősöm úgy döntött, hogy jó, akkor most ezen a ponton a sétányt megkurtítja. A követ kiemelte helyéről, a kő darabot kiemelte helyéről, a növény hadd nőjön ki, ha ilyen hatalmas energiákat fektetve bele ebbe a tevékenységbe, úgymond kihajtott, míg a követ is kimozdítva, akkor hadd legyen szabad útja. És ez a növényke, amelyből aztán később egy fa lett, cseperedett, ez a növényke így kérdezte meg a kertnek a gazdáját. Most mit kezdesz velem? Mi a te szándékod? Hogyan akarod tovább görgetni ennek a döntési helyzetnek az útját? És a döntés a kert tulajdonosának a kezében volt. Az a kis tölgyfa csemete, amelyik valamilyen módon az utcáról bekerült oda, egy mak, egy tölgyfa mak gurulhatott oda valahogyan, a kert tulajdonosa számára is egész rejtélyes módon, az elhatározta most, ha egyszer így emberi nyelvre fordítom, hogy már pedig ő ott kihajt, már pedig leküzdi azokat az akadályokat, amelyek elé tornyosulnak annak a kerti sétánynak a szeletjében. De a döntést, hogy vajon engede neki, vagy kiírtja, elpusztítja, és a helyreállított kerti sétány révén ezt a vitalitást visszaszorítja, nos, ezt a döntést, ezt a kert tulajdonosának kellett meghoznia. És ezt a példát azért mondom, és azért részleteztem így, mert tulajdonképpen az egész életünk így működik. Az életünkbe újból és újból belépnek azok a kezdeményezések, amelyek az élet kiteljesedéséről, sokszorozódásáról szólnak. Nem csak biológiai értelemben, hiszen amikor egy-egy élet megfogan egy családban, akkor ez is ugyanúgy erről az üzenetről szól. De sokkal inkább arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy minden új kezdet, minden új lehetőség, minden bizalom átadása, megjelenítése valójában mind-mind erről szól, hogy az életünkben megjelenik az élet kezdeményezése, az életre valóság, az élet kiteljesedésének jele, úgy is mondhatnánk, egy csodálatos energiaforrás nyílik meg, ami a beszűkülő élettérnek, a leépülést közvetítő életvezetési modelleknek a cáfolata, és nekünk kell aztán eldöntenünk azt, hogy mihez kezdünk vele. És ez a fajta új helyzet, ez az üzenet, amely az élet lehetőségét üzeni nékünk, az élet lehetőségét bontja ki. Talán éppen egy nagyon beszorított, talán éppen egy fásult, egy depressziós életszakaszban, nos, ez az üzenet az, amelyik a döntési helyzet lényege. Ahogyan ebben a példában is az előbb elmondtam, a kert tulajdonosának kellett döntenie, hogy most engedi kibontakozni ezt a kis mag kezdeményt, amiből majd évek múlva lesz egy kis tölgyfa csemete, és aztán évtizedek múltán egy tölgyfa, vagy pedig azt mondja, hogy nem, az én kerti sétányom mindennél többet ér, és elpusztítja ezt a kis csemetét, és visszahelyezi a sétány meglazult kődarabját eredeti helyére. Nos, ez az, amit nekünk el kell döntenünk. És ebben az összefüggésben szeretném arra felhívni a figyelmünket, hogy a mi érdekeink azok tulajdonképpen nem arról szólnak, hogy mi a jó nekünk, hanem nekünk egyetlen egy valós érdekünk van, ez pedig az, hogy az életnek erejét újból és újból befogadjuk. Mert az élet nem belőlünk árad. Nem mi vagyunk azok, akik az energiát kicsiholjuk magunkból, az életre valóságnak erőit föltámasztjuk, úgymond. Nem mi vagyunk ezek, hanem ezeket mi mind-mind újból és újból csak befogadjuk. És ezeknek jelei, amelyek megszólítanak, megérintenek bennünket, ezeknek jelei valóban új lehetőségeket kínálnak számunkra. De ezekben a jelekben valóban nekünk kell végig gondolnunk az életünket. Nekünk kell végig gondolnunk azt, hogy vajon most hogyan döntünk. És a döntés teljes súlya a miénk. A döntés kockázatával együtt is. Amikor ennek a kertnek tulajdonosa úgy döntött, hogy jó, megbontja akkor a kerti sétányt, és enged ennek a kis magkezdeménynek, abban a reményben, hogy abból majd egy facsemete nő, és lesz a kertjében egy tölgyfa belőle, nos, ez nem látható akkor, amikor döntési helyzetben van. Ő csak annyit lát, hogy ebben a magkezdeményezésben, ebben a kis csemete kezdeményben hatalmas erő van, hiszen megemelte még azt a kő darabot is. De hogy mi lesz belőle, azt nem látja. Neki kell dönteni, hogy ezt a jelet, ezt örömmel, nyitott szívvel befogadja, vagy azt mondja, hogy nem, csak elpusztítaná az általam gyártott, az általam létrehozott életet, élet kereteit, és éppen ezért kilépek belőle, elpusztítom, ne zavarjon többet. És hogy ezt a fajta összefüggést egy bibliai őstörténettel is szemléltessem, ezért szeretnék most egy olyan személyre utalni, aki ugyanezt élte meg a saját életében. Máriáról van szó, Jézus édesanyjáról. Amikor Mária szembesül ezzel a döntési helyzettel, akkor ő jegyese Józsefnek, és ez a jegyes időszak, ez különösen is fontos, mert hogy ebben az időszakban készül fel az esküvőre, készül fel arra, hogy az ő férjének hűséges felesége lesz, és készíti elő, ahogy ilyenkor az lenni szokott, a mátkasággal járó összes kelengyét, a család is nagy lagzira készül, és a két család összefogva most egy új rokonsági kötelékbe lép, és ebben a helyzetben, amikor az ő fiatalságát, az ő lányságát ajánlja föl, leány mi voltát, tisztaságát ajánlja föl jövendő férjének, egyszer csak egy egészen új helyzet jön létre, mégpedig az, hogy a gábrieli üzenet, Gábriel arkangyal üzenete alapján ő kismama lesz, jóval azelőtt, hogy férjével közös háztartásba kerülne, életközösséget vállalna. És ez a fajta állapot, ez egy hatalmas feszültséget jelent Mária számára. Mit fognak mondani? Először is mit mond majd az ő vőlegénye erre? Hogyan reagál? Hiszen nyilvánvalóan ez azt jelenti, hogy neki van egy házasságon kívüli kapcsolata. Ez azt jelenti, amivel megvádolják később Jézust is, hogy neki lesz egy törvénytelen gyermeke. Egy olyan gyermeke, aki egy házasságon kívüli kapcsolatból születik legalábbis, a környező emberek, a körülötte lévők, azok mind ezzel fogják megvádolni. És mit fognak hozzászólni a családtagok, a ő családja, a másik család, és amikor ezt így elmondja őszintén Józsefnek, akkor József, az ő vőlegénye is ugyanerre gondol, olyannyira, hogy tudja, ebből hatalmas felháborodás keletkezik, és az ő Máriája csak akkor lesz biztonságban, ha hazaküldi a saját családjához, mert azok majd megvédik. Megvédik a kor szokásától, ami szerint ugyanis az ilyen úgynevezett megesett asszonyokat meg kell kövezni. Vagyis kollektívan a közösség öli meg őket, hiszen szégyent hoztak rájuk. És ebben a kiélezett helyzetben Máriának egyértelmű üzenete az, hogy amit most ő fölvállal, ez az életút, ez valójában az élet kiteljesedéséről szól, az élet meggazdagodásáról szól, mert aki most megszületik, akit a szíve alatt hord, az az élet ura. És ebben a döntési helyzetben vállalja föl azt, amit ezzel a klasszikus mondattal így fogalmaz meg, imhol a te szolgáló leányod, legyen nékem az én uram akarata szerint. És itt az úr nem József, nem is valakilyen előjáró, hanem a mennyei atya, aki őt beledobja most ebbe a döntési helyzetbe, és tőle várja el, hogy állást foglaljon. Nem más mondja meg, hanem ő az, aki ezt fölvállalja, minden kockázatával együtt. Fölvállalja Jézus Krisztust, fölvállalja ezt a társadalmilag lenézett, megvetett pozíciót, és ezzel együtt fölvállalja a világ mindenség történelmének origóját, új kezdetét, azt, hogy benne testesül meg, általa jön a világra Isten egyszülött fia. És mindezt azért mondom el, mert valami hasonló történik velünk is. Amikor rádöbbenünk arra, hogy nem a saját érdekeinket kellene keresnünk, és görcsösen kapálózva újból és újból megjelenítenünk, és behajtanunk másokon, mint egyfajta kitöltetlen csekket, hanem föladva az úgynevezett érdekeket, beleállva akár abba is, hogy mások megszégyenítenek, kinevetnek, kigúnyolnak, és életre valóságunkban kérdőjeleznek meg bennünket, fölvállalva azt, hogy ez az igazi élet, ez az igazi kiteljesedés, amikor befogadjuk azokat az üzeneteket, amelyek a mennyei atyától jönnek, életünket döntési helyzetekbe állítják, és amelyekbe azt mondhatjuk, igen, el akarok szakadni az önzésem magam körül forgolódásától. El akarok attól szakadni, hogy az embereket a magam vélt igazának csatlósaiként kezeljem, hanem Mária útját akarom követni, aki még a megszégyenítést is vállalja csak azért, hogy a valódi életnek közvetítőjévé váljon. Én kívánom, hogy így tudjuk befogadni a saját szűk látókörű érdekeink hajszolása helyett a mennyei atya életet munkáló ösztönzéseit. Köszönöm, hogy meghallgattak, ezzel a mai Párbeszéd műhely adása véget ért.
1: Önök a Párbeszéd műhely műsorát hallották dr. Hekken Réz Róbert pasztorálpszichológussal. Várjuk Önöket a jövő héten is!